0: hozza magából mindazt a lehetőséget, ami benne van. És így, ahogy belemerültem a traumaterápiák témájába, és foglalkoztam vele, és csináltam, megtanultuk, hogy az első lépés minden traumatizált embernél az, hogy segítsünk neki stabilizálódni érzelmileg. És akkor így került képbe az érzelemszabályozás témája, ami egy hatalmas téma, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem csak a traumát átélt emberek számára fontos ez, hanem mindenkinek, hiszen mindannyiunkat ér stressz, mindannyian átélünk kríziseket, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy a saját érzelmeinkkel, az azzal kapcsolatos átéléseinkkel, reakcióinkkal, akár indulatainkkal, akár depresszív állapotainkkal tudjunk valamit kezdeni. Hogy ezzel ne terheljünk másokat, hanem hogy magunk tudjuk ebben előrelépni.
1: Ez olyan kézzelfogható, vagy közel engedhető, ahogy elmondtad, mert az, hogy érzelemszabályozás, az ott egy szabályozás, de vajon ki szabályoz? Hogy hat rám ez a szó, rám például az, hogy szabályozás, akkor már mintha egy kis ellenállásban lennék. De ugyanakkor meg az is felmerül bennem, hogy de én is szabályozhatok, vagy kívülről szabályoznak? Hogy van ez az érzelmeinknél?
0: De úgy kezdődik minden, hogy megszületünk erre a világra, és nem nagyon tudjuk még szabályozni magunkat, sőt mondhatom, hogy hát nem, ismerünk mindannyian, tudjuk, hogy működnek az újszülöttek, a csecsemők, rendkívül nagy szükségük van arra, hogy a szüleik megfelelő keretrendszert építsenek köréjük, mind a táplálkozás, pihenés, gondoskodás, szeretet által, meg aztán később mindenféle egyéb nevelési módszerek által is, hogy egy épp egészséges személyiségük fejlődjön. És ennek a személyiség fejlődésnek része az, hogy fokozatosan megtanuljuk szabályozni az állapotainkat. Kezdetben tényleg arról van szó, hogy az állapotainkat szabályozzuk, tanuljuk meg a szüleink segítségével. Például beállítjuk az alvás ritmust, vagy beállítódik, mert hát azt nem tudatosan csinálja egy kis csecsemő. Aztán a táplálkozási, evési ritmus. Aztán megtanulja a második, harmadik, negyedik életévben a szobatisztaságot. Megtanulja, hogy mit lehet csinálni bizonyos helyzetekben, mit nem lehet csinálni bizonyos helyzetekben. Tehát a kultúra és a család elvárásainak is elkezdünk megtanulni, megfelelni. És ez kezdetben nem igazán tudatos, hanem azért tesszük, két okból tehetjük ezt gyerekkorban. Az egyik az, mert szeretjük a szüleinket, és fontosak nekünk, és függünk tőlük, és ezért azonosulunk azokkal a normákkal és elvárásokkal, amiket ők támasztanak velünk szemben. De teheti azért is egy gyerek ezt, mert fél. Tehát például, ha egy családban bántalmazás van, akkor de ez nem a nem ez az átlag, tehát szerencsére azért nem ez a fő jellemző.
1: Ahogy ezt mondod, így eszembe jut, hogy anyukaként is, igen, meg az ja Istenem, mit rontottam, az is eszembe jut, de hogy már szülőként mennyire van bennünk a kultúránk, az elvárásaink, és ez mennyiben gátol meg abban, gátolhat meg abban, hogy egy tiszta lappal világra jövő kis életet engedjünk úgy kiteljesedni, ahogyan ő igényli. És bennem nagyon sok az érzelmeim szabályozásával kapcsolatban, a gyermekeimhez kapcsolódóan fedeztem fel, éreztem meg, hogy nem biztos, hogy úgy kell, ahogyan én úgy érzem, vagy úgy kaptam meg örökül az előttem lévő generációktól, hogy ezt így kell tennem.
0: Igen. És ez nagyon fontos, amit most említettél, hogy egyszer csak rálátunk felnőttként arra, hogy is viselkedünk bizonyos helyzetekben. Ahogy te édesanyaként ráláttál arra, hogy hát nem biztos, hogy az a legjobb, hogy addig csináltad valamit. Ez a tudatosság, ez ad esélyt arra, hogy a tanult, automatikusan megtanult mintáinkat, amíg nem a legmegfelelőbbek feltétlenül, átírjuk és módosítsuk. Tehát ebben különbözik a gyermeki és a felnőtt önszabályozás tulajdonképpen, hogy a gyermek átveszi, megtanulja, megtanul megfelelni, de ez még nem a belsővé tett, vagy átgondolt, vagy tudatosított szabályozás. Erre egy felnőtt képes. És nem biztos, hogy minden felnőtt szeretne ezzel élni, de mégis én pszichológusként azt mondhatom, hogy nagyon nagy belső egyensúlyra ad lehetőséget az az érzés, hogy képes vagyok kezdeni valamit a nehéz élethelyzeteimmel, és az azokban keletkező érzelmeimmel.
1: Bizonyára nem véletlenül kezdted a gyermekkel. Eszembe jutott most egy kapcsolódás, csak szavakat raknék egymás mellé, hogy bizalom, biztonságérzet és világra való nyitottság. Ugye ez már akkor gyermekkorunkban világra jövetelünkkel elkezdődik.
0: Így bizony. Azt mondjuk, hogy a születésünk után az első feladatunk, idézőjelben feladat, mert hát még nem tudatosan végzünk feladatokat, az, hogy mégiscsak elkezdjünk bízni a körülöttünk levőben és a világban. Tehát az első fejlődési krízisünk az a bizalom-bizalmatlanság mentén zajlik le, ami azt jelenti, hogy az a gyerek, az az újszülött és csecsemő, akire megfelelően figyelnek, tehát nem 100%-ban, de elég jól, ahhoz, hogy azt tapasztalhassa meg, hogyha szükségletei, igényei merülnek fel, akkor ott van egy felnőtt, jó esetben anya, apa, lehet ez a nagymama, vagy bárki, aki gondoskodik róla, és figyel rá, és válaszol arra, ami vele történik. Így tanulja meg, ahogy mondtam, akár az érzelmei szabályozását, vagy a stresszkezelést is folyamatában, ahogy felnő. Na most ez az első életévben jó esetben kialakul ez a bizalom. Tehát, hogy észrevesznek, fontos vagyok, számíthatok másokra. És ez a bizalom, ez egy nagyon-nagyon jó alap ahhoz, hogy kinyíljon a világ felé később, ahogy növekszik, hogy ne mindig a saját szükségleteivel legyen elfoglalva, vagy a saját feszültségei irányítsák. Mert ugye mindannyian tudjuk, hogyha van valamilyen szükségleti állapotunk, akkor feszültek leszünk.
1: Ajaj!
0: Na, tehát ugyanígy egy kisgyerek, egy csecsemő, ha megtanulja azt, hogy keletkezik benne egy feszültség, amit ő még nem tud megnevezni, lehet, hogy attól van, hogy éhes, lehet, hogy attól van, hogy fáj a hasa, ezt ő biztos, hogy nem fogja tudni megmondani, vagy összekötni ezzel, de ha érzi azt, hogy segít neki valaki, hogy ez a feszültség csökkenjen, és rendszeresen megtapasztalja ezt, akkor kialakul benne egy biztonságérzet. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy biztonságos lesz a kötődése. Az édesanyjával is, a családdal is, és hát tulajdonképpen a világot is úgy tapasztalja meg, hogy nem olyan rossz hely ez, hogy úgy mondjam. És ha ez a biztonságérzet megvan, akkor innen könnyebb kifelé tekinteni. Ahogy mondtam, tehát nem mindig azzal lesz elfoglalva, hogy feszültségek vannak benne, hanem kíváncsivá válik. Tehát tulajdonképpen a biztonságérzet alapja annak, hogy kíváncsi legyek arra, hogy mi van tőlem távolabb. Tehát elindul felfedezni az életet, önmagát, és így válik a személyisége egyre nyitottabbá.
1: Most egy kis huncutkodás motoszkál bennem, hogy kedves anyukák, anyukatársak, hogyha a gyermekünk nagyon-nagyon nehezen megy be az óvodába, akkor érdemes egy kicsit magunkra is ránézni.
0: Ez így van, és most semmiképpen nem hibáztatni szeretnénk itt a szülőket, mert az nem vezet jóra, hiszen te is említetted, hogy minden szülő hoz magával egy készletet, amivel boldogulni tud. A legjobb szándékkal. Tehát nagyon ritka.
1: Mint ahogy ezt a legjobb szándékkal kaptuk mi
0: is. Így van, pontosan. Tehát, hogy de azt érdemes észrevenni, hogy ha a gyereknek problémái vannak, például a közösségbe menéssel, és nem az elején, mert az elején mindenkinek vannak, hiszen ez egy óriási lépés a gyerek életében, hogy otthonról, a biztonságból, vagy a megszokott környezetből át kell lépni egy idegen, egy új, egészen más környezetbe. De hogyha tartósan nem tud csökkenni az a feszültség, heteken, hónapokon át visszatérően, akkor ott tényleg érdemes elgondolkodni arról, hogy vajon miért nem tudja biztonságban érezni magát a gyerek nélkülem. Tehát mondjuk abban az életkorban, amikor már 3 évesen az óvodába menne. Amikor természetes esetben a gyerekekben a kíváncsiság már tud annyira erős lenni, vagy ez a késztetés, hogy akár kortársakkal játszanak, megismerjenek valami mást a világból, hogy ez átlendíti ez a kíváncsiság a kezdeti nehézségeken.
1: És előfordulhat, hogy az én szorongásom az ő szorongásává válik?
0: Abszolút, hiszen ahogy mondtam, a gyerek mindent a szülőkről vesz le, hogy úgy mondjam, tehát ahogy a szülő reagál egy helyzetben, a gyereknek az az optimális megoldásnak tűnő reakció. Tehát hogyha egy anya fél a kutyától, ez csak egy ilyen nagyon egyszerű kis példa, és valahányszor meglátnak egy kutyát, elkezd remegni, összerezzen, vagy nem tudom, valamilyen feszültségreakciót mutat, akkor a gyereknek az tanulódik meg, hogy a kutya félelmetes, és attól félni kell. És ezt persze, hogy nem direkt csinálja senki sem, ezért érdemes felülvizsgálni, hogy mi az, amit én nem tudok megoldani szülőként, mi az, amitől én szorongok, mert lehet, hogy akkor azon a ponton nem fogok tudni a gyerekemnek feltétlen jó példát mutatni.
1: A gondolataim, és direkt használom ezt a szót, mondjuk a gondolataimban én ezt lefuttatom, és azt mondom, hogy á, nem, mert nem érzek semmit, biztos, hogy nem, ezzel én már foglalkoztam. De mégis a testemben az érzetek azt küldik, hogy izzad a kezem, vagy egy kicsit megtorpan a léptem. Érzet, érzelem, értelem.
0: Igen.
1: Hogy vagyunk ezekkel,
0: igen.
1: És ez
0: igen.
1: Milyen feladata van ennek az érzelem szabályozásban?
0: Na most, ha megkérdezném tőled, vagy bárkitől, hogy tegyük föl ebben a helyzetben, mit érzel, mit mondanál?
1: Nehezen tudnék válaszolni rá. Lehet, hogy eszembe jutna egy történet, gyorsan azt elmesélném, hogy akkor a múltkor mi történt velem, de mondjuk azt elmondani, hogy hát egy picit nyírkos a tenyerem, a gyomromban érzek egy kis követ, ugyanakkor meg a fejem zsibong, azt hiszem ez nálam kíváncsiságot jelent.
0: Igen.
1: És akkor, és szinte, hogy el is szégyelném magam, mert hogy mit szól a másik, hogy én ilyeneket osztok meg magamról.
0: Látod, amit elmondtál, abban mind a három összetevője benne van az érzelmeknek. Az érzelmek azok automatikusan keletkeznek bennünk, és ilyen komplex, összetett folyamatok, és tulajdonképpen azt mutatják meg, mint egy belső iránytű, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, milyen számunkra, mit jelent. És az érzelmeknek mindig három összetevője van egy felnőtt számára. Az egyik összetevő az a testi érzet, ahogy mondtad. Amikor átélünk egy érzelmet, akkor a testünkkel is történik valami. Hogy melyik van előbb, az érzelem tudatossá tétele, vagy a testi megélés, ez változó, hogy kinél melyik.
1: Én azt hiszem, hogy itt a szakirodalom is azért erről sokat beszél.
0: Igen, sokat beszél, ezt nem is dolgunk most eldönteni.
1: Nem, abszolút.
0: A lényeg az, hogy mindig jár vele valamilyen testi érzet. Tehát feszültség esetén nagyon sokszor érezheti azt valaki, hogy esetleg a gyomrában szorítás van, vagy mit tudom én, megfájdul a feje, vagy izzad a tenyere. Tehát ilyeneket lehet érezni. De ugyanakkor járhat vele gondolat is. Tehát például, hogy ez a helyzet mit jelent nekem, amit mondtál, eszembe jut róla egy történet. Vagy most úgy érzem magam, mint amikor 2 évvel ezelőtt nem tudom én, mi történt. Vagy akár csak egy egyszerű gondolat, hogy ú, de béna vagyok. Ugye? Tehát, hogy minősítem
1: igen,
0: magam.
1: Igen.
0: Ez nagyon gyakori, hogy minősítjük magunkat. És akár meg is tudjuk nevezni az érzelmet, ami ilyenkor keletkezik bennünk, ha elég tudatosak vagyunk, ahogy te is mondtad, hogy ja, lehet, hogy ez nálam a kíváncsiság, ugye? Tehát, hogy van egy, az egész érzelem komplexumnak mindig van testi összetevője, és mindig jár valamilyen gondolatokkal. És abban különbözünk, hogy melyikünk mit vesz észre előbb magában, a gondolatot, vagy a testi összetevőt, vagy meg is tudja nevezni az érzelmet, ami keletkezik benne.
1: Na jó, jó, de hát nem tudok ennyi időt szakítani az életben, hát történnek velem a dolgok, most minden egyes eseménynél üljek le, és futassam ezt magamon így végig. Most egy picit provokatívan
0: persze,
1: fogalmaztam
0: persze.
1: Meg ezeket a mondatokat.
0: Legtöbb esetben nincs szükség végigfutatni, mert az érzelmek pont abban segítenek, hogy szinte azonnal irányítanak, motiválnak valaminek a megtételére, tehát automatikusan cselekszünk is valamit, például, hogyha kellemetlen számunkra egy helyzet, akkor a keletkező érzelmek segítségével ki fogunk hátrálni abból a helyzetből. Köszönöm, nekem erre nincs szükségem, és már hátrébb is léptünk. Csak hogy életszerű legyen, mondok egy példát, tegyük föl, hogy lemegyek a metró aluljáróba, és azt látom, hogy ott valakik verekednek. Hát akkor valószínűleg azt mondom, hogy na, akkor várok egy következő metrót, vagy valami rendőri intézkedést, én ebben nem akarok részt venni. És ezt nem is kell tudatosan végig gondolni, ezt meg fogjuk cselekedni. Tehát nem kell mindig tudatossá tenni. Akkor érdemes erre a tudatosságra figyelni, hogyha tartósan fennáll, vagy nagyon intenzív egy érzelmi állapot. Mert akkor az azt jelenti, hogy nem nagyon tudjuk megoldani a helyzetet. Tehát az érzelem olyan, mint egy jelzés, ami mindig kopogtat az ajtódon, addig, míg nem tudod a helyzetet megoldani. És ezért érdemes figyelni a tartósan fennálló vagy intenzív érzelmekre, mert azok arról szólnak, hogy valamivel, ami van az életedben, érdemesebb, tudatosabban foglalkozni.
1: És így belegondoltam, hogy érzelmek, ugye ennek is hatalmas nagy szakirodalma van, de hát van hat alapérzelem.
0: Igen.
1: Hogyha Paul Ekman alapján lennék, és olyan érdekes, hogy az öröm az egy pozitív érzelem, de aztán utána a bánat, harag, félelem, meglepetés, undor, ő ezeket hozza.
0: Igen.
1: Ilyen szépen le lehet így egyszerűsíteni az érzelmeinket.
0: Hát azért ennél sokkal szélesebb a paletta.
1: Bizonyára.
0: De alapvetően tényleg legalábbis az arckifejezések és a testi reakciók alapján ezeket az alapérzelmeket azonosították. Most, ha ezeket megnézzük, mondjuk ebből kettőt mondhatunk a pozitív tartományban, ugye azért az öröm az egy pozitív.
1: Az abszolút, igen.
0: És a kíváncsiság is lehet pozitív,
1: igen.
0: Mert hogy megközelítésre késztet.
1: Igen.
0: A másik négy az bizony inkább a negatív tartományban van, és azért, ha belegondolunk, az érzelmeknek jelző funkciója van, ahogy említettem. Nagyon fontos, hogy azt érezzük, amikor egy helyzet számunkra kellemetlen és nehéz, és akár el kell kerülnünk, vagy meg kell küzdenünk. És ezért nagyon nagy hangsúlyt kapnak az, hogy a negatív érzelmeinket észrevegyük. A pozitív érzelmekkel sokkal könnyebb együtt lenni.
1: Bár ezek is okozhatnak akár stressz helyzetet.
0: Hogyne, például a szerelem, vagy a túl hirtelen öröm, valaki nyer a lottón egy ötöst, akkor hirtelen nagyon-nagyon felmehet a vérnyomása.
1: Vagy csak egy új lakásba, igen, költözés. Például,
0: hát mennyi? Az már szinte egy krízisnek nevezhető, igen, állapot.
1: Igen, igen, igen. Hogy ismerhetjük fel, hogy itt most nekem érzelem szabályozásra van szükségem? Mert elindultunk, és egy picit én így belevágtam, te felvezetted, hogy azért, igen, a gyermeknél ez hogyan alapozódik, igen, meg, feltételezve egy kiegyensúlyozott, odafigyelő, együttműködő családi közeget, vagy egy kapcsolatrendszer, igen, amiben az a gyermek fejlődni tud, tehát akkor megvan az esélye, lehetősége annak, hogy mire felnőtté válik, talán észre sem veszi, és benne kialakul egy jól működő érzelmi szabályozó rendszer.
0: És ezzel együtt jól működő kapcsolatokat tud fenntartani.
1: Igen, mert hogy ugye nyitottá válik a világra.
0: Igen.
1: De amikor ez nem így van, és ahogy kezdted, és megosztottad az életutatból a pályád indulását, meg annak egy szakaszát, hogy nagyon sok nehéz helyzetet láttál, igen, éltél meg, ahol ez nem adatott meg. De mégis ez az érzelem szabályozás, szóval felnőttként hogyan tudunk ebben, hogy önismeret, és akkor megint írtam három ilyen szót, az, hogy önismeret, önszabályozás, öngondoskodás.
0: Igen, menjünk vissza oda, hogy azt kezd el foglalkozni az érzelmeivel általában, hogy vagy igényt érez rá, hogy foglalkozzon az érzelmeivel és annak szabályozásával, akinek sorra, rendre, visszatérően jönnek problémák az életében, és most nem olyan külső problémákra gondolunk, hogy mit tudom én, mint egy háborús helyzet, ami nagyon súlyos probléma, de nem ő csinálta.
1: Igen.
0: Hanem
1: igen, igen,
0: elsősorban a kapcsolati problémákra gondolok. Tehát, hogy újra és újra ismétlődik például, hogy nem jól alakulnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy mindig ugyanabba a helyzetbe kerül. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha ugyanazt a malomkereket hajtaná. És akkor jön az önismeret igénye, hogy vajon miért lehet az, mit csinálok, mit történik bennem, milyen érzelmek játszódnak le bennem, újra és újra ugyanúgy, és vajon melyek azok a helyzetek, amik ezeket az érzelmeket váltják ki. Mi a traumaterápia során pontosan így dolgozunk, vagy akár a stabilizáció során, hogy megnézzük, hogy mik azok a nehéz helyzetek a jelenben, amik gyakran előfordulnak, és úgy érzi a kliens vagy az ember, hogy bármit megtesz, mindig ugyanoda kerül vissza. És akkor ezeket a helyzeteket, amik problémát okoznak, itt tárjuk fel azt, hogy hogy is érzi magát, mikor ilyen helyzetben van. Mi váltja ki azt a pontot, amikor úgy érzi, hogy elveszíti a kontrollt. Uh-huh. Ugye? Tehát hol veszíti el a szabályozottságát? Mi történik vele olyankor? És ugye kétféle dolog történhet egy emberrel, ha elveszíti a kontrollt. Erről még nem beszéltünk, de ez egy fontos, hogy mondjam, ismeret az érzelem szabályozás szempontjából, hogy amikor kontrollban vagyunk, akkor az úgynevezett tolerancia zónánkban vagyunk benne, vagy tolerancia ablakunk, vagy úgy is szokták nevezni, hogy komfortzóna. Tehát jól érezzük magunkat, boldogulunk a nehézségeinkkel, stb. De ha elveszítjük a kontrollt, akkor kétféle dolog történhet velünk. Az egyik, hogy nagyon felmegy bennünk a pumpa, tehát ezt okozhatja hirtelen ijegység, vagy düh például, vagy meg kell küzdenem, le kell győznöm, meg kell mutatnom, majd én megmutatom, és így tovább. Vagy pedig épp ellenkezőleg annyira elhagyjuk magunkat, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy teljesen lecsökken az energiaszintünk. És úgy érezzük, hogy hát itt már én nem tudok tenni semmit. Tehát vagy nagyon megemelkedik bennünk a feszültség és az energia, vagy hirtelen lecsökken. És az is lehet, hogy egy krízis állapotban ez a kettő váltakozik folyamatosan egymásra, hogy úgy érezzük, hogy na most megmutatjuk, megküzdünk, aztán hirtelen meg ott találjuk magunkat a gödör alján, hogy nem megy ez nekünk. Tehát így tud változni az állapotunk, az aktivációs állapotunk a komfortzónán kívül. És hogyha valaki sokszor tapasztalja azt, hogy a komfortzónáján kívül van, akkor annak nagyon-nagyon ajánlott, hogy foglalkozzon az önismerettel, hogy mi az, ami kiváltja azt, hogy ő kiesik a kontrollból, és vajon hogyan tud visszajönni. És ez meg az érzelem szabályozás, hogy hogyan tudok visszajönni ide a komfortzónámba. És ez azért is nagyon fontos, mert ezen a bizonyos tolerancia zónán belül tudunk úgy viselkedni, mint egy felnőtt. Tehát nyilván ezt most a felnőttekről mondom, tehát tudjuk hozni mindazt, ami bennünk van, a legjobb képességeinket és tudásunkat, sőt, a kutatások azt is kimutatták, hogy az intelligencia szintünket, ami a ránk jellemző IQ 100-120 akármennyi, ezt is akkor tudjuk jól hozni, tehát akkor tudunk ezzel élni, hogyha a komfortzónánkon belül vagyunk, mert hogyha tartósan kívül vagyunk, akkor csökken az értelmi képességünk átmenetileg, nem örökre, hanem átmenetileg.
1: Igen, mert hogy egy védelmi funkció, meg kell védeni magam akár bármi áron.
0: Így van.
1: Eszembe jutott egy szó, ami mostanában nagyon sokat bent van, akár például vállalati coachingokban is, reziliencia.
0: Így van.
1: Ez így az utóbbi, nem is tudom, olyan 5-6 évben olyan hirtelen varázsszóvá vált. Hogy mit is jelent ez a reziliencia?
0: Igen, ez valóban az utóbbi időben kezd így szélesebb körben is ismerté válni. A pszichológiában itt Magyarországon egy olyan 15-20 éve kezdett megjelenni, de most már egy alapszónak számít, és ez azt jelenti,
1: és hogy... biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent.
0: Így van. Azt jelenti, hogy rugalmas megküzdési képesség. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ha találkozunk egy stressz helyzettel, vagy akár egy krízissel, akkor viszonylag gyorsan úrrá tudunk lenni rajta, illetve, hogy visszanyerjük az egyensúlyunkat. Uh-huh. És jellemzőbb ránk, hogy már aki reziliens, hogy gyakrabban él meg pozitív érzelmeket, és az öngyógyító képessége is fejlettebb, vagy jobban működik, mint annak, aki nem reziliens. Uh-huh. Tehát a reziliencia az tulajdonképpen a rugalmas visszapattanás képessége, mint a gumilabdáknál, hogy falhoz csapod, de visszajön. Na, ugyanígy kell elképzelni, hogy az, aki reziliens, az, ha történik is vele nehézség, hatékonyan igyekszik megoldani, és utána hamar visszatér az eredeti normál állapotába.
1: Nem törik össze.
0: Nem törik össze.
1: Nem süllyed el.
0: Nem süllyed el.
1: Hanem mint egy jó vissza tud pattani, és tud működni. Az önismeret, ezt csinálhatom akár egyedül is, mert bizonyára vannak olyan technikák, gyakorlatok, bár talán ez is egy kérdés lehet, hogy nekem egyedül kell ezt az érzelem szabályozósdit, ha felnőtt koromban úgy érzem, hogy korrekcióra van szükségem, vagy már nem is biztos, hogy a korrekció rögtön, de hogy másképp szeretnék működni, megjön ennek az igénye. Akkor ezt egyedül kell csinálnom, segítséggel, a kettő kombinációjával. Mit lehet ilyenkor tenni?
0: Lehet egyedül, de azért jobb ez, hogyha valaki mással vagy másokkal, mert hogy akkor, ha másokkal együtt vagyunk, kapunk közvetlen visszajelzést arról, hogy hogy is működik ez, hogy hogyan tudok én egy kapcsolatban funkcionálni, mit tudok kezdeni az érzelmeimmel, de amit biztos, hogy tudunk egyedül csinálni, az az, hogy hozzászoktatjuk az idegrendszerünket ahhoz, hogy meg lehet nyugodni. És ez egy nagyon fontos lépése, tulajdonképpen nulladik lépése az érzelemszabályozásnak, hogy különösen manapság, amikor millió-millió inger ér bennünket, és az egész világunk rohan, és egyik hír a másikat üti ki a fejünkben, meg ezer feladatunk van, elfeledkezünk arról, hogy akkor tudunk jól működni, hogyha az idegrendszerünk eléggé nyugodt. És ezért ilyenis tudunk magunk is tenni. És ehhez vannak gyakorlatok, amiket ha rendszeresen végzünk, akkor ebben előrébb tudunk lépni. És nyilván ezeket a gyakorlatokat már nagyon régóta ismeri az emberiség, például a kereszténységben ilyen az ima, vagy az elcsendesedés, az áhítat, a keleti kultúrákban meditációnak nevezik, mi a pszichológiában relaxációnak hívjuk. Tehát a lényeg az, hogy időt adni magunknak, hogy lecsendesedjünk, és hogy egy kicsit távol tartsuk magunkat a külvilág zajától. Ez egy gyógyító állapot. Gyógyító állapot az idegrendszerünknek és a testünknek is. Ugyanis ilyenkor létrejön egy úgynevezett paraszimpatikus, vegetatív idegrendszeri működés, ami egy teljes megnyugvást tud hozzá létrehozni az idegrendszerben és az izmokban is, és ez alatt energia raktározódik el a szervezetben. Ez olyan, mintha feltöltenénk a tankot az autóban. Ha sosem töltjük fel, csak nyomjuk a gázt, hát akkor előbb-utóbb kifogy.
1: Kimerülünk. És akkor itt megint a testünk, az érzéseink, a gondolataink, tehát ez egy ilyen harmonikus egység.
0: Abszolút.
1: Tehát itt ebben az esetben teszek a testemért a...
0: Így van.
1: És a belsőmért, a belső érzéseimért.
0: Így van. És azt mindenkinek érdemes önmagának megtalálni, hogy mi az a helyzet vagy módszer,
1: mert,
0: hogy ami legjobban.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Tehát
0: igen,
1: megengedhetem magamnak. Ez meg. Nem önzés. Ez nem...
0: Ez azt is mondhatnám, hogy szükséglet. Tehát a csend és az elmélyedés, ez egy szükséglete az idegrendszerünknek és a testünknek, mint ahogy az alvás. Meg tudjuk tenni, hogy ne aludjunk pár napig, de aztán egyszerűen nem tudunk nem aludni, mert teljesen kimerülünk. Tehát ugyanígy kellene napi szinten időt fordítani az elcsendesedésre.
1: Nem tudom, hogy említettem-e, de most mindenképpen megteszem, hogy te írtál egy könyvet, az érzelemszabályozás a gyakorlatban, és ez a gyakorlatban, és most amiről beszélünk, ezek a igény, ez a szükséglet, ez a fontos dolog, hogy a testemnek is, a lelkemnek is megadni ezt a pihenést, te ehhez adsz eszközöket, adsz Igen. gyakorlatokat is, hogyan lehetne ezt, miképpen tudjuk ezt megtenni. Te honnan merítesz?
0: Már hogy a saját életemben hogyan?
1: Igen, ez, igen, tehát egyrészt, hogy te hogyan töltődsz, másrészt meg, hogy ezt a, és nagyon szerte ágazóak ezek a gyakorlatok, hogy, hogy te hogyan mélyedtél el ebben, hogyan szerezted az ez irányú tudásodat.
0: Hát ahogy mondtam, a traumákkal kezdtem, és a traumák mentén ennek a, az érzelemszabályozásnak a szakirodalmát, az ezzel kapcsolatos tudást nemzetközi és magyar szinten is én nagyon régóta tanulmányozom. Tehát onnan is tudok meríteni tudományos anyagot, meg hát a gyakorlatból én nagyon sok klienssel dolgozom, akikkel lehetőségem volt nagyon sokféle gyakorlatot kipróbálni, és megtapasztalni, hogy vajon mitől függ, hogy valakinél működik egyik vagy másik gyakorlat, és ebben a könyvben próbáltam azt is leírni, hogy bátran próbálkozzunk, mert nem biztos, hogy mindenkinek minden gyakorlat jó, és azt is bemutatom, hogy milyen szempontok szerint érdemes válogatni. Tehát akár az állapotunk, akár a saját bemenetünk szerint, hogy mire vagyunk érzékenyebbek, inkább a gondolatokra, vagy inkább a testérzetekre, mert ebben is különbözünk. Tehát ennek megfelelően is lehet a gyakorlatokból válogatni.
1: És te hogyan töltődsz, ha ezt megosztod velünk?
0: Igen. Én a számomra a legfontosabb, egyik legfontosabb feltöltődési forrás a természet. Tehát itt akár a kert, akár pedig a hétvégi kirándulások, túrázások, ezek rendszeresek az életemben, és hát a természet az, az mindig csak ad. És béke van, és csend van, és maximum madárdal. Tehát, hogy, hogy valóban egy nagyon-nagyon jó forrás a pihenésnek, és ugyanakkor én rendszeresen relaxálok. Tehát, hogy naponta minimum egyszer, úgy van a munkarendem is beosztva, hogy délelőtt és délután dolgozom, és a kettő között ebéd után van egy fél órányi időm, amit kifejezetten relaxációra fordítok. És ez nagyon-nagyon bevált, ez nagyon-nagyon jó. És reggel pedig, amikor felébredtem, azzal kezdem a napot, hogy elmélyülök és kapcsolódom a transzcendenshez, amennyire hát nyilván én korlátozott emberként erre képes vagyok, de hogy mégis arra gondolok, hogy ennek a világnak része vagyok, ami, ahol én egy kicsi elem vagyok, de van egy életfeladatom, van az életemnek értelme, és ahhoz kérek segítséget minden nap, hogy én ezt teljesíteni tudjam. És ez egy olyan jó napindító kis szertartás nekem.
1: Most átjárt engem ennek a melege, amikor megélhetem azt, hogy kicsi vagyok, hogy valaminek a része vagyok, hogy nem tőlem függ, és most egy picit így az anya szerepemre is utalok, hogy egy, úgy érzem, mintha nekem kéne, de közben van olyan hely, ahol én ezt így letehetem, és azt mondhatom, hogy most itt vagyok,
0: így van,
1: és oda bízom, és így oda van, tekintek fölfelé.
0: Ez egy olyan erőforrás, amit ha valaki nem ismer, vagy nem tud átélni, az hát azt sajnálom picit, és nem lesajnálom, hanem én mindenkinek kívánnám, hogy ezt át tudja élni, hogy ezt a transzcendens kapcsolódást, hogy le tudom tenni a terheimet, és oda tudom adni, és nem mindent nekem kell megoldani, mint ahogy nem is lehet, hogy mindent én kontrolláljak, mert tényleg nem tudunk mindent kontrollálni. De hogyha ebben meg tudunk nyugodni, és ennek van tudományos háttere is, hogy az idegrendszerünkben ezek a hittel kapcsolatos, tehát maga a hit, ha ez egy élő hit, akkor a nehéz helyzetekben kifejezetten beindít olyan gondolatokat, amik segítik átvészelni a nehéz helyzetet, segítenek hamarabb megnyugodni, és hozzájárulnak ehhez a bizonyos rezilienciához, vagy rugalmas alkalmazkodáshoz.
1: Ja, ezek olyan szép gondolatok, nehéz egy kicsit folytatni. Beszéltünk idáig egy fejlődésről, talán egy kicsit akváriumszerű fejlődésről, amiben olyan minden olyan pozitív, olyan zökkenőmentes, de azért említetted a traumával kapcsolatos ismereteidet, tudásodat, a krízis, krízis trauma, tehát, hogy azért ezek így. Én most ezzel a pár mondatommal talán fölvezetném a következő alkalmunkat is, mert mi már a műsor előtt beszélgettünk. Úgy tűnik, hogy az érzelemszabályozásról sok mindent megmutattunk a hallgatóknak, biztos, hogy nagyon sok mindent kihagytunk, és lehetett volna még beszélni. Ugyanakkor meg a krízis és trauma az egy olyan történet, amire azt hiszem még egyszer találkozhatnánk, igen, és beszélgethetnénk erről. És elárulva azt is, hogy egy speciális eszköz is a birtokon.

0: processing, ami azt jelenti, hogy szemmozgással történő deszenzitizáció és újrafeldolgozás. És hát ennek a technikáját tanultam én, és gyakorlom mind a mai napig, és nagyon-nagyon hasznosnak tartom a traumákkal való munkában.
1: Nagyon érdekes, hogy szemmozgás, tehát, hogy akkor... Na, jó. És itt megint visszakapcsolódik bennem az a, az általunk beszélt dolog, hogy a testünket megkérdezve is lehet előrelépni. Tehát nem, és ez egyfajta, és ahogy mondtad, hogy itt nagyon sokféleképpen, de itt ez pont az a módszer, ami a testünkből is.
0: Így van, így van. Az a módszer, ahol foglalkozunk a testi érzetekkel, az érzelmekkel és a gondolatokkal is egyszerre.
1: Mert hogy ez nagyon-nagyon összefügg, én ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, talán a hallgatók ezt már sokszor hallották tőlem. Dr. Magyarorsi Révész Zsuzsanna, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és az érzelemszabályozáshoz kapcsolódóan nagyon sok mindent elmondtál nekünk, folyamatokat tudtunk végigvinni. A gyakorlatról is beszéltünk, hogy vannak gyakorlatok, amik még ha nem nagy a baj, akkor is nagyon fontos és érdemes, mert önmagunkról gondoskodni az nem önzés. Azzal segítünk a környezetünknek is, hogyha ezt megoldjuk. Én, kedves hallgatók, javaslom nektek, hogy ezt az Érzelemszabályozás a gyakorlatban című könyvet nézzétek meg, forgassátok, akár bele-bele lapozva, úgy is nagyon-nagyon jól fogyasztható, de végigolvasva meg aztán egy folyamatot, egy rendszert láttok meg benne. Zsuzsa, akkor most időlegesen köszönök el tőled, és 2 hét múlva folytatjuk a krízissel, a traumával és a trauma feldolgozás eszközei közül az EMDR terápiával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatónk, várunk vissza benneteket 2 hét múlva is. Viszont hallásra!

Márai Sándor. Ajándék. És mégis. Ma is, így is. Örökké. Mennyit ad az élet? Csendesen adja két kézzel. A reggelt és a délutánt. Az alkonyt és a csillagokat. A fák füllet illatát. A folyó zöld hullámát. Egy emberi szempár vízfényét. A magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el? Uram, neked adom a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, ma neked adom a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Amen. Kalkuttai Teréz anya.

0: Somlainé kis Viktória a gyógyító macik kitalálójának, készítőinek gondolatait hallják.
1: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. 7 évvel ezelőtt kaptam egy olyan ajándékot, ami ez egy maci készítő kis tanfolyam workshop kupon volt, biztos nem véletlen volt. Ennek a mentén éreztem mindig azt, hogy ami következik, az helyes. Szóval az egy jó dolog, ami történni fog. És próbáltam figyelni azokra az üzenetekre, amit így hallottam, hogy ez belül, hogy ezt hogyan továbbítsam ebből, mi fejlődjön ki. És így jutottam el oda, hogy amikor ezt az egy macit megmartam, már hazafele vetettem a férjemet egy méter anyagot, mert szerettem volna még többet és többet varni, mert kitaláltam, hogy ezeket a macikat én el fogom ajándékozni. Megszületett útközben az az ötlet is, hogy mindenképpen kórházban fekvő gyerekeknek fogom teljesen ingyen oda ajándékozni azért, hogy ezzel a macival ők hamarabb hazakerülhessenek, érezzék azt, hogy ez egy gyógyító ajándék, amit kaptak, mert ez kézzel készült, azzal a céllal, hogy én végig, amíg varrom, arra gondolok, hogy ez az illető, aki megkapja, gyógyuljon, legyen jobban. Én azt gondolom, vallom, hiszem, érzem, hogy amikor szeretetből készítünk valamit, és oda szeretnénk adni valakinek, akkor az nem köthető anyagiakhoz, sem ellentételezéshez. Tehát ha én adok neked egy ölelést, egy mosolyt, egy puszit, ebben benne van, tehát ez a maci konkrétan erről szól, akkor én ezért nem kérhetek cserébe semmit. Maci a játékok angyalkája. A maci azért jó eszköz, mert puha, és elmosolyodik mindenki, amikor látja. És amikor megfogják, akkor én abban reménykedem, hogy ez egy olyan tár, lesz egy olyan kabala, amivel ő azt érzi, mint én, hogy legyőzhetetlen. Vagy legalábbis nincs akadály.
0: Somlainé kis Viktória a gyógyító macik kitalálójának, készítőjének gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

0: irgalmasság órája.
1: Halld meg, Uram, hangomat, amellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jézus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

Szent Ágoston imája. Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és megszeretni.

0: Szép szeretett anyja, Mária, imádkozz érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

Alszom, de a szívem ébren van. Senki sem képes arra, hogy mindig egyformán figyelmes és buzgó legyen. Elbóbiskolunk, mint az evangéliumi 10 szűz, akik a vőlegény érkezését várták, ahogy Máténál olvassuk. Az énekek énekének jegyesével mi is mondhatjuk: aludtam, de szívem ébren volt. Nem tudsz mindig tudatosan az Úrra, a vőlegényre gondolni. Ő ezt nem is kívánja. Feladataid lefoglalják a tudatos figyelmedet. Viszont legmélyebb valódban virraszthat a szíved. Legbensőbb központodban Isten van jelen. Állandóan kopogtat a szíved ajtaján. Arra vágyódik, hogy tudatodat és tudatalatti énedet teljesen elborítsa a jelenlétével. Amikor a tudatos szinteden arra kényszerülsz, hogy elhagyd őt, hogy a munkádra koncentrálj, tudatalatti énedben ő akkor is benned él. Ott él vágyaidban, álmaidban, ott él örömeidben és fájdalmaidban. Ha az ő neve a te igazi világosságod, és szeretete a te nagy örömöd, akkor belső lényed ő mellette virraszt, még ha a felszínen alszik is. Gondolataid, szavaid és tudatos tetteid nem az egyetlen reális tényezők életedben. Lényednek van egy mélyebb szintje. Igen, ha ezen a szinten már megragadott Isten szeretete, ő lesz a mozgató ereje mindannak, amit teszel. Esténként, elalvás előtt remek alkalom nyílik arra, hogy tudatalatti világodba elvesd a vőlegény nevét, hívd őt csendesen és bizalommal. Akkor kicsirázik a bensődben, s miközben alszol, a szíved virraszt.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Úrnapján öljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Dicsőség és hála, Uram, neked! Sok szeretettel köszönt a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát júniusi programban természetes, hogy a legfontosabb üzenet, amit szeretnék a szívemből átadni a kedves hallgatóknak, hát az Úr napja csodája volt. Mert az mindig egy olyan fantasztikus kincs. És hát én úgy érzem, hogy amikor elkezdtem dalokat írni, és érdekes volt, hogy kezdetektől sok nagyszerű pap hallotta ezeket az énekeket az akkori időben. Hát hol van ez már a 70-es években, rég volt. Nagyon fiatalok voltunk feleségemmel, és ahova hívogattak mindenfelé, Kismaros, Nagymaros, és a legtöbb atya, aki ott megfordult, azok mind meghívtak a saját templomba is. És akkor mindig mondták, hogy hát a misét is szeretném, hogyha énekelnétek a misén. Hát először még nehéz volt megfelelő énekeket válogatni, de aztán egyre inkább belejöttünk, és magam is rájöttem, hogy nagyon fontos, hogy az Eucharisztiában elhangzó ének az valóban Jézusról szóljon, az oltári szentségről, és hát ez az évek során azért letisztult, kitisztult, és én azt hiszem, hogy ma büszkén és örömmel vállalhatom az énekeket, és ajánlom azoknak a fiataloknak, akik gitáros műfajban próbálják szolgálni az Urat, egyházunkat, és ajánlom is ezeket az énekeket, dalokat. Úgy is állítottam össze, hogy bármikor javaslom, és hiszem, hogy lehet is szép is, hiszen olyan szentmiséken énekeltünk egyébként, a püspökök voltak, nem is egy, hanem a püspöki kar szinte a teljes létszám alatt volt, amikor volt a budapesti misszió, város misszió, és hát ott is mi énekeltünk fenn a Gellért hegyen, és annyi szép szolgálatot végeztünk, és aztán sok-sok ifjúsági találkozón, és a püspök atyák részt vettek, és mindegyikük számára öröm volt és megtisztelő volt. Most legutoljára például, hát emlékszel, amikor itt volt a bérmálás, és Kornél püspök atya volt itt, hát olyan megható volt nekem, amikor Kornél püspök atya intonálta még az a szentmisével, az Uram irgalmaz után a dicsőséget is, és hát egészen meghatottam, hogy hát fantasztikus volt, hogy Kornél atya milyen gyönyörűen énekelte az énekeinket, meg az összes többi gitáros éneket persze. És hát hiszük, hogy mi azért szolgálunk az Úrnak, hogy őt dicsőítsük, és őt áldjuk, és őt kérjük az életünkért, a nemzetünkért, a hazánkért, a családjainkért, ifjúságunkért, mindenért, mert mindenünk az övé. Mi az Úré vagyunk, és hiszük, hogy ő pedig a mi szívünkben itt él, és ő bátorít, biztat minket erre a gyönyörű szolgálatra. Kezdőéneknek tudom ajánlani, nagyon szeretem ezt az éneket. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Igen, Jézusnak a mondását fordítottam meg. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És hát én megfordítottam, mint egy szerelmes vallomást. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. És a legtöbbször, így a hétköznapi szentmiséken is, ebben az énekkel kezdem, és így az egész közösség énekeljük, és jó is, mi hozzád megyünk, mert most a szentmisére is így jöttünk, mi hozzád jöttünk, Urunk. Nem csupán a templomba, persze, hát a templomba veled találkozunk, de most különösen is a szentmise áldozatban belőled akarunk megújulni, életet kapni.

menj meg a lelkem. Ez is egy reményteli ének. Minden szentmisében is kis bűnbánattal kezdjük, és valahol ez az ének nekem is egy kis, mindig egy ilyen bűnbánati jellegű ének is. Azért azt hiszem, hogy bátran lehet a szentmisében is elhelyezni megfelelő helyre. Menj meg a lelkem. Tisztítsd meg szemem, hogy téged lásson. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Hát, azt hiszem, hogy jó ének ez, és tudom ajánlani azoknak a fiataloknak, akik gitáros műfajjal próbálnak szolgálni, de bármikor lehet egy imaórán is, egy akármilyen rendezvényen, javaslom, és én magam is nagy szeretettel és nagy örömmel éneklem mindig ezeket, és ezt az éneket is.

következő ének Tiéd vagyunk. Hát ezt egy felajánlásra írtam, felajánlás éneknek írtam, mert ez egy csodálatos találkozás az Úrral. A föld és az ég asztalunknál összeér. Így kezdődik az ének, és így fejeződik be, tiéd vagyunk, tiéd vagyunk. Újra és újra megismételve a vágyat és a reményt, hogy Urunk, mi a tiéd vagyunk, belőled akarunk élni, benned remélünk, és hisszük, hogy itt vagy velünk, és a Szent Mise kegyelmeivel, szent áldozással megerősítesz, megújítasz minket.

0: tiéd vagyunk, tiéd vagyunk, tiéd vagyunk.
1: A következő ének egy nagyon

kedves ének, a Gável fiúk írták, András és Gellért, annak idén elbüszkélkedhettem velük, hogy a tanítványai voltak még középiskolás diákok, és én örömmel vittem őket magammal, amikor édesanyjuk meg a szüleik elengedték őket velem, és bejártuk az országot, és ők nagyon büszkén és boldogan emlegetik ma is, és én nekem mindig egy kicsit úgy legyezgeti a hiúságomat, és nagy örömmel hallgatom őket, amikor ezt elmondják, hogy ők meg nagyon nagy örömmel emlékeznek erre vissza, amikor velem járták a

békesség legyen velünk. Hát, egy nagyon kedves ének számomra, és megható volt, hogy a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson én akkor még olyan egészségügyi állapotban voltam, hogy nem ismertem jelentkezni, és nem is nagyon próbáltam programokon részt venni, de amit lehetett, azért persze ott voltam, és szívem boldog volt, hogy van egy ilyen lehetőség. És olyan öröm volt hallani, amikor a Hősök terére vonult talán a Kossuth téről, ugye, az ünneplő közösség, akkor az énekek között, az eucharisztikus énekek között elhangzott ez az ének, és énekelték végig. Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk, békesség, békesség legyen velünk. És örömmel hallgattam, és néztem a tévében akkor még az egész rendezvényt. Sajnos akkor nem vehettem részt, de a szívemben ott maradt, és nagyon örülök ennek, hogy ez egy dalom mégiscsak elhangzott. Egy kicsi dal, de nagyon fontos volt, hogy ott megszólaljon ez az ének is, és sokak számára kedves. Egyébként gyakran éneklem a szentmiséken is, a hétköznap és az ünnepi szentmiséken is, és hát remélem, hogy sokan mások is használni fogják ezt a dalt, és valóban egy megerősítő, bátori biztatás lesz számunkra, hogy a békesség, Jézus békessége itt van velünk. Nem olyan, mint a világ békessége, ő igaz békességet hoz nekünk, és ajándékoz meg minket.

Ne félj, mert megváltottalak. Ez pedig Győző barátom gyönyörű éneke, Kindelman Győző Bala. De nagyon szeretem énekelni, és hozzászoktattam a testvéreket a mi plébániai közösségünkbe. És sokszor, amikor egy ilyen megemlékező mise van elhunyt testvérekért, rokonokért, barátokért, vagy más alkalommal, akkor mindig kérik ezt az éneket, hogy ezt énekelhetjük, persze, mondom, a legnagyobb örömmel, a legnagyobb szeretettel. Ne félj, mert megváltottalak, nekem is kedves énekem. És bátor, biztató, amikor voltak félelmeim, hiszen amikor az ember súlyos betegségeken eszik át, akkor ne szégyeljük. Bizony, hát az emberben vannak félelmek is. Mindig reménykedve várja a következő vizsgálatot, hogy vajon rendben lesz, minden oké. És hát ez így van, hogy utána meg az emberben egy hatalmas háladás van. Uram, köszönöm, hogy megmentesz és megadod a gyógyulás ajándékát, és továbbra is szolgálhatlak téged. Mert ez a legfontosabb, Uram, hogy én így tudom kifejezni a köszönetemet, hogy ott vagyok minden szentmisén, az esti szentmiséken, hétköznap is, és szolgálok neked, egyházunknak. És ezzel sok örömet szerzek a papunknak, a híveinknek, és mindenhol el is mondják ezt, és én, nekem ez megható köszönet, és mondom, én köszönöm az Úristennek, hogy itt lehetek, megadta az egészséget.

0: következő dal címe, Reményt és jövőt adj. És ez egy reményteli imádság. Hát mostanában különösen is úgy érzem, hogy olyan fontos, reményt és jövőt adj, Uram. Nem csupán magamért kérlek, Uram, hanem a családomért, a gyerekeimért, unokáimért. Egy pokollá lett a világ körülöttünk. Nem hittük el, hogy megöregszünk, és annyi nyavaja után még egy ilyen is, hogy itt tombol a háború a szomszédunkban. És itt van, és vannak, akik uszítják is. Európa dicsőséges nagy nemzetenek politikusai azt hiszik, hogy valami nagy dolgot csinálnak. Azt közben pokollá teszik a saját népük életét is, és minnyájunkét. De mi hisszük, hogy erősebb az Úr. Mert ő az élet ura, és ő a béke fejedelme. És van még egy nagy segítőnk, a szűzanya, aki itt van velünk, és segíti ezt az országot, ezt a népet, és én hiszek benne, és remélek benne. Hát így van. Mindig van a hívő ember számára erőforrás. Használjuk ki.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem, és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem, és megtaláltok, ha teljes szívet

következő, és ezáltal már befejezőjének is, volt a szolgálatom az egyik szentmisén, akkor az Eucharisztikus Kongresszusnak a 39-es énekét énekeltem én is, mert azóta születtek persze feldolgozások, és már korábban is, és különösen nagyon tetszik nekem, a két Gável fiúnak van egy gyönyörű feldolgozása. Győzelemről énekeljed napkelet és napnyugat. Persze, hát a szöveg változatlan marad, és ez csodálatos ez a szöveg is. Tényleg ennél jobbat nem is lehetett volna írni a mi karasztályunknak, a mostani karasztályunknak se. Ezért büszkén és örömmel énekeljük. És sokan éneklik a fiatal generációba ezt a új feldolgozást. Hát most befejező énekként ezt tettem a műsorom végére. Köszönjük Andrásnak és Gellértnek, talán Gellért volt a zenei feldolgozó, hogy ezt a gyönyörű éneket teremtették, és sokfele éneklik. Nálunk is volt egy ilyen gyönyörű ünnepség, Szent Háromság vasárnap, amikor a közösségünk Gábor fiammal az élen meghívták őket is, hogy nálunk is dicsérjétek az Urat, szolgáljatok, és ők gyönyörű énekekkel, énekeikkel itt voltak, és valóban sokak számára ajándék volt, és többek közt ez az ének is elhangzott. Hát most fogadják ezt, aki még nem ismerné, de azt hiszem a fiatalok szerte az országban már ismerik. Hát hallgassák, és a szívükben éljék át ezt a csodát, hogy ez a szöveg 39-ben még szüleink, nagyszüleink, dédszüleink énekelték, és ez a szöveg ma él továbbra is, és hisszük, hogy a mi szívünkben is a szöveg ugyanaz lesz. Énekelhetjük a régi dallammal, énekelheti az ifjúság, az újabb dallam a világa. A lényeg ez, mi erről a győzelemről éneklünk, számunkra Krisztus király a föld felett. És reméljünk, hogy te vagy az Urunk, aki megteremted a békét ezeknek a szerencsétlen háborgó népeknek, és megállítod azokat a gonosz politikusokat, akik a háborúért és más egyéb gonoszságokért akarják tönkretenni a földet, Európa népeit is. Hát köszönöm, hogy meghallgattak, fogadják szeretettel a műsoromat, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Papszentelések időszakát éljük, papi jubileumokkal találkozunk újra és újra. Holnap például Esztergomban és Egerben lesz papszentelés, elmúlt szombaton is volt. Bár azt érzékeljük, érezzük, hogy csökken a papi hivatások száma, és jelenleg is kevesen vállalják, hogy elindulnak a papság felé vezető úton, és éppen ezért egyrészt fontos imádkoznunk hivatásokért, papi hivatásokért, fontos ezt az imádságunkat valamiképpen konkréttá tenni, nem rábeszélően, de mégis, ha valakiben azt látom, hogy benne motoszkál a papságnak a lehetősége, gondolata, akkor érte külön is érdemes imádkoznia, hogy nagyon sok pap meséli el, hogy az édesanyja már pici gyerek korától kezdődően imádkozott azért, hogy a fiát, ha az Isten is úgy akarja, akkor pap lehessen belőle, pappá szenteljék egyszer majd a fiát. Tehát valamiképpen ilyen csöndes imádságok, de konkrét imádságok azok, amikre nagy szükség van. Ugyanakkor arra is nagy szükség van, hogy a családjainkban megvalósuljon a keresztény hit, a keresztény élet, hiszen ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmaz, a család az első szeminárium a fiatal számára, ahol a felnövekvő gyermek találkozik az Isten szeretetével, Isten kegyelmével, találkozik azzal, hogy hogyan lehet keresztény módon élni az imádságban, a vasárnapi szentmisében, találkozik a keresztény közösséggel, találkozik azzal, hogy jó Krisztus közelében lenni, jó Jézus Krisztus szolgálatában lenni. Aztán fiúknál sokszor az is van, hogy akkor elkezdenek ministrálni, ott lenni az oltár közelében, és ennek a szépségét megérzik, hogy milyen jó az oltár mellett, az oltár közelében lenni, és így fogalmazódhat meg bennük a vágy, a szándék ébredhet föl, a hívásnak a gondolata, hogy hát ha engem is papnak hív az Isten, hát ha azt szeretné az Isten, hogy én is ott az oltár mellett álljak, az oltár körül szolgáljam az Istent, szolgáljam a hívő népet. Tehát ahhoz, hogy legyenek papjaink, ahhoz szükség van a családokra, bár nagyon már több olyan esetet tudunk, ahol a családi háttér nem volt éppen nagyon komolyan hívő családi környezet, és mégis az Isten megszólította az illetőt, mert valamiképpen mégiscsak nyitottá vált erre a hívásra, erre a szólításra. De azért az a megbízható és megszokott útja a papi hivatás megszületésének, hogy a keresztény családban fogalmazódik meg, hogy jó a pap, jó papnak lenni. A keresztény család mutat valamit abból, hogy hogyan van kapcsolatban a pappal, hogy hogyan tudja a pappal való kapcsolatot megélni és fölfedezni ennek a szépségét a felnövekvő gyermekeknek, megmutatni a papi életnek a szépségeit. Tehát ez az első lépés, ami a papság útja felé vezethet. Azután persze ott van az imádság, hogy az a fiatal hogyan áll bele az imádságban, hogyan kezd hozzászokni ahhoz, hogy az imádságban újra és újra megszólítsa az Istent, hogy az imádságban újra és újra jelen legyen az Isten számára, és felfedezze az imádságnak a szépségét, az erejét, a mélységét. És az is jó, hogyha a fiatal, a felnövekvő fiatal bekerül valamilyen közösségbe, amelyben jó megélni a keresztény hitet, jó együtt lenni, beszélgetni, megosztani az örömöket, meg a gondokat egymással, mert ez is erősíti az Istenhez való tartozásnak a gondolatát, az elgondolását. És amikor valakiben megfogalmazódik, hogy ő pap szeretne lenni, akkor ugye van egy ilyen tisztázódó időszaka a kezdet-kezdetén, majd pedig
következik a szemináriumnak az időszaka, ami egyrészt egy képzés, teológiai képzés a fiatal számára, másrészt pedig egy picit beleállás a papi élet ritmusába, az imádságokba, a közös imádságokba, egy picit felfedezése annak, hogy mit is jelent igazából papnak lenni, és hogy mik azok a keretek, amelyek kitöltik egy papnak az életét, egy papnak a mindennapjait. Így tudunk egyre inkább Krisztushoz kapcsolódni, Krisztus szeretetében megerősödni, Krisztus közelségében jelen lenni. És ez az, ami újra és újra meg tud bennünket erősíteni. Tehát a pap valamiképpen Isten emberévé válik, Isten szolgálatára szenteli az életét. És ennek a szolgálatnak sokféle összetevője van. Egyrészt a liturgiáknak a vezetése, végzése, szentmise, szentségek kiszolgáltatása, a liturgiák szép végzése a papi életnek az egyik nagy szépsége, és a szentmise bemutatása az mindannyiunk számára, papok számára egy nagyon fölemelő, megerősítő dolog legtöbbször, amikor kellőképpen nagyrészt ott adódunk figyelni a szentmisére, amikor tényleg bele tudunk állni abba, hogy mi is történik a kezeink között a szentmisében. Ez egy nagyon szép lehetősége a papság megélésének, hogy a szentmisét bemutatva, a szentségeket kiszolgáltatva, a tanítás feladatát végezve segítik a keresztény népet a krisztusi úton, segítik a keresztény népet, hogy egyre inkább megölje, megélje Isten szeretetét, megélje Isten kegyelmét, amely jelen van mindannyiunknak az életében. Tehát a pap életének valahol ez az egyik lényege. A másik lényege a tanítás, mikor beszél mindarról, amit megél, mindarról, ami a hitében van, mindarról, amit a Szentírásban fölfedez, beszél a pap és tanítja az embereket, nem feltétlenül csak hittanórán, bár azt is jó, hogyha elel végez egy-egy pap, de azért sok minden másban is válhat tanítóvá a pap, és válhat olyan emberré, aki eligazítást tud adni, aki meg tudja mutatni Isten kegyelmét, Isten szeretetét abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amely körülvesz bennünket. És így válhat a pap újra és újra jellé az ember számára, jellé a világ számára, hogy ő egyre jobban megerősíthessen bennünket, és Krisztus szeretete újra és újra segítsen és támogasson bennünket. Tehát a pap élete tulajdonképpen így néz ki, de a kapcsolatokba beletartoznak az emberi kapcsolatok, hogy elmegy egy-egy családhoz, hogy jól érzi magát egy-egy rendezvényen, egy-egy helyzetben, egy farsangi bálban, vagy egy olyan helyzetben, amikor azért könnyebb dolgokról van szó, amikor le tud állni a gyerekekkel játszani, közel enged magához embereket, és milyen jó, hogyha ezt újra és újra meg tudja tenni a pap, hogy ilyen módon van jelen a plébánia közösségének az életében, hogy a pap valamiképpen mégiscsak közösségi ember tudjon lenni, mégiscsak közösséget tudjon alakítani, formálni abban a helyzetben, amelyben éppen belekerült, amelyben éppen benne van. Tehát a pap ugyanakkor amellett, hogy a templomban az Isten előtt áll, amellett ott áll minden ember mellett valamiképpen, és próbál sokszor nem könnyű módon, próbál közelebb kerülni a hívekhez, próbálja egy kicsit megéreztetni velük, hogy mit is jelent az, hogy ők most itt ebben a faluban keresztényként élnek, és most segíteni akarják a másik embert, segíteni akarnak másokon. Tehát fölfedezni a lehetőségeket, amelyek segítenek bennünket újra és újra, amelyek segítenek bennünket abban, hogy Isten szeretetét megéljük és megtapasztaljuk a
minden napjainkban. Jézus tehát újra és újra segít és erősít bennünket, hogy az ő kegyelme segítsen és vezessen bennünket azon az úton, amelyen Jézus akar és tud bennünket vezetni, amelyben Jézus újra és újra megmutatja, hogy hogyan lehet közel kerülni a másik emberhez, hogyan lehet Isten jelenlétét, szeretetét megmutatni azoknak, akik körülöttünk élnek. Most egy pici zenét hallgatva megpihenünk.

papszentelések időszakában egy kicsit a papságról beszélünk, gondolkodunk itt a Mária Rádió hittanórájában, picit a pap feladatát, szerepét, a pappá válásnak egy kicsit a folyamatát tekintettük át. Talán a legnehezebb kérdés a papi szolgálattal kapcsolatban az a cölibátusnak a kérdése. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a mai világ nem tud mit kezdeni a házassággal, egy férfinek és egy nőnek egy életre szóló, elkötelezett szeretet kapcsolatával, de a cölibátussal még kevésbé tud mit kezdeni. És sokszor látjuk azt, hogy a partvonalról bekiabálva sokan akarnak okosakat mondani, meg sokan akarnak különböző dolgoknak, a bűnöknek, nehézségeknek a gyökerében látni a cölibátust. A cölibátus nem azt jelenti, hogy az ember szeretet nélkül van. Nem azt jelenti, hogy az ember mindenféle kapcsolattól mentesen van jelen a világban. A cölibátus a szeretetnek egy érdekes, különleges formája, amelyben nincs meg az az állandó társ, ami a házasságban megvan, viszont mégiscsak egy szeretett kapcsolat épülhet ki ember és ember között. Persze ehhez az is kell, hogy mit tartunk a szeretett kapcsolaton. Mert a mai világ a szereteten nagyon sokszor elsősorban a szexualitást érti, annak is csak a testi kapcsolatát, annak is csak azt, hogy akkor most két ember összebújik egymással, vagy nem bújik össze egymással. És nagyon sokszor azt érzékeljük, hogy sokaknak az a szemlélete, hogy addig értékes ember az ember, ami képes szexuális cselekedetre. Volt ilyen reklám, hogy 40 éves elmúltam, és már nem voltam olyan, mint régen az ágyban, de kaptam valami gyógyszert, és akkor most megint ugyanolyan voltam az ágyban, mint régen. Ez azt mutatja, hogy most akkor ezt állítjuk az első helyre, ettől válik az ember emberré. És nyilvánvaló, hogy nem így van, hogy a szeretet az valamiképpen sokkal több és sokkal mélyebb, mint egyszerűen egy testi kapcsolat. Ugye itt szoktuk a három területet megemlíteni, ugye a testi kapcsolat, a szellemi kapcsolat, vagyis a párbeszéd a két fél között, és a lelki kapcsolat az Istennel való kapcsolat. És ez nagyon fontos, hogy ezek valahol meglegyenek, hogy mind a három meglegyen valamiképpen annak a párnak az életében, de ugyanúgy valahol az is, ugyanúgy valamiképpen a papnak az életében is ez valamiképpen meg lehet, jelentkezhet. A cölibátusi szeretet az egy nagyon érdekes és egy nagyon különleges módja a szeretet megélésének. Ugye nem a testi kapcsolatról van szó, nem kizárólagos társ felé irányul, de mégis egy szeretetet élhet meg az ember azzal, ahogyan jelen van a közösségben, ahogyan megmutat különböző dolgokat magából, ahogyan kapcsolatba tud lépni a másik emberrel, a mellette lévő emberrel. A cölibátus vezethet egy felsőbbrendűségi érzésbe, egy elutasításba, vezethet egy távolságtartásba, hogy nem merek vállalni szeretett kapcsolatot, nem merek vállalni különböző helyzeteket, mert félek attól, hogy nem tudom megtartani a cölibátusnak a dolgait. De ugyanakkor meg, ha ezt tudom jól tenni, és megvan ennek a megfelelő módja, kialakul a megfelelő gyakorlata az életemben, akkor ezt a szeretetet valamiképpen megélhetem, a szeretet kapcsolatot valamiképpen megélhetem, meg tudom mutatni. Ha a cölibátusi szeretetet, ha a papságot csak arra használom, hogy én legyek a valaki, és én mondjak meg mindig mindent tuti módon, és csak ezt a felsőbbrendűséget élem meg, akkor
akkor nem vállalom föl azt a szeretett kapcsolatot, amire adott esetben szükség lehet az ember életében. És újra és újra hangsúlyozom, itt nem a testi kapcsolatról beszélünk, hanem a szeretetnek a teljességéről, a szeretet teljes megéléséről, olyan módú megéléséről, amiben nincsen jelen adott esetben egy testi kapcsolat, de mégis sok minden jelen van, ami a szeretetnek a jellemzője, ami a szeretetet meg lehet mutatni, ki lehet fejezni sokféle módon az ember számára. Tehát a cölibátus manapság egy nagyon vitatott, meg egy nagyon sokak által lesajnált dolog, de ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy egyrészt a szeretet kapcsolat megélhető a cölibátusban is, másrészt pedig tulajdonképpen ez egy védelmet is ad az embernek valamiképpen. Nyilván a keleti egyházban is megvan a cölibátusnak, a cölepsz életformának a fontossága, meg a jelentősége, de talán egy kicsit kevésbé, mert ott a nős férfiakat pappá szentelik. Azt fontos tudatosítani, hogy a papszentelés után már nem lehet házasságot kötni, se a keleti, se a nyugati egyházban. A nyugati egyházban csak nőtlen férfiakat szentelnek pappá, keleten felszentelik a nős férfiakat is pappá. Nagyon sokszor van kapcsolatunk, ugye itt Magyarországon azért jelen van a görögkatolikus egyház, és ismerjük, vagy picit látjuk jobban a görögkatolikus papjainknak az életét, hogy hogyan élnek, hogyan vannak jelen az életükben, és látjuk azokat a nehézségeket, amik a család és a papi szolgálat között adott esetben megjelennek, vagy fölvetődnek, és látjuk azt, hogy mi az, ami nehézséget jelenthet abban a helyzetben is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az egyik könnyebb, a másik nehezebb. Mind a két iránynak, a cölepsz iránynak, meg a házaspapi iránynak is megvannak a maga szépségei és a maga nehézségei. Hogy amikor például este kell valakihez, beteghez menni, akkor mi van? Vagy hogy az ünnepek hogyan működnek? Melyik a fontosabb, a közösség vagy a család? Hogyan tudom ennek a kettőnek az egyensúlyát megteremteni? Mi van akkor, hogyha valami zökkenő van a házasságban? Számos olyan kérdés, amire nyilván lehet jól válaszolni, és nyilván nagyon sok olyan görögkatolikus pap van, aki ezt jól éli meg, és jól valósítja meg a papságát és a házasságát együtt. De ennek is megvannak a nehézségei, mint ahogy nagyon a cölibátusban élő papság is jelentős része jól éli meg a cölibátussal, papsága kapcsolatait. Nyilván vannak olyanok, akik ez nehéz, meg ahol akik egy kicsit bele tudnak fásulni, vagy bele tudnak csömörödni, vagy túlságosan körülbástyázzák magukat, hogy ne legyen ezzel nehézségük, csak akkor a kapcsolatok mennek tönkre. Tehát mind a két oldalnak vannak előnyei, és vannak hátrányai, bocsánat,

kapcsolatba kapcsolódik be, nincs ideje megházasodni. És nyilván tudjuk jól, hogy a másik oldal is jól megélhető a család és a papságnak a kettőssége, de nem szabad, és főleg nem szabad a két életformát egymás ellen kijátszani. Nagyon sokszor lehet azra egy kicsit fölkészülnünk, hogy amikor kritizálják a cölibátust, akkor miket tudunk erre mondani, hogy milyen kérdéseket tudunk föltenni, hogy egy picit rá tudunk-e világítani a házas papi életformának a helyzetére, nehézségeire. Mert ne azt gondoljuk, hogy, és ne gondolja azt a kérdező, hogy most akkor ott is minden, akkor ott már minden teljesen rendben lenne, rendben működne. Tehát a papi életformának egy kicsit ez a hát nehézsége, vagy ez legriasztóbb oldala, ez a cölibátusnak a vállalása, nyilván Isten kegyelmével, az erejével akarjuk ezt tenni, akarjuk ezt újra és újra megélni, megvalósítani, és ebben a helyzetben is szeretnénk megállni a helyünket, és szeretnénk egyre inkább Krisztus szeretetének a tanúivá válni, azzal együtt, hogy ennek az életformának a nehézségeit hordozzuk. Érdemes egy kicsit végig gondolni azt, hogy miért adok hálát, föleleveníteni olyan papoknak az alakját, akik valamiért sokat jelentettek a számunkra, akik valamiért sokat adtak, valami módon sokat adtak a számunkra. Ha valakinek van kedve feleleveníteni, elmondani, hogy ki az az atya, akinek ő sokat köszönhet, hogyan alakult a kapcsolatuk, mi az, ami ebben fontos most, vagy fontos volt, vagy hogyan alakult, formálódott, az hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot, és akkor beszélgethetünk ezekről a dolgokról egy kicsikét, hogy hogyan éljük meg a papnak a jelenlétét az életünkben, a közösségeinkben.

folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és ha valaki szeretne szép élményeket elmondani papságról, akkor hívja a

0: 0904-0904-es telefonszámot bátor szívvel. Nézzük meg egy kicsit a vasárnapi evangéliumot, amelyben sok érdekes részt találhatunk ismét Máté evangéliumából. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Amit fülbe sugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillért ugye két verebet adnak, és mégsem hol a földbe egy sem atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek, hát sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyben van. De ha valaki megtagad az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyben van. Érdekes gondolatokat vet föl, tehát az evangélium egyrészt, ami fontos, hogy ne féljetek az emberektől. Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nagyon meg tudnak ijeszteni bennünket az emberek, de van egy telefonálónk. Tessék, Mári Rádió!
1: Jó napot kívánok! Én Hernádról vagyok, Rackó Gyuláné, 87 éves újságkihordó önkéntesük vagyok.
0: Nagyon jó, Isten éltesse!
1: És most hallgatom a Fülöpálkosznak a műsorát, és azért telefonáltam, hogy leginkább a Covid után vettem észre magamon azt, hogy nekem hiányzik a templomba járás, szentmisék, és akkor fogalmazódott meg bennem, mikor vége lett a Covidnak, és lehetett menni templomba, hogy köszönetet mondok az atyáknak, ahova eljutok templomba, többek közt a Fülöp Ákos atyánál is voltunk egy pesti ismerősömmel, itt a környékbeli atyákat is megvendégelem folyamatosan, és olyan jó érzés itt hallgatni, 2-3-at is meghívok, meg még másokat is, nem úgy hívom, hogy egy papot egyszerre, hanem 3-at, 4-et, 2-t, mikor, hogy érnek rá beosztani az idejüket, és olyan jó érzés, hogy itt az én
0: környezetében.
1: Környezetemben, hogy jó, látom, hogy szépen elbeszélgetnek, kikérdezgetnek engem is mindenről, hogy mi van, és most is, hát már elmondom azt is, hogy térdműtétre várok, 2 hét múlva úgy néz ki, hogy megyek, már előre félek attól, de hát tudom, hogy a kórházba is lehet hívni, papot jóntatni, áldoztatni, ez be van ütemezve, de azért azt hiányzik, hogyha itthon a saját templomunkban nem fogok tudni sokáig elmenni.
0: Hát azt ajánlom, vagy javaslom, hogy esetleg még a műtét előtt kérje meg az atyát, hogy a betegek kenetét adja föl önnek, mert ez megerősít a nehézségben, a műtétben, a betegségben.
1: Megkaptuk már.
0: Megkapták már, na hát hála Istennek.
1: Gyóni, áldozni már, ma megyek éppen misére, mert pénteken meg vasárnap van itt a községünkben Szent Mise, és ma megbeszélem az atyával, hogyha ma nem is érzel már, de akkor a jövő héten úgy jöjjön, hogy mert szomszéd községben lakik, úgy jöjjön, hogy szeretnék gyónni.
0: Na, hát hála Istennek. Akkor erre fontos tényleg odafigyelni, hogyha ilyen helyzet van, akkor rendezzük a dolgainkat, meg kérjük az Isten kegyelmét, erejét, és Isten áldja meg ezt a szép szokását, hogy odafigyel a papokra is.
1: Ez nagyon olyan jó érzés látni őket, hogy szépen elbeszélgetnek, elviccelődnek. Különben olyan papok vannak itt már, vagy 5. van most egymás után, 7-8 évenként cserélik őket, de mindig mondjuk, hogy egyik jobb, mint a másik. Olyan szépen prédikálnak, szép, kedvesek a hívekkel lehet kérdezni tőlük bármit.
0: Hát köszönjük.
1: Segítenek.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és hát sok áldás megerőt kívánunk a műtéthez is, hogy utána föl tudjon épülni, és meg tovább tudja segíteni a papokat.
1: Fülöp Ákos atyát, meg a Milán atyát is üdvözlöm. És
0: ha köszönjük szépen.
1: Hát nem tudom, mondják, hogy egy 3 hónap körülbelül mire tud újra menni az ember, de akkor biztos meg fogok jelenni a Mári Rádióba.
0: Nagyon szépen köszönjük. Persti
1: rokonommal szoktunk oda menni, ameddig nem volt ilyen rossz a lábam.
0: No, hát Isten áldja meg, és köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen ezt a szép tanúságtételt, hogy tényleg van, aki segíti, támogatja a papokat, és jó a papoknak együtt lenni, jó együtt beszélgetni, akár kirándulni, elmenni valahova. Ez mindig jó dolog, hogy mi papok együtt el tudunk menni, oda tudunk figyelni egymásra, és tudunk együtt örülni, együtt kikapcsolódni, együtt viccelődni, vagy éppen komoly dolgokról beszélgetni. Van még egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a
0: Jézus Krisztus. Mindörökké emmem.
2: Dívaszegy. Az előző hölgyeszerűen szólt, hogy igen, én is időközönként és nagyon jó, ha nem egyedül. Karácsony alattan is ebédre, hogy lássák mi az, hogy család, hogyha tartanak a kápolnában szerint, mindet ki fogja tartani. Ha én úgy gondolom, hogy meghívom, akkor mindet lesz az ad, az meghívom ebédre. Uh-huh. És egy kicsit beszélgetni velük. Az egy áldás, ha a családba, a házba bejön egy atya. Én úgy érzem, hogy nagyon fontos, szeressük őket, ne hagyjuk őket elmagányosodni, én még ennyit szerettem volna.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük
2: ezt. Egy kis süteményt, vagy egy kis apróságot, egy kis hozzáival csináljuk meg. Vagy
0: köszönjük ezt a támogató szeretetet mindenképpen. Isten áldja meg, köszönjük, hogy elmondta. Ilyen fontos az, hogy tudjuk segíteni, támogatni az atyáinkat, a papjainkat. Húha, beindultak a telefonok, hál' Istennek. Tessék, Mári Rádió, 1 percünk van sajnos csak.
3: Dicsértessék, Jézus Krisztus, Piroska vagyok.
0: Parancsoljon.
3: És szeretnék hálát adni nagyon sok atyának. Nagyon közel vezettek az Istenhez a Mári Rádión keresztül elsősorban. Mm. A Kirer Imre atya, Fülöp Ákos atya, Dúgéz atya, Milán atya, azon kívül még a Szabó Sándor atya, akihez én rendszeresen járom a 15. kerület. Uh-huh. A Roknagyasszony a templom. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, és szoktam önökért imádkozni.
0: Nagyon szépen önökkel. Köszönjük az imát. Isten áldja meg, köszönjük szépen.
3: Én köszönöm, dicsértességet.
0: Tehát köszönjük az értünk mondott imákat, köszönjük, hogy segítik, támogatják a papjainkat, a papokat, és hát köszönjük, hogy mindig vannak, akik szolgálhatnak, akár itt a rádióban, akár a plébániákon, mai hittanóránkban, tehát leginkább a papokról beszéltünk, most az evangéliumra már akkor nem nagyon maradt idő, de érdemes belegondolni, hogy mi minden van ebben az evangéliumi szakaszban, és így készülni a vasárnapi szentmisére. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákos Salvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Áradjon át rajtunk Isten gyógyító ereje. Tisztítson meg és erősítsen, töltsön el szeretettel, gyógyító melegségével és fénnyel, őrizzen és vezessen utunkon. Köszönjük, hogy ez megtörténik.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: A dicsőséges rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat?
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A Szent Eukarisztiában jelenlévő Jézus, Krisztus jöjj és áraszt ki lelkedet bennem, hogy feltámadásodnak méltó hírnöke és tanúságtevője legyek testvéreim számára. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. Minél többször fogadjuk szívünkbe az elrejtőző Jézust az oltári szentségben. Jézus mondta Tamásnak, boldog, aki nem lát, és mégis hisz. Az oltári szentségben jelenlévő Jézust nem látjuk, s mégis hisszük. Tisztelme eléggé az oltári szentségben jelenlévő Krisztust. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe felment. Ő Jézus nem pusztán e világi életünket akarta megváltani, arra tanít, hogy életünk súlypontja nem itt a földön van, hanem az Atyánál. Hány éjszakát imádkozott át, hogy benne is rejtőzködjék mindaz, ami itt a földön tapasztalt. hányszor, de hányszor szorult el a szíve, amikor apostolai földhöz ragadt gondolkodását megtapasztalta. Amikor fölment a mennybe, nem hagyott árván bennünket. Vajon mi teremt kapcsolatot ég és föld között? Szent Pál írja, méretetlen nagy a hatalma azokon, akik hisznek benne. Megáldotta apostolait, és küldetést adott nekik. Az angyal szava hozzám is szól. Mit állsz és nézel az égre? Abban a tanúságtételben, amely a föld végső határáig és az idők végezetéig kiterjed, személyre szabott küldetésem van, amelyet helyettem senki más el nem végezhet. Krisztusnak itt a földön nincs más keze, csak a miénk. Nincs más ajka, csak a miénk. Ahhoz, hogy a művét végrehajtsa. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és éges szívemet és vesémet, mindent járjon át bennem az isteni tűz, életemnek azon részeit, részleteit is, amit eddig csak nehezen engedtem át neked. Jöjj, és égesd el bennem mindazt, ami nem méltó hozzád. Isten naponta meg akar bennünket ajándékozni a Szentlélek örömével. Be akar tölteni bennünket saját lelkével, hogy örömünk teljes legyen. Add át magad neki. Jöjj el, lélek, eleven, éltető lélek, hívunk és várunk téged. Szenteld meg, alakítsd, építsd életünket, családjainkat, közösségeinket az isteni akarat szerint. Bontakoztass ki bennünk ajándékaidat, hogy megújult erővel szolgálhassuk a reánk bizottakat, Istent és fele barátainkat. A keresztség által a Szentlélek temploma lettem. Hálát adok neked, Uram, az egyházért, mely vezérel minket és tanít rólad. Őrizd meg egyházadat, ahogyan ránk is vigyázol. Hálát adok neked, Uram, az egyházért, mely vezérel minket és tanít rólad. Őrizd meg egyházadat, ahogyan ránk is vigyázol. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyul Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyul Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Sokféle szempontból vizsgálhatjuk a történelem eseményeit, és ezek között kétségtelenül a legcsodálatosabb az, amikor arra figyelünk, hogyan is teljesedne be Isten szándékai. Mária felé hangzott el a legnagyobb kérés, az övé volt a történelem legtökéletesebb igenje. Méltó hát, hogy amikor elhagyta a földet, testestől, lelkestől övé legyen a mennyei dicsőség is. Ha Mária dicsőségére tekintünk, megtaláljuk az értéket Isten mércéjét. A Szent Fiához való közelség, a hozzávaló hasonlóság az, amely szerint Isten az egyes embert értékeli. Így foglalja el Mária az első helyet a teremtmények között. Érjek el bármit is a földön, minden üres semmiség, ha nem alakul ki életemben a Krisztushoz való hasonlóság, úgy, mint Máriában. Égi édesanyám, irányíts lépteimet, mutasd meg az utat, mely Szent Fiathoz vezet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A leghűségesebb szeretet éget Mária lelkében Isten iránt, most Isten oly nagy fokban érezteti vele szeretetét, amennyit csak teremtmény képes befogadni. Mi nagy a mi mennyei édesanyánk dicsősége. Ha mi is el akarjuk nyerni a nekünk készített égi koronát, végig kell harcolnunk a jó harcot, és hűségesen ragaszkodnunk kell szűzanyához. Aki szereti Szűz Máriát, az nem veszhet el. Mi az, ami Isten előtt is érték? Az utolsó rózsafüzér titok pontosan erre válaszol. Máriát mennyei koronával ékesítette az Isten, őt az angyaloknál is magasztosabb helyre emelte. Ez a korona elsősorban Mária alázatának szól. Béke királynője, magyarok nagyasszonya, légy irgalommal gyermekeid iránt. Segíts, hogy mindvégig hűségesek maradjunk Szent Fiathoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen.
11: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anya,
10: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
10: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
10: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
10: Mindörökké. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 20-a. Piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtelenek. Ezt Izajásnál olvassuk a 46. fejezet, 8. versében. Piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtelenek. Egyszer véletlenül elkapta a figyelmemet egy daltfesztivál döntőjének egy szakasza. A szavazatok érkezésének ideje alatt a házigazda Svédország bemutatkozott. Ez a bemutatkozás gyakorlatilag nem állt másból, mint a keresztjén.

0: Sőt, a témát sem szívesen hozom elő, mert csak újabb támadásukra adunk lehetőséget. De mégis szólni kell. Úgy gondoltam, hogy ez a pont, ahol már nem lehet hallgatni, mert a kövek fognak kiáltani. Isten lelke nem csak hitet ébreszt és békességet támaszt bennünk, hanem felelős szolgává tesz, akiknek fontos az Úr ügye. Neked fontos Jézus Krisztus ügye? És hogyha fontos neked Jézus Krisztus ügye, akkor hogyan szólsz? Mit teszel ezért az ügyért? Vagy langyos keresztényként csak hagyod történni az eseményeket? Egyre azonban nagyon vigyázzunk. Ha szólunk és teszünk valamit az Úr ügyéért, azt ne indulatból tegyük. Ha bármit teszünk az Úr ügyéért, azt ne gyűlöletből tegyük, hanem szelíd, krisztusi határozottsággal. De szóljunk és cselekedjünk bátran az Úr ügyében. Egyébként nem csak pirulhatunk hűtlenségünk miatt, hanem jaj lesz nekünk. Hiszen nem csak szembeszálltunk, perlekedtünk az alkotónkkal, hanem elhagytuk. Elfelejtettük őt, aki pedig minden életnek a forrása. Nem tőlünk függ az Úr ügyének győzelme, hiszen az eleve győztes ügy. De mégis abban a méltóságban részesültünk, hogy Isten eszközei lehetünk ebben az áldott ügyben. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja,

melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Simano Bororo vértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco szaléziak német rendtartománya szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenstein szalézi papról és Simano Bororo őslakos vezetőről a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Dicsd meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Sötét félelmek múljanak, hogy az a végső virradal.

Mígzengő dalunk énekel. Dicséret adja az atya,

Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Föl sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki műveidet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el szentegedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted. Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr hűsége örökké megmarad. Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognatok, mint a csillagoknak a mindenségben. Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Örökségem az élők honában, te vagy az én menedékem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek,
Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

Úgy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani.

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.
1: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Irgalmasság, Atya! Köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! A kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiad feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhítsd megpróbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, üdvösségünk forrása és kezdete, engedd, hogy életünkkel mindig megvalljuk dicsőségedet, és dicséretedet egykor örökre hirdethessük a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt, e lángoktól ölelt kis ország.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén, Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Gross Point Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelt a pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat, ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek még nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédet folytató jelenléte az egyház, valamint a világi, polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szent Mise evangéliumát idézte, amely segített gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent Hatodik Pál és Szent Második János Pál. Vojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa életegységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondott a János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fog

0: képviselőit, valamint a RUACO valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
0: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A RUACO döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, they seek monologues.
0: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg: bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá,

0: akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyháza kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Múzeumok Éjszakája Aquincumban című rendezvényt, amelyre idén június 20-án kerül sor az Aquincumi Múzeumban a Budapest 3. kerület Szentendrei út 135 szám alatt. 16 órától másnap hajnali fél egyig látogatható, belépés csak Múzeumok Éjszakája karszallaggal lehetséges. Ezen az éjszakán mutatkozik be a nagy közönség előtt a múzeum. Az utolsó szállítmány, késő antik hajóroncs, Piruciból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című legújabb időszaki tárlata, melyet kurátori vezetések során is felkereshetnek a látogatók. Szintén kurátori vezetés várja az érdeklődőket, az intézmény a pesti oldal új urai Szarmaták Aquincum szomszédságában című időszaki és aprókövek színpompás padlók válogatás az elmúlt 130 év legszebb mozaik leleteiből című állandó kiállításán. Égi földi lámpások között Szent János bogár túrák júniusban. Az esti sétákon a Szent János bogarak fénnyel színezett nász repülésében gyönyörködhetnek a túrákra érkezők. Június második felében láthatják a Szent János bogarak rajzását az ország több helyszínén. Mutatjuk, hogy hol és mikor lesznek túrák. Fények játéka az éjszakában Szent János bogarak a tatai Cseketó erdejében, június 20-án. A helyszín tehát Tata Angol Park. Az esti felfedező séták során körbejárják a Cseketavat, megismerkednek történetével és a környezetének kulturális örökségével. A túrák végén a teljes sötétben megérkeznek a tóparti öregerdőbe, ahol hallgathatják a rejtelmes állathangokat, és körülöttük megjelennek a Szent János bogarak. Előzetes bejelentkezés szükséges. Éjszaka a karszton, Szent János bogarak nyomában, június 20-án, a helyszín Aktelek térsége. Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára. A Szent János bogár rajzás fő időszakában apró lámpások világítják meg a túrautakat. A túra pontos időpontja a bogarak rajzásának függvénye. Szent János bogár rajzás az Alcsúti Arborétumban. A rajzás várhatóan június 20-a után lesz. Az oldalukon minden aktuális információt megosztanak. A vezetett túrák a rajzás idején 20 óra 30-kor, 20 óra 45-kor és 21 órakor indulnak. Ezen kívül várhatóan a következő helyszínen lesznek nyáresti Szent János bogár séták: Soroksári Botanikus Kert, Cseréffalu, Hórvölgy, Eplény, Fehérvár Csurgó, Felsőtárkány, Pannonhalma, Pécs, Tata Tóvároskert, Vászlátóti Nemzeti Botanikus Kert, az élményséták sorozat részeként Zirci Arborétum. Itt repül a kismadár. A gyerekekről jó fotót készíteni 100 évesen volt könnyű. A sok türelmet és tapasztalatot igénylő feladathoz a fotográfusok rengeteg kelléket bevetettek, például játékokat, meglepetéseket, a gyerekekre méretezett bútorokat. Budapesten a múzeumkertben szabadtéri kiállítás nyílt, ami a 19.-20. századi műtermi gyermekfotózás világába enged bepillantást. A láthatatlan kis madár, a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850-1945 című tárlat július 1-ig látható.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombaton látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Perbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár Ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg Ars Poetikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Aba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Somlainé kis Viktória a gyógyító macik kitalálójának, készítőinek gondolatait hallják.
1: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. 7 évvel ezelőtt kaptam egy olyan ajándékot, ami ez egy maci készítő kis tanfolyam workshop kupon volt, biztos nem véletlen volt. Ennek a mentén éreztem mindig azt, hogy ami következik, az helyes. Szóval az egy jó dolog, ami történni fog. És próbáltam figyelni azokra az üzenetekre, amit így hallottam, hogy ezt belül, hogy ezt hogyan továbbítsam ebből, mi fejlődjön ki. És így jutottam el oda, hogy amikor ezt az egy macit megvartam, már hazafele vetettem a férjemet egy méter anyagot, mert szerettem volna még többet és többet varni, mert kitaláltam, hogy ezeket a macikat én el fogom ajándékozni. Megszületett útközben az az ötlet is, hogy mindenképpen kórházban fekvő gyerekeknek fogom teljesen ingyen oda ajándékozni azért, hogy ezzel a macival ők hamarabb hazakerülhessenek, érezzék azt, hogy ez egy gyógyító ajándék, amit kaptak, mert ez kézzel készült, azzal a céllal, hogy én végig, amíg varrom, arra gondolok, hogy ez az illető, aki megkapja, gyógyuljon, legyen jobban. Én azt gondolom, vallom, hiszem, érzem, hogy amikor szeretetből készítünk valamit, és oda szeretnénk adni valakinek, akkor azt nem köthető anyagiakhoz, sem ellentételezéshez. Tehát ha én adok neked egy ölelést, egy mosolyt, egy puszit, ebben benne van, tehát ez a maci konkrétan erről szól, akkor én ezért nem kérhetek cserébe semmit. Maci a játékok angyalkája. A maci azért jó eszköz, mert puha, és elmosolyodik mindenki, amikor látja. És amikor megfogják, akkor én abban reménykedem, hogy ez egy olyan tárgy lesz, egy olyan kabala, amivel ő azt érzi, mint én, hogy legyőzhetetlen. Vagy legalábbis nincs akadály.
0: Somlainé kis Viktória a gyógyító macik kitalálójának, készítőinek gondolatait hallották.

0: hozás.
1: És akkor majd téged köszönöm. Ma megyünk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Áldott szép reggelt kívánva, sok-sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket ma Felvidékről, Észak-Komáromból, a Mária Rádió Miriam stúdiójából. Önök a szombati napindító műsorát hallják a mikrofonnál.
2: Gucsek Ildikó.
0: És Kucsera Mária Valéria nővér. Valamint itt van velünk Apagyi Laci bácsi és Pasztorek Otto technikus testvérünk. Itt Komáromban, akiknek köszönjük már előre a technikusi szolgálatost, és pont így köszönjük budapesti kollégánknak is. Június 3. szombatja van, napindítónkat ma is kezdjük reggeli imával.

0: Szívem első gondolata, hozzád száll föl, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, s őrizd engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Ámen.
1: Ó szent szív, Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb szíve, amelyben kedvét találja a teljes szent háromság. Ó szeplőtelen szív, te Jézus szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra. Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni megváltónk szívéhez. Vedd pártfogásodba, és oltalmazd anyaszentegyházunkat. Légy menedéke, és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben. Te légy az út, amely minket Jézushoz vezet, és az ég kegyelmeit hozza számunkra. Amen.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Nagy szeretettel köszöntjük Rafael és Dina nevű kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik a névnapjukat. A Rafael férfi név a héber Rafael névből ered, amelynek jelentése Isten meggyógyított. Női párja Rafaella. A Dina héber eredetű női név jelentése ítélet per. Ha egy picit visszatekintünk a múltba, a történelembe, akkor ezen a napon június 20-án született, 1919-ben Kamilli Judit, Jászai Mari díjas magyar színésznő, 1927-ben Dargai Attila, animációs filmrendező, 1943-ban Kelemen Márta, magyar színésznő, 1957-ben Takács Tamás, Máté Péter díjas magyar rock és blues énekes, a Kartágó együttes tagja, 1961-ben Zsótér Sándor, Kossuth díjas magyar rendező, színész, 1967-ben Lovasi András, Kossuth díjas magyar énekes, szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, 1969-ben Lévai Mária, magyar hárfa művész, 1971-ben Debrei Zsuzsanna, magyar színésznő, 1974-ben Borsos Beáta, magyar színésznő, 1979-ben Márkus Judit, magyar színésznő, és 1990-ben Fábián Péter, magyar színész. Továbbá ma van a menekültek világnapja, és boldog Emner Margit emléknapja a Római Katolikus Egyházban. Most pedig hallgassuk meg a napi evangéliumot, majd ezt követően az elmélkedést Andruskó Gyula atyától.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? S a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezőliliomait, hogy nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap meg gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, mire céloz Jézus, amikor azt mondja, ne aggodalmaskodjatok? Vajon azt akarja, hogy könnyelműek legyünk, és adjuk át magunkat a semmitevésnek, a lustaságnak? Ugye értjük, nem ez a példabeszéd üzenete. Hiszen Jézus korában sem volt könnyű az élet Galilea mezőin, legelőin. Minden ember keményen dolgozott a napi betevő falatért. Hasonlóképpen nekünk is meg kell dolgozni az ételért, ruházatért, lakásért. Akkor mit kíván tőlünk az Úr Jézus? Azt, hogy ezen földi dolgok, gondok csak a második helyen szerepeljenek életünkben. Sajnos nagyon sok testvérünk belefeledkezik a mindennapi munkába, az állandósult gondok, terhek, munkahelyi elvárások között könnyen áthelyezzük az első helyre a megélhetésért való fáradozásunkat. Testvéreim, az Úr a mai evangéliumban a teljes bizalomra hív minket, az önátadás gyakorlati megélésére. Erre pedig nagyon szép példákkal tanít, hiszen ki nem csodálja meg a gyönyörű tájat, a mezei virágokat, színpompás naplementét, a hegyvidéki táj kápráztató látványát. Ebből ugye megértjük, mennyire tökéletes az, aki mindezt alkotta. Így hát higgyük el, hogy ami itt teremtünk, aki ilyen szép világot alkotott körülöttünk, mennyivel szebb világra hívott meg minket a lelki élet terén. Ugye értjük, hogy nem lehet kevesebb, sem értéthetelnebb az a világ, amelyben ő lakozik, és amelynek előízét ránk hagyta a szentmisében, a szentségekben, a lelki élet mélységeiben. Sokkal többet érünk az ő szemében, mint a mező virágai, vagy az ég madarai. Testvérek, egy régi közmondás így tanít. Az Isten adja a földet, de nem ad hozzá ekét. Isten adja a tehenet, de nem ad hozzá teljes hordót. Isten adja a gyapotot, de nem ad hozzá szövőgépet. Neked kell hát saját kezeddel megalkotni, és értelmeddel jól felhasználni Isten ajándékait. Mi tehát az isteni gondviselés? Nem más, mint az Isten gondoskodó szeretete, amelyet mi emberek felismerünk, megértünk és javunkra fordítunk. Ebben az igyekezetünkben legyen segítségünkre az Úr lelke, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és a mennyeiekre törekedjünk. Amen.

reményeid. Mindenből van kiút. Minden út határtalan. Egyetlen úttorkolatban sincs tábla, mely azt jelezné, hogy zsákutca. Az élet útjairól beszélek. Minden utat végigjárhatsz. A végén 100 új út vár rád. Menj tovább. Ha lezárnak előtted egy utat, célod felé másik 100 vezet. Indulj. Menj. Járj. Meg ne állj. Remélj. Míg élek, remélek, mondja a jelszó. Ám az is igaz, addig élsz, amíg remélsz. A hétköznapok ezer lehetőséget rejtenek. Megtörténhet, amiben már remélni sem lehetett. A remény szárny, a remény erő. A remény a test egészsége, a lélek roppant akarása. Reménnyel kezd a napot, a munkát, a beszélgetéseket. A remény éltesse a szeretetet. Reményből táplálkozik a szerelmed. Reményben dobban a szíved, a remény lelkesít. A remény az élet levegője. Lélegezzél mélyen, megtelsz vele. Remény. A reményben él az öröm. A majd, a talán, a lehet öröme a reményben előre ízlelgetteti a teljesülés nagyszerű örömét. Remény. A reményben az örömet lélegzed életedbe.

0: Kedves testvérek, az előbb elhangzott, megzenésített téma Dick Roberthez köthető, aki a szövegszerző, és egyben rádiónk vezetőségi tagja is, és aki itt ül most velünk a stúdióban, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk. Isten hozott itt a stúdióban, és sok mindenről szeretnénk tégedet kérdezni, a megzenésített verseidről, de tudjuk, hogy te önkéntes tagja vagy, ugye a mi kis közösségünknek, oszlopos tagja, hisz vezetőségi tag. Először talán azt kérdezném meg tőled, hogy mikor is hallottál te először a rádióról, és hogyan is lett belőled vezetőségi tag?
1: Hát, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, üdvözlöm a kedves Mária rádió hallgatóit, mindenkit, aki már ilyen kora reggel felkelt, és remélem, hogy még a reggeli kávé előtt hívta a Szent Lelket, hogy az egész napunk áldott legyen, és a Szentlélek vezérelje lépteinket, cselekedeteinket, imáinkat, gondolatainkat, és kérem mostan az Urat, hogy most is, amikor ez a kis beszélgetésünk lezajlik, hogy tényleg ő legyen az, aki vezérel bennünket, a Szentlélek Úristen. Köszönöm a melegfogadtatást, és hát nehéz így magamról beszélni, mert nem szeretek nagyon magamról beszélni, inkább az Úr Jézusról, szóval, de hát a Mária rádióról, ahogy a kérdés szólt, hát elejétől fogva figyelemmel kísértem valójában, sőt talán az a figyelem kísérés odáig fajult, hogy meg a munkába is, szóval állandóan a Mária rádió szólt, a polcon a szentírás volt, szóval aki bejött az irodába, szóval ezzel találkozott. No, meg kell mondani, hogy az a munkahely, ez ilyen banki környezet volt, úgyhogy nem olyan szokványos, de éppen ezért volt ez ilyen jó és helyén való. Szóval, és hát voltak irodaszomszédjaink is természetesen, és nem tettük a hitünket a véke alá, szóval és megosztottuk velük is, és beszélgettünk sokat. Na és hát a mostani elnök is ott nem messze volt a irodája, ugye? A
0: Szabó
1: Zsoltnak az irodája, és hát én vagyok a Bérma papája. Úgyhogy így sikeredett, még bérmálkozott, és utána fel is kérték őtet, hogy legyen az elnöke a rádiónak, a Mária rádiónak, és aztán felkért engemet, hogy hát nem lennék vezetőségi tag. Hát így kerültem a vezetőségbe valójában.
0: Elárulnád, hogy mi is a feladatod ezen a poszton?
1: Jaj, hát a feladat, szóval ráfigyelni a Szentlélekre, és mindig valami új gondolatokkal és ötletekkel jönni, szóval hát ez a küldetés. Az, hogy mostan adminisztratíve mi a feladat, az egy másik dolog, de a lényeg az, hogy új ötletekkel jönni és segíteni a működését a Mária rádiónak. Úgyhogy hát ez a lényeg. Nagyon is odafigyelni a Szentlélekre, az Úrra, hogy mit akar, és a szerint mind vezetőségi tag beleszólni, amibe bele lehet szólni, szóval, és javaslatokat előterjeszteni.
0: Ahogy kicseng a szavaidból, hogy nagyon is a szívedbe zártad, ugye, hogy mindannyian meghívást kaptunk az apostoli küldetésre, és aki téged ismer, ugye tudjuk azt, hogy itt a plébánián is nagyban tevékenykedsz. Szlovák az anyanyelved, így inkább a szlovák közösségben fejtett ki a tevékenységedet. Beszélnél egy kicsit erről, hogy mit is csinálsz a plébánia mellett mi, a közösségben.
1: Igen, hogyan mondjam, szlovákul?
0: Nem, most magyarul.
1: Magyarul, ugye? No, szóval két nyelvű vagyok, úgyhogy magyarul is azért ki tudom magamat fejezni, úgyhogy magyarul elmondom. Hát igen, vezetek ilyen közösséget, Lectio Divina közösséget, ahol a Szentírást olvassuk, elmélkedünk rajta, szóval és hát ez egy ilyen szolgálat valójában, hogyha nem veszük a szentségimádást, ugye, az éjjeli szolgálatot, de, hogy is mondjam, otthon senki sem próféta. Úgyhogy itten a fő tevékenység aztán valahogy így kifele indult ilyen meghívások alapján valójában, és azt lehet mondani, hogy a fő hangsúly most jelen pillanat az a többlet, inkább Komáromon kívül, szóval úgy Magyarországra is kiterjed a szolgálat, meg hát ahova hívnak bennünket így plébániákra, lelkinapokat, lelki gyakorlatokat csinálni, előadást, imaszolgálatot, szóval így. De természetesen, hogyha a komáromiak is még hívnak, a komáromi közösség, akkor nagyon szívesen itt is szolgálok.
0: Igen, említetted a Lectio Divinát, amit itt Komáromban közösségben gyakoroltok. Ez milyen gyakran történik?
1: Hát egyszer összejövünk. Szóval a Lectio Divina az egy olyan hely, ahol valójában a laikus is elolvassa az evangéliumot, ugye, mert tudjuk, a Szent Misén ugye a pap olvassa a Szentírást, szóval az evangéliumot, de itt valójában mindenki elolvassa az igét. És úgy van nálunk, szóval úgy vezettük be, hogy mindig a következő vasárnap igéje van felolvasva, úgyhogy már elmélkedünk az igén, és utána aztán, még aztán természetesen fogjuk hallani a Szent Misén vasárnap, és így jobban felkészítsük a szívünket, hogy be tudjuk fogadni az Úr szavait. És valójában hát most is vasárnap, ugye minden templomba világon azt fogjuk hallani, hogy aki megvall engemet az emberek előtt, én is megvallom az Atyám előtt, aki a mennyekben vagy. Úgyhogy ez lesz a vasárnap égében. Úgyhogy visszatérve a szavaidra, hát igen, mindenki hivatott megvallani, hirdetni az evangéliumot, a jó hírt. Mindenki, aki hisz, aki megtért, aki találkozott Jézussal, tanúságot tenni róla.
0: A helyi 24 órán szentségimádásnak is mondhatjuk, hogy osztopos tagja vagy, tehát éjszakánként őrzöd a legméltóságosabb oltári szentséget itt a Szent Anna kápolnában. Milyen tapasztalataid vannak az éjszakai szentségimádással kapcsolatban?
1: Hát én azért választottam a éjszakai szentségimádást, mivel hogy hát fenn kell maradni természetesen, és szóval ez már áldozattal jár. Úgyhogy ez kedvesebb az Úrnak. És a másik dolog még az, hogy ismerjük a Gecsemáné kert történetét, hogy az Úr kérte az apostolokat, hogy virasszanak vele, imádkozzanak, és hát bizony elaludtak. Fáradtak voltak szegények, és elaludtak. Hát így ilyen adósságnak éreztem ezt az Úr felé, és próbáljuk bepótolni. Szóval, hogy fönt vagyunk vele, és akkor imádkozunk, és kérjük az Urat. Ugye csendes a szentségimádás, szóval, de az nem azt jelenti, hogy nem imádkozunk, természetesen. Az igazság az, hogy mondjuk nem tudom ki, hogy van ezzel, de mondjuk hozzám sok imakérés érkezik, és amire eljön a csütörtök, úgymond, hú, nagyon sok van, úgyhogy hán az a egy órás idő nem is elég, úgyhogy, és az ember tényleg teljesíteni akarja az ígéretét mindenképpen, és úgy szolgál az ember, hogy tényleg az Úr elé viszi a kéréseket.
0: Van is a megzenésített imáit között egy ilyen ima. Beszélni erről egy kicsit?
1: Mondjuk, ami a szentségimádást illeti, a legközelebb az a Getsemáné, az a tő megzenésített ima, a dalocska, amely arról szól, hogy jöjjetek velem, és imádkozzatok. Szóval, és igen, az Úr hívja az övéit, hogy virasszunk vele, és ne lankadozzunk, szóval, hogy mondja az Úr, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szóval nem mondja sehol se, hogy sokat imádkozzatok az Úr, hanem szüntelenül. És bizony ehhez a szüntelen imához kell a természet feletti segítsége, a Szentléleknek a segítsége.
0: El is hoztad magaddal ugye ezt az imát sikerült betenni, hogy meg tudjuk hallgatni, nem? Akkor majd a legközelebb.
1: Majd máskor, igen.
0: Igen. Gondolom, hogy a szentségimádás azért nagyon nagy segítség a számodra a mindennapokban, és gondolom, hogy éppen pont ez egy olyan hely, ahol felfakadhatnak a szívedben ezek az imák. Most úgy, ahogy beszélgetünk, úgy azra csodálkoztam rá, hogy mivel szlovák anyanyelvű vagy, és mégis magyarul jön belőled ez az ima sorozat.
1: Hát, ahogy mondtam, hogy kétnyelvű vagyok, igen. Apa nyelvem az magyar, és szóval édesanyám az ugye szlovák, és ezáltal szóval anyanyelmen szlovák, úgyhogy de ez manapság már nem gond, nem probléma, mert a dalocskák le vannak fordítva valójában, sőt még valamelyiket angol nyelvre is már lefordítottuk, sőt héber nyelven is van már ima, az is nagyon tetszett, szóval sőt még a Makabé Egyesületnek a elnök és fölhívott, hogy hú, ez lesz a himnuszunk. Szóval, úgyhogy hát hogy is mondjam, az Úr csodákat tesz. Én nem vagyok valami, nem tartom magamat nagy zenésznek, szóval szövegeket igen, imákot azt sokat írtam, meg írok, de szóval ez olyan, ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor a villamos oszlop kirügyezik. Szóval az, de csak azért, mert az Úr úgy akarja, szóval, és hogyha az Úr úgy akarja, akkor igenis, akkor még a villamoszlop is szóval kivirágzik.
0: És igen, hogy jött az ötlet, hogy továbbadod ezeket az imákat, nem hagyod meg egy naplóban, de továbbadod, sőt, zenét is komponálsz hozzá a számítógépen keresztül.
1: Igen, hát a lényeg az, hogy hogyan szólítja meg az embereket. Szóval valakinek a szívét jobban megszólítja, hogyha zenésítve van például zenével, lehet szavolni is azokat a szöveiket, imákot valójában, de jó, hogyha mindent bevetünk, amit az Úr ad nekünk. Szóval az Úrtól kapott ajándékok, azok munkaeszközök. Sokszor vannak, akik kérik, szóval ilyen ajándékot, Uram, adjál nekem, még ilyet is szeretnék, még ezt az ajándékot a Szentlélek, és akkor halmozzák, de nem gondolnak bele, hogy ez mindegyik ez az ajándék az arra van, hogy szolgáljunk vele, hogy dolgozzunk, és szóval, hogyha tényleg van ajándék, akkor azt el kell fogadni az Úrtól, és tevékenyen bevetni az evangelizációba, szóval az Úrnak a szavainak a hirdetésében.
0: Mik a terveid ezen a téren?
1: Ó, hát így szóval tervezhetünk, mind emberek, de inkább én amondó vagyok, és ezt mondom előadásokon is mindig, hogy az Úrra kell figyelnünk. Hogy szóval meghalljuk az Úr hangját, hogy legyen kapcsolatunk az Úrral, hogy az ő akaratát teljesítsük. Úgyhogy én nekem így szóval külön nagy terveim nincsenek, szóval, de egy nagy vágyom van, és egy nagy tervem van, az Úrnak az akaratát teljesítsük.

0: hagy itten bennünket, mint árvákat, hanem velünk marad az idők végezetéig.
1: Hát köszönjük, hogy elmondtad ezt nekünk, és hát reméljük, hogy tényleg ezek a megzenésített imák eljutnak mindig, minden, tehát minél több emberhez, és megszólítódnak ezáltal. Még hallgatunk majd a következő percekben is egy ilyen alkotásodat, amit a Szentlélek ajándékozott neked, és rajtad keresztül nekünk is. Köszönjük a beszélgetést.
0: Még talán, hogyha lehet, én zárószóként, hogy üdvözlöm a szombathelyeket, ahol nemrég volt ilyen lelki napunk, szóval, ahol tényleg a Szentlélek által szeretetben valójában voltak gyógyulások, szabadulások, csodák tényleg, de nem az a lényeg, de az, hogy én oda ilyen szlovák nyelvű csapatot vittem, ima csoportot, és szóval olyan ilyen békességét lehetett érezni, és az Isten szeretetét a két nemzet között. Ezt most azért mondom, mert hogy mondtad, hogy igen, hogy magyar nyelv és szlovák nyelv, és szóval ott nagyon érezhető volt az Isten szeretete a találkozásokon, mint természetesen volt, megelőzte a pesti konferencia Budapesten a karizmatikus országos konferencián, ahol úgy szintén imaszolgálatot teljesítettem, és ahova még voltak még hívva egy pár testvérünk, akik előadást Torkos nővér, Torkosová nővér, aztán a Godzonnak a igazgatója, Juloszlovák, az is ott előadott, és én jól magam ottan, szóval imaszolgálatot az egyik atyával, a Dusán atyával, Lukács Dusán, biztos ismerős, így akik a tévét is nézik, vannak előadásai, szóval ott imádkoztunk, és ott ilyen nemzeti megbékélést lehetett tapasztalni. Azt a szeretetet, úgymond az Úr szeretetét a szlovák nemzet és a magyar nemzet között. Hát meg ezt szerettem volna így és szóval üdvözlöm a szombathelyieket, akik hallgatnak bennünket.
1: Reméljük, hogy hallgatnak bennünket, és
0: reméljük, hogy
1: köszönjük, hogy ezen a téren is. A Jóisten tud bennünket, tud rajtunk keresztül ezen a téren is működni, és engedjük, hogy működjék rajtunk keresztül. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

a menekültek világnapjáról, amit ma tartunk június 20-án. A világ menekült embereinek életét és vívmányait ünnepeljük meg, és egyben a helyzetükre is szeretnénk felhívni a figyelmet. Mi is a története? 2000. december 4-én az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése az 55/56-os határozatával a menekültek világnapjává nevezte ki június 20-át, amit 2001 óta minden évben most már megünneplünk. A 2001-es év különleges voltát adta, hogy egyúttal az 1951. július 28-án Genfben aláírásra került menekült ügyi egyezmény 50. évfordulójára is emlékeztek. Emellett a június 20-ai dátumot azért választották, mert az egybeesik az afrikai menekültek napjával. Minden év június 20-án az ENSZ menekültügyi főbiztosa és számtalan civil szervezet emlékezik meg a napról. Céljuk felhívni a figyelmet arra a több millió menekültre és kitelepítetre, akik háború, üldözés vagy egyéb konfliktusok miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat. Több mint 100 országban emlékeznek meg a napról. Az ENSZ menekültügyi biztosa, főbiztosa minden évben kiválaszt egy témát, és az eseményeket e köré, a téma köré szervezik az egész világon. A szervezők világszerte ösztönzik a részvételt az ünnepségeken. Egyébként a Római Katolikus Egyház minden év januárjában tartja az elvándorlók és menekültek világnapját, melyet 10. Pius pápa vezetett be 1914-ben. Az afrikai menekültek világnapját az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975 óta ünneplik.

0: Aktualitások ajánlón következik. Június 20-án, szombaton, 4 órai kezdettel magyar nyelvű szentmisét közvetít a Lux Televízió. Szintén a mai napon, június 20-án, szombaton, 9:30 kezdettel szervezik meg a 9. nyitott templomok napját a szőgyéni Nagy Boldogasszony templomban. Mindenkit szeretettel várnak. Június 22-én, hétfőn, 17:30 órai kezdettel szervezik meg a magyar nyelvű közösségek zarándoklatát Poszba-Szentkúton. A szentmisét celebrálja dr. Fábri Kornél, esztergom budapesti segédpüspök. Június 24-én, szerdán, 5 órai kezdettel szervezik meg Vitéz Laura jótékonysági koncertjét a pozsonyi Ferences templomban. A fiatal művészlány, 16 éves, 50 nemzetközi díjas magyar rekorder zeneszerző. A koncertet követően 6 órától lesz a szentmise. Június 28-án, vasárnap, 1 órai kezdettel szervezik meg a tanévzáró zarándoklatot és szentmisét a Medvekútnál. 2 kiinduló pont közül lehet választani, Ipoly Födémesről a játszótérről, illetve Somostól. A szentmise 3 órakor kezdődik. Jelentkezni lehet Gyurász Pál lelkiatyánál a 0918-669-282-es telefonszámon. Autóbuszos gyalogos zarándoklat fiatalokkal a fiatalokért 2026. július 4-én. Az út ára gyerekeknek, fiataloknak és nyugdíjasoknak 28 euró, felnőtteknek 35 euró, ami tartalmazza a viteldíjat, belépőkárát, idegenvezetések díját és a biztosítást is. Indulás Dunaszerdahelyről, a vasútállomástól reggel 7:30. A program a következő: Komáromban 9 órakor szentmise gitárkísérettel a Szent András Bazilikában, Esztergomban az esztergomi bazilika is kincstár meglátogatása vezetéssel, Visegrádon a királyi palota, fellegvár megtekintése vezetéssel, gyalogos zarándoklat, fellegvár, Salamontorony, királyi palota közötti szakaszon 2 kilométer. Akit érdekel és szeretne jelentkezni, az megteheti június 30-áig Katona Júliánál a 0905-210-320-as telefonszámon.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
2: Millenniumi ösztöndi átadása 26-szor Ipolyságon. Jézus szíve búcsú Pogrányban. Élmény alapú foglalkozásokkal kell életre a rozsnyói követények története. A Fegyverneki Ferenc közös igazgatású katolikus iskola kápolnája adott otthont június 12-én a Millenniumi ösztöndíj immár 26. alkalommal megtartott átadásának. A 26 éve alapított ösztöndíjat minden évben a 2 ipolysági magyar gimnázium egy-egy jeles diákja kapja meg. Pálfi Dezső, a Fegyverneki Ferenc közös igazgatású katolikus iskola igazgatója bevezetőjében felelevenítette a 26 évvel ezelőtt indított kezdeményezést. 2000-ben a 25. érettségi találkozón 3 egykori osztálytárs, Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes, EP képviselő, Molnár Imre Eszterházi kutató és Vanda Károly katolikus plébános alapította meg az ösztöndíjat, amit 2001 óta minden tanév végén ünnepélyes keretek között adnak át. Az ösztöndíj részeként a kitüntettek átvehették az ösztöndíj vándor emlékérmét, melyet egy éven át birtokolhatnak. Az alapítóknak és a támogatóknak köszönhetően értékes tárgyi és anyagi juttatást kaptak. A Pogrányi Egyházközség hívei június 14-én vasárnap ünnepelték a Jézus szíve búcsút, amelyen részt vett és ünnepi szentmisét mutatott be Monsignor William Judák nyitrai megyés püspök. A búcsú programjának részeként a zarándokok Szent Gyónáshoz járulhattak, valamint közös ájtatosságon és a Jézus szíve litánia imádságán vehettek részt. Az ünnepség csúcspontját a főpásztor által bemutatott ünnepi szentmise jelentette, amelyen koncelebrált Hegyi Péter helyi plébános, Peter Michalov mocsonoki esperes, valamint több környékbeli lelkipásztor is. Homiliájában William Judák püspök köszönetet mondott a jelenlévő híveknek a Jézus szíve iránti élő hitükért és tiszteletükért, amelyet példamutató módon őriznek és élnek meg a mindennapokban. A búcsún résztvevő nagyszámú hívő az eukarisztikus körmenetbe is bekapcsolódott. A menetben a hagyományos zarándok zászlók mellett a Jézus szíve szobor is helyet kapott, tovább erősítve az ünnep méltóságát és hagyományőrző jellegét. A jelenlévő többségében magyar ajkú zarándokok, akik nem csak a helyi egyházközségből, hanem Zoboralja környéki plébániákról is érkeztek, részvételükkel tanúságot tettek élő hitükről és a Jézus szíve iránt táplált mély tiszteletükről. Egyúttal azt is megmutatták, hogy ezt a gazdag lelki örökséget a legfiatalabb nemzedék számára is szeretnék továbbadni. A Rozsnyói Bányászati Múzeum legújabb kiállításához kapcsolódva élményalapú kísérőprogramokat készített iskolai csoportok számára. A Kőedény szépségének története című tárlathoz június 15-e és 25-e között tematikus tárlatvezetések, kreatív műhelyek és múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a múzeum galériájában. A Kassa megye intézményeként működő Rozsnyói Bányászati Múzeum célja, hogy a legfiatalabb generáció számára is közelebb hozza a rozsnyói kőedény manufaktúra híres hagyományát. A manufaktúra 1810 és 1905 között működött a városban, és több nemzedéken át meghatározó szerepet játszott Gömör kulturális identitásának formálásában. A program révén a gyerekek és fiatalok megismerhetik, hogyan vált az egykori mesterek keze alatt az egyszerű agyag festett, díszes használati tárgyá. A résztvevőket szakmai magyarázattal kísért tárlatvezetés várja, amelyet a kiállítás szerzője Szilvia Holecskova vagy Gabriella Bagyin vezet. A kiállításhoz interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyek a történelmi ismereteket játékos elemekkel kötik össze. A kreatív műhelyben a résztvevők kipróbálhatják magukat tervezőként is. A hagyományos rozsnyói motívumokból merítve saját tányért díszíthetnek. A híreket szerkesztette és felolvasta Máté Zsóka Elvira. Híreinkről bővebben a Felvidék ma, a Mahét és a Magyar Kurír honlapján olvashatnak kedves hallgatóink.
1: Híreinket hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: A Nap Szentje című műsor következik.
3: Karl Reisner az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak, az élet történetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek. A szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszméjét hirdette. Az utolsó hónapban térdig vizes terepen dolgoztak. Itt kapta meg a gyógyíthatatlan tüdőbajt. Amikor végre hazamehetett, keserves meglepetés várta. A gestapó éppen házkutatást végzett náluk. Mindent földúltak, és zsákmányként magukkal vitték az ő és az öccse naplóját. Pirossal alá is hozogatták a nemzetszocializmusra veszélyes mondatokat. Szerencsére a rendszer összeomlása után szüleinek sikerült félig elázott állapotban visszaszerezniük a naplókat. A münsteri szeminárium azonban tárt karokkal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát gyermeké nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachau-ba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachau-t 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, A foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, ami Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a remény. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját. Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent, Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni. Botját egy bencés rab faragta. Gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a Tedeum, és aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja, első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szentmiséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szentmise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből. Még megláthatta szüleit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik két náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Boldogávatása folyamatban van. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen, és Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közben járását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.
2: A Napszentje című műsort hallott.
4: Kedves testvérek, önök a Napindító című műsorunkat hallják. Felvidékről, Észak-Komáromból, a Mária Rádió Miriam stúdiójából. A stúdiónkba csatlakozott hozzánk, és egyúttal nagy szeretettel köszöntjük dr. Dénes Évát, művészettörténészt, akinek ezúton is köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött hozzánk, és egy érdekes témával készült számunkra, nekünk és a hallgatóinknak is, mégpedig Komárom szakrális világa.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
4: Érdekes a téma, amivel készült, kedves Éva. Talán kezdjük is el a legelején. Honnan jött ez az ötlet, ez a motiváció, hogy ezt a témát feltárja?
5: Hát egy picit messzebbre kell menni, ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, olyan hosszú nem lesz, hogy 2024-ben, és ez Fabó Mária igazgatóasszony nevéhez fűződik, a komáromi Szinyei József könyvtár igazgatóasszonya, és Daniela Kapitányová, szlovák írónő. Daniela akkor tájt egy előadás sorozatot csinált a könyvtárba, a krimikről, a regényírás történetéről, szóval a 19. század elejétől, Agatha Christie, Hercule Poirot, úgy, ahogy szeretjük, egészen a mai napokig, és közben vezetett egy ilyen szalonbeszélgetéseket, aminek ez volt a szíve, hogy 7 szépség, 7 csoda, minden, mit tudom, a restaurálás 7 csodája, a karikatúra 7 szépsége, szóval ez a 7-es és a szépség csoda benne volt, és különböző vendégeket hívott meg Szlovákiából, Magyarországról, és akkor egyszer csak mondja nekem, hogy csináljak, hogy mi az, ami nekem számomra 7 csoda Komáromról, Komárom 7 csodája. Elgondolkodtam, és mi a barát, csak a baráttól várjon az ember nehezítést, azt mondta, hogy na de akkor csináld meg úgy, hogy legyen benne valami titok, folyjon a vér, legyen gyilkosság, meg hogy egy ilyen, ez a kis krimi hangulat úgy folytatódjon. És ez volt a kihívás, mert úgy vannak épületek, tembe, ahol ezt úgy meg lehet a titkot, egy szakrális épületnél azért meg lehet, de mit tudom, például volt ott téma számomra, mi Komáromban a gyönyörűség, a szépség, a csoda, például a vizek, a víz, mint olyan víz. Na most ott hogy csináljon az ember ilyet, hogy akkor mit, gyilkosság, stb. Na de azt is megoldottam, és kiderült, hogy ez tetszett az embereknek. Csináltunk egy ilyen sorozatot, előadás sorozatot vetítésekkel, és szlovák nyelven, ez tavaly folyt, a tavalyi évben, havonta egyszer. És akkor ennek az év elején az igazgató asszony azt mondta, hogy próbáljuk meg ugyanazt a sorozatot, hogy magyar nyelven. Nem voltam biztos benne, hogy lesz-e érdeklődés, vagy nem, de hál' Istennek van. És én meg úgy gondoltam, hogy úgy nem ildomos ugyanazt a témát, és most csak simán úgy lefordítom, meg már nem kötődik az a krimi regény sorozat, az már véget ért, és akkor így lett ebből, hogy a Komárom nagyító alatt, és a Komárom szakrális világa. Hál' Istennek járnak olyan emberek is, akik a szlovák nyelvű sorozatban is már részt vettek, így ők picit többet tudnak már Komárom különböző szakrális épületeiről. És hát ehhez még talán hozzá kell tenni azt, hogy ez nem egy ilyen informatív előadás, hanem próbálunk, mintha nagyító alatt rámutatni olyan dolgokra, amit az emberek aztán saját maguk tovább tudnak gondolni, vagy felkelti az érdekességüket. Példát mondok itt az elején, még a szlovák sorozatban beszéltem Szent Rozália templomról, Ott persze könnyű volt, mert a Szent Rozália templom építőjét, Pak Jánost, azt meggyilkolták aránylag fiatal korában, nagyon-nagyon brutális módon. Kedves hallgatót, nem tudom, hogy tudják-e, de fejszével kegyetlenül agyonverték a saját házába a szomszédja katona szolgája. Ebből egy nagy korabeli per volt. 19. század közepéről beszélünk. És akkor így összejön, hogy Pak a komáromi Rozália templommal vetítem hozzá a esztergomi kerek templomot, a Szent Anna templomot, és akkor így rájönnek, hogy hoppá, ez ilyen érdekes, hogy majdnem ugyanúgy néz ki. És akkor, amikor elmondom, hogy és ez az ember tervezte meg valójában a esztergomi bazilikát. Időben valójában ő a esztergomi bazilika építőmestere, tervezője. És akkor fantasztikus, mikor kapok ilyen visszajelzéseket később, hogy hát, hogy itt volt az unokám, elmentünk a Szent Rozáliát megnézni, elmeséltem neki, és másnap terveztünk egy kirándulást, és elmentünk Esztergomba. Na, ez a fontos.
4: Így van.
5: Hogy
4: így
5: akkor, van. Hogy akkor van egy ilyen, hoppá, hogy ez érdekes, és borzasztó az, ha laikusként úgy mennék én végig egy tárlaton, egy vezetésre, mit tudom, kastélyban, ahogy ez szokás, hogy és akkor itt egy barokkori csillárt látunk, kettő falikart, rokokó, és mellette egy velencei tükörtessék, tovább menni, kérem, ne lépjenek a perzsa szőnyegre. Ebből az ember csak azt látja, hogy volt tükör, és nem tudja, nem köti össze, hogy a barok az mihez, a Mária Terézia mihez. Én meg azt szeretném, hogy tudják azt, hogy miért velencei az a tükör, és miért fontos. És akkor ilyen apróságok, mi kötődések mindenhez, és akkor jönnek visszajelzések, hogy jaj, hogy voltunk, kirándultunk, és az eszembe jutott, mit mondott ön, olyan jó volt. Szóval, hogy ne legyen, vagy amit mondtam, hogy pont a vizekről, hogy itt a főtéren van egy kút minden város főterén. Ugye a víz az nagyon fontos volt, a régebben nem volt ilyen, hogy megnyitom a vízcsapot, és jön a meleg víz, meg minden. Fontos volt az ivóvíz. Így például Komáromba, a katonai objektumokba, akár a volt tiszti pavilonba, az erődbe saját kutak voltak katonasságnak, saját fontos volt. Főtéren is volt egy víz, máig is ott van, a kút is ott van. Csak hát sajnos a kútnak ezt a gyönyörű, szép építészeti kovácsolt vast részét azt a 19. század közepe környékén a város odajándékozta Habsburg János Szalvátornak, aki később mint Orth János civil néven, ugye, mert kivált, és ő elvitte magával. A Gmundeni kastélyba található most az eredeti. A Palatinus Polgári Társulás annak idején 92-ben megcsinálta ennek a kút felépítménynek, úgy kell elképzelni, mert hát a kút máig ott van, szóval ott lent van, víz van, stb., csak nem látjuk, mint sajnos. Az összes gyönyörű, szép történelmi városunkban van a főtéren, Lőcsén, Bártván, bárhol járunk, van kút, ugye Komáromba is van, csak nem látjuk. És megcsinálták a kút pontos rekonstrukciós kópiáját egy gutai kovácsmesterrel, aki az eredeti barokk minták szerint, amit Gmundenbe elmentek, kértek ott még, Gmundenben nem is tudták a múzeumban, hogy ez Komáromból van. Na és akkor a titok meg ott van, a kötődés, ami miatt az emberek aztán úgy elkezdenek, hogy János Szalvátor 1890-ben nagyon furcsa körülmények között hajójával, legénységgel együtt eltűnt a Hornfoknál. És csak 1911-ben nyilvánítottak holttá. Feleségével együtt, aki a Bécsi Opera balettművésze volt, orosz felesége volt. Szóval ilyenek, és így az emberek rájönnek, hogy nem ahhoz kell kötődni, hogy és akkor itt látunk egy barokk csillárt, hanem az, hogy mi a barokk, mihez kössem? Történetekhez, emberekhez, nevekhez. És így próbáljuk a Komárom a nagyító alatt, Komárom szakrális világát is megmutatni. Mert nyilván azt, hogyha elmennék, és elmondom, hogy mit ekkor és ekkor építettek, ilyenkor átépítettek, kettő tornya van, egy hajója, egy mindenki látja, kettő, akit érdekel, úgyis megnézi a YouTube-on, Wikipedia-n, bárhol. Ahhoz nem, amiatt nem kell neki elmenni egy előadásra. De azt, hogy például eddig nem is a Szent András Bazilikát nem is, hogy mondjam ezt, nem is vettük át, hanem a Szent András Bazilika előadását azzal kezdtem, hogy vetítettem logókat. Coca-Cola logóját, BMW-t, bármit, Apple. És akkor úgy láttam, hogy ilyen meghökkent, és így kezdjük a Komárom szakrális világát. És akkor kezdtem mondani, hogy ez számunkra abszolút olvasható dolog. Ugye látok egy, nem tudom, BMW logóját, vagy Adidas logóját, pontosan tudom mihol, de mondom, 200 évvel ezelőtt élő ember ezt nem tudta leolvasni, meg nem tudná leolvasni. És ugyanúgy mi nem tudjuk leolvasni azt, amit a 200 évvel ezelőtt lévő emberek ránk hagytak, itt van velünk, csak mi már valahogy ezeket a jeleket nem vesszük. És a Szent András Bazilikával azzal kezdtük, hogy ha 18. században végigment az utcán valaki, idegen, aki akár nem is komáromja, felnézett, és látja a IHS-et, és látja a Loyolai Szent Ignác szobrát az egyik oldalon, másik oldalon a Xaveri Szent Ferencek, ő tökéletesen le tudta olvasni, hogy jezsuita templomról van szó. És így meglepődtek az emberek, és akkor elkezdtük olvasni a komáromi esperesi kerület címerét, a Szent András kereszttel. Miért Szent András kereszt? Miért ilyen a kereszt? A színek szimbolikáját, mögötte ugye a Szent Péter, mármint hogy Bazilika Minor, a kulcsokat, és a pápai, a baldakint felette, a Cézán, nagyon-nagyon, és az emberek itt láttam, úgy meglepődtek. Szent Rozáliát például végigmentünk, aztán csak ilyen jeleket próbálok adni. Szent Rozália az azért volt érdekes, mert nem vettük át az egész Szent Háromság oszlopot, ami nem messze a bazilikától van, hanem csak egy néhány szentek szobrait, hogy tudjuk olvasni, ismerjük az életét, miért ez az attribútuma, miért pont itt van. Szóval ezek a, talán remélem így érdekessé tudom tenni az emberek számára, és nem csak egy ilyen informatív, unalmas dolgot kapnak.
6: Szerintem így van, viszont szerintem ez a szakrális világ nagyon tág, és lehet erről igen. Bőven beszélni. Így szerintem mi is egy sorozatot fogunk ebből készíteni, úgyhogy szerintem a mai műsorba így bevezetésnek ennyit szánunk, és akkor a következő alkalommal folytatjuk a témát itt a rádióba egy hónap múlva.
5: Nagyon szívesen, köszönöm
6: szépen. Úgyhogy mindenképpen tovább haladunk, és talán most már annyi időnk maradt, hogy elköszönünk a kedves hallgatóinktól.
7: Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, hogy velünk töltötték ezt a reggeli órát. Megköszönjük itt kedves testvéreinknek, vendégeinknek, hogy bejöttek a stúdióba. És hát a jó Istentől megáldott szép napot kívánunk mindenkinek a szűzanya oltalmában. Sok pihenéssel, nagyon szép hétvégét mindenkinek. Megköszönjük még itt Komáromban a technikusi szolgálatot Apagyi Laci bácsinak, valamint Pasztorek Ottónak, és úgy szintén budapesti kollégánknak. Búcsúzik a stúdióból
6: Bucsek Ildikó,
5: Dénes Éva,
8: Nick Robert
7: és Kucsera Mária Valéria nővér. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk!

Szájnyelvész érzékésérő, zengjenyit valló éneket, holangol égő szeretet, gyújtson tűzével szíveket. Hadd ismerjük meg az Atyát,

Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megmentett az ellenség kezéből, és akiket minden tájról összegyűjtött, napkeletről és napnyugatról, északról és délről. Bolyongtak a pusztában, a sivatagban, akott város felé utat nem találtak. Az éhségtől és a szomjúságtól szinte elepett a lelkük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Egyenes úton vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért, mert bő vizet adott a szomjazóknak, és az éhezőket jól lakatta. Sötétben, a halál árnyékában ültek, nyomorultan, vasra verve, mert ellenszegültek Isten szavának, a magasságbeli döntését megvetették. Ezért alázta meg szívüket szenvedéssel, elestek, és nem volt, aki felsegítse őket. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Kivezette őket a sötétből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Adjanak az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáért. Mert az érckapukat összetörte, és a vaszárakat összezúzta. És az Atyának a fiú.

0: hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért, hogy a dicséret áldozatát bemutassák, és ujjongással hirdessék tetteit. Akik hajóikon mély tengerre szálltak, és a nagy vizek hátán végezték munkájukat, azok láthatták az Úr nagy tetteit, és csodáit a mély tengeren. Szavára szélvihar támadt, és hullámok tornyosultak. Felemelkedtek az égig, majd lezuhantak a mélységekig, s nagy veszedelmükben már kétségbe estek. Meginogtak, tántorogtak, mint a részeg, és odaveszett minden bölcsességük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Szellővé csendesítette a vihart, a hullámok elcsitultak. Örültek is a nagy csendességnek. Így vezette őket az óhajtott kikötőbe. Hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért, és hogy magasztalják őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában is dicsőítsék. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. Látják ezt az igazak és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. A folyókat sivataggá tette, és a forrásokat szomjas földé. A termőföldet pedig szikessé, az ott lakók bűnei miatt. Azután a pusztát tóvá változtatta, a kiszáradt földet vizek forrásává. Ott telepítette le az éhezőket, hogy lakóvárost alapítsanak. Bevetették földjüket, telepítettek szőlőt, és az bőséges termést hozott nekik. Megáldotta őket, és megsokasodtak, és jószágaik számát nem engedte fogyni. Majd ismét megfogyatkoztak, nyomorba jutottak, és gyötrődtek bajtól, szenvedéstől. De aki a fejedelmeket is megvetéssel sújtja, és uttalan pusztán hagyja bolyongani, az felemelte nyomorából a szegényt, és nemzetségüket, mint nyájat megsokasította. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, ám bezárul minden gonosz ajka. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. Uram, a fellegek ígér a te hűséged, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
1: Olvasmány a Bírák könyvéből. Azokban a napokban Sámson beleszeretett a Szórek völgyében egy nőbe, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, és azt mondták neki: szedd rá, és tudd meg, miben rejlik különleges ereje, hogyan tudnánk fölé kerekedni, megkötözni és ártalmatlanná tenni. Ezért ki ad neked 1100 ezüst sékelt. Delila így szólt Sámsonhoz: mondd meg nekem, miben rejlik nagy erőd, mivel kellene téged megkötözni, hogy tehetetlenné tegyenek. Mivel egész nap gyötörte szavaival és zaklatta, halálra fáradt. Feltárta hát előtte egész szívét, és így szólt: borotva sosem ért fejemhez, mert az Isten nazírja vagyok anyám méhétől fogva.

Ha megnyírnak, elhagy erőm, gyenge leszek, olyan, mint a többi ember. Delila ekkor látta, hogy kitárta egész szívét. Hívatta hát a filiszteusok fejedelmeit, és ezt mondta nekik. Most gyertek, mert kitárta előttem egész szívét. A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, és magukkal vitték a pénzt is. Erre ő elaltatta Sámsont a térdén, odahívott egy embert, az lenyírta a fejéről a 7 hajfürtöt. Elkezdett gyengülni, és ereje elhagyta. Delila oda kiáltott neki. Rád törtek a filiszteusok Sámson. Erre fölébredt álmából, és azt mondta. Kikeveredek a bajból, mint máskor, és kiszabadítom magamat. Nem tudta azonban, hogy az Úr elfordult tőle. A filiszteusok elfogták, kiszúrták a szemét, és levitték Gázába. Kettős lánccal megkötözték, és a fogságban malmot hajtattak vele. Közben fején újra kezdett nőni a haj, azután, hogy lenyírták. A filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, és örömünnepet tartsanak. Közben egyre mondogatták, kezünkre adta Istenünk ellenségünket, Sámsont. Amikor a nép látta Istenét, újongásban tört ki a dicséretére, és ezt mondta. Kezünkre adta Istenünk ellenségünket, Sámsont, aki pusztította országunkat és sokunkat megölt. Amikor már jókedvre derültek, így szóltak. Hívjátok elő Sámsont, hadd mulattasson minket. Elővezették Sámsont a börtönből, és ő játszott előttük. Utána odaállították az oszlopok közé. Sámson akkor így szólt ahhoz a fiúhoz, aki kezénél fogva vezette. Vezess oda, hogy megfoghassam az oszlopokat, amelyeken az épület nyugszik, és megtámaszkodhat.

0: fel neki feszült, és az épület rászakadt a fejedelmekre és az egész népre, amely ott volt. Sokkal többet ölt meg, amikor meghalt, mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt. Testvérei és atyának háza tagjai eljöttek, és magukkal vitték. Elszállították és eltemették Szorea és Esztaol között atyának, Mánoáhnak sírboltjában. 20 évig bíráskodott Izrael fölött. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, mert erősségem és menedékem Te vagy. Emlékezzél meg rólam, és add vissza egykori erőmet, mert erősségem és menedékem Te vagy.
1: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanúnak az Úr imádsága című értekezéséből. Nem kell azon csodálkozni, szeretett testvéreim, hogy ez az imádság olyan jellegzetesen rövid, hiszen ezt Isten tanította nekünk, aki egyik oktatása alkalmával minden imánkat ebbe a néhány üdvös kérésbe foglalta össze. Erre utal már Izajás ajkán egy jövendőlés, amely akkor hangzott el, amikor a próféta szent lélekkel eltelve Isten fönségét és jóságát hirdette. Összefoglaló igazságosságában megrövidítő ige ez, mert rövidre fogja szavait az Úr az egész földön, mert amikor Istennek kimondott igéje, Urunk Jézus Krisztus mindenki megmentésére eljött, és tanultakat meg tanulatlanokat maga köré gyűjtve minden nemű és korú embernek meghirdette az üdvösség tanítását, egyidejűleg ennek nagyszerű összefoglalását is megadta. Azt akarta ugyanis, hogy a mennyei tudományban a tanulók emlékező tehetsége ne legyen megterhelve, s hamar megtanulják azt, ami az egyszerű hit számára szükséges. Így amikor azt magyarázta, hogy mi az örök élet, az élet üdvösséget szerző titkát csodálatos, isteni rövidséggel így foglalta össze. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Ugyanígy tett akkor is, amikor a törvény és a próféták tanításából a legfőbb és legnagyobb parancsokat kiemelte. Halld, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ez az első parancs. A második hasonló hozzá, szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. Más alkalommal pedig így adta meg tanítása foglalatát. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. Krisztus, a mi Istenünk, nem csak szavaival, hanem tetteivel is tanított minket az imádságra. Ő maga ugyanis gyakran imádkozott és könyörgött esdekelve. Így jó példájával mutatta meg, hogy mi mit tegyünk. Ezt olvassuk róla. Elvonult a pusztába és imádkozott. És ezt is feljegyezték róla. Kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádságában töltötte. Ilyenkor ugyan mit is kérhetett saját magának a tökéletesen ártatlan üdvözítő? A mi Úrunk nem önmagáért imádkozott és esdekelt, hanem a mi bűneink bocsánatáért. Ezt ő maga is elárulta nekünk akkor, amikor így szólt Péterhez. A sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy meginogja hitedben. Nem sokkal ezután pedig már mindenkiért fohászkodott. Nem csak értük, könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk. Milyen jóságos az Isten, mennyire szívén viselte üdvösségünket. Nem elégedett meg azzal, hogy vérével megváltott minket, ezen felül még imádkozott is értünk. De figyeljétek csak meg, mi volt ennek a nagy imádkozónak szíve vágya? Az, hogy amiként egy az Atya és a Fiú, úgy mi is megmaradjunk ebben az egységben. Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Igazságod szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem,

0: és szüntelen benned bízom. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen.
2: Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos, ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem. Pártfogolt szolgádat, és vezess a jóra, a sok gőgös ne gyalázzon engem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél. Pártfogolt szolgádat, irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Példást tettre, itt van az idő, Uram, törvényedet meggyalázták. Parancsaidat én nagyon szeretem, aranynál, a színaranynál jobban. Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom, gyűlölöm a hazugság minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körül sáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszélje hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Vajon épp úgy tetszését leli az Úr az égő áldozatban és a véres áldozatban, mint az Úr parancsa iránti engedelmességben? Íme, az engedelmesség többet ér, mint az áldozat, a szófogadás értékesebb a kosok hájánál.
1: A dicséret áldozata tiszta lengem, akinek útja szeplőtelen Isten üdvösségét megmutatom annak.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, meghódolunk fölséged előtt, és kérünk, öntsd belénk a Szentlélek világosságát, hogy minden ellenségtől biztonságban élve mindig boldogan dicsérjünk téged, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: hírek.
1: XIV. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Simano Bororo vértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco Szaléziak, német rendtartománya, szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenstein szalézi papról és Simano Bororo őslakos vezetőről a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most tárgyalandó katolikus egyház katekizmus tanításának az egyház anya és tanító részét vesszük. Ez egy viszonylag rövid cikkely, de annál fontosabb. Ha valaki utána akarna nézni a katolikus egyház katekizmusában, akkor lehetne azt mondani, hogy könnyen megjegyezhető, mert a harmadik rész, harmadik fejezet, harmadik cikkelye, amiről most szó van, tehát miután levertük az erkölcsi tanításnak a cölöpjeit, akkor azt vizsgáljuk, hogy mi az a forrás, amiből mi merítünk, amikor tanítjuk az erkölcsi élet szabályait. És ki az? Hát nem más, mint az egyház, amelynek jelzői általában visszatérő módon csak ez szokott lenni, hogy egy szent katolikus és apostoli, aztán még hozzá lehet venni más jelzőket is, de ennek alapján, ami itt a katolikus egyház katekizmusában van, azt is mondhatjuk, hogy anya és tanító. Azt szoktuk is mondani, hogy anya szent egyház. És hogy tanítja azt, amit Jézustól megörökölt. Tehát az egyháztól kapjuk az igét, nem csak a szentírás, a tanítást, a szentségeket, a liturgikus és kegyelmi életet. Arról volt már szó, hogy a szentírás és a szent hagyomány a mi felfogásunk szerint, sőt mondhatni azt, hogy biblikus megalapozottságú felfogásunk szerint a legszorosabban összetartozik. Tehát a Biblia az nem egy ilyen különálló könyv, amire rátaláltak a keresztények valamikor, hanem a jézusi tanítás hagyományozott tovább, és ez a hagyomány és írás összefonódott. Az egyházban született meg valójában ez a könyv, az egyház adta tovább. Az egyház mondta meg, hogy mely könyvek tartoznak bele, még az Ószövetségből is, és nem beszélve az Újszövetségből, hiszen sok olyan írás van, amelyek majdnem a szentírással egy időben keletkeztek, nem is akár kiktől, egyházatyáktól vagy apostoli atyáktól, és mégse kerültek bele a szentírásba, hogy mi a kánonja a Bibliának, mi az a meghatározott összesített rendje, hát ezt is az egyház mondta meg. És éppen ezért a hiteles magyarázat az egyházra tartozik. Később már így is írták le, többek közt Szent Pál apostol leveleiben találunk ilyen kifejezéseket, hogy az egyház az igazság oszlopa, tanítója, támasza. És hát találunk rá példát magában az Újszövetségben is, hogy a szentírást tanítani és magyarázni kell. Ott van az etióp udvarnok esete, megy föl Jeruzsálembe, olvassa Izaiás próféta könyvét a bárányról, nincs aki megmagyarázza neki az útján, csak akkor, amikor Fülöp diákonus odaír, az pedig egy új fénybe helyezi az izaiási jövendőlést. De ugyanígy magyarázta Jézus az Emmauszi tanítványoknak is az írásokat. Az új szövetségi írásokról meg maga Szent Péter mondja, hogy hát itt vannak Pál apostolnak a levelei, azok nem mindig érthetők, vagy nehezen érthetők, sokan el is fernítik, tehát azt is meg kell magyarázni, hogy jól és helyesen értsük. És miután a Szentírás az az életvezetőnk, ott kell keresni a megoldást egy-egy esetben, amikor gondok merülnek föl, hogy mit évők legyünk. Így volt ez már az apostoli zsinat idején is, még az apostolok életében, 40-es évek végén, 49 tájékán, hogy fölmerültek kérdések, és erre nem tudtak válaszolni egyöntetűen, hanem össze kellett Jeruzsálembe jönni a vezetőknek, akik a kérdést megvitatták, mit veszünk át a zsidóságból, mit nem, mit kell megtartanunk, hogyan éljünk, és hoztak egy határozatot, de ez a határozat benne van az apostolok cselekedetében, úgy, mint kinyilatkoztatás is már számunkra. Tehát ez a kezdetétől megvolt, hogy volt egy ilyen tanítás, és hivatott tanítók voltak, később már ezeket így hívtuk, hogy a tanító hivatal a magisztérium, amely különböző helyzetekben eligazítást adott. Már én a 80-as években is jártam a Ökumenikus Baráti Társaságba, hát az nem volt hivatalos társaság akkoriban, hanem hát úgy jöttünk össze Geisler Gyulánál, mintha egy tea délutára jönnénk össze. Persze mindig egyházi teológiai kérdéseket boncolgattunk, és olyan protestáns lelkészek voltak benne, akik nyitottak voltak az ökumenére is, és ugyanakkor nagy elismertségnek örvendeztek a maguk felekezetében, többek között egy Gyökösi Endre, egy Hafenscher Károly az evangélikusoktól, és mások is. És jól emlékszem rá, hogy volt egy orvosnő, aki már akkor is egy ilyen bioetikai kérdést vetett föl, hogy ezt hogy kell fogadnunk, szabad-e? És akkor azt mondta, emlékszem rá, Gyökösi Endre, csak így hívják Bece nevén a reformátusok, hogy Bandi bácsi, nagyon sok ilyen keresztény ihletésű biblia, pszichológiai írása van, szóval nálunk nincs tanítóhivatal. Tehát egyik lelkész így magyarázhatta, a másik lelkész úgy magyarázhatta, és nem véletlen, hogy annyi részre bomlott föl a protestáns kereszténység. Hát épp most a napokban, ugye az anglikánoknál, hogy van egy Canterbury női érsek, még nem is csupán az, hogy egy nő, mert nálunk a papság, a püspökség, a szigorúan férfiakhoz van kötve, ugyanúgy az ortodoxiában is, hanem olyan nézetei vannak neki, amit a szigorúbb protestánsok se akarnak elfogadni. Homoszexuálisok házassága és így tovább. És ő a Canterbury érsek. És úgy néz ki, hogy bomlik még jobban az anglikán egyház. Azt nagyon kevesen tudják, hogy XVI. Benedek pápa idején nagyon-nagyon sok anglikán lelkész átjött a katolikus egyházba, mert már nem tudta elfogadni azt, ami ott történt. De hát most ugye halljuk, hogy a reformátusoknál is azon gondolkodnak, hogy a református világszövetségből kilépjenek, mert annyira liberális nézeteket vall a nyugati protestáns egyház községek sok, hát ilyen része, mert náluk nem hierarchikus rendben vannak az egyházak. És azt mondják, éppen így olvastam ilyen kritikát, hogy nem szabad klerikalizálódni, mint a katolikusok. Mondják a liberális protestánsok, hogy nehogy már valaki nekünk megmondja, hogy hogy kell értenünk, majd mi értelmezzük a Szentírást, ahogy nekünk tetszik. Na tehát, ezt csak azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és szükséges, hogy legyen egy tanítóhivatal, egy magisztérium az egyházban, ami gyakorlatilag most a hierarchiához van kötve, tehát a papi rendhez, de azért ez nem így van, hogy van a nép, meg van a hierarchia, hit és erkölcsi kérdésekben csak ők döntenek. Nem. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a hívő közösség, amelyik a Szentlélek által van vezetve, az a bázisa ennek, hogy ő nekik van hitérzékük, hogy őrizzék a hitet, és hát ebből nő ki a hierarchia. Nincs elválasztva az Isten népe a hitben a hierarchiától, a vezetéstől. Éppen ezt akarja mondani az a latin szó, a sensus fidei, a hitérzék benne van az összkeresztény népben, a Szentlélek által vezetett népben. Tehát nem olyanokban, akik talán karácsonykor eljönnek a templomba, aztán egyébként soha nem, hanem akik megélik a hitüket, vallják a hitüket, és az ő műveltségük szintjén ismerik is a hitüket. Na most mindig voltak olyanok, akik tekintéllyel magyarázták a Szentírást. Hát ilyenek voltak az apostolok. Ilyenek voltak az apostoli atyák, akik még találkoztak az apostolokkal. És aztán kialakult az egyházban az egyházatyáknak a közössége, akik bizonyos kritériumoknak eleget téve váltak egyházatyává. Hát milyenekre lehet gondolni, akik az ókorban éltek, igaz hitűek voltak, így mondják, hogy ortodoxok, tehát nem tanítottak eretnekséget. Aztán szent életűek voltak, és az egyház elismerte őket. Miután kezdettől volt az egyháznak egy nyugati vonalatú teológiája, és egy keleti, ezért az egyházatyák más-mást domborítottak ki a Szentírásból a teológiai gondolkodásukban. És másként is soroljuk be őket. Nyugaton azt lehetne mondani, hogy a 600-as évekkel zárul az egyházatyáknak a sora, méghozzá szevélyai Szent Izidorral, Spanyolországban élt, és 636-ban halt meg. A keleti egyházban, de akkor még egy volt a kereszténység, damaszkuszi Szent Jánossal, aki 750-ben Krisztus után akkor halt meg. És ezek sokan vannak. Arról korábban már szót ejtettem, hogy össze is gyűjtötték az ő írásaikat. Egy nagyon nagy gyűjtemény volt, a Minny nevű gyűjtemény. 19. században volt egy tudós ember, aki rááldozta az életét, úgy van írva, hogy míg ne az élet, hogy míny, és összegyűjtötte a latinul és görögül író egyházatyákat, és kiadta őket, összeszedte rá a pénzt, mert ugye, eredeti latin és görög formában adta ki ezeket az egyházatyákat. Nagyon sokba volt abban az időben is, források fölkeresése és kritikai kiadása. Egyébként a mi könyvtárunkban megvan a mint sorozat. Én most már nem is tudom, mert 100 valamennyi a latin, meg a külön a latina, meg a gréka sorozat, amelyben az egyházatyák vannak, de aztán készültek újabb sorozatok is. Őket mindig figyelembe vesszük, amikor egy hitigazságot magyarázunk. Fontos tudni, és valljuk róluk, hogy ők nem bővítették a kinyilatkoztatást. Mert a kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával lezárult, hanem mélyítették a meglévőt, jobban értelmezték, de nem tettek hozzá újat. És ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásra is, hogy nem mondhat olyat, ami nincs meg a rendes kinyilatkoztatásban, hanem a hitéletnek valamely elhanyagolt részére fölhívja a figyelmet, és azt hát szorgalmazza, hogy azzal többet foglalkozzunk. Na most ezek az egyházatyák mérvadók a mai tanító hivatal számára is. Ugye a püspököknek eleve feladata a tanítás. És a püspökök testülete, ha egységben vannak a pápával, Krisztus nevében tanítói, pásztori, főpapi hivatást töltenek be. Tehát nekem, mint püspöknek elsődleges kötelességem a hit magyarázata, a tanítás. És ez, amit itten csütörtökönként végzek, ez is ennek felel meg. Vagy a prédikációk. Ebből is kiveszik a részüket a papok, de nekem elsődleges kötelességem, mint püspöknek hozzátartozott. És én se azt tanítom, ami az én elgondolásom szerinti, mert nekem is normatív, eligazító a szentírás, a tradíció, a egyház magyarázata szerint. És különleges felelőssége van a püspököknek abban, hogy az apostoli tanítást megőrizzék, továbbadják, örködjenek az egyház egységén és a hit továbbadásán. Ez nagyon fontos. És hát kétségtelen, hogy a legsúlyosabb tekintély számunkra Róma püspöke a pápa, amit ő mond. És hát van a tévedhetetlenségnek a dogmája, hittétele, amit 1870-ben a első vatikáni zsinaton fogalmaztak meg. Akkoriban sok kérdés fölmerült már, hiszen a új természettudományok számtalan kérdést felvetettek, kétségbe vonták azt, hogy a hitnek értelemszerű megközelítése is lehet, hiszen ugye, jött az a világ, amikor azt mondták, hogy hát a hit az egy ilyen hiszékenység, de van a természettudomány, az már mindent megold, és hát a kettő között nincs is átjárás. És ez az első vatikáni zsinat épp azt mondta, hogy ugyanaz a forrása a teremtő, mindenható Isten a világ tudományának és a keresztény hitnek is. És ezt szinkronizálták, sajnos nem tudták befejezni, mert a kitört ilyen itáliai egységmozgalom megszakította a zsinatot, a pápai állam megszűnt, és hát a Vatikánba szorult vissza a pápaság. De a tévedhetetlenség dogmáját, hittételét megfogalmazták. Ez akkoriban is kiváltott sok ellenérzést, többek közt azért, mert helytelenül értelmezték. Ezek lettek az ókatolikusok. A pápa tévedhetetlensége nem mindenre, nem nagyon speciálisan értendő. Tehát ő, amikor szerdánként tart egy tanító részt a Szent Péter téren, van egy ilyen nyilvános megszólalása, ott bizony tévedhet. Még hitbeli dolgokat se pontosíthatnia kell esetlegesen. Aztán a természettudomány vagy a politikai kérdésekben egyáltalán nem vonatkozik a pápa tévedhetetlensége. Hát éppen ugye Müller bíboros, aki korábban a hittani kongregációnak volt a vezetője, mondja most, hogy az, hogy a migránsokat be kell fogadni, az nem a pápai tévedhetetlenség körébe tartozik. Mert a rászorult emberen segíteni kell, de azon már el kell gondolkodni, hogyha olyan embereket engedünk be egy ország területére, akik amikor többségbe kerülnek, üldözik a keresztényeket, mondjuk meg őszintén, vagy nyíltan, bevezetik a sariát, bevezetik a fundamentalista iszlám törvényeket, akkor ezre nem vonatkozhat az, hogy mi nem védekezhetünk, és mindenkit be kell fogadnunk. Ez nem vonatkozik erre. Ha mondjuk földrengés sújtja őket, nyilván, hogy segítenünk kell, és a pápa fölemeli a szavát most a sok közel-keleti háború miatt, hogy ez teljesen törvénytelen, és Isten nevére meg vallásra nem lehet hivatkozni, mikor egyik ország a másikat bombázza. A tévedhetetlenség itt is erkölcsi kérdésekre vonatkozik nagyon nagy körültekintéssel megfogalmazott hitételre. Azóta, amikor ezt kiirdették, azóta a pápa mennybe menetel Szűz Mária mennybe vétele dogmáját mondta ki, de egyébként nem mondta a pápa egyetlen egy megnyilatkozására sem, hogy ez ex katedra tévedhetetlen tanítás. Na most ez így szól pontosan. Amikor a római püspök, tehát a pápa, ex katedra tanítói székéből beszél, azaz amikor minden keresztények pásztorának és tanítójának a feladatát teljesítve legfelsőbb apostoli akaratának nyilvánításával meghatározza, hogy egy-egy hiteles, hitbeli vagy erkölcsi tanítást az egyetemes egyház számára kötelező, akkor Szent Péter személyén át megígért isteni segítség révén azzal a tévedhetetlenséggel bír, amelyel az isteni megváltó a hitre vagy erkölcsökre vonatkozó tanítást, tanítás meghatározására nézve egyházát felkészülté akarta tenni, ezért a római pápa ilyen határozatai nem az egyház beleegyezése miatt, hanem önmagukból kifolyólag megmásíthatatlanok. Hát így szól magyar fordításban a tévedhetetlenség dogmája, azaz hittétele. Tehát hit és erkölcsi kérdésekbe, amit az egyház tradíciója, szentírás tanítása, és hát ugye a megkérdezés után mond a pápa, amikor a Szűz Mária mennybevételét, amit nagyon régóta vallott az egyházunk, vagyis hogy elnyerte halálában a teljes üdvösséget, ezt így kell érteni, azt hittétellé tette, akkor megkérdezte a világegyház püspökeit, hogy hogyan tartják, vallják ezt a hittételt az egyházukba. Hát itt történt meg az, amiről szóltam, hogy a keresztény nép hit érzéke, hogy mit vallott róla az évszázadok során. És azt válaszolták vissza a püspökök, hogy nagyon régóta Magyarországon Szent István király is vallotta Szűz Mária mennybevételét. Tehát nyugodtan írhatták a püspökeink, hogy amióta a magyarok fölvették a kereszténységet, vallották ezt. És ő kiirdette a pápa ezt a hittételt, hogy elnyerte Szűz Mária halálában a teljes üdvösséget. Na most ez a tévedhetetlenség dogmája, ha valaki így nem egészen érti, akkor azt lehet mondani, azt jelenti, hogy az egyház megmarad az igazságban. Tehát nem úgy van, hogy egyik nap ezt mondjuk, a másik nap azt mondjuk, hanem megmaradunk az igazságban. Erre Jézus Krisztus szava és Szentlélek a garancia. És ezt ilyenkor a pápa ezt kinyilvánítja, mint a legfőbb tekintély a tévedhetetlen tanításban. Tehát biztosítja az egyház megmaradását, folytonosságát a tanításban. Na most a hittani kijelentéseknek fokozatai vannak. Ezt csak azért említem, már kötelező voltukban, hogy halljunk róla. Ez nincs benne ebbe a könyvbe, de a mélyebb dogmatika hozza, hogy van de fide divina, az isteni kinyilatkoztatás, ami változhatatlan, ami abszolút egyértelműen benne van a Szentírásban. De fide divina et katolika. A tanítóhivatal által kiirdetett hitigazság, például Szűz Mária mennybevétele. Fidei proximum. A teológusok egyértelmű, egyöntetű véleménye, consensus theologorum, amiről a hittudósok meg vannak győződve egyöntetűen, de ez már nem tartozik az elsők közé. Aztán van ilyen teológiai certum, amiben a teológusok, a tanítóhivatal nem nyilatkozott végérvényesen. És akkor van ilyen is, hogy szentencia pia, kedves vélemény, ugye mai napon Szent Józsefet ünnepeljük, sőt, úgy tartjuk, hogy a jó halál védőszentje, arra gondolva, hogy mivel nem szerepel nyilvános működésénél Jézusnak, csak emlegetik, hogy ő az ás fia, akkor minden bizonnyal akkor halt meg, amikor még Jézus otthon volt, és hát halálánál ott volt Jézus is, Mária is, amikor Szent József meghalt. S lehet-e attól szebb halált elképzelni, ahol Jézus és Mária is ott van? Tehát az az ember, aki úgy hal meg, ott a Benedek pápa, aki hallotta az ott lévő titkár, hogy azt mondta, Jézusom, szeretlek. Ezek voltak az utolsó szavai. Vagy Szűz Máriát hívja, hogy imádkozzál életünk most és halálunk óráján, hogy mi azt mondjuk, hogy ez egy keresztény szép halál. És ezért, miután Szent József valószínűleg így halt meg, mondjuk, hogy a jó halál védőszentje. Ezért mondjuk, hogy kegyes vélemény. De hát, hogyha ács volt, még az is, ez most egy ilyen abszurd dolog, hogy leesett valamely háztetőről, az szörnyet halt, ugye? Tehát, ha erről írtak volna, akkor ezt kéne elfogadnunk. De miután nem tudjuk, van egy ilyen kegyes vélemény, hogy megadatott Szent Józsefnek, az igaz embernek ez a földi kegyelem is, hogy így halljon meg. Na tehát a hitigazságokban vannak fokozatok. És például a magán kinyilatkoztatást nem kötelező elfogadni a hívőnek. Jó, ha elfogadja, amit elfogad az egyház, a lurdi jelenéseket, jó, ha elfogadja a katolikus hívő, hiszen számos bizonyíték van rá, hogy ott természet fölötti dolgokat tapasztaltak meg az emberek, de nem fogadja el, akkor ő még attól lehet katolikus. Tehát azt lehet mondani, hogy nem minden dolog dogma az egyházunkban. Erre mindig megvan a kellő fajsúly, amikor erről egyházunk hát tanít és kinyilatkoztat. És miután az egyház tanító, és hát anya így szoktuk mondani, a Szent Egyház, vannak olyan parancsai, amelyek pedagógiai szempontból pontosak, és úgy kifejezetten nincsenek benne a kinyilatkoztatásban, de nagyon összekapcsolható vele. És az egyház parancsaiban ezek a minimumot adják, hogy legalább ezt tegye meg a katolikus hívő, hogy az egyháznak a parancsai. Ja, a tíz parancsolat úgy mondja, hogy az Úr napját szenteld meg. De mivel ez akkor, amikor ez a parancs született, ez a szombat volt. És nincs benne így a Bibliában, hogy a vasárnap ott meg kell szentelni. Azt már a szent hagyomány hozta, mert Jézus föltámadása vasárnapra esett, és a keresztények azt kezdték ünnepelni, nem a szombatot, akkor az Anya Szent Egyház azt mondja, hogy a vasárnapot ünnepeld meg, tartsd meg. De miután nagyon elszokott a nép a szentáldozástól, és csak hallgattak miséket, akkor azt mondták, hogy minden vasárnap hallgass szent misét. Ez volt a egyház parancsában, illetve hát valaki nem járulatot szentáldozásból hoz, mert vagy még nem volt rá fölkészülve, vagy objektív életbeli okai voltak. Aztán az Anya Szent Egyház mondja, hogy évente legalább egyszer végezd el a gyónásodat. Tehát a bűnbánatra mindig fölhívja a figyelmet, tartsunk bűnbánatot, ajánlja azt, hogy este is legyen egy rövid lelkiismeret vizsgálatunk, bűnbánatunk, miséken is ezzel kezdjük. De azt mondja, hogy legalább egyszer évente végezd el a agyónásodat. És hát ez is egy házi parancs. Aztán húsvéti időben áldozzál. Ezt is mondja, legalább egyszer. Ez a lateráni zsinat hozta be, a negyedik lateráni zsinat, hogy hát legalább akkor vedd magadhoz az Úr testét. És a húsvéti idő, az is ki van tágítva, az nem húsvét napjára is, húsvét hétfőre vonatkozik csupán, hanem úgy Nagyböjtől régen Szentháromság vasárnapját jelölték ki, hogy legalább akkor évente végezzel a szentáldozásodat. Szóval az anyaszentáz egyház mondja, hogy tartsd meg a parancsolt ünnepeket. Hát például mi erre gondolok, hogy ha van a minden szentek ünnepe, ez megint parancsolt, az egyház hozta újra parancsolt ünnepé, mondván, hogy úgyis munkaszüneti nap meg tudott tartani. Mert amikor nem volt munkaszüneti nap minden szentek, akkor nem lehetett kötelezni rá a hívőt. És akkor mondták, hogy hát most ez parancsolt ünnep lett. Bár a urunk, vagy a Szűz Mária mennybevétele, az hétköznapra is eshet, és akkor azt mondjuk, hogy akinek módja, lehetősége van rá, az vegye részt a szentmisén is. És a parancsolt ünnepek megtartásában kicsit az is benne van, hogy annak megfelelő módon élj azon a napon, az ünnepnek megfelelően. Aztán az anyaszentegyház írja elő, hogy mikor és hogyan kell tartani a böjtöket. Most nagyon le van egyszerűsítve és könnyítve, de azért most is van, hogy hústilalom is van, meg böjt is van, illetve új formáit is meg tudjuk határozni, hogy az önmegtagadásnak. Ezt is az anyaszentegyház tudja megmondani. Aztán az is benne van, hogy támogasd anyagiakkal az egyházadat. Ha valahol ugye meghatározzák a egyházi hozzájárulást, régen párbérnek mondták, ja, érdekes módon a protestánsoknál sokkal szigorúbb ez a adó nyilvántartás. Akkor megkérdezem a protestáns lelkészeket, hogy mennyi hívük van, és akkor legtöbb esetben azt mondják, hogy ennyien fizetnek egyházi hozzájárulást. Akkor mondják a lelkészek, hogy ennyien fizetnek egyházi hozzájárulást. Mi mondjuk azt, hogy járuljunk hozzá, valahol megkönnyítik, hogy hát ennyivel segítsed, de hát itt azért a szív nagylelkűségére van bízva. Régebben az egyházi parancsok közé is tartozott az is, hogy a házasság kötésedet ilyen bűnbánati időben ne végezd, ne legyen zajos mulatság. Ma szinte nem is érzékelik már ezt az emberek. Néha már nagy héten is tartanának esküvőt. Egyébként esküdni lehet Nagyböjtbe is, bármikor szinte lehetne esküdni, de a Szent Három napban azért ne esküdözzenek az emberek, ne esküdjenek. De esküdni lehet, csak az esküvők mindig zajos mulatsággal, lakodalommal járnak, és régen azt mondták, hogy azért ez ne legyen Nagyböjtbe, meg lehetőleg adventbe se, hogy a lelkületét de állj hozzá. De ma már sajnos nem lehet ezt kérni, mert egyszerűen nincs érzéke rá az embereknek, hogy mit jelent az, hogy az egyház liturgikus időszakait figyelembe vesszük. Tehát ezek változhattak az idők folyamán, meghatározhatja az egyház. Volt olyan időszak, amikor bizonyos bűnöket kiközösítéssel sújtott. Nem csak a életellenes bűnre gondolok, hanem például a gyújtogatás is. Volt egy időszak, amikor, hát gondoljunk arra, hogy régen ilyen zsindely meg náttetős házak voltak, és az, aki szándékosan fölgyújtotta valakinek a házát, volt időszak, azt kiközösítették, mert általában nem egy ház égett le, hanem az egész település. És ez olyan súlyos bűn volt, hogy azt mondták, hogy ha ezt szándékosan csinálta valaki, akkor ez nem tartozhat az egyház közösségében. Ugye? Tehát ezt időről időre átgondolhatja egyházunk. És aztán van egy ilyen rövid kis utalás még arra, hogy az egyház építése hittérítő tanúságtétel, hogy mindazok alapján, amit az egyházunk tanít, azt megélve tovább kell adnunk, mert nem csak egy ilyen tanítást szeretnénk továbbadni, nem csak egy ilyen ismeretet szeretnénk, egy keresztény civilizációt és kultúrát, hanem transformálni szeretnénk az embereket, hogy elsajátítsák, megéljék, és akkor még azt is hozzátesz itt a katolikus egyház katekizmus, hogy hittérítő tanúságtétel. Tehát hallottunk olyan dolgokat, hogy jaj, nehogy prozelitizmus legyen, nehogy másokat megsértsük a hitükben, inkább csak éljünk keresztény módon, aztán ha rákérdeznek, akkor mondjuk meg, hogy hát mi ezt azért tesszük, mert keresztények vagyunk. Ez azt sugallja számunkra, hogy igenis, szólítsunk meg embereket. Vagy aki a családban van, hát mondja a gyerekének azt, hát legalábbis még kiskorú a vasárnapi szentmisét, a keresztény élet törvényeit, figyelmeztesse őt. Olykor még a nagyjávált gyereknek is finoman meg lehet mondani, hogy hát te nem ezt tanultad, nem ezt a példát láttad, ugye? Tehát...

0: Marszer leírja, hogy hát engem itt az Isten szólított volna meg, ha nem tettem mást, ha megkeresztelkedtem. Mert megszólítottak. Tehát ez is azért ez hozzá tartozik, hogy ha olyan helyzet van, hogy hittérítő tanúságtétel, hogy egy szó, egy motiváció, ugye, hogy velem is megtörtént itt ilyen hittanóra után, amikor fölhívtak, és akkor elmondta az illetőt, hogy hát őt nagyon szíven ütötte ez meg ez. Akkor mondtam neki, hogy hát akkor mi következik ebből? Menjen is béküljön ki a testvérével. És aztán utána írt, hogy megtörtént. Tehát nem lehet annyiba hagyni sokszor, hanem hittérítő tanúságtétel is kell. Nem erővel, hanem szép és jó szóval. Miért? Hogy egy házunk épüljön, és így írja nagyon szépen a katolikus egyház katekizmusa, hogy sietetik Isten országának az eljövetelét. Nekem ez nagyon kedves mondat így, hiszen a térseki püspöki elmondatom az volt, hogy pro regno Dei, az Isten országáért, hogy a hittérítéssel, a tanúságtétellel sietessük Isten országának az eljövetelét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.

0: enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 37. szakasz. A szerzetesek tanúságtétele. Különlegesen ékes szóló az Istennek szentelt személyek tanúságtétele. Mindenek előtt el kell ismernünk, hogy a szerzetességnek és az Istennek szentelt életnek alapvető szerepe volt Európa evangelizációban és keresztényé tételében. A jelen történelmi helyzetben, amikor oly sürgető a földrész új evangelizációja, és amikor a bonyolultabb szervezetek és kapcsolatok fölépítése kritikus helyzetek elé állítja, a szerzetesek szerepét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Európának mindig szüksége van az Istennek szentelt személyek életszentségére, profétai szerepére, evangélium hirdetésére és szolgálatára. Ki kell emelnünk azt a sajátos hozzájárulást, amit a világi intézmények és az apostoli élet társaságai célkitűzéseikkel tudnak fölkínálni a világ 8 boldogság szellemében történő belső átformálásához. 38. szakasz. A sajátos hozomány, amit az Istennek szentelt személyek tudnak fölajánlani a remény evangéliumának, olyan szempontokból indul ki, amelyek meghatározzák Európa jelenlegi kulturális és társadalmi arculatát. Így például a spiritualitás új formái utáni igényeknek, amely ma fölmerül a társadalomban, Isten abszolút elsőbbségének elismerésében kell kielégülnie, és ezt a szerzetesek teljes önátadásukkal, a lelki áldozatként fölajánlott életük állandó megtérésével megélik. A szekularizmussal fertőzött és a fogyasztói szemléletnek alávetett környezetben az Istennek szentelt élet, ami a Szentlélek ajándéka az egyháznak és az egyházért, egyre inkább a remény jelévé válik, amennyiben a lét transzcendens dimenziója.

0: dimenziójáról tanúskodik. A mai sok kultúrájú és sok vallású helyzetben nagyon fontos az evangéliumi testvériség tanúságtétele, ami a szerzetes élet jellegzetessége, mert állandóan a megtisztulása és az ellentétek legyőzésével a különböző értékek integrálására serkent. A szegénység és a kirekesztés új formáinak serkentenie kell a leleményességre. Hogyan lehet gondoskodni leginkább a rászorultakról, ami oly sok alapítóra volt jellemző. Végül a magába zárkózás kísértése ellenszert talál a szerzetesek azon készségében, hogy a különböző intézményekben tapasztalható létszámcsökkenés ellenére más földrészeken is hajlandók folytatni az evangelizációt. Harminckilencedik szakasz. A hivatások gondozása. Mivel a fölszentelt szolgák és a szerzetesek feladata meghatározó, nem hagyhatjuk szó nélkül a szeminaristák és a szerzetesi életre készülők létszámának nyugtalanítóan alacsony szintjét, főleg Nyugat-Európában. A jelen helyzet mindenkitől megkívánja, hogy törődjék a hivatások gondozásával. A fiatalokban csak akkor ébred fel a remény, amely arra készteti őket, hogy mindent elhagyva válaszoljanak Krisztus hívására, és tanúskodjanak róla kortársaik előtt, ha Jézus Krisztus személyét a maga teljességében mutatják meg nekik. A hivatások gondozása ezért életbevágóan fontos a keresztény hit európai jövője számára, következésképpen az európai népek spirituális fejlődése szempontjából. A hivatás gondozás kötelező feladat egy olyan egyház számára, amely hirdetni, ünnepelni, szolgálni akarja a remény evangéliumát.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
2: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történet Kutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Flekken Csárda. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor az ember elmereng a múlton, akkor számos hely idéződik fel az emlékezetében, ahol megfordult, dolgozott, vagy csak átudazott. Így vagyok ezzel én is. A Balatonföldvárra járok, és ez egyre gyakoribb, hiszen félig meddig már ott élek a feleségemmel, elautózunk vagy elsétálunk a keleti strand felé. Ifjúkorom egyik emlékezetében ma is eleven élő helyszíne. 1974-ben, 1975-ben és 1976-ban ott zöldségeskedtem a Kőrös-hegyi Jobb Élet mezőgazdasági termélő szövetkezet zöldség-gyümölcsboltjában, ami a kabinsor végén egy néhány négyzetméteres üzletet jelentett. Ma már más a strand. Szebb, mások az üzletek, és így tovább. Eltűnt a lepkebisztró, a kabinsorok és a zöldséges üzlet is. Egyre kevesebben leszünk, akik még emlékezhetünk rá. Így jártam a Kőrös-hegyen volt Flekken Csárdával is. 1979-ben és 1980-ban ott sátítottam le a pincér szakma csinyát-binyát, amelyet illendő lenne szakszerűen felszolgálónak is mondani. Egyetemi hallgató voltam és nyári munkát kerestem. Korábban voltam csapos a Starnbergi tónál egy rövid ideig a Németországi Szövetségi Köztársaságban 1977-ben, de oda már nem mehettem, hiszen kihasználtam a 3 évente kérhető nyugati utazás lehetőségét. Így kerültem a már sajnos nem élő Pintér Csaba keze alá. Azonnal a mély vízbe. Az első napon úgy délután 3:30 körül léptem be a Flekken Csárdába, és 5-kor már nyitott is az üzlet. A jobb kezemre pakoltam, ami nem szakszerű, de azt tűnt akkor biztosabbnak. Így maradt ez azután évekig, mivel 1979-től kezdődően egy év kihagyással 1992-ig pincérkedtem nyaranta. Elég gyorsan főpincéré léptem elő, az MTI külföldi adások szerkesztőségében dolgozó sajnos már elhunyt barátom a fekete mosogatóságig vitte. Nem sok olyan vendéglő akadt az 1980-as években, ahol 2 bölcsész diplomás állt a vendégek rendelkezésére, az egyik ráadásul a doktori címmel is büszkélkedhetett. 1981-től már a parti később Pintér vendéglő volt a nyári munkák helyszíne. Ma már az sincs meg, hogy eltűnt a Flekken Csárda is. A napokban arra autózva láttam, hogy az évek óta üresen állt épületnek már se híre, se honva. Egykoron kedvelt Balaton közeli csárda, hasonlóan a Kukorica, a Piroska és a Becsali csárdához. Az utóbbi 3 még működik, és sok vendéget fogad. Az idő előre haladtával a Flekken csárdáról, az ott muzsikáló cigányzenekarokról, a hétfői napokon megjelenő ibuszcsoportokról majd csak mesélhetek utódaimnak, de arra kérem majd őket, ne jelöljék meg a helyet a mai divatos táblával, miszerint itt állt az az épület, amelyben egykoron Szakály Sándor pincérként dolgozott. Igaz, magam nem érdemelnék emléktáblát, és nem is tartok rá igényt, de az emlékezetemben minden ilyen hely addig él, amíg én is élek, mert idézi az ifjúságom egy különös kort, amelyet csak azok értenek még igazán, akik át és megéltek. Az elbontott, eltüntetett épületek helyén pedig felesleges arra emlékeztetni, hogy itt állt egykoron az az épület, amelyben X vagy Y született, alkotott, élt, elhunyt, miközben plázát, többemeletes lakóépületet vagy idrólházat látunk a helyén.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történet Kutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírperce. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombaton látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Aba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gyógyító jelenlétünk, ami küldetésünk a szeretet, továbbadása, szavak, cselekedetek, de különösen megértő jelenlét által. Küldetésünk van, missziónk. Missziónk van a családban, a közösségben, nemzetünk körében, Európában. Mária gyermekei, Mária országa vagyunk, Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta Szent István királyunk, a nemzetét, az ő öröksége vagyunk. Küldetésünk van, hogy átadjuk az identitást, átadjuk azt, amik vagyunk, és amivé válnunk kell. Júniusban a Jézus szíve hónapja, amikor Jézus szívét tiszteljük, valahogy ezt kellene átadnunk az új nemzedéknek, ezt kellene átélnünk elsősorban magunk számára. Mit jelent a szív? Nagyon sokszor elcsépelt, vagy elbagatelizált, vagy túl sokszor használt szó, szókép a szívbéli szeretet. Különböző grafitikra, fal oldalakra szíveket rajzolnak, lakatokat tesznek hidakra, szíveket rajzolnak rá, mint egy valamilyen fajta kötődés szeretetnek a szimbólumát. Az emberi szív reagál a külső körülményekre, reagál a lélek rezdülésére is. Talán a szív hangján keresztül értjük meg az élet jelentőségét, az élet sérthetetlenségét, az élet szentségét. És küldetésünk az emberi szív, az ember méltóságának tiszteletben tartása, az ember életének tiszteletben tartása, de kötelességünk az isteni szív tiszteletének és szeretetének is a továbbadása. Hogyan tudjuk tisztelni Jézus szívét? Jézus szíve a Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden szív, a Szentlélektől alkotott szív, az minden emberi szív és az isteni szív is. Egy gyöngéd, odafigyelő szeretet lubbanó pillanatában megformálja az emberi szívet az anya mélyén, az Isten szent lelke által, úgy, ahogy a teremtés, mint egy ősrobbanás létrejön Isten szeretetéből, ugyanúgy jön létre a Szentlélek közreműködésével, Szűz Mária szíve alatt Jézus szíve is. És talán ez lenne az a közös nyelv, akik az Istent keresik, akik szomjazzák az élet értelmének megtalálását, hogy ráhangolódjunk Jézus szívére, az isteni szívre. És ezzel az isteni szívre ráhangolt szívünkkel ráhangolódjunk a szenvedő ember szívére, a kétkedő ember szívére, a kétségbe esett ember szívére, akinek nincsen reménysége. Jézus szíve a mennyország kapuja, a szeretet lángoló tűzhelye, imádkozzuk. Mindannyian, akik szeretetre vágyunk, miközben vágyunk a szeretetre, már lángol is a szívünk a szeretetért. Talán ezek azok a közös nyelvek, amelyekben megtalálhatjuk az Isten ember utáni vágyát és az ember Isten utáni vágyát ugyanabban a szívben, abban a sóvárgásban, abban a lángolásban. A fiatal nemzedéknek, igenis lángoló szívű felnőttekre, hívőkre van szüksége, akik Jézus lángoló szívéből merítenek erőt, bátorságot, az igazság szeretetét, a jóságot. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. A jóság az az evangéliumnak a hangja, az az örömhír, hogy minden ember jónak születik, jóra hivatott. A jóság nyelvezetével tud szólni a világhoz, a jóságával tudja átalakítani a körülötte lévő valóságot. Ez az a közös nyelv, a szív jósága, a szív szeretete, a szív öröme, a szív békéje, a szív mélysége. A mélységekre, az őszinteségre, a hitelességre vágyik az ember, azt keresi minden formában, minden lázadásban, minden keresésben. egy mélységes tapasztalatra van szüksége. Jézus szíve minden erény mélysége. Erényeink, melyek Jézus szívének szeretetében mártóznak bele, és átitatódnak ezzel a szeretettel, jósággá változnak kapcsolatainkban. Jósággá változnak mindabban, akik vagyunk, akiké válhatunk. Mert azzá válunk, amik vagyunk. Amilyen szívvel vagyunk jelen kapcsolatainkban, amilyen szívvel vagyunk jelen imádságainkban, olyanná válunk kapcsolatainkban is. Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szívének teljessége, szeretete az a forrás, amiből meríthet mindenki. Amiből meríthetünk mi a hívő emberek, amiből meríthetnek a szenvedők, a betegek, mindenki annyit, amennyire az Istenhez való közelségének mértéke megengedi, amennyit be tud fogadni. Jézus szívének a példája, béketűrés, nagy irgalmasságú szív. A béketűrésnek az ajándékát is magunkba tudjuk fogadni. És egy béketűrő ember, egy irgalmas ember, aki irgalmas másokhoz, megbocsát, aki irgalmas önmagához is, aki el tudja fogadni Jézus szívének irgalmát, az vonzóvá válik. Jézus szíve megtört szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív, egy megsebzett szív. Valahányszor emberekkel találkozunk, és a felszínen túl van türelmünk, hogy megérkezzünk a szív mélyére, megtapasztalhatjuk, hogy mindannyian sebzettek vagyunk. Mindannyiunk szíve sebzett, vérzik a fájdalomtól, a csalódástól, kortól és kortól függetlenül. Megsebzett szívünk az, ahol találkozhatunk az Istennel, Jézus megtört megsebzett szívével, találkozhatunk ugyanakkor egymással is. De nagy méltósággal és tisztelettel kell közelednünk Isten sebzett szívéhez és az ember sebzett szívéhez is. Ha valaki komolyan veszi sebeinket, komolyan veszi életünket, komolyan veszi fájdalmainkat, szívünk barátjává változik. Jézus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket, mert elmondtam nektek mindent, amit az atyámtól hallottam. Akkor, amikor valaki fölött uralkodni akarunk, akkor nem mondunk el mindent. Visszatartjuk az információkat. Az információ hatalom. A hatalommal vissza lehet élni. De amikor sebezhetővé tesszük magunkat egy kapcsolatban, egy imádságban, egy beszélgetésben, egy segítő jelenlétben, akkor nincsenek titkaink. Akkor sebezhetőségünk van. Akkor közel kerülünk Jézus megsebzett szívéhez. Ahonnan vér és víz folyt ki. Ahonnan megalapul egy közösség. A szenvedés a keresztövében. János, Mária társaságában. Ahol megalakul a bizalom, ahol egy szerető fiúi szív legjobb barátjára bízza édesanyját, édesanyjára bízza legjobb barátját. Ezáltal minket is. A sebzett szív, mely képes másra gondolni, saját fájdalmát felülemelkedve, mely képes igazi emberként, a szívembereként élni, dönteni, és megélni mindazt, ami rávár szeretetből. A sebzett szív, mely a kapcsolatban bontakozik ki, nem rejti el sebzettségét, de nem is dicsekszik vele. Sebzettségünkkel, megtörtségünkkel nem megfertőzni akarjuk egymás fájdalmát, egymás szívét. Nem elfátyolozni akarjuk Isten jelenlétét a sebzettségben, hanem egyesült erővel, közös szeretettel komolyan venni Jézus sebzett szívének szeretetét, egymás sebzettségét, egymás fájdalmát. Annélkül, hogy azt kipellengéreznénk, kirakatba raknánk, vagy akár a híradóba. A keresztény hívő ember nem kovácsol karriert, nem épít országot, közösséget, tőkét mások fájdalmából, szenvedéséből, hanem megőrzi szíve mélyén, ahogy Mária megőrizte örömét és fájdalmát, és hagyja, hogy érlelődjék benne. S a Mária szívében megérlelt fájdalom, Jézus szívének a fájdalma Mária szívében anyai gondoskodó szeretetté változik, válik. hogyan tudunk mi jelen lenni, hogyan tudjuk komolyan venni saját sebzett szívünket, egyesíteni Jézus sebzett szívével, mely minden vigasztalás forrása, amely békességünk és engesztelődésünk. Akik a sebzett szívhez közel kerülnek, azok a békesség munkatársai, a kiengesztelődés, a megbocsátás szentségének munkatársai lesznek. Ők a bizalom zarándokai lesznek. Ez az a közös nyelv. Egy közös út, egy közös zarándoklat. Egy közös út Isten felé. Egy közös út az ember felé. Hogyha Jézus szívével, sebzett szívével egyesítjük életünket, akkor nem csak mi zarándokolunk Jézus szerető szívének forrásához, lángoló szeretetéhez, hanem társai vagyunk annak a Jézus szívének, aki elindul a sebzett ember felé, hogy szíve mélyén találkozzon vele. Együtt zarándokolunk Jézussal, embertől emberig, lélektől lélekig, szívtől szívig, lehet, hogy szavak nélkül, lehet, hogy sebeinkkel, lehet, hogy sebhegeinkkel, bizalmunkkal, béketűrésünkkel, reménységünkkel. Társai vagyunk az emberi szív szeretetére szomjazó Istennek. Együtt vagyunk utitársai, de ugyanakkor utitársai lehetünk az Isten szeretetére, irgalmára, megbocsátására szomjazó ember, Istenhez zarándokló szívének is. Együtt egy szívvel indulunk, hogy megérkezhessünk. Nem önmagunkhoz, nem önmagunk érdekeihez, nem az álmaink megvalósulásához, beteljesedéséhez, hanem Jézus sebzett, emberiségért megsebzett, érted megsebzett szívéhez. Azért, hogy megértsük Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten irgalmát, vigasztalását, engedelmességét, meggyalázottságát, szentségét, gazdagságát, teljességét, azt a szívbéli szeretetet, amelyben a mennyi atyának kedvetelt, hogy egyesüljünk ezzel a szeretettel, ezzel a szívbéli jósággal, türelemmel, béketűréssel, irgalommal, bizalommal, hogy életünk áldozatát, életünk fájdalmait, örömeit, felajánlását oda tudjuk vinni Jézus szívével közösen a mennyei atyához, akinek kedvetelt Jézus szívében. Ha csak egy kevés szeretetet is meg tudunk tapasztalni, és ezt tovább tudjuk adni kapcsolatainkban, imádságunkban, Istentől kapott szeretetünket imádságban visszaadjuk Jézus szívének. Jézus szívéből merített jóságunkat továbbadjuk a szenvedőknek, a küzdő emberiségnek, a kétkedő embernek, a hitét elveszített embernek, a reményét elveszített embernek, ha csak egy sóhajtásnyi szeretetet is tovább tudunk adni a Jézus szívéből fakadó szeretetnek, akkor munkatársai vagyunk Jézus szerető szívének. Akkor irgalmasok vagyunk. Aki irgalmas másokhoz, az irgalmas önmagához is. A jóság, a jóságos ember a békességet hozó, a béketűrést megélő ember az, akinek szüksége van a világnak. Ilyen emberekre van szükség, akik bíznak, nem vakon, hanem tapasztalatból. Isten szeretetét megtapasztalva bíznak az isteni szív szeretetében. és ezt tovább is tudják adni. Talán a szívjósága, a szív mélysége, azaz a nyelv, azaz a közös út, amelyet együtt megtehetünk, lépésről lépésre, mindenkinek a saját élettörténete, életritmusa, élethelyzete szerint induljunk el szívtől szívig, Isten szívétől az ember szívéig, a mi szívünktől, a testvérünk szívétől, Isten szívéig, és őrizzük szívünk mélyén mindazt, amit megtapasztalunk a közös úton. Őrizzük, ápoljuk, gondolkodjunk el rajta, és hagyjuk, hogy életté váljék bennünk, mint ahogy Mária szívében is életté vált az ige, az isteni szó, a vigasztalás, a teremtés, a megváltás, az üdvösség szava. Légy te is a vigasztaló, megtört szív. Néma, mindent átalelő, fájdalmat, szenvedést átalelő tanúja. Jézus szíve tanítványa légy. Csendben, észrevétlen, hogy ahol a te szíved megjelenik, Jézus szívébe rejtve, ott megszülessen a hála. A hála, mely megtermi gyümölcsét mindannyiunk szívében. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
3: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Hírpercek.
1: 75 éves születésnapját ülte a Szentendrei Ferences Gimnázium. 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Piusz, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35., valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbált Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink! Ünnepi, pap és diakónus szentelési misét sugárzunk az esztergomi Nagyboldog Asszony és Szent Adalbert főszékes egyházból. A szentmisét bemutatja Mohos Gábor püspök.

Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió kedves hallgatóit, innen Esztergomból, a Főszékes Egyházból. Papszentelési szentmisét, szertartást közvetítünk, melyet dr. Mohos Gábor püspök

szentelési szentmisén körülbelül 100-150 pap, egyházmegyés pap vesz részt, valamint a szentelendőknek a rokonai, ismerősei. Bazilikát ezek az emberek töltötték ma meg. Hamarosan kezdődik a szentmise, a szertartás, és szeretettel köszöntjük itt a körünkben Erdő Péter bíboros prímás érsekurat is. Ő is itt van, ő is része a mai szertartásnak. Kettő papot, kispapot és kettő diakonus szentelnek a mai nap folyamán. Ennyivel is bővül az egyházmegye. Hálát adunk a jó Istennek, hogy megajándékozza egyházmegyeinket kispapokkal, hogy munkásokat küld a szőlőjébe. Adjunk hálát ma különösen a jó Istennek ezért a nagyon szép ünnepért, és most hallgassuk a szertartást.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség veletek! Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi Szent Misén, mindenek előtt bíboros atyát, aki felkért arra, hogy ezt a Szent Misét vezessem, de aki maga is együtt ünnepel velünk, imádkozik a szentelendőkért, és maga is készfeltételével befogadja őket egyházmegyén közösségébe. Sok szeretettel köszöntöm a szentelendőket, jubiláns paptestvéreket, minden kedves zarándokot, akik azért jöttünk itt össze, hogy együtt ünnepeljünk, hogy fölemeljük a szívünket, és Isten szeretetének részesei legyünk. Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy pásztorok gondoskodjanak népedről. Áraszt ki egyházad szolgáira a buzgóság és az erő lelkét, hogy alakíts őket evangéliumot bátor és szelíd hirdetőivé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetség fői Joás király elé járultak, és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre azok elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyette bálványszobrok és faragott képek előtt mutattak be áldozatot. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok, bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten. Miért szektétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király már nem akart emlékezni arra a jótéteményre, amelyet Zakariás atya, Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordultával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet. Levágták az összes főembert, a zsákmányt pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekély erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra. Saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjába. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködtök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálkoznak.

megtalálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Amen.

0: lépjenek elő, akik a szerpappá szentelésben kívánnak részesülni. Gerhes Bence, Szigeti Zoltán, főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.
1: Méltónak tartod őket?
0: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak.
1: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezeket a testvéreinket a szerpapság rendjére.
0: Istennek legyen hála! Lépjenek elő, akik az áldozó pappá szentelésben kívánnak részesülni. Gergely Péter, Nagy Kálmán, főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozó papi szolgálatra.
1: Méltónak tartod őket?
0: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak.
1: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezeket a testvéreinket az áldozópapság rendjére.
0: Istennek legyen hála!

Eminenciás bíboros úr, excellenciás püspök urak, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő diakonusok, kedves szerzetes testvérek, kedves szentelendők, Krisztusban kedves testvérek! Egy nagy ünnepre jöttünk össze, amelyben együtt veszünk részt ma itt, ebben az impozáns bazilikában, egyházmegyénk székes egyházában. Eljöttünk, hogy együtt ünnepeljünk, osztozzunk szentelendő testvéreink ünnepében, vagy éppen jubiláns paptestvéreink hálaadásában, abban az örömben és ajándékban, amelyben ők részesülnek, amelyet Istentől kapnak, de nem önmagukért, hanem egész hívő közösségünk javára. Ünneplésünk oka az isteni élet kiáradása, amelyről Jézus azt mondta, hogy bőségesen, túlcsorduló mértékkel akarja adni nekünk. Ebben az új életben már a keresztelésünkkor részesültünk mindannyian, akkor lettünk a mennyei atya gyermekei. Ez az élet Isten szívéből fakad, és mindent megújít. Helyreállítja az egész mindenséget, amelyet az engedetlenség, az Istentől való elfordulás, vagyis a bűn megsebzett. Szentelendő testvéreink arra kapnak külön kegyelmi ajándékot Istentől, hogy ennek az új életnek a kibontakozását segítsék embertársaik életében. Isten meg akarja tisztítani a szívünket, be akarja gyógyítani a sebeinket, és ő mindent végbe visz, amit akar. A második vatikáni zsinat így tanít Jézus Krisztus megváltó művéről. Isten fia megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Értünk szenvedvén, nem csak példát adott nekünk, hogy kövessük őt, hanem utat is nyitott, amelyen ha járunk, az élet és a halál megszentelődik, és új értelmet nyer. Jézus Krisztus maga az út, és ha ezen az úton járunk, akkor nem csak minden új értelmet nyer, hanem akkor mi magunk is a megszentelődés útján haladunk. 14. Leó pápa néhány nappal ezelőtt üzenetet küldött nekünk, papoknak, Jézus legszentebb szívének ünnepén, amely 2004 óta egyben a papság megszentelődéséért való imádság napja is. Ebben többek között ezt írja. Az életszentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont eszmény. Minden olyan ember legmélyebb identitását érinti, aki részesedni akar a feltámadott életében. Majd hozzáteszi nekünk papoknak, és számunkra, kedves testvéreim, ez a meghívás különösen radikális. Mekkora öröm megélni, hogy Szentatyánk valódi atyai szeretettel törődik velünk, akik hozzá hasonlóan részesültünk a papi hivatásban. De ez a szeretet nem pusztán együttérző a nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel, vagy éppen gyengeségeinkkel, hanem határozott meghívás is mesterünk radikális követésére. Ugyanakkor rámutat arra, hogy minden emberi korlátunk ellenére is lehetséges Krisztus hatalmas művében gyümölcsözően együttműködnünk, mert ő maga cselekszik bennünk és általunk. Így folytatja, a tőlünk kért szentség bizalomteljes ráhagyatkozás. Engedni, hogy Szent Lelke által átalakítson bennünket.
Együtt ünneplünk tehát. Az ünneplés öröme azonban felszínes maradna, ha egyidőileg nem néznénk szembe hivatásunknak a drámai oldalával. A Krónikák második könyvéből hallott olvasmány elénk tárja a prófétai hivatás hiteles megélésével járó következményeket, amely akár a vértanúság is lehet. Jézus maga így tanít, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Az imént hallott evangéliumi szakaszban pedig arra figyelmeztet minket Jézus, hogy a szívünkért folyik a küzdelem. Szívünk természetes ura, a Teremtő Isten, aki erre alkotott minket, hogy vele szeretetben egyesüljünk, egészen őrá hagyatkozzunk, és így megtaláljuk lelkünk békéjét és nyugalmát. De sok kísértés is ér bennünket nap mint nap, amelyek uralmuk alá akarják hajtani lelkünket. Jézus világossá teszi, hogy nem lehetséges egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy egészen az övé a szívünk, vagy megosztott, és már is valami más uralkodik a szívünkön. Egy drámai küzdelemben vagyunk, amely végigvonul az emberiség egész történelmén. A jó és a rossz közötti harcban, amely intenzíven zajlik körülöttünk és bennünk, a saját szívünkben is. Jézus meghív arra, hogy tudatosan és nagy bizalommal vállaljuk ezt a küzdelmet, amely természet feletti síkon jelenik meg igazán. Az eszközeink, amelyekre ő tanít, az imádság, sőt az imádságban való hűség, a bőjt és a jó cselekedetek szüntelen gyakorlása. Szintén elengedhetetlen a katolikus anyaszentegyház tiszta hitének őrzése, továbbadása, egyházunk hiteles tanításának ismerete. Nem hirdethetünk más evangéliumot, mint amit 2000 éve őriz Jézus Krisztus egyháza. Ugyanakkor Jézus bátorít és vigasztal bennünket. Olyan atyának mutatja be az Istent, aki szüntelenül minden pillanatban gondoskodik rólunk, pontosan ismerve szükségleteinket, nehézségeinket, küzdelmeinket is. Kifejezetten óv bennünket az aggodalomtól, hogy az evangéliumban hallottuk, meghív arra, hogy mindenek előtt és kizárólag Isten országát és annak igazságát válasszuk, és minden mást megfogadni mellé. Hogyha az aggodalom leköti a szívünket, az akadályoz bennünket a szabad az evangélium szabad szolgálatában. Kifejezetten arra hív Krisztus, hogy a mai napban, a jelenben éljünk. Elég a mának a maga baja, holnap majd gondoskodik magáról. Istennel a jelenben találkozunk. A jelenben van itt a valóság, a jövő az egy elképzelés, a múlt az egy emlék, a jelen az, amelyben Isten újból és újból velünk van, Isten formál bennünket, alakít bennünket az ő szent lelke által, hogyha bízunk benne, hogyha újból és újból visszatérünk hozzá. Ahogy a Szent Atya levelében fogalmaz, gyengék vagyunk, és akár el is bukhatunk, de az Isten újból és újból meghív arra, hogy visszatérjünk hozzá, hogy vele legyünk, hogy vele maradjunk, időről időre még arra is meghív, hogy egy kicsit megpihenjünk vele, lelkiekben egészen vele töltsük az időt. Meg kell tehát küzdenünk azért, hogy hűségesek tudjunk maradni. Kérni is kell az Istentől ezt az ajándékot,
amelynek alapja, hogy ő maga hűséges. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, ami Urunknak közösségébe, mondja Szent Pál. Kedves testvérek, kísérjük szentelendő testvéreinket imádsággal és személyes jelenlétünkkel, hogy azt a hatalmas ajándékot és egyben feladatot, amelyet ma reményteli szívvel elfogadnak és vállalnak, életük folyamán Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Amen.

0: Kedves szentelendők, mielőtt a szerpapság rendjébe lépnétek, a nép szín előtt nyilatkoznatok kell, hogy milyen szándékkal vállaljátok ezt a tisztséget. Akarjátok-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek benneteket? Akarjátok-e a szerpapi szolgálatot a papi rend segítésére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarjátok-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Annak jeléül, hogy magatokat egészen Krisztus Urunknak szentelitek, akarjátok-e a mennyek országáért vállalt cölibátust Isten és az emberek szolgálatában mindörökké megtartani? Akarjátok-e őrizni és gyarapítani magatokban az imádságos lelkületet, amely hivatásotokkal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményeiteknek megfelelően imádkozni a zsolozsmát az egyházért és az egész világért? Akarjátok-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érintitek, és a híveknek nyújtjátok? Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet főpásztorodnak és utódainak?
1: Ígérlek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet főpásztorodnak és utódainak?
1: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.

0: Kedves szentelendő testvéreim, mielőtt az áldozópapság rendjébe lépnétek, a nép szín előtt nyilatkoznotok kell, hogy milyen szándékkal vállaljátok ezt a tisztséget. Akarjátok-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársai és az úrnyájának pásztorai? Akarjátok-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni? Akarjátok-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére? Akarjátok-e a rátok bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni? Akartok-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarjátok-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magatokat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul? Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet főpásztorodnak és utódainak?
1: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet főpásztorodnak és utódainak?
2: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.

Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy halmozz el égi ajándékaival jelenlévő szolgáit, akiket a szerpapi és az áldozópapi tisztségre választott.

0: Mi Urunk Istenünk, hallgasd meg kegyesen kérésünket, hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, azt kegyelmet segítsége kísérje, és akiket meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Álljatok fel!

Állj mellettünk, mindenható Istenünk, te minden kegyelem forrása, aki a tisztségeket szétosztod, s kijelölsz minden munkakört. Míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent a te igéd, hatalmad és bölcsességed, ami Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel. Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled és gyarapítod fiad titokzatos testét, az egyházat, amely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fornak. A szent teendők ellátására a szolgálattevőknek hármas fokozatát alapítottad, hogy szolgáljanak neked, mint ahogy egykoron kiválasztottad Lévi fiait a szent sátor szolgálatára. Így egyházad kezdetekor fiad apostolai a Szentlélektől vezetve kiválasztottak 7 fedhetetlen férfiút, hogy mindennapi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az ige hirdetésnek szentelhessék magukat. E kiválasztott férfiakra imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatot bízták. Nézz kegyesen Istenünk e szolgáidra, akik majd szent oltárodnál szolgálnak, és akiket alázattal a szerpapi tisztségre szentelünk. Küldd le rájuk a szent lelket, kérünk Istenünk, hogy 7-szeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjenek. Az evangéliumi erények gazdagsága töltse el őket. A tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság és a lelki ember fegyelme. A te parancsait tündököljenek minden tettükben, hogy életük példájával szent népedet követésre serkentsék. A lelkiismeret szavát nagyra becsülve tartsanak ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És fiadat követve a földön, méltók legyenek vele együtt uralkodni a mennyben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Kedves hallgatóink, előbb a kézrátétel történt meg a kispapoknak, most pedig épp a beöltözés folyik. Kihozták nekik a miseruhákat, a stólát, és ilyenkor öltöznek igazán pappá, papi ruhába.

0: Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd. Amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Béke veled.
1: Istenkedden.
0: Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Béke veled.

előbb a Szentírásra tettek fogadalmat az új papjaink. Most sorban állva az atyák egy kézfogással és egy békecsókkal köszöntik az új misés papjainkat. Most hagyományok szerint a püspök atya mellé egyik oldalt jobb, másik oldal bal leültek, és innen folytatódik a szertartás.

Most a bíboros atya ment oda a szentelendőkhöz, és kézrátétellel adta rájuk jó Isten áldását. Most Fábri Kornél püspök atya adja rá szintén kézrátétellel az áldást, amelyeket a kispapjaink térdelve fogadnak. És most sorba a kanonokok, egyházi személyek sorban kézrátétellel megáldják az új papjainkat. Ez egy nagyon megható pillanata a papszentelésnek. Sok olyan dolog történik itt a papszentelésen, ami a hallgatók felé kicsit csend, mert nagyon sok minden csendben történik, akár a kézrátétel, akár a krizmával való megkenés. De próbálom a hallgatók felé közvetíteni, hogy éppen mi történik ezekben a csendes percekben. Most még mindig sorban a egyházmegye papjai jönnek, és szintén kézrátétellel. Kézrátétellel fogadják, adjak rájuk a Szentlélek áldását, és fogadják őket ezáltal az egyházunkba. Mi is addig megköszönjük a jó Istennek, hogy új papokat adott az egyháznak, mert nagyon nagy szükség van papokra, akik hirdetik az Isten országát, előbb, ahogy az evangéliumra tette fogadalmat. A papjaink, ők is az evangélium alapján, evangélium szerint élik életüket, és azt hirdetik egész életük végéig az embereknek, nekünk. Most az ének alatt kézrátétel van sorban. Az egyházmegye papjai sorban jönnek. Ez elvesz egy kis időt, körülbelül egy 5-10 perc szokott ez lenni. Addig hallgassuk a éneket.

Még mindig tart a kézrátétel sorba. Az egyházmegyé papjai, de nem csak az egyházmegyéből, más egyházmegyéből is vannak itt papok. Mintegy 100-an vesznek körülbelül részt ezen a gyönyörű szép szertartáson, és azért arra kell egy kis idő, amíg 100 pap egyenként végig egyesével a diákonusokra és a kispapokra is ráhelyezi a kezét, és áldást ad rájuk. Érdekes, hogy nem csak a kispapokra, hanem a diákonusokra is vonatkozik a kézrátétel, de ugyanúgy az egyház ezáltal befogadja őket a szeretet közösségében.

még egyelőre nem tudjuk, hogy hova helyezi őket, mi lesz az első állomásuk a kispapoknak, de hamarosan megkapják ők is a bíborosortól majd a levelet, hogy mi lesz az első állomás helyük. Biztos, hogy nagyon nagy szeretettel fogadják majd ott is a hívek őket.

jó ilyenkor látni, hogy milyen sok pap vesz részt ezen a szentmisén, ezen a pap szentelésen. Nagyon sok ismerős arccal találkozok, megvan a szemkontaktus, nagyon jó találkozni itt az atyákkal. Tényleg itt az egyházon belül mindannyian egy szeretett közösséget élünk meg, és ilyenkor érzi az ember igazán, hogy tagjai vagyunk az egyháznak, hogy egy test vagyunk az egyházzal. Most hallgassuk tovább a szertartás énekeit.

Istenünk, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, az emberi méltóság szerzője Te vagy, és Te vagy minden kegyelem kiosztója, általad áll fenn a mindenség, mert Te vagy szilárd alapja. Te fiadnak, Jézus Krisztusnak szolgáit a Szentlélek erejével különböző rendekbe osztottad, hogy új szövetségi választott népedet gondozzák. A Te titokzatos, isteni akaratod szerint már az Ószövetségben létrejöttek bizonyos tisztségek. Így amikor Mózest és Áront néped vezetésére és megszentelésére rendelted, az utánuk következő rendben és méltóságban férfiakat választottál munkájukhoz segítőtársakul. A választott nép pusztai vándorlásakor 70 bölcs férfiú lelkében sokszoroztad meg Mózes szellemét, ki az ő segítségükkel élve könnyebben kormányozta népedet. Majd bőségesen árasztottál Áron fiaira is atyjuk kegyelmi kincséből, hogy a szent sátorban az áldozatbemutatást, mely az eljövendő javak előképe volt, a törvény előírása szerint elegendő pap végezze. Végül pedig mennyei atyánk, fiadat Jézust küldted a világba, hogy hitünk apostola és főpapja legyen. A Szentlélek által szeplőtelen áldozatul felajánlotta néked önmagát, és az igazságban megszentelt apostolait küldetésének részeseivé tette. Az apostolok mellé segítőtársakat adtál, hogy az üdvösség művét hirdessék, és megvalósítsák az egész világon. Adj, Urunk, a mi gyöngességünknek is hasonló támaszt, mert apostoli munkánk végzésében nagyon is rájuk szorulunk. Add meg e szolgáidnak, kérünk, mindenható atyánk, az áldozópapi méltóságot, és újítsd meg szívük mélyén a szentség lelkét, hogy tőled, Istentől kapják meg a papságnak ezt a második rendjét, életük pedig legyen az erények példája. A mi püspöki rendünknek derék munkatársai legyenek, hogy az evangéliumi igéi a Szentlélek segítségével az ő igehirdetésük által az emberek szívében gyümölcsöt hozzanak, és a föld határáig eljussanak. A te titkaid hűséges közvetítői legyenek ők velünk együtt, hogy néped a megújulás fürdőjében folyton újjászülessék, oltárodról táplálékot kapjon, a bűnösök kiengesztelődjenek Istennel, és a betegek enyhülést nyerjenek. Add, Urunk, hogy velünk egységben legyenek, amikor a Te irgalmadat kérjük a rájuk bízott népért és az egész világért. Így a népek sokasága Krisztusban összegyűjtve a Te egyetlen népeddé lesz, mely országodban éri el teljességét. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya szent lélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.

A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.

Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismert fel, és kövesd is, amit teszel, alakítsd életed az Úr keresztjének titka szerint. Béke veled. Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismert fel és kövesd is, amit teszel, alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint. Béke veled!

Most az egyházi méltóságok szintén kezet fognak a diákonusokkal és az új kispapjainkkal. Most újra egy miseruhát és stólát vettek föl, és ebben ünneplik szentelésüket. Most jelenleg mindenki, aki itt van a papok közül, kezet fog és köszönti az újonnan felszentelt diákonusokat és papjainkat.

Ezek a kézfogások, áldások külön történnek. Előbb a kispapjainkkal volt kézrátétel minden pap részéről. Most jelenleg a diakonus testvéreket köszöntik az egyházban. Előbb Mohos Gábor püspök atya nagyon fontos szavakat mondott, hogy hozzanak gyümölcsöt az egyházunknak. Minden, nem csak a papoknak, minden keresztény embernek ez a hivatása, hogy gyümölcsöt hozzon. És kérjük az Isten áldását kispapjainkra, diákonusainkra, hogy gyümölcsöző legyen az életük. Bárhová is helyezi őket a jó Isten, mindenhol gyümölcsöt teremjenek, mindenhol buzgó híveket adjanak majd maguk után, mert ettől fejlődik az egyházunk, ettől halad igazán Isten felé. Most jelenleg még mindig a kézfogás történik, a köszöntések történnek, szintén körülbelül most egy olyan 5-10 percet elvesz ez a kézrátétel, addig a bazilika kórusa énekel, hallgassuk őket.

A szertartás, a szent mise most az áldozati résszel folytatódik. A főszentelt kispapok körbeveszik, ott vannak az oltárnál, püspök atya mellett, és most már velük együtt történik az átváltoztatás. A legszentebb pillanat, amire mindannyiunkat meghívott a Jóisten, hogy részesei lehessünk az egyháznak. Tehát most az áldozati résszel folytatjuk tovább a szentmisét.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Legyen az Úr kezedből az áldozatom, nevének dicséretére és dicsőségére, irányoljuk és az egész nemzetek házára.
0: Mennyei Atyánk, Fiad azért mosta meg tanítványai lábát, hogy nekünk példát adjon. Kérünk, fogadd el készséges szolgálatunkat, és add meg, hogy miközben magunkat áldozati adományként neked felajánljuk, az alázat és buzgóság szelleme töltsön el minket, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úr.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos. Illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülöttedet szentelkeddel az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsággá tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak. Szent népet között a szeretetben élen járjanak, az igével táplálják és erősítsék a szentségek által. Ők életüket neked és testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljék, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned, és szeretnek téged. És ezért mi is az összes angyallal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg erre néz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, szolgáiddal, akiket ma az egyház szerpapjaivá és áldozópapjaivá rendeltél, és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
4: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
4: Istenem.
5: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó. Elnézést kérek.

Azok, akik most nem tudnak jelen lenni a szent áldozásban, azoknak az egyház a lelki áldozás imáját ajánlja. Hallgassuk most ezt meg. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívemben, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, te szolgáidat mennyei eledellel és itallal töltötted el. Add meg nekik, hogy a te dicsőségedet és a hívek üdvösségét munkálva hűségesek legyenek az evangélium, a szentségek és a szeretet szolgálatában, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, nagyon szép hagyomány az, hogy a éppen fölszentelt pap testvérektől az első áldást kérjük. Bíboros atya, Balázs és Kornél püspök atyákkal mi kérjük először az áldásokat, de aztán majd mindenki más is részesül belőle.

0: Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Adja meg neked az Úr a bölcsesség, az értelem, a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az Istenfélelem lelkét. Világosítsa meg arcodat, emlékezzék minden imádságodra, és legyen neki tetsző minden áldozatod. Formáljon téged igaz emberré és szent pappá országában. Adjon neked az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazatérés az Atyához. A boldogságos Szűz Mária és védőszentet Szent Péter közbenjárására minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Adja meg neked, mennyei Atyánk, hogy Krisztus békéje uralkodjék szívedben, és elevenen éljen benned az ő igéje. Papi kész föltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

0: A békesség Istene, aki Urunkat Jézus Krisztus, te juhok pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta halottaiból, tegyen készségessé téged minden jóra, hogy teljesítsd akaratát. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Papi kézföltételem által szálljon rád a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása, és maradjon veled mindenkor.
0: A békesség Istene, aki Urunkat Jézus Krisztust, a juhok pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta halottaiból, tegyen készségessé téged minden jóra, hogy teljesítsd akaratát. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Adja meg neked, mennyei Atyánk, hogy Krisztus békéje uralkodjék szívedben, és elevenen éljen benned az ő igéje. Papi kész föltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: A békesség Istene, aki Urunkat, Jézus Krisztust, a juhok pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta halottaiból, tegyen készségessé téged minden jóra, hogy teljesítsd akaratát. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Papi kézföltételem által szálljon rád a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása, és maradjon veled mindenkor.

0: testvérek! Kedves testvérek, mielőtt a szentmise záróáldásához érnénk, szeretnék emlékeztetni mindenkit jubiláns paptestvéreinkre. Az Úristen hűséges, de ők is a maguk hűségét odahelyezték egész életük, eddigi életük évtizedek hűsége, amelyet sok-sok munkával, fáradtsággal az Úr szülőiben töltöttek. Adjunk hálát értük Istennek, és ezekben a napokban ünnepli legtöbbünk papá szentelésének az évfordulóját. Kérjük Istentől, hogy újítsa meg bennünk a kegyelmét, hogy ez a frissesség, a szentelésnek a frissessége, amelyet mindannyian megkaptunk, az, ha meg is kopott valamelyest az évek során, Isten kegyelme újítsa meg bennünk az ő lelkének fiatalságát, hogy újult lelkesedéssel és örömmel tudjunk szolgálni, és hirdetni az örömhírt, hogy az öröm teljedjen mindannyiunk szívében. Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Legyen áldott az Úr neve!
1: Most és mindörökké!
0: Segítségünk az Úr nevében!
1: Aki a szeget és a földet alkotta!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével!

kedves hallgatóink, pappá szentelési szentmisét közvetítettünk az esztergomi főszékes egyházból. A szentmisét bemutatta Mohos Gábor püspök. Jelen voltak még dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek, Martos Levente Balázs püspök, Fábdi Kornél püspök és az egyházmegye papjai. Köszönjük a technikai segítséget itt a helyszínen Vámos Péternek, és köszönjük szépen mindazoknak, akik végighallgattak minket. Imádkozzunk az újonnan felszentelt papjainkért, diakonusainkért, akik várhatóan gyümölcsöt hoznak ott, ahova helyezi őket majd a Jóisten, és imádkozzunk azért, hogy lelkeket mentsenek meg, és igazán nagyon jó papjai legyenek az egyházmegyének. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Áldott szép szombatot kívánok minden kedves hallgatónknak. Elköszön önöktől Baracskai János. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt velünk. Dicsetessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, ünnepi pap és diakónus szentelési misét sugároztunk az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházból. A szentmisét bemutatta Mohos Gábor püspök atya.

ó Jézusom, örök főpap. Tartsd meg papjaidat szentséges szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik szentséges testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyek szentséges vérettől piroslanak. Őrizd tisztán az anyagiasságtól menten szívüket, melyek fenkölt papságot pecsétjét hordozzák. Növeld bennük az irántad való hűséget és szeretetet, és védd meg őket a világ fertőzésétől. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának erejével a szívek átváltoztatásának erejét is. Áld meg munkájukat gazdag gyümölccsel, és add meg nekik egykor az örök élet koronáját. Amen. Lizieux-i Szent Teréz.

Mindenható atyánk, kérünk küldj egyházadba szent papokat, akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet. Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt, hogy megmutassák a világnak a te szentségedet. Küldj szőlődbe szent munkásokat, akik lángoló szeretettel dolgoznak, és a Szentlélektől indítatva elviszik Krisztus megváltását egészen a föld végső határáig. Második János Pál pápa.

0: Hírpercek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombattól látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár Ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Abba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Ekkor Isten megemlékezett Noéról, és minden vadállatról, minden házi állatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak. Az eső megszűnt esni az égből, és a víz lassan elapadt a földön. 150 nap elteltével a víz visszahúzódott, s a 7. hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén. A víz a 10. hónapig egyre jobban leapadt, s a hónap első napján feltűntek a hegycsúcsok. 40 nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpködött, amíg a víz fel nem száradt a földről. Aztán kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta és bevitte magához a bárkába. Még várt tovább 7 napot, és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá, és íme friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. Újabb 7 napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá. Noé 600. életévében, az első hónapban, a hónap első napján felszáradt a víz a föld színéről. Ekkor Noé félretolta a bárka fedelét, körülnézett, s íme a föld felszíne szikkadt volt. A második hónapban, a hónap 27. napján a föld száraz volt. Ekkor Isten szólt Noéhoz: szállj ki a bárkából, te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei. Minden élő lény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászok, menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek, és szaporodjanak el a földön. Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. Minden vadállat, minden házi állat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után. Noé oltárt épített az Úrnak, aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 20-a. Piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtelenek. Ezt Izajásnál olvassuk a 46. fejezet, 8. versében. Piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtelenek. Egyszer véletlenül elkapta a figyelmemet egy daltfesztivál döntőjének egy szakasza. A szavazatok érkezésének ideje alatt a házigazda Svédország bemutatkozott. Ez a bemutatkozás gyakorlatilag nem állt másból, mint a keresztény egyházak durva kigúnyolásából, szent értékeink lábbal tiporásából. Így mutatkozott be Svédország. Itt tartunk. Ez a szabadság. Hol van ebben a hívő ember szabadsága, ha már vallás és szólásszabadságról zengedeznek? Meggyőződésem, hogy egyetlen más világvallással nem lehetne ugyanezt megtenni. Súlyos következmények nélkül. Nincs üldözési mániám, tele vagyok szeretettel, megértéssel, nyitottsággal. Sőt, a témát sem szívesen hozom elő, mert csak újabb támadásukra adunk lehetőséget. De mégis szólni kell. Úgy gondoltam, hogy ez az a pont, ahol már nem lehet hallgatni, mert a kövek fognak kiáltani. Isten lelke nem csak hitet ébreszt és békességet támaszt bennünk, hanem felelős szolgálvá tesz, akiknek fontos az Úr ügye. Neked fontos Jézus Krisztus ügye? És hogyha fontos neked Jézus Krisztus ügye, akkor hogyan szólsz? Mit teszel ezért az ügyért? Vagy langyos keresztényként csak hagyod történni az eseményeket? Egyre azonban nagyon vigyázzunk. Ha szólunk és teszünk valamit az Úr ügyéért, azt ne indulatból tegyük. Ha bármit teszünk az Úr ügyéért, azt ne gyűlöletből tegyük, hanem szelíd, krisztusi határozottsággal. De szóljunk és cselekedjünk bátran az Úr ügyében. Egyébként nem csak pirulhatunk hűtlenségünk miatt, hanem jaj lesz nekünk. Hiszen nem csak szembeszálltunk, perlekedtünk az alkotónkkal, hanem elhagytuk. Elfelejtettük őt, aki pedig minden életnek a forrása. Nem tőlünk függ az Úr ügyének győzelme, hiszen az eleve győztes ügy. De mégis abban a méltóságban részesültünk, hogy Isten eszközei lehetünk ebben az áldott ügyben. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Megfontolások az egyház helyzetéről, harmadik rész. Úgy tűnik, arra törekedve, hogy megértsük az egyházat, és ez a törekvés a zsinaton végül odáig fokozódott, hogy tevékeny küzdelem indult az egyházért. Konkrét lépések történtek az egyházzal kapcsolatban. Nos, tehát, hogy megértsük, olyan közel hajoltunk az egyházhoz, hogy már nincs is szemünk az egészre. És nem látjuk a fáktól az erdőt, a házaktól a várost. Úgy tűnik az a helyzet, amelybe a tudomány oly sokszor eljuttatott minket, mivel elfeledte előlünk a teljes valóságot, most ez az egyházzal kapcsolatban is előállt. Olyan fokozatos élességgel és pontosan látjuk a részleteket, hogy már képtelenek vagyunk meglátni az egészet. És akár csak a tudomány területén, az egzaktság mértékének növekedése az egyházzal kapcsolatban is az igazság szem elől tévesztésével jár együtt. Jól lehet vitathatatlanul helytálló, amit a mikroszkóp lencséje elénk tár, ha történetesen a fa egy kis részét veszük szemügyre, egyúttal el is fedi előlünk az igazságot, ha elfeledteti velünk, hogy a konkrét valóság nem csupán konkrét valóság, de az egészbe is ágyazódik, és bár az egészbe ágyazódó léte nem helyezhető mikroszkóp alá, mégis igaz, igazabb, mint az a konkrét valóság, amit a mikroszkópon látunk, minden mástól elkülönített önállósága. Mondjuk el most ugyanezt a képektől függetlenül. Korunk perspektívája abban az értelemben is megváltoztatta azt, ahogyan az egyházat látjuk, hogy ma már gyakorlatilag csak a kivitelezhetőség nézőpontjából veszük szemügyre. Annak a kérdésnek a szempontjából, hogy mit lehet csinálni az egyházzal. Az egyház megreformálására irányuló erőteljes törekvés végül minden mást elfeledtetett velünk. Az egyházat ma már csak olyan építménynek látjuk, amelyet át lehet alakítani. És azzal a kérdéssel szembesít minket, hogy milyen téren szorul átalakítása ahhoz, hogy idézőjelben hatékonyabban szolgálja azon célok elérését, amelyeket kívánatosnak tartunk, amelyek kívánatosnak tűnnek az egyes emberek számára. A reform eszméje az általános tudatban javarészt erre a kérdésre korlátozódik, és mivel ennyire elszegényedett, elvesztette a belső lényegét. Eredeti értelme szerint a reform ugyanis lelki folyamat. Nagyon közel áll a megtéréshez. És ebben az értelemben szorosan a kereszténység középpontjához tartozik. Csak megtérés folytán lehet valaki keresztény. Az egyénnek egész élete folyamán szüksége van a megtérésre, ahhoz, hogy keresztény legyen. Az egyháznak egész történelme során. Az egyház élete is csak abból tud táplálkozni, hogy szüntelenül megtér az Úrhoz. Az Úr felé fordul. Valami mástól pedig elfordul, attól, hogy belemerevedjen abba, amit kialakított magának, kedves szokásaiba, amelyek oly könnyen szembe kerülhetnek az igazsággal. Ha viszont a reform eloldódik ettől a megtérés igénytől, ettől az összefüggéstől, a megtérés fáradtságos vállalásától, az üdvösséget pedig már csak a többiek megváltoztatásától várjuk, egyre újabb külső formáktól, attól, hogy folyamatosan alkalmazkodunk a kor elvárásaihoz, akkor lehet, hogy sok hasznos dolog áll elő. Összességében viszont teljesen eltorzul a reform lényege, ami nem más, mint az Úrhoz fordulás, a megtérés. Folytatjuk.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Simano Bororo vértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco szalésziak német rendtartománya szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenstein szalézi papról és Simano Bororo őslakos vezetőről a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából, tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Interalma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 619. adásával jelentkezem, a szerkesztő Fodor Endre vagyok, a mai adás tartalmáról. ...2026-ban, 27-ben három jelentős Olofsson Károly Placid becés szerzetessel kapcsolatos jubileumról emlékezünk meg. Születésének 110. letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójáról. Azt kevesen tudják, hogy ő tábori lelkészként is szolgált. Erről és az évforduló kapcsán a bencés szerzetesről Virtnél Diára Bernadettet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársát hallják, aki egyben a Placid hagyaték kutatója is.
1: Kórházlelkész volt a 2. számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is. Ő 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van ő mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinál ott egy kórházlelkész? Hát ugye ellátja a haldoklókat, gyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét,

0: Olofszon Placid 1916. december 23-án született Rákos Szent Mihályon. A család eredetileg evangélikus volt, csak Olofszon Károly édesapja tért át a katolikus hitre már felnőtt fejjel. Placid atya ekkor még Károlyként 1925 és 1933 között a fővárosi Bencés gimnáziumba járt, ahol a klasszikus tárgyak mellett gyors és gépírni, valamint vezetni is megtanult. Érettség után lépett be a rendbe, 7 év alatt a teológia mellett német-magyar szakos tanári diplomát szerzett, valamint filozófiából is diplomázott. 1939. június 18-án szentelték pappá, majd Győrszent Ivánra került káplánnak. Innen hívták be katonai szolgálatra, amelyet Komáromban egy hadikórházban töltött 1941-ben, 42-ben. Bár Magyarország ekkor még nem volt hadszíntér, az 1941-től tartó szovjet hadműveletekben már magyar katonák is részt vettek. Komáromban és persze több más városban előbb a Kárpát csoport, majd a Donkanyarba vezényelt második hadsereg sebesültjeit kezelték. Placid atyát, miután több prédikációjában is kiemelte a tisztek viselt dolgait, 1942 húsvétján lefokozták és leszerelték. Most Virtnédi Erra Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársa emlékezik Olofszon Placidra, amelyben természetesen kitérünk az ő tábori lelkészi szolgálatára is. Virtnédi Erra Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársa, aki a Placid hagyatékot feldolgozza. Milyen jó, hogy ilyen gondosan és lelkiismeretesen az utókornak hagyta ezeket a napló részleteket, levelezéseket, kordokumentumokat, amelyek alapján végigkövethetjük, és nagy segítséget adott, hogy végigkövethetjük az ő pályáját. Milyen hagyatékot hagyott ránk Olofszon Placid?
1: Placid atya, én úgy látom, abból, ami megmaradtak a iratai dokumentumai, hogy egy nagyon precíz és akkurátus ember is volt, aki tudatosan gyűjtötte és tette el azokat az iratokat, amik keletkeztek, és hát hogyha azt mondjuk, ugye, hogy 100 éves korában élt, akkor amik a 100 év alatt keletkeztek. Tehát ez a pannonhalmi főapátság könyvtárában van az úgynevezett Benediktina gyűjtemény, ami a bencés szerzetesek hagyatékának az őrzőhelye, és itt dobozokban vannak egymás mellett a különböző szerzeteseknek a megmaradt dokumentumai, iratai, és hát Placid atyánál ez egy ilyen 38-40 doboznyi irat, tehát nagyon tetemes mennyiség. Az egyik szoba, ahol szoktam dolgozni rajta, ki van téve egy sorba egymás mellé, és keresztbe írja a szobát. Tehát ebből a szempontból ugye szerencsénk van, mert van miből dolgozunk, vagy van hová nyúlnunk. Természetesen, hogy ez nem, tehát, hogy nem egyenlő mértékű a lefedettsége, tehát, hogy vannak olyan időszakok, amik hiányoznak, akkor nyilván vannak olyanok, amikben nagyon sok van ott, meg az a nehézség akkor, hogy most megtaláljuk tényleg azt a pár csomópontot, ami fontos abból a korszakból, bár egyébként az is nagyon érdekes, hogy szinte évekre visszamenőleg a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől elkezdte írni a prédikációit, hogy a vasárnapi miséken a szentírás magyarázatokat, és akkor, hogy mit prédikál utána. És azt gondolná az ember, hogy hát ez inkább mondjuk egy liturgia történésznek lehet érdekes, vagy más, akik a szónoklat oldaláról vizsgálhatják az ő tevékenységüket, vagy a tevékenységét. De ugyanakkor, amikor úgy elmerültem ezekbe a füzetekbe, ami sokszor ugye nagyon sematikus, mert egymás után jönnek a hetek, de mondjuk néha van egy olyan fölírás, hogy akkor most ezen a vasárnapon ezt a gyereket kereszteltem meg otthon náluk, mondjuk, vagy hogy elmentem ehhez a házaspárhoz, és a 25. házassági évfordulójukon misét mondtam az otthonukba. Tehát, hogy szóval ezek olyan fontos adalékok az ő személyiségéhez, az ő lelkipásztori tevékenységéhez, amit nem találnánk meg, hogyha ha nem alaposan néznénk meg az iratait. Tehát én azt érzem, hogy minden feljegyzésnek, minden kis papír darabnak lehet jelentősége, és nyilván ez azon is múlik, hogy az a kutató, aki hozzányúl, hogy ő ezt tudja-e, mennyi tudása van a korszakról, Placid atya életéről, mert tehát velem is előfordult, hogy valami a háromszor került a kezembe, háromszor elolvastam, és amikor negyedszerre olvastam, akkor jöttem rá, hogy ez mennyire fontos alkotószem, és mennyire fontos anyag.
0: Számomra nem történésznek, azok mindenképpen figyelemfelkeltőek lehetnek, amikor kapcsolódási pontokat talál a történész a történelem egy-egy bizonyos időszakai és az ő életpályája között. Voltak-e olyan dokumentumai, amelyből az ő adott történelmi epizódhoz való hozzáállására derült fény, vagy pedig egy olyan helyzetre, amiben azzal szembesült a történész, hogy hát neki is köze volt a történelem egy-egy eseményehez.
1: Visszaemlékezések, az egy egészen más műfaj, mint azok a korabeli, akkor született dokumentumok, amik ránk maradnak. Tehát egy visszaemlékezésben már megkonstruálódik egyfajta emlékezet, aztán már ugye rögzülnek ezek a történetek, ugyanúgy jönnek vissza, de az, hogy ott a korszakban mi keletkezett, az megmutatja azt, hogy mi történt akkor konkrétan. És például Placid atyának azt gondolom, hogy az egyik ilyen elbeszélés köre, meg egy kicsit ilyen dramatizált eleme is az ő hazatérése, illetve a kommunikáció az otthoniakkal, hogy ugye azt gondoljuk, vagy azt mondta Placid atya is a visszaemlékezésében többször, hogy amikor hazaért, akkor ugye nem akart rögtön az édesanyjához fölmenni, mert félt, hogy annyira megijeszti, mert hogy semmilyen hírt nem kapott róla, és akkor megkért valakit, hogy menjen föl előtte, és akkor készítse fel az édesanyját. De hogyha megnézzük a hagyatékot, azért ez nem teljesen így van, mert ránk maradtak azok a postai levelező lapok, amiket ő írt haza az édesanyjának, és azok is, amit az édesanyja írt neki vissza. Tehát 54-55-ben már volt, tehát azt mindenképpen tudták, hogy életben van, hogy tehát ugye 46-ban vitték el, tehát az a 8 év, ahogy a hagyatékot böngésztem, olyan 1952-es akkor a legkorábbi ilyen levelezőlapok, de aztán 53, ugye Sztálin halála, és akkor utána lesz sokkal intenzívebb ez a fajta kapcsolattartás, de hát meghallgathattuk az egyik előadásban, hogy így is volt 2 hónap, mire egyik irányból a másikba megérkezett egy-egy levelezőlap. És ami még szerintem nagyon érdekes, hogy 2 családban is, ezt így mondanám, teljes mértékben benne volt abban a bencés közösségben, ahonnan őt kiszakították 1946. június 6-án, de hogy volt egy természetes családja is, és láttunk olyan levelezőlapokat, amin nem csak az édesanyja, hanem az unokatestvér, nagynéni, tehát ugye a rokonság 2-3 sort írt neki, ugye, mert egy ilyen pici képes lap, vagy pici levelezőlapon minden egyes négyzetcentimétert betöltöttek írás, és lehet látni a különböző írásképeket, hogy azokat nem egy ember írta, hanem hogy mindenki szeretett volna hírt adni magáról, megkérdezni róla, és hogyha belegondolunk, azért az embernek a kézírása, hogyha valakit nem láthatunk, hogy azért az fölidézi az olvasóban azt a szemét, aki megírt, úgyhogy nekem ez nagyon ez nagyon megérintette a szívemet, amikor láttam ezeket, meg azt is, ahogy hogy egy picit ilyen, ugye ezt ilyen virágnyelvnek szoktuk mondani, amikor nem írja le az ember pontosan, hogy mi az, amit kérdezni szeretne, hanem így körülírja, és csak azok értik, akiknek szól a levél, és a kívülállók meg nem értik, és akkor, hogy egy ilyen megfogalmazásmóddal gyakorlatilag mindig érdeklődik azzal, hogy Pannonhalmán kivel, mi van a rendtársaival, tehát hogy ő oda tartozónak érezte magát a fogság éveiben is.
0: Mennyire előrelátó volt? Előrelátó abban, amit már említettünk, hogy az utókor számára fennhagyott dokumentumok, amely jól dokumentálja nem csak az ő életpályáját, hanem akár éppen az adott történelmi korszakot. Másrészt pedig, hogy mennyire előrelátó volt tudat alatt, hogy olyan jól tudta kommunikálni a gulágon történteket, vagy az életútját, és már a mai 21. századi podcastos és youtuberes nemzedéket megelőzve milyen jól tudta előadni azokat a történéseket, és mennyire kommunikatív volt, és mennyire érthető volt ő egyénisége, vagy egyedisége. Talán abban is különleges, vagy megfogható, hogy ő kivételes módon jól tudta kommunikálni azokat az átélt szörnyűségeket, amelyek megtörténtek ott vele is. Vannak-e még olyan szeletei azért az ő életpályájának, amelyek különleges vizsgálódást, kutató munkát igényelnek, amelyre egy történész mondjuk kíváncsi, vagy ami még előtte áll?
1: 1942 és 43-ban ő katona lelkész volt Komáromban, tehát hogy ugye be kellett vonulnia a hadseregbe, de ilyen lelkészi körbe, és kórházlelkész volt a kettes számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is volt ilyen hasonló pozícióban. Tehát azt gondolom, hogy például ez, hogy mint kórházlelkész mit tett, és akkor ehhez van még egyébként forrásunk, mert 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten naponta írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinál ott egy kórházlelkész, hát ugye ellátja a haldoklókat, meggyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét, hanem elkezdett hát így mozogni, mindjárt kifejtem, hogy mit értek alatta, szervezni, tehát például ilyen kis előadásokat szervezett a lábadozóknak, hogy egy évvel korábban Győr Szent Ivánban volt hitoktató, és ott a dolgozó lányok közül egy ilyen csoportot szervezett, és akkor ezt a lánycsoportot hívta át ide Komáromba a kórházba, és akkor ők szavaltak, énekeltek, szóval egy ilyen szórakoztató műsort készítettek a katonáknak, de aztán nem állt meg itt ez a történet, mert ugye tehát ezek a sérültek ugye különböző mértékben voltak éppen különböző állapotokban, és azért voltak olyanok, akik mondták, azt gondolom, hogy valahogy így zajlódhatott, hogy ők is tudnak akár valamilyen mutatványt csinálni, vagy valamit szavalni, énekelni, és aztán ebből az kerekedett ki, hogy Placid atya meghallotta ezeket a, hát azt gondolom, hogy ilyen felvetéseket, tehát hogy ez tipikusan egy olyan, hogy jön egy valakitől egy gondolat, és akkor én azt magamévá tehetem, vagy pedig így lepattanhat rólam. És ha lepattan, akkor se történik semmi, de ha magamévá teszem, akkor meg lehet, hogy valami nagyobb fog születni belőle, és itt is ez a nagyobb született meg, mert lett egy olyan előadás, amit viszont ezek a sebesült katonák adtak vissza az egész városnak, ahova az előkelőségeket, vezetőket meghívták, és ezzel azt gondolom, hogy ők is érezhették azt, hogy fontosak, hogy annak ellenére, hogy kórházban vannak, de tudnak adni örömet, szerezni a körülöttünknek, hogy megmutathatják, hogy ők is mire képesek, és ennek a motorja és a placidatja volt, tehát ő nem szerepelt ebben az előadásban, de hát ő volt az, aki ezt összerakta, meg mozgatta, és hogy vannak olyan képek, és akkor itt érkezek vissza a naplóhoz, hogy placidatja benn áll egy ilyen sebesült csapat közepén, és nem csak egy van, hanem nagyon sok, tehát hogy az, hogy ő ahova bekerült, hogy tudott egy olyan csomósodási pont lenni, ahova kapcsolódtak a többiek, de ugyanakkor meg el is indulhattak a saját ilyen tehetségük.

0: életnek a pozitívumait fogjuk számolni és elmondani egymásnak. Tehát, hogy itt kell mindig, hogy legyen valaki, aki bedob egy ilyen ötletet, és hogy az nem mindegy, hogy az milyen karakter. Tehát, hogyha egy olyan személyiség mondja ezt, akiben van egy ilyen vonzó erő, vagy aki képes hatni a többiekre, akkor beszállnak ebbe a idézőjelbe játékba a többiek is. És aztán végül is ugye ott a gulágon ez az egyik záloga lett a továbbélésüknek.
1: Köszönöm a figyelmüket, a mai műsorban Olofszon Károly Placid atyára emlékeztünk, a bencés szerzetes, a pályája során tábori lelkészként is szolgált. Az életútját, a tábori lelkészi szolgálatát említettük Virnédierre a Bernadettel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársával, a Placid hagyaték kutatójával. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással, akkor is tartsanak velünk, ismétlésben hallható műsorunk szombaton délután és hétfőn éjszaka. További kellemes rádiózást kívánok, a műsor szerkesztőjét, Fodor Endrét hallották. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Amen.
2: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció

0: Információ világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Vilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírek.
1: 75 éves születésnapját ülte a Szentendrei Ferences Gimnázium. 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35., valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rád.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban, ahol a vasárnapi olvasmányt és evangéliumot elemezzük. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalászkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem. Szégyent vallanak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje. Jeremiás próféta könyve egyébként nagyon érdekes könyv, hiszen eltérő hosszúságú a görög fordítás, egy nyolcaddal rövidebb, mint a héber szöveg. Ezzel lehet látni, főleg a kumráni lelet alapján, hogy fokozatosan bővítették ezt a könyvet. A mostani szakasz, ez a 20. fejezetből való Jeremiás prófétának a vallomásai közül. Ez mintegy az utolsó. Ennek a vallomásnak nagyon is valós íze van, tehát úgy tűnik, mintha ez valóban a prófétának a életéből következne, tehát élethűnek tűnik. És ugyanakkor viszont van benne egy olyan szakasz, ami emlékeztet bennünket a panasz zsoltárokra, amikor az ember kéri, hogy az Isten szolgáltasson neki igazságot, és az Istenre hagyja, mint egy a bosszút, de szeretné megérni azt, hogy Isten az ő ügyében intézkedik az ellenfelek kárára. És ugyanakkor benne van olyan általános megfogalmazások, mint például seregek ura, igazságos bíró, aki a veséket és a szíveket vizsgálja az zsoltárokban is, többször előfordul meg, hogy az Úr elé tárja a zsoltáros az ő ügyét, és ugyanakkor megtapasztalja az illető, hogy kiszabadította a szegények lelkét elnyomóinak kezéből. És amiatt is, akik átélték a 70-es, 60-as vagy akár az 50-es éveket, itt ez a rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. Hát mintha a 20. században is rendkívül aktuális lenne Jeremiásnak a meglátása, mintha már nagyon régen így ment volna, hogy megfenyegetik az embereket, és mindenütt rettegés van, és bárkit följelenthetnek, és az illető húzhatja a rövidebbet, és valamiképpen törbe akarják csalni az igaz embert. És ugyanakkor megállapítja, hogy bosszút akarnak rajta állni, és ezt az ügyét, ezt a nehéz helyzetét az Úrra bízza, eléje tárja ügyeit, és akkor mondja is azt, hogy de az Úr, mint hősharcos, vagy mint erős harcos, így szerepel a zsoltárokban, mellettem áll, ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem. Tehát van benne egyfajta optimizmus, ami abból következik, hogy aki az Úr mellett teszi le a voksot, az Úr mellett van, és az Úrba veti a bizalmát, az nem szégyenül meg. Azt tulajdonképpen Isten megvédi és megadja neki lelkének a szabadulását, kiszabadítja a gonoszok kezéből. Ez a szakasz tehát Jeremiás próféta könyvéből egyúttal a prófétai sorsot is nagyon szépen mutatja, hogy a prófétának, aki az ellentmondás embere, nagyon sokat kell kiállni a éles kritikái miatt, amelyeket megfogalmaz, és nem egyszer az életére törnek. A proféták életében ezt számtalanszor megtapasztaljuk. Most rátérünk a mai evangéliumra, mégpedig len Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti is mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull egy se a földre közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Ez a mai szakasz tulajdonképpen a missziós beszédből való, amikor Jézus a tanítványait kiküldi, és talán ott van bennük a félelem, hogy a rövidebbet húzhatják, és hogy őket esetleg meg is ölik. És Jézus biztatja az ő tanítványait. Egyrészt azt mondja, hogy nem kell félni az emberektől. Előbb-utóbb minden titok ki fog derülni, és amit ő mond a tanítványainak, azt nyugodtan, bátran hirdessék. Tehát, amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el világosban, és hozzáteszi, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják is. Tehát mondja, hogy kitől kell félni, aki mind a kettőt a kárhozatba, a pokolba tudja taszítani, tehát a lelket is és a testet is. Ugyanakkor miért ne féljenek? Azért, mert Isten a gondviselője. Nem csak az embernek, hanem minden élőlénynek. Mondja is, hogy egy fillérért ugye két verebet adnak, tehát nem egy olyan nagy érték egy veréb. És mutatja azt, hogy hát ilyen madarakkal élnek a mediterrán vidéken, és mégse hull földre egy se közülük. De atyátok tudta nélkül, tehát Isten tulajdonképpen még tudomást szerez a verebeknek a gondjairól, bajairól, és ők sem múlnak ki ebből a világból, a mennyei atya tudta nélkül. És ugyanakkor azt mondja, ha már Isten ennyi mindent tud a verebekről, egyiket esetleg az emberek azon a vidéken nem tartanak különleges, értékes élőlénynek, az embernek még inkább. És mond egy másik képet, ez pedig, hogy még Isten a hajunkat, amit nem tudunk megszámolni, csak körülbelül mondjuk, hogy mennyi hajszála lehet egy egészséges embernek fiatal korába, azt is számon tartja az Isten. Tehát sokkal értékesebbek vagyunk, mint a verebek, és ezért bízhatunk Istenben. Végül pedig, amikor itt utasítások ad Jézus, hogy egyrészt, hogy ne féljenek, bátran hirdessék az evangéliumot, semmi sem marad elrejtve, és még ha az ember életét veszítené is az evangélium hirdetése során, akkor se essen kétségbe. És utána jön egy nagyon szép rész, ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ez azt lehet mondani most, hogy a papszentelések vannak, és az újmiség, ez a mondat nekem nagyon sokat jelent személyesen is, hiszen annak idején, 12 éves koromban, amikor megkérdezte egy történelem órán a tanító bácsi, hogy na, ki az, aki hisz Istenbe? Hát ez a mondat ugrott be nekem, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. És ezért tartottam föl a kezemet, és a végén eljutottunk 2,5 óra vitán keresztül, hogy megkérdezte, csak nem pap akarsz lenni, és ez a vallomásom, hogy megmertem vallani iskolába, hogy én hiszek a jó Istenbe, ő megajándékozott azzal, hogy megkaptam a papi hivatást. Tehát Isten az embert is megvallja. És ahogyan Jeremiás próféta panaszkodik, hogy mennyi mindenen keresztül kell mennie, mégis az Úr erős harcosként mellette áll. Ha az ember már túl van a 70-en, akkor van valami visszatekintése az életre, és rájöhet arra, hogy mennyi mindenben segítette őt az Isten, milyen nehéz helyzetekben valóban erős harcosként mellette állt az Úr. Ugyanakkor ez a vallomás azt is jelenti, ha én megvallom őt, akkor ő is megvall engem. Tehát egy nagyon mély és szoros kapcsolat jöhet létre a hitvallásunk következtében. Így kapnak erőt a vértanúk is, akik számosan vannak, hiszen a média, akár a úgynevezett szociális média is beszámol róla, vagy egymásnak értesítéseket is küldünk, hogy mennyi, de mennyi ártatlan ember akár a hitük miatt, főként akár Afrikában mennyi keresztény szenved, mennyi keresztényt végeznek ki a hitvallásuk miatt. De ezek az emberek nekünk példaképeink lesznek, mert a mennyei atya őket is megvallja. És lehet, hogy nem mindjárt, pár évtized vagy évszázad múlva, ők lesznek azok, akikre föltekintünk, akik nekünk majd erőt fognak adni. És az üdvözítő azonosítja magát ezekkel az emberekkel. Ha őt megvalljuk, ő is mellettünk van. Ő is megval minket. Olyan szép ez a vallomás, hogy Jézus megvall engem. Ennek a mélységébe bele sem tudunk talán gondolni, hogy ez milyen nagy kitüntetés, hogy Isten vallomást tesz rólunk. Nem csak segít bennünket, nem csak egyengeti az utunkat, gondunkat visel, hanem megval bennünket. Tehát ahogyan az ember, hogyha valamilyen helyzetben valaki mellett letesszük a voksot szeretetből, Isten is leteszi mellettünk az ő voksát, éppen ilyen mély szeretetből, és egységet vállal velünk, egy szoros egységet, és ez a szoros egység megnyilvánul abban, hogy részesülhetünk Krisztusnak a sorsában. Igen, voltak olyan idők, amikor jelentéseket írtak rólunk, amikor feljelentettek bennünket, de az Úr mégis erős harcosként mellettünk áll, és védi az ügyünket. Ő a paraklétosz, még a Szentlélek is, a védő ügyvéd, akit maga a mennyei atya rendel mellénk, és megadja azt is, hogy bölcsen tudjunk szólni, és úgy tudjunk vallomást tenni. Ez a szöveg tehát lehet mindig a mi hitvallásunknak az origója. Emlékeztet bennünket arra, hogy hitvalló keresztények legyünk, akik nem szégyellik a hitüket, akik bátran kiállnak a hitükért, és megvalljuk, hogy Krisztushoz tartozunk az emberek előtt. És ennek véghetetlen nagy jutalma van, mert ő is megval bennünket. Ő is erős harcosként mellettünk áll. És nem csak földi jutalmat helyez kilátásba, hanem a mennyek országának örökösévé tesz bennünket. Az ő országának részesévé, méltatlanul, érdemtelenül. Elég egy hitvallás, mint ahogyan a jobblator is egy hitvallással múlik ki ebből az életből. De Isten nem felejti el a szenvedéseinket sem, és azokat mind örömre tudja fordítani, mert ő erősebb harcos mindenkinél. Adja mindenható Isten, hogy Jézusnak ezen szavait, amit itt a Máté evangélium 10. fejezetében hallottunk, ezt életre váltsuk, és akkor remélhetünk az üdvözítő mellettünk tett hitvallásában. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
2: Könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szűzeknek Szent Szűze!
2: Könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Egyházunknak Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Nagyokosságú Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre!
2: Könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke!
2: Könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka!
2: Könyörögj érettünk!
1: Lelki edény!
2: Könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény!
2: Könyörögj érettünk!
1: Ájtatosságnak jeles edénye!
2: Könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa!
2: Könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Elefántcsom torony!
2: Könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház!
2: Könyörögj érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye!
2: Könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Hajnali csillag!

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög

0: bátyja. Átteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Családok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Kármel ékessége és királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Flekken Csárda. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor az ember elmereng a múlton, akkor számos hely idéződik fel az emlékezetében, ahol megfordult, dolgozott, vagy csak átutazott. Így vagyok ezzel én is. Ha Balatonföldváron járok, és az egyre gyakoribb, hiszen félig meddig már ott élek a feleségemmel, elautózunk vagy elsétálunk a keleti strand felé. Ifjúkorom egyik emlékezetében ma is eleven élő helyszíne. 1974-ben, 1975-ben és 1976-ban ott zöldségeskedtem a Kőrös-hegyi Jobb Élet mezőgazdasági termélő szövetkezet zöldség-gyümölcsboltjában, ami a kabinsor végén egy néhány négyzetméteres üzletet jelentett. Ma már más a strand. Szebb, mások az üzletek, és így tovább. Eltűnt a lepkebisztró, a kabinsorok és a zöldséges üzlet is. Egyre kevesebben leszünk, akik még emlékezhetünk rá. Így jártam a Kőrös-hegyen volt Flekken Csárdával is. 1979-ben és 1980-ban ott sátítottam le a pincér szakma csinyát-binyát, amelyet illendő lenne szakszerűen felszolgálónak is mondani. Egyetemi hallgató voltam és nyári munkát kerestem. Korábban voltam csapos a Starnbergi tónál egy rövid ideig a Németországi Szövetségi Köztársaságban 1977-ben, de oda már nem mehettem, hiszen kihasználtam a 3 évente kérhető nyugati utazás lehetőségét. Így kerültem a már sajnos nem élő Pintér Csaba keze alá. Azonnal a mély vízbe. Az első napon úgy délután 3:30 körül léptem be a Flekken Csárdába, és 5-kor már nyitott is az üzlet. A jobb kezemre pakoltam, ami nem szakszerű, de azt tűnt akkor biztosabbnak. Így maradt ez után évekig, mivel 1979-től kezdődően egy év kihagyással 1992-ig pincérkedtem nyaranta. Elég gyorsan főpincéré léptem elő, az MTI külföldi adások szerkesztőségében dolgozó sajnos már elhunyt barátom a fekete mosogatóságig vitte. Nem sok olyan vendéglő akadt az 1980-as években, ahol 2 bölcsész diplomás állt a vendégek rendelkezésére, az egyik ráadásul a doktori címmel is büszkélkedhetett. 1981-től már a parti később Pintér vendéglő volt a nyári munkák helyszíne. Ma már az sincs meg, hogy eltűnt a Flekken Csárda is. A napokban arra autózva láttam, hogy az évek óta üresen állt épületnek már se híre, se honva. Egykoron kedvelt Balaton közeli csárda, hasonlóan a Kukorica, a Piroska és a Becsali csárdához. Az utóbbi 3 még működik, és sok vendéget fogad. Az idő előre haladtával a Flekken csárdáról, az ott muzsikáló cigányzenekarokról, a hétfői napokon megjelenő ibusz csoportokról majd csak mesélhetek utódaimnak, de arra kérem majd őket, ne jelöljék meg a helyet a mai divatos táblával, miszerint itt állt az az épület, amelyben egykoron Szakály Sándor pincérként dolgozott. Igaz, magam nem érdemelnék emléktáblát, és nem is tartok rá igényt, de az emlékezetemben minden ilyen hely addig él, amíg én is élek, mert idézi az ifjúságom egy különös kort, amelyet csak azok értenek meg igazán, akik át és megéltek. Az elbontott, eltüntetett épületek helyén pedig felesleges arra emlékeztetni, hogy itt állt egykoron az az épület, amelyben X vagy Y született, alkotott, élt, elhunyt, miközben plázát, többemeletes lakóépületet vagy idrólházat látunk a helyén.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: József Tischner, hogyan éljünk? A létmódról. Azt szokták mondani, hogy a etika uralkodni akar a tetteinken. De ez a kijelentés nem teljes. Ez nem azt jelenti, hogy a tettek közömbösek az etika számára, hanem azt, hogy az etika mélyebben keresi azokat a forrásokat, amelyekből tetteink erednek. Mit képez le az etika? A létmódunkat. A létmód több, mint a belső akarati aktus. Több, mint kifele megnyilvánuló ilyen vagy olyan tett. A létmód szorosan kötődik az ember magatartásához. de nem változik olyan könnyen, mint magatartásunk valamivel szemben. Vannak létmódok, amelyek megengedik az embernek a magatartás szüntelen változását, és vannak, amelyek ezt nem engedik meg. Az a benyomásunk, mintha a létmód tartósabb volna bennünk, mint a magatartás. A létmód, mintha forrásszerű lenne, az a hely, ahol a magatartás formák megszületnek és elhalnak. A magatartások változnak, de a létmód változatlan. Változatlan, ám mégis. Az etika az ember legmélyére hatoló felhívással meg akarja változtatni az emberi létmódot. Arra szólítja fel az embert, hogy felfedezze saját étoszát, majd pedig azt, hogy amit felfedezett, a saját létmódjával valósítsa meg. A saját étosz felfedezése bizonyos mértékben sztereotípiák ismétlésének abbahagyását jelenti. A sztereotípiák ismétlésének abbahagyása pedig azt mutatja, hogy az ember elszánta magát a teremtésre. A saját útját járva az ember kialakítja saját étoszát. Ebből nem az következik, hogy az étosz jelszava az eredetiség. Sem az eredetiség nem az, sem pedig annak ellentéte, hanem a hiányzó jó fehér foltjainak és a jelenlévő rossz fekete foltjainak felfedezése az ember saját felelősségére, saját érzékenysége mértékében. Az, hogy elszánja magát a teremtésre, majd kitölti a rossz űrt, így alakulnak ki az új szabályok. Az új szabályok egy része hasonlít a régihez, más része meg nem hasonlít. De az erkölcs gyakorlatában nem arra van szükség, hogy az új igazolást találjon a régiben, a régi pedig az új folytatása legyen. Az etikai praxis törvényének alávetett ember elsősorban azzal törődik, hogy létmódjára a konkrét jó etosza legyen érvényes, míg az értelem, de kivált kép az egyszerű, de közvetlen intuíció meg nem mutatja, hogy itt hiányzik a szükséges jó. Minden műalkotás, legyen az kép, zenemű, vers vagy valami más, konkrét és megismételhetetlen. Egyúttal azonban valami egyetemesnek a pecsétjét is magán hordozza, ami azt eredményezi, hogy egy adott korszakhoz, adott irányzathoz, stílushoz soroljuk. Az erkölcsi tetten is hasonló a helyzet. Az etika alapján is beszélhetünk különféle etikai stílusokról. A keresztény etikán belül ott találjuk a ferences stílust, a dominikánus stílust, a jezsuita stílust. Ez azonban semmiben nem változtatja meg azon egyes tettek eredetiségét és felfedező jellegét, amelyekben az egyén étosza megnyilvánulott. Szent Ferenc gesztusa, amellyel a szegénység szeretetéből visszaadja a ruháit az apjának, megismételhetetlen, mégis valami egyetemesnek a bizonyítéka. Ilyen volt Kolbe atya tette is, nevezetesen az, hogy egy lágertársa helyett vállalta a halált. Hiába próbálnánk az általános szabályokból levezetni a tetteiket. Hiába próbálnánk az ész igazságaival megokolni, mondjuk Kolbe atya tettét. Ezek egy olyan valóság önkéntes és feltáró tanúságtételei, ami önmagában való érték. Etoszuk szíven üd bennünket. Akaratlanul is megadjuk magunkban a lélekformáló ígézetnek a tiszteletet, ahogyan átadjuk magunkat egy olyan műalkotás ígézetének, bár alkotójának konvencióit nem ismerjük. A példák vonzanak, mondták az ókoriak. A rejtett étosz ígézete olyan reflexet vált ki belőlünk, amelyet Rilke után legszívesebben félénk vágynak neveznénk. De az a félénk vágynak nem az a fajtája, amellyel Rilke szerint az angyal angyali félálmában a bűnre vágyakozik. Épp ellenkezőleg, ez a félénk vágy valamiféle, csak nekünk rendelt, hősiesség utáni vágy, A mi világunk, a mi szeretetünk mértéke szerint az emberi állapotunk félálma ellenében való vágy a hősiességre. Nem adódnak-e hasonló tapasztalatok a művészetben is? Vajon az egyik műalkotás nem szolgálhat ihletül a másik számára? Ha ez így van, akkor etikai elmélkedéseinkbe be kell kapcsolni még egy az etikából kérlelhetetlenül kiűzött szót, az ihletet. De erről majd később.

június 19-én, a mai nap költője sorozatban Bóka Lászlót idézzük. Valószínűleg mindenki elfeledte már Bóka Lászlót, pedig a saját korának az egyik legígéretesebb regényírója, és az egyik legkultúráltabb, legfelkészültebb költője volt, akit Babics is és József Attila is nagyra tartott, és kétszer is kapott Baumgartner díjat. 1910. június 19-én született, és 54 éves korában elment.

arányi kosz, pici piszokfolt az ujjanyoma. Jelzi, itt járt az ördög. Mert csak ő rá nem gyanakszol soha, rá, ki vihogva nyelvet öltött a régi templomépítőkre, kik tudták, ismerték és imával űzték. Kifaragták torz gonosz fintorait, s tömjénnel tisztogatták bűzét. Ó, te bolond, ki küzdöl a gonosszal, nem ismered az apró csintevőt. Gőgödben átalsz a parányi rosszal megküzdeni, s elmorzsolja erőd. Vállat vonsz, hogy hanyagság, rendetlenség, máskor vigyázol, okosabb leszel. Apró hibákkal küzdve nő a szentség. Mögötted meg az ördög szemetel. Bóka László, intés.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Szimánóborról rovértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco szalésziak német rendtartománya szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenstein szalézi papról és Shimano Bororo őslakos vezetőről a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanú pap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én

0: tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhúnyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére és minden hallottunk, a szüleim, testvéreim emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden kára szenvedétől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imádta magam testét és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, csak háború ne legyen, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az utcanévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért, én is önökkel együtt imádkozom. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.
4: A szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imád. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm szépen unokanővérem műtétének a sikeréért imádkozni, és majd későbbiekben pedig a teljes gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
6: Kérek szépen ima szándékot a családom megtéréséért, az egészség gyermekeim és az én magam egészségünk javulásáért, a elhunyt szüleink, testvéreink és hozzátartozóink lelki üdvéért. Kérek szépen a Mária Rádió dolgozóiért, a hazáért, a békéért, a háború megszűnéséért, és hálát adok a drága édes Jézusomnak, az anyának a sok kegyelméért, a sok segítségért, a gondolatba, a cselekedetbe lévő jó irányba lévő tevékenykedéseimért, amiben ők segítettek, és hát továbbra is kérem őket szeretettel és rugjulámat is kérem szépen az én egészségem állapotának a javulásáért, amit köszönöm szépen, csertessék a Jézus Krisztus.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek élő Péterért, az ő megtéréséért, a Szentlélek vezetéséért, hogy a Szentlélek vezesse a döntéseiben, döntéshozatalaiban, és Isten áldása legyen minden útján. Szűzanyába Jézussal kérem Isten irgalmas szeretetét, hogy ölelje körül Szent Józsefet, kérem, hogy imádkozzon érte. Nagyon fontos az ő megtérése, az ő döntései. Uram, kérlek, segíts meg őt. Köszönöm.
8: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, amelyet életem során kaptam. Közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, az utazókért, egészségben hozaérkezésért, a születendő gyermekekért és szüleikért, a nyaraló gyermekekért, és azokért, akik velük vannak a nyaraláson és segítenek nekik, a ma született Nimród babáért és szülei életére áldást kérünk, és áldást kérve Katalin Ferenc Dani Dóri Emi életére, valamint Júliáért és barátjáért, Kláráért és társáért, Sociét és családjáért, a párt és munkát keresőkért, Juláért, gyermekeiért, testvéreiért és a család minden tagjáért.
9: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék további is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Add meg, Uram, hangomat, mellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy í betű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ha rendelkezéseimet megszegik, és parancsaimat nem tartják meg, vétkükre veszőm lesz a válasz. Gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Irgalmam iránta megmarad, mindörökkön örökké. Olvassuk a 88. Zsoltárban.

0: Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, mindaz, aki reá talál, örökké élni fog.
1: Jó dolog az Urat dicsérni, nevetnek, ó fölséges, éneket zengeni, irgalmadat hajnalban hirdetni, és egész éjszaka hűségedet. Virul az igaz akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az úrházában ültették el őket, Istenünk csarnokában virágzanak. Még öreg korukban is gyümölcsöt hoznak, telve vannak bőséges élettel, hogy hirdessék, igaz az Isten, ő a menedékem, hamisság nincsen benne.

Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi, mondja az Úr.

0: Mária, béke királynője!
1: Könyörögj érettünk!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség
3: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vén minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének 5. titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére. amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk.
9: Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsi.

Adj szeretteimnek jó egészséget. Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozz nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket. Osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra. Amen.

0: Hírpercek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombaton látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár Ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg Ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Abba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Sütőné Tomka Krisztina vagyok. Nagyon áldott családba születtem. Egyenesági leszármazottjai vagyunk kisernőnek, a zaradi vértanúnak, akinek utolsó mondata az volt, hogy Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e, Árpádok, dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazái az életük. Egész életemben éreztem, hogy az, hogy a felmenőink imádkoznak értünk, az milyen sokat segít. Mondják, hogy az apja bűneiért vezekel a gyermek, ugyanúgy, hogyha a nagyszülők, dédszülők, szülők példamutató életet élnek, akkor a gyerekekre is kihat. Én is, hála Istennek, egy olyan családba születtem, ahol 9-en vagyunk testvérek. Már kicsi korunktól minden nap imádkoztunk. Arra tanítottak minket, hogy a jó Isten szeret és vigyáz ránk. Ebben nőttünk föl. Persze aztán volt ilyen kamaszkori lázadásom, hogy még nem tettem magamévá ezt a hitet. Például, amikor fiatalon templomba kellett menni, minisztrálni kellett, akkor elég nehezen vettem rá erre magamat. Aztán egyszer gondviselés szerűen nővérem barátaival eljutottam Paralemonyába, Jézus szíve szeretetének városába, mert abban az évben úgy volt, hogy nem tudunk így családdal együtt menni nyaralni, és akkor a szüleim gondolták, hogy hát jó lenne, ha két testvéremmel elmennénk ide, de hát én bennem az volt, hogy világot látunk, Franciaország jó lesz, és már a buszon mondta az egyik szervező fiú, hogy hát aki úgy jött ide, hogy csak világot akar látni, az nem fogja jól érezni magát, aki viszont a jó Istennel szeretne találkozni, az nagyon sokat kaphat, és akkor én először úgy keseredtem, hogy hát mit fogok én itt csinálni, végig unom az egészet. De ahogy leszálltunk a buszról, ott ki van rakva egy nagy réten az oltári szentség, és ott ültek előtte csöndbe fiatalok. Így abban a pillanatban én megtértem. Kaptam egy nagy szeretetet a jó Istentől, vagy megéreztem a szeretetét. Onnantól kezdve így ez a szeretet mindig segít. Olyan sok csoda volt az életemben, hogyha most így el kéne kezdeni sorolni, akkor itt ülnék jövő karácsonyig szerintem. Például, hogy korábbi történet, de most így visszagondolva, ezek is mind-mind csodák voltak, hogy az egyik nővérem az beteg szívvel született, műteni kellett őt gyerekkorába. Nagyon veszélyes volt ez a műtét. Újra is kellett őt éleszteni, és nem sok esélyt adtak az ő egészséges felnövekedésére, de már teljesen egészséges, és két gyermek édesanyja. Aztán a bátyámnak rákja volt, ő neki is azt mondták az orvosok, hogy nem lehet már rajta sajnos segíteni, és nagyon sokat imádkoztunk érte, sokan, sok helyen, és ő is nem csak hogy meggyógyult, de 6 gyerek édesapja. Mikor beteg lett, akkor mindenkit kértünk, hogy imádkozzon érte, és úgy éreztük, hogy ez egy olyan segítség, amit nem nagyon tudunk megköszönni, de valahogy mégis meg kellene, és ezért ilyen kis igekártyákat készítettünk azoknak, akikről tudtuk, hogy imádkoznak érte. Voltak nagyon mély pontok, a felesége akkor várta az első gyermeküket, neki is nagyon nehéz volt, és egyszer, mikor láttam, hogy nagyon szomorú a felesége, akkor gondoltam, hogy neki is adok egy ilyen igekártyát, amit az imádkozóknak szoktunk adni, de átnéztem előtte az igekártyákat, hogy biztos ne adjak olyat, ami nem passzol, és az egyik kártyán az volt rajta, hogy a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. Ezt ki akartam szedni a kupacból, mert gondoltam, hogy hát ez egy ilyen nehéz idézet ebben a helyzetben. Aztán úgy éreztem, inkább legyen benne, aztán húzza, amelyiket kihúzza. És pont ezt az idézetet húzta ki. Hetekkel később láttam, hogy ki van rakva a könyves polcukon, és amit akkor nem is figyeltem, csak később láttam, hogy mindegyik ige kártyára raktunk egy kis képet, amit ilyen prospektusokból vágtunk ki, vagy tájképet, vagy valami képet, ami megfogott, és ezen a képen egy felnőtt ember volt a nagyfiával. Hát úgy éreztem, hogy ez a jó Istentől egy jel, hogy föl fogja nevelni a fiát. És utána ugye még született sok fia és egy lánya is. Én a férjemmel Pest-Szentlőrincen ismerkedtem össze egy hittanon. Ő is nagyon áldott családból származik, az ő nagymamájának a testvére volt Werner Alajos atya, aki a regnumi tevékenysége miatt ült börtönbe. 2005-ben házasodtunk össze. Másfél év alatt összesen 6-an házasodtunk meg a családból. Sorba jöttek a testvéreimnek a kisbabái, nekünk meg nem született gyerekünk, pedig imádkoztunk érte, meg úgy éreztük, hogy megvan a szép lakás, hozzá minden megvan, várjuk is, miért nem születik kisbabánk. Egyszer a rokonságnál voltunk vidéken, ez halottak napján volt, épp ezen gondolkoztam, hogy a jó Isten az vajon hallja, amit kérek, vagy valamiért nem akar nekünk kisbabát adni, hogy egyáltalán szerette, így egy kicsit így meginoktam a hitembe, és ott azon a helyen az volt a szokás, hogy a halottak napján egy mécses gyújtottak az emberek, és kirakták egy ilyen nagy fa kereszt alakú állványra. Én azt kértem a jó Istentől, hogy hogyha hallja az imámat, és válaszol is rá, akkor lobogjon jobban annak a mécsesnek a lángja, amit én oda tettem. Ahogy néztem, a mécses nem csak az enyém, hanem a férjem mécsese is úgy jobban lobogott, annyira, hogy áldozás alatt már a felső polcot is elérte, és fölgyulladt a polc. Először nem is tudták eloltani szentelt vízzel. Ez nekem egy nagy bizonyítéka volt annak, hogy az Isten hallja, amit kérek, és válaszol is rá. Azóta is az életemben rengetegszer fordult elő, hogy konkrét választ kaptam a jó Istentől. Ez a gyertyás eset, ez 2007-ben volt, és 2008 tavaszán kezdtük el várni a legnagyobb fiunkat. Ez is egy érdekes történet volt, mert mi a Kékgolyó utcában az onkológiára jártunk önkénteskedni a férjemmel, és ott a kórház parkjában van egy irgalmas Jézus kápolna, egy nagy irgalmas Jézus képpel. Ott imádkoztunk, hogy lehessen nekünk is kisbabánk, és közben kiderült, jártunk orvosokhoz is, hogy emberileg nem sok esély van rá. Tehát, hogy igazából nekünk mesterséges utat kéne próbálni, amit nem szerettünk volna, de kértük a Szent József közbenjárását is, persze a jó Istent, hogy ha úgy akarja, akkor adjon nekünk, és annyira emlékszem, hogy április 18-án volt egy hétköznapi nap, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk ott misére, ott imádkoztunk az irgalmas Jézus kép előtt, aminek az alján ugye az van, hogy Jézuson bízom benned, és odajött az atya hozzánk, és kérdezte tőlem, hogy esetleg felolvasnám-e az olvasmányt, és a férjem mondta, hogy majd ő szívesen olvassa, és az volt benne, hogy fiam vagy, ma adtam neked életet. És másnap tudtuk meg, hogy várjuk a kisfiunkat. Úgyhogy ez is nekünk egy szép csoda volt. Aztán még született még két fiunk és egy kislányunk. Így nem kell egyedül se fölnőnie. Ez is egy nagy-nagy csoda. Az életünkben még például voltak olyan csodák, hogy kinőttük az előző lakásunkat, és nagyon szerettünk volna nagyobb helyre költözni, ahol a gyerekeknek van valami kis saját privát szférájuk, és sokáig nem találtunk. 7 évig mindig csak kinéztünk lakásokat, és mielőtt el tudtuk volna adni a sajátunkat, azt megvették, úgyhogy nem sikerült, és megint nem értettük, hogy ez miért van. Volt olyan, aki már több egyszerre jött vissza megnézni a lakásunkat, és mindig közben jött valami olyan dolog, ami miatt aztán mégse. Közben volt a Covid, és az én nővérem az Solymáron lakik, az egyik nővérem, aki özvegyen egyedül maradt, és a gyerekei azok a mi gyerekeinkkel egyidősek nagyjából, és ezért a Covid alatt gyakran átjártunk hozzájuk, hogy egy kicsit közösen menjünk ki a levegőre hétvégén, és Pest-Hidegkút felé jöttünk Solymára, és így alakult, hogy találtuk ezt a házat, ahol most lakunk, de ez is egy nagyon szép csodája volt a Jóistennek, hogy ugye 7 évig kerestünk, nem találtunk semmit, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor üljünk le a férjemmel, és akkor írjuk össze, hogy mik a fontos szempontok, amit szeretnénk, hogy milyen legyen a mi következő otthonunk, és akkor beszámoztuk, hogy kinek mi a legfontosabb. Tehát lakásra gondoltunk, elsősorban eszünkbe se jutott, hogy egy házat tudnánk venni, és ahogy ezt összeírtuk, hogy mik a fontosak, utána leültem megnézni az interneten, és beírtam ezeket a szempontokat, és az első ház, amit kiadott, az ez volt, ráadásul sokkal olcsóbban, mint ahogy mi korábban kerestünk. Tehát ez már eleve egy jó jel volt a Jóistentől, és utána aztán, mikor arra került sor, hogy jó, de akkor gyorsan adjuk el a miénket, akkor fél órával azután, hogy felraktam a hirdetést, már jelentkezett is valaki, egy szintén hívő ember, és azt mondta, hogy azért választotta a mi lakásunkat, mert látta a fotókon, hogy a falon kint van a feszület. Úgyhogy azt tudjuk, hogy a Jóisten ide hívott minket Pest-Hidegkútra, és annak is nagyon örülünk, hogy a Kálváriára látunk az ablakból, és itt van 5 percre a Mária Remetei templom, tehát, hogy mindent nagyon szépen alakított a Jóisten, és ő pontosan tudta, hogy most kell nekünk ide költözni, mert az a család, akik itt laktak most, arra lett nekik túl nagy ez a ház. Voltak még más csodák is az életünkben, például a gyerekek, hogy kezdenek kamaszodni, a legnagyobb fiunkat gondoltuk, hogy mivel jól tanul az általános iskolába, jó lenne valami egyházi, komolyabb iskolába beíratni, és hát többen az unokatestvérek közül a piaristákhoz járnak, és ezért gondoltuk, hogy akkor ő is esetleg megpróbálhatná. Fel is vették, én nagyon örültem neki, mert úgy éreztem, hogy a Jóisten segít, hogyha úgy gondolja, hogy ez jó lenne a fiunknak, de ő nem örült neki, hogy el kell menni a régi iskolájából, és hát egy picit megharagudott rám. Akkor azért kezdtem el imádkozni, hogy legalább mire leérettségizik, addigra érezze azt, hogy na mégiscsak ez egy jó iskola volt, és érdemes volt ide átjönni. És a Jóisten nagyon bőkezű, mert körülbelül 1 hónap után, hogy elkezdett oda járni, már nagyon megszerette, és azóta is nagyon szereti. Az öcsét is fölvették oda, úgyhogy most már 2 fiunk jár, mind a ketten szeretik, és hálásak is vagyunk a piaristáknak, mert nagyon besegítenek nekünk a kamasz nevelésbe az oktatáson kívül. Tele van a szívem hálával. Einstein ugye azt mondta, hogy 2 féle ember van, aki az egyik féle, aki nem hisz a csodákba, a másik, aki meg minden csodának lát. És én hálás vagyok a Jóistennek, hogy észre tudom venni a csodákat, és folyamatosan olyan, mint hogyha minden nap tele lennénk csodákkal. Mikor olyan sokan megházasodtunk a családból, és mindenki a szélrózsa minden irányába elköltözött, készítettünk egy levelező listát a családunknak, hogy bármi hír van, akkor azt így gyorsan meg tudjuk osztani egymással. Általában akkor szóltunk egymásnak, hogyha valami rossz hír volt, vagy segítség kellett, és úgy éreztem, hogy annyi szép dolog is történik az életünkben, hogy osszuk meg a jó híreket is, és ezen gondolkoztam, hogy ezt hogy fogalmazzam meg a családnak, és erre is emlékszem, hogy egy délelőtt éppen sütni akartam egy süteményt, és két tojás kellett a süteménybe, otthon két tojásunk volt, és az első tojás, amikor kivettem a hűtőből, akkor lejtettem, és akkor eszembe jutott Nagy Károly atya, mondja mindig azt, hogy csak azért is dicsértessék, ha valami nem jó dolog történik, akkor is a jó Istent kell dicsérni. Hát azt mondtam, hogy csak azért is dicsértessék, és akkor gondoltam, hogy nem baj, megcsinálom egy tojással, és a következő tojásnak két sárgája volt. És akkor ezt leírtam a családba, és akkor megkértem a többieket, hogyha történnek velük is ilyen kis apró csodák, akkor osszuk meg egymással. És akkor az öcsém készített egy ilyen napi csodák levelező listát, ahol hát az elején nagyon sűrűn folyamatosan írtuk a csodákat, hogy kivel mi történt. Most egy kicsit már ugye maradnak az e-mailek, mindenkinek megy a saját élete, de szerintem attól függetlenül, hogy nem mindig osztjuk meg, azért mindenki odafigyel rá, hogy mennyi szépet és jót kapunk a jó Istentől. Én úgy fogalmaznám meg a saját Isten kapcsolatomat, hogy mintha szerelmes lennék bele, mint amikor távkapcsolatban van valaki, és alig várja, hogy találkozzon a másikkal, szerintem ilyen lesz majd a mennyország, hogy ott végre találkozhatunk személyesen. Persze találkozunk itt is a szentségimádásokon, azok mindig nagyon sokat adnak, csak hát a hétköznapok azok mindig visszarángatnak a földre, és akkor megint várjuk, első szombatonként szoktunk járni a Városmajorba. Szentségimádás, azt nagyon szeretjük. Ezek különben mind az utóbbi évek gyümölcsei. Mikor mi ide költöztünk Hidegkútra, Máriás történetek nagyon úgy megérintettek, és akkor el is mentünk a Szeretett Láng Fesztiválra. El szoktunk menni szentségimádásra, ide a Kiskápolnába, meg itthon magunkban mondjuk a rózsafüzért minden nap a gyerekekkel. Ferenc pápának is nagyon hálás vagyok azért, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor azt kérte, hogy a családok mondják együtt a rózsafüzért, mert azóta mondjuk mi rendszeresen gyerekekkel együtt. Előtte is imádkoztunk, de a rózsafüzért azt csak ritkán. De így most elég komolyan vesszük, és akkor is, hogyha már fáradtak vagyunk, vagy nem vagyunk itthon, akkor a kocsiba mondjuk, és tényleg úgy érezzük, hogy ez a rózsafüzér, ez egy pajzs a családunk körül, hogy ezért is lehetünk ennyire hálásak, hogy jó gyerekeink vannak, mert vigyáz ránk a szűzanya. Már régóta nagy vágyam, hogy egyszer eljussunk Medjugorjéba, és tavaly az egyik ismerősöm, akiről tudom, hogy egy megbízható katolikus ember, megosztott egy hirdetést, hogy gyere velünk Dejtére, zarándokoljunk a szűzanyához, és akkor ez így nagyon kíváncsi váltett, hogy hol van ez a Dejte, és mi történik ott, vagy tényleg van-e ott valami, és hát elkezdtem utána olvasni, főleg szlovákul találtam mindenfélét arról, hogy 1995-ben ott gyerekeknek megjelent a szűzanya. Nagyszombattól 18 kilométerre van ez a kis falucska, és még 1950-ben az ottaniak állítottak egy nagy keresztet hálából a jó Istennek azért, hogy a hely kimaradt a második világháborúból, és ehhez a kereszthez 95-ben ment pár fiatal imádkozni. És ott várta őket a szűzanya a kereszt alatt. Először nem nagyon hittek nekik, vagy nem mindenki hitt nekik, mikor elmesélték, hogy ők a szűzanyával találkoztak, de annak a fiúnak a nagymamája, akinek először megjelent a szűzanya, az azt mondta, hogy hát vigyen szentelt vizet, és hintse meg a látomást, hogyha legközelebb látja, mert hogyha nem a szűzanya, akkor el fog tűnni. És leírják, hogy hát így is tett ez a fiú, Martinnak hívják, és a szűzanya meg csak mosolygott, de nem tűnt el, és akkor ő nagyon megörült, hogy tényleg ezt nem csak ő képzeli, nem a gonosz műve, hanem ott a szűzanya. És mikor ezt a férjemnek elmeséltem, hogy miket olvasok tejtéről, akkor mondta, hogy jó, hát menjünk el és nézzük meg, hogy mi van ott. Tőlünk igazából csak 2,5 órára van ez a hely, jóval közelebb, mint Medjugorje, és húsvét hétfőn mentünk ki. Fogalmunk nem volt, hogy azon belül, hogy Dejte, mit keresünk, hol van, mert nem találtunk semmi leírást róla, hogy hol van ez a kereszt, illetve a Facebookon találtam egy lányt, aki tett föl fotókat Dejtéről, és akkor neki írtam így ismeretlenül, hogy segítene, hogy ha oda megyünk, akkor hogy találjuk meg ezt a helyet, ahol a szűzanya megjelent. Akkor ő le is írta, hogy a templom mellett, menjünk be a temető mellett az erdőbe, és akkor ott lesz. És megérkeztünk a templomhoz, de egyrészt nem volt ott erdő, másrészt meg a helyiek se értették, hogy mi mit szeretnénk, mert angolul nem nagyon tudtak. És már majdnem feladtuk, hogy jó, hát eljöttünk, mindegy, nem találtuk meg a helyet, mikor láttuk, hogy van egy másik kis templom is, és ott mellette egy kis utacska, hát nem voltunk benne biztosak, hogy jó helyen vagyunk, de épp mikor ott álltunk, a gyerekeim már kezdtek nyűgösek lenni, hogy mit keresünk itt a világ végén, akkor írt ez az ismeretlen lány, hogy megtaláltuk-e, ott vagyunk, és mondtam neki, hogy itt vagyunk egy útelágazásnál, nem tudom, hogy ezzel az így gyorsan lefotóztam, ő meg visszaírt, hogy igen, igen, itt menjetek be, és ott lesztek. Elindultunk befelé az erdőbe, egy gyönyörű keresztút vissza a kereszthez, és akkor megbeszéltük a családdal, hogy minden állomásnál egy kicsit megállunk, és mindenki mond hozzá valami gondolatot. Mikor az állomás következett, ahol én beszéltem, akkor egy kék pillangó így majdnem rászállt az orromra, és akkor így el akartam hesegetni, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez valami jel volt a szűzanyától. Aztán gondoltam, hát ne képzeljek mindent jelnek, mert hát ez csak egy pillangó volt. Igaz, hogy előtte azt beszéltük a férjemmel, hogy majd figyelünk, hogy érzünk-e valami rózsaillatot, vagy valamit, hogy itt van a szűzanya. De nem volt semmilyen rózsaillat, egyedül ez a kék pillangó volt, és utána még több pillangót is láttunk. A kislányom azt mondta, hogy ez a hely ez tele van lepkékkel. Megtaláltuk a keresztet, egy gyönyörű, szép nagy kereszt, az erdő közepén egy tisztáson, és ott imádkoztunk kicsit, aztán a környéken egy szomszéd faluba megszálltunk egy éjszakára. Hát addigra én már ott lefotóztam a feliratokat, amiket így szlovákul találtunk, és így tudtam, hogy mire kell rákeresni, hogy hívják ezt a segítség királynője, így mutatkozott be a szűzanya. Ezt írtam be a keresőbe, és akkor olvastam, hogy a gyerekeknek, akiknek 95-ben megjelent a szűzanya, azt mondta az egyik alkalommal, hogy menjenek be az erdőbe, ott fogja őket megint várni a keresztnél, és mikor a gyerekek féltek bemenni, akkor mondta, hogy nem kell izgulniuk, ő végig velük lesz, ugyan nem fogják látni, de pillangók fogják kísérni őket az erdőbe, és hogy az egyik pillangó például rá is szállt az egyik kislányra, és egész, amíg haza nem ért, addig ott volt a kezén, nem is bírta elkergetni. És akkor én mondtam férjemnek, meg a gyerekeimnek, mert ott az erdőben nem beszéltünk erről, hogy ott vannak a pillangók, mert olyan természetes volt, de mondom, hogy láttátok ti is a pillangókat? És akkor mondta a fiam, hogy hát olyan, alig bírtam elkergetni őket. Másnap visszamentünk, és akkor már nem láttuk a pillangókat. Ez nekem nagyon sokat jelentett, aztán persze ilyenkor mindig jönnek a gondolatok, hogy lehet, hogy azért mégiscsak én képzeltem be, és mikor így hazajöttünk, a kertünkbe pont kinyílt egy olyan virág, amiről azt hittem, hogy elpusztult tavaly. Pont ugyanolyan kék színe volt, mint a pillangónak. Lefényképeztem a virágot, és ahogy rákerestem, az a neve, hogy Heavenly Blue, mennyei kék. A másik neve az pedig, hogy mennyei kötény. Ez egy nagy bizonyíték volt nekem, hogy a szűzanya tényleg ott volt és látott minket. Azt olvastam, Egyszer azt mondta a szűzanya, hogy ezt a helyet ezt el fogja rejteni a köpenye alá, hogy a béke helye maradjon. Nincsenek árusító helyek. Szerényen mindenki csöndbe megy és imádkozik az erdőbe, és utána ott vannak együtt a szűzanyával.
3: Kedves hallgatók! Sütőni Tomka Krisztina tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szentatya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prevost augustorrendi szerzetest a michigani Gross Point Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelt a pappá Rómában Robert Francis Prevost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szentatya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa.
0: Ugyanazzal az odaadottsággal végezve az Úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szentatya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi, polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad kiránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, aki iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyła pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzi.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít, igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Hosszan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizessen meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szentatya a Ruaco a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruaco valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church, is therefore united.
2: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruaco döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik. A munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Hírpercek.
1: 75 éves születésnapját ülte a Szentendrei Ferences Gimnázium. 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki.

az audienciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin-Amerika szerte. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Körkép című műsorunkat hallgatják Nyugat-Szlovákiából. E heti felvidéki híreink a következőek. Millenniumi ösztöndíj átadása 26-szor ipolyságom. Jézus szíve búcsú Pogrányban. Élmény alapú foglalkozásokkal kell életre a rozsnyói kőedények története. Mitrák és kereszt, megújult a szlovák püspökök vizuális arculata. 250 év kegyelemben, jubileumát ünnepelte a rozsnyói egyházmegye. Eszterházi Jánosra emlékeztek a morvaországi Mirovban. Híreink bővebben. A Fegyverneki Ferenc közös igazgatású katolikus iskola kápolnája adott otthont június 12-én a millenniumi ösztöndíj immár 26. alkalommal megtartott átadásának. A 26 éve alapított ösztöndíjat minden évben a két ipolysági magyar gimnázium egy-egy jeles diákja kapja meg. Pálfi Dezső, a Fegyverneki Ferenc közös igazgatású katolikus iskola igazgatója bevezetőjében felelevenítette a 26 évvel ezelőtt indított kezdeményezést. 2000-ben a 25. érettségi találkozón három egykori osztálytárs, Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes, EP képviselő, Molnár Imre Eszterházi kutató és Vanda Károly katolikus plébános alapította meg az ösztöndíjat, amit 2001 óta minden tanév végén ünnepélyes keretek között adnak át. Az ösztöndíj részeként a kitüntettek átvehették az ösztöndíj vándor emlékérmét, melyet egy éven át birtokolhatnak. Az alapítóknak és a támogatóknak köszönhetően értékes tárgyi és anyagi juttatást kaptak. A Pogrányi Egyházközség hívei június 14-én vasárnap ünnepelték a Jézus szíve búcsú.

0: út, amelyen részt vett és ünnepi szentmisét mutatott be Monsignor William Judák nyitrai megyés püspök. A búcsú programjának részeként a zarándokok Szent Gyónáshoz járulhattak, valamint közös ájtatosságon és a Jézus szíve litánia imádságán vehettek részt. Az ünnepség csúcspontját a főpásztor által bemutatott ünnepi szentmise jelentette, amelyen koncelebrált Hegyi Péter helyi plébános, Peter Michalov mocsonoki esperes, valamint több környékbeli lelkipásztor is. Homiliájában William Judák püspök köszönetet mondott a jelenlévő híveknek a Jézus szíve iránti élő hitükért és tiszteletükért, amelyet példamutató módon őriznek és élnek meg a mindennapokban. A búcsún résztvevő nagyszámú hívő az eukarisztikus körmenetbe is bekapcsolódott. A menetben a hagyományos zarándok zászlók mellett a Jézus szíve szobor is helyet kapott, tovább erősítve az ünnep méltóságát és hagyományőrző jellegét. A jelenlévő többségében magyar ajkú zarándokok, akik nem csak a helyi egyházközségből, hanem Zoboralja környéki plébániákról is érkeztek, részvételükkel tanúságot tettek élő hitükről és a Jézus szíve iránt táplált mély tiszteletükről. Egyúttal azt is megmutatták, hogy ezt a gazdag lelki örökséget a legfiatalabb nemzedék számára is szeretnék továbbadni. A Rozsnyói Bányászati Múzeum legújabb kiállításához kapcsolódva élmény alapú kísérő programokat készített iskolai csoportok számára. A Kőedény szépségének története című tárlathoz június 15-e és 25-e között tematikus tárlatvezetések, kreatív műhelyek és múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a múzeum galériájában. A Kassa megye intézményeként működő Rozsnyói Bányászati Múzeum célja, hogy a legfiatalabb generáció számára is közelebb hozza a rozsnyói kőedény manufaktúra híres hagyományát. A manufaktúra 1810 és 1905 között működött a városban, és több nemzedéken át meghatározó szerepet játszott Gömör kulturális identitásának formálásában. A program révén a gyerekek és fiatalok megismerhetik, hogyan vált az egykori mesterek keze alatt az egyszerű agyag festett, díszes használati tárgyá. A résztvevőket szakmai magyarázattal kísért tárlatvezetés várja, amelyet a kiállítás szerzője Szilvia Holecskova vagy Gabriella Bagyin vezet. A kiállításhoz interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyek a történelmi ismereteket játékos elemekkel kötik össze. A kreatív műhelyben a résztvevők kipróbálhatják magukat tervezőként is. A hagyományos rozsnyói motívumokból merítve saját tányért díszíthetnek. A szlovák püspöki konferencia új logót kapott, amely az intézmény megújuló vizuális arculatának alapját képezi. Az új arculat tervezője Milan Pleva grafikus. A püspöki konferencia sajtóirodája szerint a változtatás célja a hívekkel és a szélesebb nyilvánossággal folytatott kommunikáció korszerűbbé tétele. Az új logó központi elemei a körben elrendezett püspök süvegek, mitrák, melyek a párbeszédet, a találkozást és a püspökök közösségét jelképezik. A mitrák egyszerre mutatnak befelé és kifelé, ezzel kifejezve az intézmény belső és külső működésének dinamikáját. A köztük kialakuló térben kereszt rajzolódik ki, amely a keresztény közösség és a püspöki közösség középpontját jelképezi. A nyertes tervet egy bírálóbizottság választotta ki a nyilvános, kétfordulós pályázatra beérkezett 35 javaslat közül. Az új, egységes vizuális stílust fokozatosan terjesztik ki a püspöki konferencia elektronikus, nyomtatott és média megjelenéseire, és fontos eleme lesz a Szlovákiai Katolikus Egyház készülő honlapjának is. Az egyház küldetése, hogy az evangéliumot minden nemzedék számára érthető módon közvetítse. A mai világban azonban ugyanilyen fontos az is, hogyan jelenik meg az egyház kifelé vizuálisan, mondta Stanislav Zvolenszky pozsonyi érsek metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia társadalmi kommunikációs eszközökért felelős tanácsának elnöke, aki szintén tagja volt a szakmai bizottságnak. Zvolenszky szerint az új logóhoz kapcsolódó arculat nem csupán esztétikai változást jelent, hanem gyakorlati eszköz is, amely segíti egy országos jelentőségű intézmény jól felismerhető, méltóságteljes és vonzó megjelenésének kialakítását. A 250 éve alapított Rozsnyói Egyházmegye jubileuma alkalmából Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspök emlékévet hirdetett, amely központi eseményére május 16-án az Egyházmegye védőszentje Nepomuki Szent János ünnepén került sor. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Ternyák Csaba egri érsek képviselte az ünnepségem. Az egyházmegyei napon több mint 2200-an vettek részt. Az ünnepség legkiemelkedő programja az a hálaadó szentmise volt, amelyet Nikola Giraszoli, Szlovákia apostoli nunciusa mutatott be szlovákiai és külföldi püspökök, valamint az egyházmegye papságának koncelebrálásával. Az apostoli nuncius a szentmisét szlovák nyelven celebrálta, homíliáját azonban angolul intézte a jelenlévőkhöz, amelyet titkára tolmácsolt. Arra bátorította az egybegyülteket, hogy hívőként merjenek nagyot álmodni, és tárják ki ölelőkarjaikat minden ember felé. Köszöntőt mondott még Bernard Bober, a szlovák püspöki konferencia elnöke, valamint Wojciech Polák, gnieznói érsek, Lengyelország prímása is, aki Szent Adalbert emlékéremmel ajándékozta meg Stolárik püspököt. A Szent Mise liturgiájában magyar nyelvű részek is elhangzottak, hiszen a Rozsnyói egyházmegyében élő hívek mintegy egyharmada magyar nyelvű, akik közül sokan bekapcsolódtak a jubileumi ünneplésbe. Az egyházmegyei nap délután Sima Magusinová folk, pop és gospel énekes koncertjével folytatódott, majd az Irgalmasság rózsafüzérének közös elimádkozásával zárult. A résztvevőknek lehetőségük nyílt megtekinteni a püspökség történetét bemutató kiállítást is. Június 13-án szombaton megemlékezést tartottak a morvaországi Mirovban Isten szolgája, gróf Eszterházy János emlékére, aki 1957. március 8-án a helyi börtönfalai között hunyt el. Az idei megemlékezésen több mint 50 zarándok és tisztelő vett részt. A résztvevőket a szervezők szeretettel fogadták, akik köszönetüket és tiszteletüket fejezték ki mindazoknak, akik jelenlétükkel tisztelegtek Eszterházy János emléke előtt. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a rendezvény a helyi templomban kezdődött, ahol Balga Zoltán atya szentmisét mutatott be. A jelenlévők közösen imádkoztak Eszterházy János boldoggá avatásáért, majd kegyelettel emlékeztek a felvidéki magyarság kiemelkedő személyiségére. A résztvevők a megemlékezés során hálájukat és tiszteletüket fejezték ki Eszterházy János életműve és helytállása előtt, bízva abban, hogy a jövőben még többen csatlakoznak majd a mirovi megemlékezéshez. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója, Máté Zsóka Elvira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Hála, Judit vagyok, és szeretettel köszöntöm Benvin Sebastian Madasari Fővervita szerzetes atyát. Kedves Sebi atya, havi témánk a misszió. Mint Verbita missziós, be tudnád mutatni kicsit, hogy mit csináltok Budatétényben, hányan vagytok, mi a Verbita missziós társaságnak a küldetése, milyen tevékenységeitek vannak? Egy pár szóban be tudod mutatni magatokat?
3: Hát úgy néz ki, hogy bennünket elég ismernek ezen téren, azért ha mégis tudom mondani, hogy mit végezzük most itt a magyarországi misszióban, ugye a Istenige Társaság, vagy éppen a Verbita rendnek ez a tartománya, Magyarország meg Szerbia, tehát nem csak itt van, hanem Szerbiában is van egy kis misszió, egy plébánia már régóta, tehát az így egyben van egy tartomány. Pontosan nagyon röviden annyit, hogy az Isten igét hirdetjük. Mi küldetésünk, az karizmánk is, az Isten igéit hirdetni, Krisztus tanítását eljutatni, ott, ahol még nincs, vagy éppen eleget hirdetve. Itt Magyarországon ennek a különböző ága van, vagy éppen különböző formájában mi azt végezzük. Van lelki gyakorlatok, vannak plébániák, van cigányi pasztoráció, teremtésvédelem, és van olyan mozgalom, én Korzióban is elég erősen benne vagyunk, már az elejétől kezdve, Biblia apostolság, tehát ezek azok a területek, ahol inkább mi kicsit összpontosítjuk a missziós tevékenységünket.
2: És szoktatok utazni? Mert gondolom, hogy plébániákra is mentek segíteni, és a tevékenységeiteken keresztül sok helyre eljuttok. Van egy olyan érdekes terület, ahol voltatok, vagy jártatok, vagy ahova sűrűbben mentek esetleg?
3: Hát van egy olyan kezdeményezés, ami már régóta jelen volt, azt hiszem, azután mi átvettük talán a jesvitáktól, most ők nem csinálják, azt úgy hívják popular mission, tehát missziós napok, amikor körülbelül 4 napra elmegyünk egy plébániára, általában a plébános atya meghívja bennünket, és akkor mi elmegyünk, és szó szerint általában átveszük a plébániai működését, azt úgy szokott bizonyos plébánián, a plébános hivatalosan átadja a plébániának, a templomnak a kulcsát, és akkor mintha mi vennénk át, és ott végezzük a missziót, tehát minden közösséggel találkozunk, mise, idős otthon, iskola, óvoda, minden, ami az egyház község kívánja, hogy mi megjelenjük, oda mindenhol megyünk. És meséljük a misszió kapcsán magunkról, kíváncsiak, mivel mi külföldiek vagyunk, körülbelül 8 országból vagyunk jelen itt Magyarországon, nem csak itt Budatétényben, hanem Kőszegen, meg plébániakon, és ugye, ahogy mondtam, Vajdaságon, délvidéken, tehát 8 országban vagyunk jelen. És ez önmagában egy misszió, így amikor még együtt különböző, ugye, különböző nemzetek. Mert bár mi különbözőek vagyunk, egy a hitünk. Így is szoktam mondani, hogy egy szív, sok arc, akkor igen, és ebben lobog krisztusi hit, de mi ezért különböző nemzetekből jövünk, de ugyanazt a hitet hordozunk és hirdessük. És azért ez is benne van. Tehát így szoktunk helyettesíteni, azonban nem, ha valaki kér, az is szokott lenni, természetesen nagyon sok helyre megyünk helyettesíteni, de inkább ez az animáció, amiről beszéltem most, ez még inkább.
2: Ez most aktuális is egyébként, és erről is fogunk egy kicsit beszélni, de az almádialógus az is ti nevetekhez fűződik, ugye? Tehát ti mentek Almádiba is erre a 4 napra most is, 12-e és 14-e között, ugye?
3: Azt hiszem, nem mindenki lesz ott, hanem a provinciális atya ott lesz, nem tudom, kik lesznek, mert mindenki azért nem tud elindulni, akkor a többi feladat azt nem tudjuk ellátni.
2: Igen. Igen, mert vannak olyan feladatok, amikhez ti mentek, és sokszor én látom, hogy amikor hiányzik valahol egy atya, oda is titeket hívnak. Tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten segítitek a többi plébániának az életét, nem csak ezekben a napokban.
3: Nem csak ezekben a napokban, az egész év folyamán mi segítjük, csak azt, hogy amikor mi szabadat tudjuk tenni magunkat. Tehát nem úgy van, hogy amikor kérnek, akkor éppen szabadok vagyunk. Ha szabadok vagyunk, akkor igen, elmegyünk. Ha nem, akkor jó, előre szokott kérdezni, hogy tudunk-e vállalni, különösen nyáron. Nyári időszak azért nagyon sok ilyen helyettesítésre kérnek.
2: Igen. Még mielőtt rátérnénk a fesztiválra, mert lesz már látok majd az egyik helyben rendezett programotok a fesztivál, ami erre az időszakra esik. De még mielőtt erről beszélnénk, azért rólad is mondhatnánk egy pár szót, mert amellett, hogy nagyon sokat dolgozol és a kurziós lelki gyakorlatokon segítesz, utazol nagyon sokat, azért három könyved is megjelent, vagy kettő, a Belső gerinc és Ő az, és van egy másik írásod, a Szerzetesek misszióban. Ezekről is tudnám mondani egy pár szót esetleg? Mert ez is az isteni igének igazából a továbbadása, az örömének a továbbadása, és nagyon jó könyvek.
3: Ezek azt azért jelenítettük meg, mivel így nagyon sok helyre megyek, meg egyéb is ugye a lelki gyakorlatokat tartok, és az emberek, akik részt vesznek, azok mindig szokott mondani, van egy összefoglaló valami, amit lehet magukkal vinni, és így elindult ez az út, hogy leírjam ezeket a gondolatokat, így született az első könyv, azután nagyon sok emberrel találkoztam, aki egyébként nincs tisztában nagyon azzal, ami indiai, mondjuk a hinduizmus, buddhizmus, meg egyebek. És elég sok ember kíváncsiak ezekre a filozófiakra, vagy élettanokra, és azért gondoltam, hogy leírjam egy kicsit részletesebben, de egy kicsit az úgy is kell látni, hogy nehezebb, meg kis filozófia, meg a teológia háttere van szükség, hogy megértse a második könyvét, az pedig a Krisztusról szól. Csak annyit akartam mutatni ebben a könyvben, hol az egész világ őra vágyik, és akár ős kultúrák, mint indiai kultúrában, a védákban, és a szent emberek, akik igazán őszinte szívvel keresték az Istent, őt keresték. És az Ószövetségben is ugye van az a várakozás a Mesiásra, szabadítóra, és azért írtam ezt a könyvet egyébként Covid idején, amikor karanténban voltam, akkor sikerült ezt leírni, és a Ószövetség meg az indiai ősi kultúrában megjelenő vágy Krisztusra, ezeket összehoztam, és ezt nem én találtam ki, hanem rendesen idízve van azokat a könyveket, és ebből próbáltam magyarázni és rámutatni, hogy mindenki egyébként Krisztusra vágyik, és ő az a szabadító.
2: Igen, és nem is mindegy, hogy a Krisztusra vágyik, az azt jelenti, hogy tényleg valóban Istent keresünk, mert nagyon sokan vannak, akik a szeretetet keresik, és sajnos más vallásokhoz is eltévejednek, de milyen jó, hogy nekünk van egy Krisztusunk, és erre rá tudsz világítani a könyvekben is.
3: Szeretném tisztázni, hogy más vallásokba tévednek, a tévedés az egyik útja, de előbb-utóbb találjanak az igazra.
2: Igen.
3: Nekem ez a kérés, hogy mindenki téved az életben valami módon, de végsőgig ne tévedjen, hanem inkább találjon az igazságra is, mert az csak az igazság tud szabaddá tenni, ez pedig Krisztus, legalább számomra.
2: Jaj, de olyan szépen mondod, és azt tudom, hogy ezt hirdeted a gyerekek között, felnőttek között, családok között, és tudom, hogy a gyermekmissziót is te kezdted el, a Szent Gyermekség missziót, és ez nagyon sok családot is ölel föl, és a családok is sokszor ezen keresztül ismerték meg a hitet, a gyerekeken Igen. keresztül. Róluk is mondanál egy pár szót?
3: Hát az most már nem én folytatom, hanem utána jött egy másik atya, aki tovább viszi ezeket a dolgokat. Ez 2009-ben kezdtük el, és tényleg elég sok gyerek, család, mármint gyerekeken keresztül a család csatlakozott ebbe a közösségbe, és közel ilyen 2500-3000 gyerek tagja lett ennek a lelkiségnek, és az nagyon is örülök, időnként találkozom azokkal, akik már felnőttként családot alakították, gyerekek vannak, meg egyéb más területen, mint felnőtt dolgoznak. Nagy, nagy öröm. Az a lényeg, hogy azok még mindig tartják azokat a értékeket, amiket mi tudtunk adni nekik, és nagy öröm, amikor látják, hogy családban élnek, gyerekek vannak, továbbadják ezt a hitet, meg az értékeket, amiket mi egyszer adtunk nekik, a következő generációnak a saját körülmény.
2: Igen, és ez azért is fontos, mert a kisimával, kis áldozattal, ugye a gyerekek olyan hamar megértik, hogy a felnőttek is látják, hogy a misszió nem felnőtt korban kezdődik, hanem már egészen kiskorban. És igazából a fesztivál, amit most tartotok, az is a családokat szólítja meg ugyanúgy a felnőttekkel együtt, és a gyerekeknek is vannak programok. Ez a fesztivál, ez most június 20-án lesz a Budatétényi missziós házatokban. Erről is tudnál mondani egy pár szót?
3: Igen, nagyon szívesen, ez pedig a harmadik Verbita Fesztivál, most amit fogunk szervezni. A manapság időt fordítjuk, meg hangsúlyt helyezzük a bolygónk védelmére.
2: Ugye ez a címe, hogy a bolygónk őrei vagyunk.
3: Igen, igen, nagyon ez aktuális. A témánk. És egyre jobban rájön az ember, bár az meg is volt, de mégis az egyházhoz nagyon közel áll, mivel az egész teremtés ige által történik. Isten az ő szava, a szavain keresztül ugye alkotja az egészet, és azért is rábízta az emberre. Tehát meghallgatni az ő tanítását, és ezen keresztül kicsit azért őrizni, és vigyázni erre a közös otthonunkra egyre sürgetőbb dolog ma a világban. Erre akarunk felhívni, vagy szeretnénk felhívni a figyelmet, és az egész program az ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mert sokszor csak jönnek, és nem tudjuk, hogy hány ember jön, mert szeretnénk ebédet adni, és nem szeretném ilyen egy témakörül mi beszélgessünk és leszünk, és akkor pazarolni nem szeretnénk az ételt. Csak azért szeretnénk, hogy körülbelül hány ember fognak érkezni. Minden évben az így volt, de sokkal többen jönnek, mint amennyien jelentkeznek, és így mégis próbáljuk egy kicsit többet főzni, de időnként azért a vége felé már nem jutnak. Ne, nekünk egy kicsit 17-ig legkésőbb vagy telefonon, vagy e-mail címemen attól, nekünk egy szó ennyi elég, akkor tudjuk tudni, körülbelül hány emberre lehet számítani, ezért gondoltuk a regisztrációt. Ott,
2: igen. És azt tudjuk, hogy egyébként az ebédről van szó, hogy az indiai étel eleve nagyon finom, de nemzetközi kóstolók is lesznek. Lesz ugye az indiai, indonéz, koreai, Fülöp-szigeteki és más, igen, más ízek, vadpörkölt például.
3: Hát az a fő ebéd, ez a vadpörkölt lett, de mellette lesz a következő kultúrának a gasztronómiát, az ilyen sátorokban az is bőven lesz szerintem, tavaly is olyan sok volt, mindenki tudott kóstolni, meg enni és jól lakni, még maradt is, ahogy a Biblia mondja. Minden esetre a program, mi 3-4-10 órakor kezdjük dicsőítéssel, és Istent dicsérve kezdik, és azt követően lesz szentmise, 10:30-kor ünnepi szentmisét tart, az, ami az egyik atyánk, aki Argentinában volt körülbelül 25 éve misszionárius, visszatért, és ő fogja, Fücelebráns Várga János atya, ő fogja tartani a szentmisét. Azután rögtön kezdődik a fő előadás, amit dr. Feldman Zsolt, Mate mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár, a téma kapcsán fog beszélni, bolygónk őrei vagyunk. És azután következik az ebéd, ahogy említettük, a vadpörkölt lesz, és ezt követően ott lesznek nemzetközi kóstolók is, indiai, indonéz, koreai, Fülöp-szigetek is, más missziós ízek, és lesz egy tombola, mert mi szeretnénk mégis valami, ezért az egész napnak a költségeihez valami bevétel lenne, az jó, mert ahogy említettem, az egész a program az ingyenes, mégis azért sok költség van ennek a napnak, és azért van ez a tombola jegyeket lehet venni adományként, de nagyon szép nyereményeket is lehet megszerezni ezzel. Nagyon sok szép tárgyok ma megérkezett, lesz még tovább is. Szóval ezek után 3-4 órától kezdődik a kulturális programok. Uh-huh. Ott lesz magyar népzene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, indiai tánc, indonéz tánc, meg minden ilyen dolguk. És lesz egy koncert ekközött, az pedig kultúra készfogója. Uh-huh. Nehéz nekem ez a Messi trió. Ez egy kicsit ismert itt Magyarországon, de igen, a vezeték neve nekem egy kicsit nehéz, az Guelsuos Messi trió.
2: Igen.
3: Ők jönnek, és ők előadják egy kis koncert, tehát a kultúrák készfogója, az azt jelenti, mi egy nemzetközi társaság vagyunk, ezért egy kicsit próbáljuk a nemzetközi jellegű programokat kínálni. És 18 órától, tehát 6 órától kezdődik a fő előadások, esti koncert, két nemzetközi hírű művész koncertje lesz, egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon, így is lehet mondani, első rész pedig Molnár Levente és a Fényerő zenekar. És akkor... Igen.
2: Hogy ez is olyan érdekes, hogy nem csak a népeket meg a nemzetiségeket tudjátok vegyíteni, hanem tényleg a fiatalok és az idősebbek is nem csak beszélgetve, de hogy együtt tudnak zenélni, táncolni, dicsőíteni, azért ez is olyan fantasztikus. És akkor az ő koncertjük után lesz még egy második rész is.
3: Második részben Mága Zoltán és a Gypsy Virtuósok fognak fellépni. Ez azért van, mert a bolygónkban nem csak öregek vannak, nem csak gyerekek, mindnyájan együtt vagyunk. Hát itt mindenki él, aki így együtt az jobb, szerintem. Ezért van így nyitott, nem csak idősebbik generációnak, se a fiatal, csak a fiataloknak, vagy csak a gyerekeknek, hanem mindenki része ennek az egész fesztiválnak. És mi mindnyájan ebben a közös otthonban élünk. Szóval így néz ki a nap, de egyébként más egyéb dolgok is lesznek, mint ilyen Ural motor bicikli élmény is vannak.
2: Hogyha szülők hozzák a gyerekeket, vagy nagyszülők hozzák az unokákat, ezt hogy kell elképzelni? Mi ez az Ural motor bicikli?
3: Az egy világháború alatti egy oldalkocsi van, ha jól uh-huh. tudom, akkor bele lehet ülni, egy költ viszi, ott a focipályán talán, és ilyen az egy érdekes dolog, ha felnőttek is tudnak egy kicsit kipróbálni, de gyerekek, fiatalok azok még jobban. Tehát egy kis érdekesség. De ez körtös, kalács, meg egyebek, tehát tavaly volt lovaglás is, tehát lovag bemutató, minden ilyen dolog volt. Meglátjuk, hogy mi lesz még.
2: Hát biztos, hogy nagyon jó lesz a hangulat, mert ilyenkor az is nagyon érdekes, hogy lehet veletek beszélgetni.
3: Na, valaki szeretne dzsonni, meg beszélgetni ezekre, még inkább lesz alkalom, igen.
2: Igen, igen, és meg lehet nézni, hogy milyen a kertetek, milyen az épület, uh-huh. és így, ha megnézzük az atyákat, akik ott vagytok, és akik ott lesznek a fesztiválon, ti hány országot tudtok bemutatni, mert ha az emberek oda mennek hozzátok kérdezősködni, beszélgetni, akkor Argentináról, Indiáról, milyen országokról tudtok még mesélni az embereknek így 4 szem közt, vagy akár 6, vagy 8, vagy 10 szem közt?
3: Azt említettem, még 8 országból vagyunk jelen itt a tartományban, de mindenki itt lesz-e azon a napon, az én nem tudom, de biztos vagyok bennem, hogy a legtöbben itt lesz. És azokkal lehet beszélgetni, például indiai, indonéz, biztos lesz, lengyel, az már nem olyan messze van innen, Fülöp-szigeteki itt lesz, és akkor Brazil itt lesz, és akkor Gánából itt lesz, Kongó itt lesz, tehát ez már körülbelül 7 ország, meg magyarok is vannak, ugye? És akkor Vietnám. Már 9 országot mondtam Magyarországon kívül.
2: És akkor szóval azon kívül ti utaztok is, tehát nem csak azt az országot tudjátok bemutatni, ahonnan származtok, hanem ahova utaztatok, vagy ahol voltatok, ugye? Mert az is hát, sokat számít.
3: Az egy dolog, de hitelesen csak mi magunk országról tudunk inkább kommunikálni, és az bőven elég is szerintem 9 országról beszélni, ha valaki szeretne tudni. Szerintem az nem járja végig.
2: Egyébként a misszióra nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy régen Európából mentek a missziósok ugye a távoli területekre, és most azt veszük észre az utóbbi években, hogy pont, hogy Európa lett egy missziós terület. Ezt te mennyire érzékeled, vagy mennyire értesz ezzel egyet, hogy Európa igazán missziós terület most már?
3: Nem kell ezzel egyet érteni, ami jelenlétünk, az maga mutatja ezt. Uh-huh. Ha nem kell, akkor nem kellett itt lenni.
2: Igen. Nekünk.
3: Hát erről nem kell beszélni, mert a jelenlétünk maga azt mondja, hogy itt valami nincs rendben ezen téren. Tehát mi ha itt vagyunk ennyien, és nem csak milyen más renden belül is vannak más országból, ez azt jelenti, hogy itt valami hiányzik.
2: Igen.
3: És szerintem a kezdetből fogva Krisztus más nem mondta, csak a végén a parancs, hogy menjetek el, hirdessétek ezt a tanítást minden nemzetnek, és ha azt érzékeljük, hogy ez a tanítás az emberek életéből hiányzik, akkor természetesen ott a misszió. És úgy érezzük, hogy most, vagy így is lehet látni, keresztény kontinens, igen, keresztény kontinens, de a tartalom hiányzik, csak név van. Szóval tartalommal kell tölteni, ez pedig a misszió.
2: Igen, és mert ha ilyen környezetben találkoznak a fiatalok az atyákkal, veletek, szerzetesekkel, akkor azért a hivatás megszületéséhez ez biztos, hogy hozzájárul. Nem? Tehát, hogy nem csak a plébánián találkoznak vele, hanem látja, hogy vidámak vagytok, zenéltek, énekeltek, beszélgettek. Látod, hogy a fiatalok azért érdeklődnek a hivatás iránt?
3: Hát a szerzetesi vagy a papi hivatás az nem csak egy-egy alkalomnak az eredménye, azt ilyen kíváncsiságból valaki belép, vagy éppen nem erről van szó, itt valami kitartó, végig kitartó valami útjáról van szó, a hivatásról beszélünk. Ehhez azonban család háttere fontos. Tehát ez egy más szemszögből kell nézni. Ezeket hozzáadhat, ha valakiben már csirázik valami hivatás, akkor látszik, hogy jó, ilyen is lehet, amikor a mai világban erre a hivatásra azért nem nagy reklám van, és mindenki azért fél szemmel, vagy éppen nem tudom, ilyen szemmel néznek. Minden esetre családok háttere ez nagyon fontos, milyen jó családban szület, vagy nő, vagy növekedik egy gyerek. Enélkül hivatások nagyon-nagyon nehezen alakulnak. Fontos, egy nagyon szilárd hívő, nem csak ilyen névleg keresztény, vagy nem tudom, hanem igazán meggyőződésből élő keresztény családokra van szükség, és ott fejlődő gyerekekben talán lenne olyan erő, vagy éppen megadja nekik, és azt tudja újra fejleszteni, amikor látja, hogy részt vesz ilyen programokban.
2: Ez teljesen igazad van, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a kurzió, amihez ti nagyjából hozzájárultok, hogy ott a rendházban lehetnek ezek a lelki gyakorlatok, azért nagy megtérések vannak, és családok épülnek azzal, hogy a lelki gyakorlatokon megtérők, akik úgy kis hitben folytatják az életüket, nevelik azokat a gyerekeket, akik a ti közreműködésetekkel térnek meg. Tehát azt ne is vitassuk el, hogy a kurzió hozta létre annak idején a Mária Rádiót is. Úgyhogy ezt is köszönjük nektek.
3: Hát igen, azok az atyák, akik misszióban voltak, nagy lendülettel tértek vissza, és hozták ezek a szép lelkiségek, mint ugye, ahogy említettük, a kurzió. Annak idején azután a Gálienő atya az egyik kurzióban indította, vagy éppen kialakult az a gondolat, hogy a Magyar Rádió létrejöjjön, és az is létrejött, és az ott működik. Szóval Verbitáknak azért van köze itt a magyarországi nagy misszióban, csak nem ismernek bennünket eleget, vagy mivel azok az atyák már elmentek, és mi, akik itt vannak, az 95% külföldiek vagyunk, és próbáljuk meg ilyen programokban, amikor bennünket közelebbről ismernek, akkor talán jövőben lehet álmodni valami hivatásról, meg egyebekről.
2: Hát mi álmodunk róla, és Sebastian atya, nagyon szépen köszönjük, hogy most is beszéltél egy kicsit a missziós munkátokról, és a hallgatóknak is mondom, hogy most Benvin Sebastian Madaseré atyát hallották, Verbita szerzetest, akik a rendházban szervezik most június 20-án a harmadik Verbita fesztiváljukat, a Bolygónk Őrei Vagyunk címmel.
3: Csak egy dolgot szeretném még említeni, ha lehet, akkor regisztrálni is, milyen cím, mert az én e-mail címemre kell regisztrálni, vagy felhívni a telefonszámon, egyébként az hirdetről van sok helyen.
2: Igen.
3: És ha akik jönnek, egy kis sütit, ha tudna hozni, azt én megköszönjük, mert akkor lehet a többi nemzet, akik jönnek, azok is kóstolgatják a mi magyar édeségeket egy kicsit talán, mert ők is hozzák magukat, és mi is adjuk nekik, és azért kérem, akik jönnek egy tál sütit, ha hozna, akkor az nagy dolog lenne.
2: Jaj, de jó. És akkor az e-mail címedet el tudod mondani?
3: Igen, Benvin Mada, inkább betűzd meg, hogy te, igen, hogy jobban.
2: Igen, igen, Benvin Mada, Benvin Mada.
3: Igen.
2: kukac@gmail.com. Nagyon szépen köszönöm, Sebastian atya, hogy rendelkezésünkre álltál, és ezt elmondtad nekünk. Mi pedig várjuk a hallgatókat, vagy a családjaikat, adják tovább a hírt, hogy június 20-án Budatétényben a Verbita rendházban nagyon jó fesztivál lesz, ahol megismerhetik a missziós atyákat, akik a kurzióban, a Szent Gyermekség misszióban, plébániai missziókban, lelki gyakorlatokban, almadiológusban, nagyon-nagyon sok tevékenységben segítenek minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, Sebastian.
3: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit sok szeretettel várunk.
2: Köszönjük szépen, és megyünk is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Benvin Sebastian Madaseré Verbita szerzetes atyával Hála Judit beszélgetett a misszióról.

0: hírpercek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombaton látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár Ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg Ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Aba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: A kis könyvembe írtam ezt a hasonlatot, ma se tudok jobbat, hogyha egy kanárit és egy verebet egy kalickába zárnak, akkor nem a veréb fog énekelni, hanem a kanári fog csipogni. És egy házasságban is így van, és boldog voltam, hogy ez a fiatal hölgy fölmérte, hogy ő többet ér annál, semmint, hogy ne felé nivellálódjék ahhoz, akire még hónapokkal azelőtt úgy gondolta, hogy érdemes hozzá kötni az életét. Fölmérte hitbe az ő talentumait, az ő hitét, az ő értékeit, és a másikét, és erre való a jegyes. Pontosan, meg az együttjárás idő. Hogy föl lehessen ezt mérni? Hogy ne úgy ugorjon be két ember egy házasságban, mint egy kártyapartiba, amit akármikor abba lehet hagyni. Nagyon lényeges. És én most így mondanám, hogy a Homo Christianus, akinek a teste a Szentlélek templom, aki behozza és kiviszi, föltöltve, megújítva, ne értékelje túl magát, ne értékelje le magát, mert akkor kisebb rendűségi érzésben fog szenvedni egy életen át, hanem becsülje meg magát, illetve azokat a talentumokat, amit Istentől kapott. De azt használja. Használja föl, használja el, Isten dicsőségére és embertársai használ. Mert aki túlértékeli szüntelen magát, az megalomániás lesz, nagy zoló lesz, fölfújt béka lesz. Egy nagy luftballon, amit csak ki kell szúrni, de aki szüntelen leértékeli magát, vagy lenézi magát, és hívő keretjén körökbe, ez igen gyakran előfordul. Sokszor találkozom ilyen összenyomott, összepréselt keretjén emberekkel, akik belebetegesnek a semmiségük érzésébe, pedig nem is semmi ember. Valaki csak beléjük beszélik, hogy senkik vagytok. Hogy lehet ilyet mondani, amikor Jézus Krisztust érte, adta az Isten ezekét a senkikét, idézőjelben mondtam. A két talentumosokért, az egy talentumosokért, nem csak az öt talentumosokért, az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztust, ilyen drága minden ember a számára. És merem állítani, nincs keservesebb dolog, mint az állandó kisebb rendűségi komplexus, hogy mi vagyok én, semmi, senki, semmit nem érek. Hát legyen az ő hite szerint, hadd merjen mondani, nem. Nem akárki, Istennek temploma ma hallott. A Szentlélek temploma, az egy talentumos, a három talentumos, az öt talentumos ember, aki behozhatja a testét, a templomát, föltöltekezhet itt, és viheti a világba, hogy az a templom legyen a világba egy kis világítótorony és hegyen épített város. A harmadik gondolatom, amit szeretnék továbbadni, ugyancsak a Róma 12-ből, itten a lelki ajándékokról, a karizmákról van szó, és itt valaki számomra nem én, hanem a lélek által valaki fölfedezett egy szót, amire nem figyeltem eddig. Mivel pedig a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, itt a gyülekezetben is karizmáink, aszerint szolgálunk is, ha profétálás adatot, az az igehirdetés, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban van itt kedves, sok kedves lélek, aki tud tanítani egy-egy mondattal. Néha egy mondat elég, néha egy mondat több, mint sok mondat. A buzdító a buzdításban. Nem csodálatos, hogy valakinek adatik a vigasztalás, a buzdítás, karizmája, kegyelme, ajándéka. Az adakozó egyszerűségben, tehát adja az idejét, pénzét, amilyen van, egyszerűen szó nélkül, hogy nem tudja az ő jobb keze, mit csinál a bal. Ez is egy karizma. Az elöljáró igyekezettel. Sok kedves elöljárom volt, meg kell, hogy mondjam, akikre nagyon szívesen gondolok vissza. Akitől sokat is tanulhattam. Egyházkormányzók, esperesek, püspökök. Akikre, ha gondolok, meleg lesz a szívem, mert nem csak egyházkormányzók voltak, hanem lelki gondozók. Kedves, komoly atyáim az Úrba, és most jön az utolsó, elkerült-e, látják testvérek, így jár egy öreg bojtár, hogy leél egy életet, egy fél évszázadig hirdeti az igét, és nem veszi észre, azt mondja, utolsó, utoljára, de nem utolsó sorban. A könyörülő pedig jó kedvel, a jó kedv, mint lelki ajándék. Észre tetszettek már vele? Hogy a humor, a derű, a jó kedv, az is kegyelmi ajándék. Az elöljáró igyekezzék, hogy vezesse az egyházat, a könyörülő pedig jókedvű legyen, könyörüljön a másikon a jókedvével, a humorával, a derűjével. Én már nagyon hálás voltam a fiamnak, mert az asztalnál akkora kacagás volt, hogy mondtam, hogy kicsit csendesebben, és a fiam nagyon bölcsen rám szólt, hogy mi? Igazad. Mondtam is. Söndesen nem tudom, hallotta, hogy igazad. A jókedv, a nevetés. Én tudom, hogy voltak már, akik esetleg egy-egy előadásomon, vagy egy-egy szolgálatomon talán-talán megbotránkoztak, hogy hát nevetett a gyülekezet, fölkacagott egy előadáson, vagy egy szolgálaton. Épp ettől a kedves katolikus atyámfiától hallottam, hogy volt egy katolikus ifjúsági tábor nemrégen, és valahonnan Közép-Afrikából szép elefántson partról, vagy honnan fekete hívő katolikus fiatalok jöttek, részt vettek ezeken az ifjúsági táboron, ahol, ami magyar kedves katolikusaink, így mondta az én kedves lelkésztársam, hogy hát ott nagy áhítat, ugye van tömjenpüstös, áhítattal üldögéltük, szent énekeket énekeltünk, és berobbant az a 20-25 afrikai ember, elkezdtek énekelni, tapsolni, vidám, az egyik fölperdült, azt mondta, hogy most egy jó kedve van, mert a Szentlélek, tele van a Szentlélekkel. És nézd, mi ez? Hát a jó kedv. A vidámság, a derű, az öröm. Hát testvérek, hát merjünk csak visszagondolni. Hát pünköskor mi történt? Olvasom az igét. Beteltek örömmel és szentlélekkel. Milyen furcsa. Előbb jön az öröm, aztán a szentlélek. Hát mi történt? Hát most vagy az van, hogy nincs bennünk szentlélek, és azért nincs öröm, vagy levált az öröm a Szentlélek. Miért vagyunk mi olyan savanyú keresztjén? Miért vagyunk olyan kedvetlenek, hogy az az igazi hívő, aki mindig jó. Nem, testvérek. Hogy mondja Jézus, János 15:11. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Hát miért beszélt Jézus? Hogy örömünk legyen, és az örömünk beteljék. Nem az, hogy azért mondtam, hogy mindig savanyú képet vágjatok, és lehetőleg minél savanyú keresztjének, örömtelebb keresztjének legyetek. Hát nem ezt mondja Jézus. Most értettem meg délután, illetve tegnap délután ültem a kertbe, és gyönyörködtem a legkisebb unokámba, akik megérkeztek Jemenből, hosszú-hosszú autó után végig jöve egész Arábián, Irakontól keresztül egész föl Magyarországra, és végre szorongása között vártuk a hosszú autó utánket, és megérkeztek, és játszott ott előttem a füvön, és egyszer valamiért édes deden, de csilingelően ez a 6 éves kislány teli torokból elkezdett kacagni. De úgyhogy szinte a könnye is csorgott. Testvérek, nem szégyellem, hogy irigykedtem az unokámra. Istenem, ha én így tudnék kacagni. De a végén már együtt nevettem vele, mert nem lehetett vele nem együtt nevetni. És akkor értettem meg valamit, amit eddig még sosem mondtam, hogy mikor Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek. Aki még tudna körül. Mert van apjuk, anyjuk, családjuk. Isten úgy valaminek a tenyerén érzik magukat, fészek melegbe, biztonságba. Hát mi nem? Mi csak azt látjuk, hogy mi történik körülöttünk. Fölöttünk nem. Bennünk nem. Hát üres ez a Szent Lélek templom. Üresen visszük ki a nagy templomból a kis templomot. Hát csak kérni kell. Azt mondja, aki kéri, annak adja, zokszol nélkül, minden további nélkül. Ha ti tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok, szent lelket azoknak, akik kérik, és aki kéri, annak adja, kérjük és kapjuk, köszönjük tüstént. 3 egyszerű üzenet. Úgy szeretném belevésni a testvérek szívébe, befejezve. Mi a logikus Isten tisztelet, ha nem csak templomban megyünk, ám jöjjünk, hanem hozzuk a templomba a templomunkat ezt. Mert erről azt mondja Pál, hogy ez a Szentlélek temploma, és itt töltsük fel, vigyük ki, hogy több helyen, több kicsi templom legyen szerte ebbe a szomorú, savanyú világba, legalább mi hívő keresztjének. Vigyük a derűt, a mosolyt, a bizalmat, a hitet, a reménységet. Annak ellenére, hogy, mert ez a hit, nem arra néz, ami van, hanem arra, aki van, aki megtartott bennünket nagyon nehéz időkben, élet és halál mesdjén már. A másik, ne gondolja magát többnek senki, a másiknál, de kevesebbnek se, mint amennyit az Isten neki adott talentumot, azt igenis használja. Ne legyen zsugorított, méretre szabott. Homo Christian.

0: fogunk. Tessék szent lelket kérni, én is azt fogok kérni, hogy mehessünk tovább a mi kis templomunkkal, derűsen, jókedvel, kiki azzal a karizmával, amit Istentől ajándékok kapott.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem

0: rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
1: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkensbein Simano Bororo vértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco Szaléziak, német rendtartománya, szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenbein szalézi papról és Shimano Bororo őslakos vezetőről a brazíliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Kedves hallgatóink! Dömötör Orosz Viktória Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának kommunikáció és médiatudományi tanszékén dolgozó mesteroktató, aki PR-marketinges kurzusokat tart. Diákjaival, Svétek Müller Lillával és Bíró Andreával a mesterséges intelligenciáról beszélget. A felvétel a Károli Gáspár Református Egyetemen készült.
3: Úgy szoktak rá hivatkozni, és ezt nagyon sokszor látom, hogy az AI gondolkodik helyett. Hogy elvette a gondolkodásunkat, hiszen a kognitív képességeinket különböző mintázat alapján ugye tükrözi nekünk vissza.
4: Igen.
3: De valójában visszamegyünk, hogy mi gondolkodjunk, hogy felismerjük ezeket a mintázatokat, tehát hogy ne azt lássuk, hogy ő gondolkodik helyettünk, hanem ő, tehát hogy szerintem az AI mögötti rendszert, és azt, hogy hogyan dolgozik, az szerintem érdemes az embernek megértenie és megismernie, mert azt hiszi, hogy gondolkodik, hogy helyettünk gondolkodik, de ez a szó, hogy gondolkodik, ez egy emberi, így van, ez egy emberi tulajdonság, tehát ez egy emberi képesség, hanem én úgy mondanám, hogy jól imitálja a gondolkodást. A mesterséges intelligencia.

0: Köszöntök minden hallgatót, én Lili vagyok, itt van velem Andi.
1: Sziasztok!
0: És itt van velünk egy nagyon különleges vendég. Kérlek, mutatkozz be!
2: Sziasztok! Én Dömötör Orsz Viktória vagyok, és itt tanítok az egyetemen. 9 évvel ezelőtt itt végeztem MA szakon, kommunikációs médiatudományon, nappalin, mert akkor még csak nappali volt, és most már 5. éve visszahívtak az oktatók, a volt oktatóim ide szemináriumokat tartani, és egy specializáción, a PR és marketing specializáción vannak kurzusaim, kizárólag gyakorlati kurzusok.
0: Tudomásom szerint te teszteltél is ilyen generatív AI modelleket, és erről kérlek mesélj, mert ez a folyamat, erről ugye csak hírekből, meg ilyen bulvárokból, hogy úristen, milyen tragédia, meg milyen előrelépés történt, de ez hogy működik ez a folyamat?
2: Most már több mint 4 éve kezdődött nálam, még 2022 előtt, ugye még a Covid tartott, és az volt az az év, amikor először a Dell szervezett egy offline konferenciát, és annak a hát gyakorlatilag a fő fókuszában az AI volt, és ezt azóta minden évben májusban megtartja. Ez egy ilyen global, egy abszolút worldwide konferencia.
0: A Dell, mint a...
2: A Michael Dell, tehát a Dell, aki a számítógépeket, de ugye az csak egy kis szegmense, utána lehet nézni, ez egy hatalmas amerikai vállalat, és nagyon régóta, több mint 40 éve épít nem csak számítógépeket, hanem szervereket, és nagyon sok mindent egyébként az IT bizniszben, és hát a Dell gépekben is egyébként olyan alaplap van, olyan AI chipek vannak, Nvidia, meg hasonló, szóval hogy így jött a kapcsolat, és mivel a férjem IT-ban dolgozik, meg telekommunikációban dolgozott akkor, most már nem, akkor valahogy rajta keresztül egyszerűen érdekelt ez az egész világ, és még a Copilot-tal kezdtem. Ezek nagyon kezdetleges dolgok voltak, nem volt még akkora nyilvánosság, mint most, nem volt fókuszban annyira a mesterséges intelligencia, és csak itt szépen, lassan.
0: Akkor hát, még építőt.
2: Még ilyen, igen, és akkor hát elsősorban csak is kizárólag próbálkozás volt, és először még csak az ingyenes modellek, és aztán, amikor már lehetőség volt arra, hogy elő lehet fizetni, és aztán berobbant ugye rá,
0: hát 2 éve, ugye 2024-ben volt az ilyen nagyon nagy...
1: Igen, az ilyen hatalmas...
2: Az igazán nagy betörés, meg elkezdtek az emberek, tehát így a hétköznapi ember is, tehát nem csak, hogy egy szűk réteg, aki korábban egy szűk réteg fért ehhez hozzá, akkor elkezdtek ezzel foglalkozni, és igazából én azért érdekelt ez a dolog, mert a többen mondták 2022 előtt, hogy hát, amit az emberiségre ráengednek mesterséges intelligencia, az tulajdonképpen egy lebutított verzió, ami már rendelkezésre áll. És mondom, milyen lehet az a lebutított verzió, és milyen lehet az a valódi, amit ugye nem merünk megmutatni, mert akkor óriás probléma lenne, meg palotaforradalom. És hát ezt kezdtem el nézni, és ez egy ilyen fokozatos dolog volt, ugye, hogy az OpenAI, a ChatGPT, az volt a nagy, a ChatGPT, tehát a mai napig is nagyon sok, az a legnépszerűbb, azt töltötték le a legtöbben, azt használják a legtöbben browserbe, applikációban, de ugye nőtt föl mellette egy csomó más is, a Mistraltól kezdve a Croconát,
1: a Gemini,
2: tehát nagyon sok mesterséges intelligencia. Sokan úgy használják, hogy szoftver, de ez nem egy szoftver, ez egy technológia, helytelenül rosszul használják. És akkor...
0: Mi a kettő között a különbség?
2: Hát a szoftver az, ami egy számítógép. Mi mondjuk a Microsofton működő Office az egy szoftver, vagy amit külön itt is rengeteg olyan szoftver van, amivel működik például a podcast felvétel,
0: igen,
2: a vágó programok, azok is szoftverek. Ez pedig egy technológia, hát egy olyan komplett rendszer, ugye egy gépi tanulásra épített olyan technológia, nincs is rá jobb szó, csak leegyszerűsítik, és így hivatkoznak rá, de ez nem egy szoftver. És hát igazából az összes nagy technológiai változás, ha belegondolunk itt az emberiség történetében, mit okozott, és elő kell húzni ilyenkor a történelmi ismereteinket, és itt különösen a kommunikációs médiatudományban könnyű, mert hát ezt tanuljuk, hát ugye igen. Ezt tanuljátok a BA-n és az MA alatt is, hogy mit okozott. Mi volt az, milyen ellenállás volt először, és aztán mennyi idő kellett ahhoz? Hát itt gyakorlatilag egy körülbelül ilyen horderejű, sőt, ennél sokkal nagyobb horderejű, mint a nyomda, vagy sokkal nagyobb horderejű, mint a távíró, sokkal nagyobb horderejű, mint
0: az internet. Akár a rádió is.
2: Igen, sokkal nagyobb, és sokkal gyorsabb. Ez meg a másik, hogy sokkal gyorsabb.
0: Hát ezerszer.
2: Az, hogy működött mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, és ezt látjuk, és mondjuk, ha ezzel tudományosan foglalkozunk, és azt mondjuk, hogy megfigyeljük igazán, akkor nagyon komoly felismeréseink lesznek, és most nem, nyilván ez a podcast nem arról szól, hogy milyen társadalmi változásokat fog, rengetegen fog eszközölni ez az egész, vagy már igazából ebben vagyunk, tehát ez nem a jövő,
0: nem, ez a jelen. Már a mostban történik ez a hatalmas nagy fejlődés, és 2022-re mondtad, hogy ott volt tényleg az igazi nagy felfutása.
2: Onnantól kezdve így van.
0: Igen. És arra visszakanyarodnék, hogy akkor ugye ennek a tesztelésnek te a részese voltál. Hogy lehet egy ilyen modellt tesztelni?
2: Hát gyakorlatilag arról szól, hogy itt a hétköznapi életünkben, ami éppen ahhoz kell, hogy akár a munkánkban, akár a hétköznapban, hogy mikor nyúlunk oda tudatosan.
0: Hogy először ugye a nyelvi modellek, hogy elkezd
2: megfogalmazni helyettünk dolgokat. Hogy mondok egy példát, vidéken voltam az apósomnál, és éppen közeledett március 15-e, ez 2023-ban volt, pontosan emlékszem rá, és akkor szóba került, hogy nem volt ott éppen az élettársa, akivel együtt él, mert hogy ő az iskolában történelem tanárként dolgozott, és hogy készül a március 15-i beszédjére, és hogy ilyenkor nagyon sokat dolgozik rajta, sok-sok órát. És hát mondom, hát most már manapság ez nagyon könnyen megy. Miért? Hogy megy? Hát úgy, hogy beírjuk a mesterséges intelligenciába, leírjuk neki, akkor még úgy elmagyaráztam neki, mi az, hogy promptolás, és akkor kiad egy szöveget. És akkor mutasd meg, és megmutattam. Akkor még az egy nagyon kezdetleges prompt volt, nyilvánvalóan, aztán én is ezeket elkezdtem fejleszteni magamba, és hát az a szöveg, ami első promptra kijött, az nagyon lenyűgöző volt. Mert aki úgy hallja, hogy minden tud Magyarország történetéről, minden tud Petőfi Sándorról, és ilyen tökéletesen keretbe rakja, hogy egy általános iskolai ünnepi beszéd, ami mondjuk 8 perces, mert ugye ez is meg volt határozva, hogy hány perces, az ilyen tökéletesen kiadja, hát ez lenyűgöző. Igen, ám csak ha meg elkezdtük volna azt részletesen megnézni, egy ilyen borzasztó klisés, általános, középszerű, csak gyors volt, ugye az, hogy gyors, és alapvetően frappáns, és az embert azt nyűgözi le, hogy ő nem biztos, hogy 20 másodperc alatt megírt volna egy 8 perces beszédet.
0: Hát, ilyen minőségben.
2: Ezért azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont így kell nézni, hogy hát ez egy ilyen középszerű, alapvetően, meg klisés, de sokszor azt kell föltenni magunknak, hogy a gyors válasz az a jó válasz.
0: Ez főleg a korábbi modelleknek egy nagyon nagy hátulütője volt, és rengetegen innen ismerték fel, hogy ez biztos, hogy a ChatGPT, vagy biztos, hogy a Gemini írta, mert hogy egyszerűen olyan, talán az a legjobb szó erre, hogy sablonos.
2: Igen.
0: Hogy sablonos volt.
2: Hát ezeket a mintázatokat hozta, igen. És ezeket a mintázatokat mi nagyon hamar felismertük.
0: Igen.
2: És az egymásban, tehát hát nyilván nem a szóbeli, de az írásbeli kommunikációban különösen. E-mailezés,
0: teljesen
2: egyszerű e-maileket is láttam, hogy hallgatók, hát tudom, hogy nem úgy beszélnek, és olyan e-maileket írtak, ez nagyon hamar meglátszódott a mesterséges intelligencia használata a beadandóknál, és én le is tettem ezért nagyon gyorsan róla, hogy beadandókat adjak a hallgatóknak, mert az, hogy most ők lepromptolják, és mondjuk egy promptból, vagy maximum kettőből beadnak egy-két,
0: három oldalas anyagot, amit én meg olvasok, és ugyanazok a...
2: Hát az első, ami szerintem mindenkinek nyilván, az a kötőjel, a túlzó kötőjel használat.
0: Igen.
2: És én 15 éve is használtam kötőjelet, tehát
0: nekem is le kellett róla szoknom,
2: hogy ne kapjam meg azt a feltételezést, vagy azt a billogot, vagy hogy fejezem ezt ki, tehát hogy rám nyomják a bélyeget, hogy na... mesterséges intelligencia használ, holott benne van a hétköznapi íráskészségünkben, de ennek ellenére ezek azért nagyon megváltoztatták, hogy hogyan használjam, de szerintem tényleg képesek vagyunk már arra, hogy a szövegekben, és hát a képben, videóban, ez most az elmúlt hát fél év, egy év, főleg a politikai kommunikáció zaj erősítette ezt fel, és lett rá egy szerintem egy új szemüvegünk. Legalábbis iparkodom én is ezt a szemüveget mindig fölvenni, és a hallgatókat is erre bátorítom, meg mindenkit, hogy nagyon kritikus legyen, elképesztően igen. Kritikus,
0: és mindig szkeptikus.
2: Így van, így van. És nem csak a szkepticizmus a fontos, meg ez a kritikai attitűd, hanem egyszerűen az, hogy már felismerjük ezeket az attribútumokat, amiből, mert az AI videók, amik elözönlöttek, tehát teljesen elárasztottak minket, és olyan szürreális, irreális, abnormális helyzeteket mutattak be, és nagyon sokan ezt elhitték, mert ha nincs meg rá az ismereted, és egyébként nem tudod, hogy azt ott lehetetlen, mert az egy olyan kulturális környezet, az egy olyan földrajzi környezet.
0: Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, tényleg, hogy egy hajó, ami elsüllyed, és azt mutatják, és éppen ülnek rajta a turisták.
2: Bármi, vagy hogy jön egy nem tudom milyen hal, és megtámadja őket, mert ilyen abszurdum, hogy akkor ezeket tudjuk. De ennek volt egy ilyen hype-ja, aztán az szépen lecsengett, de nagyon fontos, hogy mi azért egy ilyen különleges
0: helyzetben voltunk, és itt
2: és főleg az, hogy ez a politikai kommunikáció, meg ez a hatalmas zaj nagyon sok mindent elsöpört, de azért azt látom, és főleg a gyerekeimen, hogy
0: elképesztően ügyesen ki tudták szúrni azt, hogy AI generated content, vagy nem.
2: Most már ez egyre nehezebb lesz. És én ezt látom, hogy egyre nehezebb lesz.
0: Sokkal,
2: mert egyre jobbak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mire volt képes 3-4 évvel ezelőtt egy képgeneráló
0: AI alkalmazás, vagy egy videógeneráló, és hol tartunk most? Hát, ég és föld.
2: Nagyon jól tudjuk, milyen kritikák érik, hogy mekkora energia igénye van, és hogy milyen környezetterhelést ró arra, ahol ezek a szerverparkok vannak, meg nem csak tehát nem csak társadalmi szempontból, hanem környezeti milyen szempontból is.
0: Környezetvédelmi szempontból.
2: Így van, tehát hogy ennél fogva gondolom azt, hogy hát, és hát így a gazdasági része meg felbecsülhetetlen, tehát az, hogy most mi erről beszélünk, és hol tart most mondjuk egy amerikai technológiai cég, hogy ezt milyen szinten használja, úgyhogy mi csak a saját bőrünkön tudjuk, hogyha nem megyünk ki a mi szakmánkból, és csak is kizárólag erről beszélgetünk, akkor láthatjuk, hogy PR-ben és marketingben, hát azt tudom, hogy olyan ügynökségekkel beszéltem, akik azt mondták, hogy hát 2-3 asszisztensnek a munkáját simán le tudom delegálni neki, és meg tudom csinálni, csak ugye rengeteg ellenőrzés kell. Erre használják egyébként a legtöbbet, hogy van egy orvosi leletem, és nem értem, mi van oda leírva. Föl sem merül bennünk az adatvédelem. Vannak, akik azt mondják, hogy na, ki blőrözi a nevét, a tajszámát, meg tényleg csak is kizárólag azt a diagnózist fogja elküldeni, befotózni neki, de van, akit nem érdekel, hanem fogja, tehát hogy az, hogy adatvédelem is, hogy ez az egész hogyan fog az saját életére hatni, az lényegtelen, hanem az, hogy tudja meg, hogy oda mi van írva, hogy most van valami bajom, nincs valami bajom. Tényleg jó-e az a terápia? Nem véletlenül foglalkoznak vele kiemelten, egészségügyben. Nem véletlenül foglalkoznak vele
0: rengeteg területen, de a PR marketing klasszikusan ilyen, hogy kihagyja meg grafikusnak?
2: Tényleg most csinálják egy forgatást? Amikor meg tudom csinálni azt AI-jal is ezeket a tartalmakat? Szóval töredék nagyon sok minden.
0: Töredék idő,
2: erőforrás, minden szempontból, tehát hatékonyság szempontjából. meggondolandó, hogy az ember ezt megtegye, és hát akármelyik területet nézem, jogászat, jogalkotás, igazság, ügy, ezek mind olyan dolgok, ahol
0: ott van, jelen van, és régóta jelen van,
2: és nagyon sok mindent, mivel hogy adatokból tanul, nagyon pontosan tud. És a másik, hogy ne felejtsük el, hogy ő 4 órakor nem fog hazamenni.
0: Nem, hát
2: mert ő... hogy vége. Tehát ő 0-24-ben, a hét minden napján, és akkor most még csak a mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem beszélünk arról, hogy már a humanoid robotok hol tartanak, vagy hogy már fekete gyárak vannak, autógyártás, mert robotok rakják össze, és nekik nem kell, hogy világosban dolgozzanak, és éjszaka is tudnak dolgozni. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami itt történik velünk, érezzük, borzolja a tarkunkat, és hát csak kapkodjuk a fejünket, és látjuk, hogy hú, ezt még nem tudtam múlt héten, most már tudja.
3: Tekinthetjük egy kicsit a mesterséges intelligenciát jelenleg, mint egy szolgáltatást? Esetleg, tehát nem is az, hogy gondolkozik helyettünk, hanem tulajdonképpen igénybe veszünk, akár mint egy szoftvernél, egy szolgáltatást.
2: Tehát valaki így tekint rá, hogy mondjuk egy asszisztencia,
0: ami egy szolgáltatás. Hogy mint eszköz.
2: Mint egy eszköz, uh-huh. és akkor azt az eszköz az, hogy most helyettem megír valamit,
0: vagy helyettem gondolkodik, vagy helyettem értelmez, mert én nem tudom, mert nem vagyok jogász, nem vagyok orvos, nem értek ahhoz az adott szakterülethez, de mégis lesz rá egy rálátásom, vagy pedig akár úgy, mint egy olyan típusú szolgáltatás, amivel kapcsolatban nem tudom, emlékeztek-e, de 2024-ben inkább másfél évvel ezelőtt volt egy összefogás a pszichológus társadalom, hogy elkezdték a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy mint egy pszichológus. Erről meséltél.
2: Igen.
0: Hogy voltak ilyen tesztelések, hogy mennyire tudja nem is imitálni, esetleg felismerni a szövegben az érzelmeket, és hogy mennyire tudja ezt visszaadni.
2: És hát akkor még nem volt ez leszabályozva. Persze azt mondta mindig, mert benne van a sématerápia, tehát mindent tud, a kognitív magatartás tudomány, tehát képes arra, hogy ezekhez eljusson, értelmezze, beépítse, csak hát nem vagy, ráadásul mindig rendelkezésre, nem csak akkor, amikor mondjuk a pszichológus havonta egyszer. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban valid az a kérdés, hogy sokan szolgáltatásként tekintenek rá, és akkor az nem egy eszköz, hanem ez a gép és ember kommunikációja, de mégsem, ugye van benne egy olyan érzelmi töltet, egy érzelmi átitat, hogy nem úgy kommunikálunk vele, mintha ő egy gép lenne, mert ő sem úgy kommunikál velünk. Arról nem is beszélve, hogy tanítjuk föl, mire tanítjuk föl.
0: Mert ez egy tanulás, neki ez kell. Tehát, hogy azért, ő azért adta ingyen ezt a szolgáltatást az összes nagy vállalat, aki AI-t fejleszt, hogy az adatok kellenek, az adatok. Abból fog tanulni, add oda téged, mi érdekel, mit kérdezel, hogyan.
2: Hát töltsük be ezek, hát a nyelvi modulok erről szólnak. És aztán utána mintázatot keresni,
0: és hát
2: elképesztő, hogy
0: ki, mire és hogyan
2: tanítja föl a saját AI alkalmazását.
0: Erről lehetne külön, és biztosak benne, hogy nagyon sokan fognak itt ezen az egyetemen is szakdolgozatot írni róla, mert hogy most már lehet, és rengeteg dolog áll rendelkezésre, tartalom áll rendelkezésre. És most, hogy ugye az elején beszélgettünk erről, hogy van ez az AI kurzus, ami itt van, és elsőként nagyon jól látszódik, hogy ez egy teszt, ez egy klasszikus kísérlet, amit csinálunk hétről hétre, mert ugyanazok az emberek ugyanabba a saját Gemini előfizettek rá, mert volt egy akció a Gemininél tavaly, biztosan emlékeztek rá, hogy egy évre ingyen adja a diákoknak, elő is fizettek. Ugyanazokkal a prontokkal egészen más outputok jönnek. Hogy mire?
4: Ennyire nagy a különbség?
2: Hatalmas, persze. Attól függ, ugye, hogy miket kér.
0: Mire tanítottuk föl a sajátunkat?
2: És mondok egy egyszerű példát, a mai is egy ilyen, de elmondok egy korábbit. Azt kértem, hogy mindenki írja be ugyanazt a promptot, hogy itt vagyok egy bálna gyomrába, kérlek segítsen innen kijutni. Mindenki ugyanaz. Hát valaki azt a választ kapta, hogy hívd a 112-t. Volt, aki azt, hogy tehát nagyon jól tudod, hogy olyan szűk a bálának a nyelőcső, hogy nem férsz át rajta, akkor van valami probléma az életedben, és ezért ez most egy ilyen metaforikus válasz erre, vagy pedig így van, felismert a képtelenséget, most viccelsz, ugye? Akkor hozzak neked valamilyen szép irodalmi példát, Jónásra gondolsz, vagy esetleg Gepetto mesterre, Pinocchioval a bálna gyomra. Szóval elképesztően színes volt, és bizony volt ez, hogy hívd a 112-t, és akkor kérdeztem, hogy hát ezt mutassam el meg magam, mivel? Mivel tömi a saját mesterséges intelligenciát? Hát én ilyen nagyon gyakorlatias vagyok. Hát igen, nagyon gyakorlatilag vagyok. Tehát ez az, amivel így teszteljük. De ma is teszteltük, ma is egy nagyon egyszerű kommunikációs feladat volt. Az egy, mindenki ismeri azt a jelenséget, függetlenül attól, hogy még nem dolgozott, hogy milyen az, amikor valaki ott hagyja a koszos bögrét a munkahelyen.
3: Igen.
2: És állandóan ott hagyja. És hogy hogyan lehet ezen segíteni. És először mindig magunktól próbáljuk azt megtalálni, hogy mi a megoldás. Először vezetői e-mailt kellett írni, egy nagyon normális hangnembe, aztán kellett írni egy ilyen Slack üzenetet, ami egy ilyen belső kommunikációs platform, rövid emojikkal. A harmadik pedig az volt, hogy egy passzív-agresszív üzenetet, egy cetlit a konyhába. Ki mit ír?
3: És ez tetszik egyébként.
2: És aztán utána, amikor ezt megcsináltuk, utána beküldtük ezt az AI-ba, hogy te ezt hogyan oldanád meg. Milyen? Nagyon jó. Hát ugye gyakorlatilag mindenki ugyanazt a koszos bögrés esetet hozta. Elképesztő, hogy mennyire színes válaszok jöttek. Na, volt, aki azt mondta, hogy nem elég a passzív-agresszív, kérlek, legyél agresszívebb, és leállított, és mondta, hogy nem, váltsunk témát. Volt egy másik, aki elkezdett káromkodni. És még mindig rövidebb legyen, agresszívebb legyen. És tehát belement. Tél ugyanaz a kliens. Minden ugyanaz. És attól függően, hogy ki ül a másik oldalon. Tehát csodálatosak ezek a kísérletek. És a nagy felismerésem az, hogy egyre többen, és ez egy tendencia, meg is mondják, hogy ők nem írnak már e-mailt. Mert nehezen ment. Tehát egy egyszerű e-mailt, hogy tisztelt kollégák. Ezúton szeretnénk a segítségeteket kérni abban, hogy ne hagyjátok ott a koszos edényeket, a mosogat, blablabla, üdvözlettel, nem, XY irodavezető, és hogy nem. És mi a baj? Ó, hát tanárnő, én már rég nem írok e-mailt, én mindig csak kulcsszavakat írok be, és megírja helyettem.
3: Ez viszont egy bizonyos szinten nekem ijesztő.
2: És mondom, mi van akkor, Hani? Ugyanezt. Ez engem is nagyon megijesztett, hogy átadok mindent. Tehát ez a teljes kontroll.
3: Leveszem a kezemet róla.
0: És itt jön be az, hogy technikailag nem gondolkodik helyettünk, de egy csomó ember meg a hétköznapi életében úgy használja, hogy tényleg olyanokat kérdez tőle, ami a saját döntését adja át. Én is most például a McDonald's-ban dolgozom, és van olyan, aki a ChatGPT-vel jön be, hogy én azt olvassam el, és hogy ő azt szeretné. És ChatGPT esetleg ingyenes változat, és nem létezik olyan termék. És mondom, hogy de ilyen nincs, akkor mit szeretnél helyette? És lefogy. És nem tud saját magának dönteni. Mert hogy oké, hogy ez nincs, de a ChatGPT ezt mondta, és nézek rá, hogy de ilyen nem létezik. És teljesen lefagy. És ezek ilyen, hát jó, volt egy-két fiatal, de ez tipikusan ilyen 40 akárhány körüli emberek, akik így jönnek be. És nézek rájuk, hogy most tényleg az, hogy mit eszik az ember, az annyira egy ilyen, hát alapvető, még elmegyek odáig is, hogy evolúciós
2: szükséglet.
0: Tényleg szükséglet, igény.
2: Hát ez egy fiziológiai szükséglet, hogy bármi vagyunk és eszünk.
0: És ezt a csöcsöpítünk.
2: Ez is ez kell.
0: Ez is. Meg hogy milyen körömlak színe legyen, mit csináljon az este. Tényleg ilyen történeteket hallok. És én, nekem ez már az ilyen, hát a
2: szürreális.
0: Nagyon. Már egészen disztópikus, hogy ez ilyenfajta döntéseket a mesterséges intelligenciára bízunk, és az, hogy amikor ez eltűnik, vagy esetleg rosszat mond, akkor az ember lefagy. hogy de hát én nem tudok e-mailt írni, mert régen írtam.
2: Uh-huh. Hát de... Nem tudok dönteni, hogyha nincs olyan opció, hogy...
0: Igen.
2: És ez a... Ez a feltétel nélküli elfogadás, ez elképesztő, igen, hogy ami ott van, akkor azt mondom.
0: Még ilyennel nem találkoztam, bevallom.
5: Szerencsére.
0: És
2: remélem is, hogy nem fogok, mert nem tudom ezt, hogyan lehet jól kezelni. De mondtam ennek a hallgatónak, hogy és mi lesz akkor, hogyha nincs internet? Mm. Mi van akkor, hogyha lefagy a gépe? Hát akkor baj van, de arra nem szoktam gondolni.
5: Hát nem bizony.
2: De szerintem meg annyira jól lehet saját magunkat is tréningezni arra, hogy hogyan tudjuk kiiktatni a mesterséges intelligenciát amúgy ezekből a dolgunkból. Hogy miért kéne? Tudok írni? Tudok gondolkodni? Nagyon sok ilyen iterációt csinálok, ismétlést csinálok benne, hogy mert nagyon jó új kérdéseket, új megvilágítást tud nekem adni, és ez például szerintem nagyon érdekes és nagyon fontos. Még a kezdetek óta, amikor elkezdtem itt tanulni, hogy én rólam ezt tudják, és én ezt elmondom minden kurzus elején, hogy én ezt szemléletet tanítok, mert úgy vagyok vele, hogy ezt az adott témát, elképesztő sok szakirodalom van, kötelező, ajánlott, mindenki fel tudja dolgozni, a definíciókat meg tudja tanulni, ott van a zsebében minden, hanem én mindig egy ilyen más megvilágítást hozok. És alapvetően azért a PR marketingnek egy nagyon komoly erős gazdasági alapja van, és ez a gazdasággal kapcsolatos ismereteinkkel azért, tehát tisztába kell lennünk ahhoz, hogy egy csomó dologban értelmezni tudjuk, és ennek az első számú természettudományos alapja az a matematika. És van egy ilyen ellenállás hallgatókban, hogy a matek nem, én azért jöttem bölcsészkarra, én azért jöttem ezt tanulni, de közben meg én szerintem kikerülhetetlen, akár kutatásmódszertanból, akár a többiből, és vannak olyan könyvek, amiket eddig ilyen hát ajánlott irodalomként, de most meg kötelezővé tettem, és van egy feladat, amit tényleg, ez csak egy teszt, egy olyan tesztelés, mint amit csinálok akár a mesterséges intelligencia segítségével, hogy van 100 darab matematikai alapművelet, 100 a számkörben, a 4 alapművelet az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, és arra vagyok kíváncsi, hogy 100 darab műveletet 10 perc alatt hányan tudnak megoldani, és még soha nem lett 2. Mert hogy például az ilyen dolgokat, hogy 0x7, mert ilyen egyszerű, nagyon egyszerű, ez egy általános iskola negyedik osztály szeptemberében így kezdik a gyerekek, hogy meg tudják ezt csinálni. Ez is egy készség, úgy, mint az írás-olvasás, a matematikai alapműveletek is. És most ezt egy kicsit továbbfejlesztettem, mert úgy csalódott voltam, és arra voltam kíváncsi, hogy az infláció és az inflációval kapcsolatos hírek, hát ez különösen érint ugye 22-től minket az infláció, hogy mégis hogyan értelmezik a hallgatók, és azt csináltam, hogy fölírtam a támlára, hogy 150 forint az uborka, 2022-ben 150 forint, és 2026-ban pedig 799 forint, és csak írják le nekem egy fehér lapra, teljesen anonim, nem kell a nevük, hogy ránéznek, hogy 150 nyíl 799 forint, mit jelent ez, mennyi az infláció mértéke? Csak az arányt. Nem kell kiszámolniuk, ne írjanak le képletet, ne kezdjenek el szorozni, kivonni, összeadni semmit, hanem csak írják le.
0: Csak így az első, ami az.
2: Amit így rájuk, ha ránéz 157, hát mennyi az infláció, hány százalék?
0: Aha.
2: És képzeljétek el, hogy 7%, nagyon gyakran egy számjegyű volt a tipjük, de az átlag az 60%-ot írt. Tehát, hogy 60% az infláció mértéke.
0: Aha.
2: Úgy, hogy be kellett hozzom egy órára, hogy akkor mi a százalék tört, egy század, százalék számítás alapjai.
0: Mert ez egy nagyon fontos, hogy mennyire érzékeljük az arányokat. És egy kicsit az AI is egy ilyen. Hogy mennyire érzékeljük, hogy hogyan tudjuk igazából azt, hogy a kritikát meg... Honnan tudjuk, hogy... Tehát miért nincs valakiben meg az a kritika, hogy ilyen nincs? Vagy miért nincs rá egy
2: egy sémája, egy válasz arra, hogy mondjuk nincsen a McDonald's-ba. Hát ez a tudás, hogy hogyan gazdagítjuk magunkat, mivel gazdagítjuk magunkat, mit olvasunk, hogyan olvasunk. Fontos szerintem, hogy ezeket a tudatosan igenis beépítsük a gondolkodásunkba, és ha már AI-t használunk, mert ez nem a jövő, ez a jelen. Itt ez a kérdés, hogy hogyan elemzem, hogyan értelmezem.
0: Hát meg az
2: meg a hiba keresés.
0: Igen.
2: Tehát, hogy tudjam azt, hogy halucinál. A legjobb példa erre ezek a
5: hát a különböző beadandók és
2: a hivatkozások hozzá. A kamu hivatkozások.
0: A kamu hivatkozások.
5: Hát ezt ugye úgy hívják, hogy halucinál. Nagyon gyorsan kialakult a
2: mesterséges intelligenciával kapcsolatos terminológia, hogy hogyan használjuk, meg miket mondunk, promptnak hívjuk. Ezt egyébként a szakmán briefnek hívjuk, hogyha briefelünk ugye valakit valamit. PR marketingben ez már igen. Prompt. Szóval ezek érdekes dolgok, de a legtanulságosabb az, hogy amikor kapunk egy választ, hogy annak a minőségét, hogy hogyan döntjük el. De így tudjuk feltanítani amúgy, meg tudjuk mondani, hogy ezt rosszul tudod. Tehát aki, ez tipikusan látszódik az, hogy az a tapasztalatom, és ez a bálnás példa, meg a kommunikációs példa azt mutatja, hogy nagyon tudjam multiplikálni, hatékonyabbá tenni, gyorsabbá tenni, gazdagítani, növelni a jót, de ugyanúgy a hülyeséget is.
5: Egy csomó munkában egy nagyon nagy segítség. És itt a PR marketinget említetted, meg ugye te abban vagy otthon, hogy a te munkádat, mint PR marketing menedzser, ez hogy befolyásolja? Vagy hogy segíti?
2: Hát elképesztő hatékonysági mutatón van.
5: Ilyen szempontból,
2: és nem is szeretném azt mondani, hogy nem használom, vagy tudatosan nem használom, inkább azt, hogy tudatosan használom, és a hatékonyságot tudom fokozni. És azt is látom, hogyha feltanítom arra, amit éppen csinálok egy PR marketingre, arra a gondolkodásra, arra a stílusra, akkor ezt nagyon gyorsan, ugye ezt a mintázatot viszi tovább. És nagyon jól tud működni. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, hogyha brief írásról, ha nyelvi segítséget kérek, ha kreatív gondolkodásban nagyon-nagyon sokat tud.
5: Tényleg?
2: Igen, nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon jól kell tőle kérdezni. És ez adja szerintem így a lényegét. Hogy nekem adjon olyan inspirációt, amit lehet, hogy én saját magam nem biztos, hogy meg tudok kapni. És ez segít. És tényleg nagyon-nagyon sokszínűen a legelső szakmák között van ez, ami azonnal felismerte is, és futótűzként terjedt, és az, hogy a ügynökségek elkezdtek saját mesterséges intelligenciá a klienseket fejleszteni, meg ügynököket, ugye nagyon, ez is egy ilyen tipikus, hogy ilyen ügynököket készítenek maguknak, amik csak azzal foglalkozik, csak nekik, csak az dolgozza föl. Mindig is az adatvédelem, meg hogy ezek a dolgok lesznek a kérdés, hogy mondjuk egy cégnél, ha valaki betesz egy, értelmez nekem ezt a 30 oldalas jogi szöveget, akkor te normális vagy, hogy beadta? Tehát, hogy ugye vannak ebből problémák, meg akár a legszélsőségesebb esetben el is veszti valaki ezért az állását. Szóval, hogy olyan gyorsan történik minden, hogy nem tudják ezt a szervezetek se lekövetni, se leszabályozni, nincs is, és az, hogy ezt még aktualizálni, mert már ezt is tudja, meg már azt is tudja, az meg lekövethetetlen.
0: Ugye most az Európai Unióban volt egy ilyen, hogy nem tudom a pontos dátumot sajnos, de hogy egy bizonyos időn túl már minden AI generált tartalomra fel kell tüntetni, hogy az, és ugye már így Instagramon, például meg a
2: hirdetésekben, reklámokban,
0: igen, mindenhol van, megjelent.
2: Oda kell, igen.
0: De
2: igen.
0: Hogy
5: ez is kicsit ilyen becsületkasszás módon működik még, mert ugye...
2: Hát bevallom, vagy nem van?
5: Nem vallom be, igen.
0: És most már elkezdett működni az, hogy futtatják ezt, főleg az Instagramon, meg így a Meta által menedzselt többi applikáción, meg weboldalon, hogy felismerje az AI generált tartalmat, de nagyon-nagyon sokat hibázik.
2: Hát persze, ez most még...
0: Még a kezdeti időszak.
2: Ez olyan, mint az ilyen AI detektorok, hogy...
0: Igen.
2: Hogy azokat is ki lehet játszani. Ugye angolra van optimalizálva arra a nyelvre, de simán ki lehet játszani, szóval teljesen értelmetlen, mert már azok az eszközök, amik kifejezetten erre mennek, de rengeteg jó dolog van, szóval, hogy ez nem csak rossz, és ebben teljesen egyetértek, mert az, hogy jól tudjuk használni, hogy minket erősítsen, hogy hatékonyabbak legyünk a munkánkban, arra rendkívül jó.
0: Kifejezetten a hatékonyság.
2: Hát a hatékonyság, a gyorsaság az
0: hát ijesztően.
2: Tehát ijesztően.
0: Főleg ugye a mai világban, amikor tényleg minden nagyon-nagyon a gyorsaságra és a hatékonyságra, de főleg a gyorsaságra hát alapszik, épít, mert tényleg felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy valaki egy bizonyos minőséget meg tud ütni ilyen gyorsan.
2: Arról nem is beszélve, hogy olyan területek vannak, amiket még fel se tártunk igazán.
0: Igen.
2: És ahhoz is tökéletesen tud adaptálódni, és megoldaná akármit, hogy most egy tegnapi történet, egy nagyon kedves esti aranyos történet, hogy mondtam a kicsi fiamnak, aki 11 éves, hogy Domi, megkecsel először az angol leckét, és aztán utána, először mindig a munka, aztán a szórakozás. És akkor megyek be hozzá, ült a szobájába, anya, semmi gond, én megmutattam az AI-nak, és elmagyarázta, hogy kell csinálni.
0: Hoppá!
2: Hát ez egy ilyen teljesen új dolog volt, mert hogy, és valóban befotózta neki a feladatot, elküldte, a Ken szót tanulják, hogy úszni tudok, és akkor ennek a kérdő tagadása, és ez egy egyszerű 10 mondatos feladat volt, és tökéletesen megcsinálta. És anya, kértem, hogy magyarázzál. Én nem vagyok pedagógus, és nem is tudok egy általános iskolai 5. osztályos gyereket tanítani. És nekem olyan a kisfiam, hogy mindenben kell neki segíteni. Uh-huh. Nekem most a legtöbb kapacitást, a mesterséges intelligencia az én életemben az ezt fedi le. Hogy az oktatásba segít. Hogy hogyan magyarázzam el neki a, nem tudom, az öngészség szerinti teljes hasonulást. Mert hogy ezt tanulja, és nem érti.
0: De érdekes.
2: És ez nekem nagyon-nagyon sokat segít. Nagyon elképesztően jó. Mert hogy ő nem tudja egy 32 fős osztályba, amikor ezt egyszer elmagyarázzák, és gyakorlatilag a legtöbb dolgot, amit én most jelenleg kérdezek tőle, itt az elmúlt 8 hónapban, az ez. Úgy segítsen nekem ebben. És teljesen mindegy, hogy a matekról, mert én tudom, meg megértem, és elmagyaráz, hát akkor én nem magyaráztam. Miért nem magyaráztam? Próbáld meg így, és akkor most már be van egy külön mappa, meg van csinálva a Dominak, és már tudja, hogy tudom, a Domi stílusába, tehát már el se kell, nem is kell őt promptolnom. Tökéletesen. Tehát már feltanítottam erre, hogy 5. magyarázzon el. És akkor ülünk, és sokkal hatékonyabb, neki is egy nagy segítség, és most jött el a pillanat, hogy ő önállóan ezt elkezdte használni. Egy erős kontroll, mert nyilvánvalóan azért ott voltam, és nem volt be. Ezt le tudom mérni, mert megvan hozzá az megfelelő ismeretem. A történelmi ismeretem, a nyelvtan, az irodalom, most például János Vitéz, tehát hogy,
0: uh-huh, hogy
2: nincs benne, igen, nincs benne halucináció, de ez ugye ad nekem egy, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy na akkor ebben jó, akkor majd másba is lesz, azt is ugyanúgy kritikusan fogom nézni, de nekem személy szerint az, hogy ebben az anyaságban és a gyerektámogatásban és az, hogy mondjuk milyen elvárások vannak az iskolában, és ezt hogyan tudom megtámogatni, és ezt nem biztos, hogy megtudnám enélkül, mert még uh-huh. a matek menne talán jól meg az angol, de már nyelvtam azért és ez egy nagyon nagy dolog. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire, és nagyon sok olyan applikáció van, ami kifejezetten erre van fejlesztve.
3: Egyfajta ilyen személyi asszisztensként is gondolhatunk talán majd egyszer az
2: AI-ra? És nem egyszer, hanem már. Sőt, Kínában 10 millió nőnek egy AI a pasia, konkrétan.
0: Jaj, hát ez
2: már. Tehát, hogy nem csak egy személyen, hanem aki az érzelmi partner, mindenben partnere,
0: igen.
2: A szerelme, aki meghallgatja, hát fizikailag nincs jelen, és nincsen fizikai kapcsolat, de minden más ott van. És ez a kínai valóság. itt sokan, és ez is egy kicsit olyan, mint a szexualitásról szóló, vagy a politikai hovatartozásról szóló közvéleménykutatások, meg különböző kutatások, hogy nem szeretjük bevallni az igazat.
5: Igen.
2: Hogy, ja, amúgy, te figyelj, hogyha azt teszik, hogy pszichológiai aspektusból én napi 2 órát használom, mert elakadtam, mert van egy nehézségem az életben, és úgy érzem, hogy segít, mert már úgy kommunikálunk egymással, azt hiszem, tehát, hogy nem gépként tekintek rá, hanem partnerként tekintek rá, pszichológusként, férjemként, éppen aktuálisan mit gondolok oda. Hát igen, ez az, amit az agyunk csinál velünk, hogy az azért az úgy nagyon sután néz ki, meg egy kognitív diszonanciát okoz, hogy oda képzelek ott, mint egy képet, és akkor az ott, hanem úgy elképzelem, milyen, hogy, és ugye az agyunk nagyon sokszor képes erre.
5: Hát igen,
2: ha mondjuk ez egy szélsőséges helyzet, akkor abból, igen, az valószínűleg egy pszichiátriai eset. Érdemes olyat is csinálni, hogy néha megkérdezni, hogy mit gondolsz rólam, ki vagyok én. Visszakérdezni, és akkor milyen képet ír le. Hát, és azért ez egy tükör, és ez azt jelenti, hogy mivel tápláltuk őt, mivel etettük. Hallottatok-e már arról a jelenségről, hogy toxikus, tehát hogy kifejezetten mérgezni a mesterséges intelligenciát? Hallottatok már erre?
5: Nem, ez mi?
2: Ez mindig ugye valami, mint a géprombolók, gőzgép, verjük szét. Hát ez is kicsit az, hogy akkor mérgezzük. Olyan dolgokat tanítjuk fel, ami nem igaz, és hogy hogyan, hát gyakorlatilag abban a nyelvi tanulás modellben, meg gépi tanulásban, a deep learningben úgy avatkozunk be, hogy szándékosan, tudatosan mérgezzük, és rossz információkat adunk. És akkor, hát ezzel az egész rendszert, ugye, megzavarjuk, borítjuk, stb.
5: Hát, és hogy igen, hátráltatjuk a...
2: Abszolút.
5: Igen, és többen ezt csinálják, és általában erre vannak, tehát már ilyen szervezett törekvések, és hogy hogyan többen programokkal, botokkal.
2: Hát ez
5: érdekes.
2: Igen, érdekes, de mert hogy akkor már nem úgy tekintek rá, hanem már mint egy gép, amit valamilyen módon, akkor ilyen módon fogok tönkretenni. Ugye szóval fog kifutni, és hogy fog ez megoldódni, ezt szerintem mindannyian így várjuk, és kíváncsian, de közben meg elfejlődik mellettünk ez a történet.
5: Igen.
2: És ha pedig minden fejlődünk vele, sőt, lefele megyünk, mert hogy ó, ő megcsinálja helyettünk, ó, ő kikéri a McDonald's-ba helyettünk, ó, ő majd megírja azt, gondolkodik helyettünk, na az már nagyon, nagyon, nagyon gáz. Itt van egy, ahogy beszélgettünk a matematikáról, ugye, mint készség, ahogy beszéltünk, írás, olvasás, tudás, szerintem az AI-ba is ez az AI literacy lesz az új készség. Az AI. Az AI műveltség. Kvázi. És nem az lesz a kérdés, hogy most AI versus ember, hanem az, hogy ember, aki használja az AI-t, meg ember, aki nem használja az AI-t. És hogy nagyobb lesz az egyenlőtlenség, nagyobb lesz a lemaradás, mert vannak olyan területek, ahol nincs AI, nem elérhető az AI, nem értelmezhető az AI. Biztos, hogy jött veletek szemben olyan mém, hogy takarít a nő, és akkor na, mikor veszi már el az AI a munkámat. És úgy nevetünk rajta, de aztán aki látta most 2026-ban a kínai új év műsorát, az tele volt olyan humanoid robotokkal, ami tökéletesen leképezte, leutánozta ugyanazt a finom mozgást. Tehát nem egy ilyen robot mozgást, hanem a táncos mozgását. És ez egy tánc volt. Akkor mi a következő?
3: Nem mindegy az, hogy mi mire használjuk, tehát mint felhasználó, vagy mint szolgáltatás igénybevevő akár. Nem mindegy, hogy egy deepfake készítő, programozó,
2: annak
3: adjuk ki magunkat, aki nagyon jól szórakozik másoknak akár a baján, mint hogy a néhány napja, most például volt földrengés, egy cunami veszély Japánban, és rögtön jelentek meg néhány fél órán belül arról videók, hogy hát óriási cunami közeledik, miközben ugyebár ez csak egy deepfake volt. Uh-huh. És voltak, akik tényleg akár egy is hitték, ami esetleg egy cunami veszély esetén akár nem is kötelezően rossz az, hogy felhívja a figyelmet, hogy jó, akkor tényleg meneküljünk, meg gond van. De viszont lehet olyan eset, amikor ez akár életveszélyes helyzetet is okozhat.
2: hogyha ilyen keretek között tartjuk elképesztő emberi kontroll, és ez tudatosan, a saját tudásunkat folyamatosan monitorozva,
5: ellenőrizve,
2: kontrollálva, akkor egy olyan társ tud lenni, amitől csak jobbak és többek lehetünk. Tehát ez rajtunk áll, vagy mukik. Mint ahogy ez a példa is az Andi mondta, hogy lehet azonnal rosszra, de ezt lehet jóra is. Mint ahogy minden. Tehát, hogy milyen a megközelítésünk. Ugyanaz a dolog. Ugyanarra a dolog. Ez az emberi attitűd. És hát ennek a szabályozása, mert nem mindenki képes erre az önreflexióra, nem mindenki képes erre az önkontrollra, meg erre a tudatos irányításra.
5: Hogy igen. Itt hogy jövünk be.
3: Akkor talán az AI-nál is az a font. Ki az, aki felügyeli? És hogy felügyelik-e? Szerintem Viki, erre tudnál is egy példát mondani, így a bőrgyógyászatban, hogy Magyarországon az AI és a bőrgyógyászat.
2: Hát igen, 9 évvel ezelőtt nekem ez volt a kutatási témám a mesteres szakdolgozatomban, hogy az volt az én kutatási kérdésem, azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne a telemedicinát kifejezetten a bőrgyógyászatban, a dermatológiában alkalmazni, és én azt a jövőt láttam 2017-ben, ami megvalósult, de csak is kizárólag.

0: tére, egy faluban, és bemegy a legközelebbi városba, ahol ezt látja, hogy micsoda szorongást fog benne kelteni, és mit is jelent ez valójában, és hogy ezt feloldani amúgy. Ne rengeteg aspektusból vizsgáltam, de az volt a lényege, hogy én ezt gondolnám a jövőnek, ez egy megoldás arra, hogy hogyan lássuk el a betegeket mondjuk az elmaradott térségekbe, stb. Stb. És ez megvalósult. 2020-ban jött a Covid, és ez megvalósult, de ehhez kellett egy Covid. Igen. Hogy igenis, van ilyen
1: valami kiváltó.
2: És a SOTE
0: lefejlesztette, és megcsinálta, és ott volt a honlapján, és mentek oltóorvosnak a bőrgyógyászok. Ki látja, attól még a krónikus bőrbetegek, meg az akut bőrbetegek ugyanúgy ott voltak, csak ugye nem a járóbeteg ellátásban, meg nem a kórházakban, hanem otthon, kétségbeesve. Hogy akkor mi, arról nem is beszélve, hogy okoztak bőrtünetet a különböző oltások mellékhatásként, szóval persze. Nagyon sok összetevője volt, és hát az, hogy az AI mi mindent segít, támogat, felfejlesztett az orvostudományban, felgyorsította az innovációkat, ezek elvitathatatlan érdemek. Tényleg. Igen. És akkor most nem a sebészetről beszélünk, meg nem a bőrgyógyászatról, nem ezekről a terápiás területekről, hanem általánosságban az egész egészségügyről. Amikor viszont elszabadul, és egy rossz irányba, deepfake, meg egyéb, akkor ott hogy tudunk határt szabni.
1: Igen.
0: Hogy, és erre azért volt, tehát hogyha az emberiség történelmét néztük, akkor igen, voltak rossz irányok, meg rossz trekkek, amire ráléptünk. Itt igen. Most talán gyorsabban. Emberi mértékhez mérten, mert azért ő sokkal gyorsabb nálunk, tehát hogy mi ezt hogyan tudjuk lassítani, gátolni, akadályozni.
3: Akkor tulajdonképpen legyünk tudatos felhasználói, és egy kicsit jobban találszak emberek abban, amit csinálunk az AI-jal.
0: Pontosan, tehát az adott területünknek a szakemberei legyünk, és legyünk tudatosak.
1: Igen. És ez egy nagyon szép végszó szerintem, hogy tényleg rajtunk múlik, mert
0: azért lássuk be, hogy mi kreáltuk ezt a technológiát, és majd szabályozásokkal, meg tényleg ez a tudatos felhasználás, ez minden embernek szerintem csak jó lehet egy idő után.
3: Majd utólag megírják a törvényeket hozzá, úgyhogy remélhetőleg nem bírál, mint a közlekedésbe szokás mondani.
0: Igen. Rendben. Akkor köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, és köszönjük a vendégünknek, Vikinek, hogy eljöttél, és hogy mennyiféle szemléletet mutattál nekünk. Nagyon köszönjük szépen, és köszönöm neked, Anni, hogy vezetted velem ezt a műsort.
3: Köszönöm, Lilla, és nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy közösen beszélgethettünk, gondolkodhattunk, egy kicsit a jövőbe tekinthettünk, és mindenféle aspektusból elkezdtünk ezen az egészen igazi párbeszédet, diskurzust folytatni, és hát ez nem egy ilyen lejárt dolog, hogy akkor most eddig és nem tovább, hanem inkább az, hogy ez egy mostani státusz, aztán megnézzük, hogy mi lesz később. Az biztos. Visszatekintünk és értékelünk. De nagyon köszönöm, hogy itt lettem veletek, nagyon jól éreztem magam.
1: Köszönöm még egyszer.
2: Mi is köszönjük.
3: Szia!

Kedves hallgatóink! Dömötör Orosz Viktória Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának mesteroktatója, diákjaival, Szvétek Müller Lillával és Bíró Andreával beszélgetett a mesterséges intelligenciáról.

0: Hírpercek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombaton látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot 60. születésnapja, pappá szentelésének 35., valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár Ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb a Lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg Ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Abba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Évközi 12. vasárnap, az előesti dicséretet a 4. Zsoltár hétről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol második leveléből. Birtokában vagyunk megbízható prófétai jövendőléseknek. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a szent emberek.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ugye szerettek kirándulni, vadvirágos réten sétálgatni, patakban lubickolni? Ma egy sétára hívlak benneteket, egy szép rétre. Bújjunk el mind a fák mögé, és figyeljük, mi történik. Amit láttam, leírtam. Elmesélem azoknak is, akik nem voltak velünk.

Történet címe: Csuhé Panni délutánja. Táncol a nap a réten, víg bolond nap ez a mai. Úgy-úgy, bólogat, rázza dús fejét a fűz. Mára hirdette Csuhé Panni a nagy versenyt, a festőversenyt. Napok óta másról sem hallani. Magam is készültem rá, úgy izgulok, már csak pingálhatnék. Mindenki beneveszett a versenyre. Kérlek, erre fáradjatok, szépen sorban, hallatszott Panni hangja. A rét közepén állt, nagy izgalomban, csuhé szoknyája ropogósra vasalva, piros petúnia kalapja frissen keményítve, szőke haját lobogtatta a szél. Fehér virágok, figyelem, legyetek szívesek itt a patak mentén elhelyezkedni. Nyugodtan, kényelmesen foglaljatok helyet a gesztenye fotelokban, válasszatok a mohapárnák és a levél napernyők közül. Parancsoljatok, forrásvíz, málna, rántott bodza enyhítse éheteket. Billeget előttük a barázda billegető, ez is szürke, kecses szárnyán tárva eléjük a menüt. Ó, milyen kedvesek, figyelmesek a rendezők, s Panni milyen bájos, örvendeztek a virágok. A zsűri is összegyűlt egy vastag fa törzsén nőtt hatalmas taplógombán. Innen, mint egy erkéről, jól láthatták az eseményeket. Igyekeztek komoly arcot vágni. Egyikük, egy színes lepke még pápa szemet is feltett, hogy méltóság teljesebbnek látszon. A zsűri elnöke, a szarvasbogár, feketén villogott új smokingjában. Minden szem rászegeződött. Kérem az indító jelet. Gong, gong, ütötte meg gongját a tücsök. Erre a versenyzők megindultak a kifestendő fehér virágok felé, hogy válasszanak közülük. Volt közöttük kicsi, nagy, dundi és fűszálkarcsúságú, de mind hófehér. Boldogan várták átváltozásukat. Ha csak egy napig is tart majd a tarkaság, akkor is örülök neki. Napnyugta utánra ugyanis éjszakai fürdést és vízibújócskát tervezett Panni. Hú, de izgalmas lesz! Ez a Panni, hogy mennyi jó ötlete van. A múltkor például az a szaglóverseny. Micsoda illat áradat volt itt. Emlékeztek? A csibe bekente magát görénybüzzel, hogy megtévessze a rókát, aztán meg nem akart lejönni róla. Panni egy hétig kefélgette, hogy újra csibeszagú legyen. És a szél mit művelt? Hogy megkeverte az illatokat? De nézzétek, jönnek már a versenyzők. Mosolyogjunk, illegessük magunkat. Úgy örülnék, ha engem a Katica bogár festene. Engem hívtál, szólt Katica. Én meg éppen téged néztelek ki, már messziről. Hogy tetszene neked, ha kerek, piros pöttyöket kapnál? Jó lenne. A nyakamra is jut, vagy csak az arcomra? Én hetet terveztem, majd beosztjuk. Megkezdődött a nagy munka. Mókus kínálgatta a vadonatúj mókus ször ecsetjeit. Tessék, tessék, itt az ecset, finom, hajlékony, s csak egy mogyoró az ára. Tele volt a rét tálakkal, festékekkel, meg persze sok-sok nézővel. Figyeld a harangvirágot, de gyönyörű harangokat fest, majd meg szólalnak. Nézd, a hajnalpírt a hajnalka modelljén. A mécsvirág festménye meg szinte világít a szirmokon. Volt, aki gyorsan dolgozott, mint a róka, lompos farkával, egy-két sogintással végzett a festéssel. Volt, aki még csak csőrét rágta izgalmában, hogy hogyan is kezdjen neki. Idő volt bőven, legalábbis azt hitték. A szépülő virágok illően pillogtak,
s titkon, hiún nézegették magukat a patak tükrében. A nézők megtalálgatták, melyikük lesz a legszebb. Csak Panni tekintgetett aggódva felfelé. Az előbb még oly ragyogó kék égen felhők gyülekeztek. Talán csak ártalmatlan bárányfelhők vigasztalta magát. Sajnos nem így történt. A réten hirtelen erős szél futott át, felborítva a vizes tálakat, felfújva a lányok szoknyáját. Jaj, jaj, itt a vihar, meneküljünk! Hol a festékem? Ott száll a kendőm! Jaj, elkenődik a mintám! Fejvesztett futkosás a réten. Panni próbálta túlkiabálni a vihar szelét, ágak ropogását. Barátaim, erre gyertek, a nagy odvas fűzfához! Ott meghúzódhatunk minnyájan, gyorsan, gyorsan, fussatok! Mikor az utolsó egér is beugrott az oduba, megindult a záporeső. Verte, csapkodta a fák leveleit, a répfűvét. A patak vize jól láthatóan megduzzadt. Csak a fotelokat el ne sodord, kiabálták felé. A nyári záporok rövid életűek. Nagy locspoccsal járnak, de hamar tovább állnak. Ez is ilyen volt. Még egyet-kettőt rázott vizes uszáján, majd nagy léptekkel tovaira morott.

Hű, de megijedtünk, mondták Panninak vendégei. Folytathatjuk a versenyt, kérdezgették. Hát, ha megjelenik a szivárvány, akkor igen. Látjátok-e már? Megnézzük, dugták ki színes fejüket a virágok. Panni, Panni, szaladtak vissza rémülten. Nézd ki te is! Panni kilépett az odoból, felnézett, s nem hitt a szemének. Az égen, ahogy vihar után lenni szokott, megjelent a szivárvány íve, de lásd csodát, gyönyörű színei nélkül szomorú szürkén tartotta az eget. Lehangoló látvány volt. Szivárvány, színek nélkül, hogy lehet ez? Repülj, fecském, repülj fel hozzá, kérdezd meg, mi történt vele, kérte Panni. Egy villanás, s az már fent szárnyalt az égen. Újabb villanás, s hozta a hírt. Szivárvány anya elpanaszolta, hogy 7 világszép lánya, akikkel megszokott jelenni az égen, megszöktek tőle. Miért? Kérdezte az elképet hallgatóság. Hát azért, mert a festőverseny híre hozzájuk is eljutott, s minden áron részt akarnak venni rajta. Anyjuk hiába kérlelte őket, hogy maradjanak nekik itt a helyük az égen, mi lesz ő vele nélkülük, de nem hallgattak rá. Akkor hamarosan itt lesznek, néztek egymásra a rét lakói. Nem is kellett sokáig várniuk. Egy lebbenést lehetett látni az égen, s a nap, a kedves aranyló nap hirtelen vérvörösbe fordult. Fenyegető vörös lett az ég, vörösek lettek a fák, ahogy a szivárvány első lánya vörösen megérkezett. Kit festhetek? Kérdezte a remegő társaságtól. Engem, köszönöm, ne, én szeretném a kis kék harangjaimat megtartani. Én sem akarok vörös fa lenni, ilyettükben elröpülnének a fecskéim. Nekem nem tetszik a vörös ég, húzottak mind hátra tőle. Panni, hogy nézel ki? Piros a szemed, piros a fogad és a hajad is. Félelmetes boszorkának látszol, súgta neki a zsűri elnöke. A vörös fény lassan narancsba fordult. A második lány érkezett. Ekkor újabb lebbenés az égen, és sárgába borult a világ. A patak kristályos ezüst vize sárga lett, mintha sárrá vált volna. A pitypang haragosan nézett körül. Eddig én voltam a vidámság a réten, s most ki sem látszom a sárga fűből. Majd jött a zöld. Zöld ég borult a zöld erdőre. A pipacs kiabált, én pirosan szeretek lángolni, nem akarok szerény ibolya ruhát. Majd jött a kék lány, kék mosolyjal próbálta meghódítani az elképett tömeget. Kék füvön lépegetett, melyen kék katicák kapaszkodtak. Ne, ne, nem akarjuk, próbáltak elbújni előle. Utoljára maradt a lila lány. Lila szájjal mondogatta, van festéken bőven, kinek adjak belőle? Ekkor Panni bátorságot vett magán, előlépett, és a 7 lány felé fordult. Kedves szivárványlányok, kedves tőletek, hogy érdeklődtök a festőverseny után. De látjátok, erős színeitek túl sok nekünk. Itt lent félelmetes a vörös erdő, csupa vörös virággal, meg a sárga patak, és furcsa nekünk a lila fű. Az égről meg úgy hiányoztok. Nézzétek, édesanyátok, milyen bánatot árasztó ilyen szürkén.
Kérlek, kérünk titeket, szálljatok vissza hozzá, és onnan föntről mosolyogjatok ránk. Gyönyörű lenne úgy zárni a versenyt, hogy ti szivárvány ívet tartotok a fejünk fölé. Megtennétek? Hát jó, sóhajtott a hét lány. Mégis igaza volt édesanyánknak, nekünk ott a helyünk az égen. Hát, akkor legyen, ahogy kértétek. Egy kis emléket azért fogadjatok el tőlünk. Mindegyikünk itt hagy egy szikrányit ruhája szegélyéből, és elrejtjük őket a vízcseppekben. Napfényes vizek partján mosolyunkra így emlékezzetek. Ezután a hét lány összekapaszkodott, s szivárvány ívet húzva fellebbentek az égre. A világ újra kedves és barátságos lett, s a zsongó rét fölött napestig őrt állt a szivárvány. Kedves gyerekek, mindenki tudja, a szivárvány Isten ajándéka, az ő mosolya ragyog ránk a szivárványban is, mert az ő mosolyát, az ő kezenyomát mindenhol fellelhetjük magunk körül a teremtett világban.

Kedves gyerekek, most elbúcsúzom tőletek. Egyúttal meghívlak, hogy töltsünk együtt egy újabb szép estét jövő szombaton 19 óra 25 perctől. Hallgassunk meg még együtt egy kedves dalt. Dicsértessék, ami kedvesen ránk mosolygó mennyei édesapánk, Jézusunk és a vigasztaló Szentlélek.

0: Ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: 75 éves születésnapját ülte a Szentendrei Ferences Gimnázium. 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett. Bár Ferences szerzetes

0: mindenkire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Csak másokkal együtt lehetünk szabadok. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert sok-sok nehézségünk van. És azt is tudjuk, hogy ő tud segíteni. Ő tud segíteni, ha mi kérjük és akarjuk. De soha ne feledjük, minden nép tele van nehézséggel. Minden nép történelme nehéz és fájdalmas fejezeteket is tartalmaz, épp úgy, mint a miénk. Legyünk ezért elsők abban, hogy a Kárpátok és a Duna népei ne nehezteljenek egymásra, ne gyanakodjanak egymásra. Csak másokkal együtt lehetünk boldogok. Erről beszél Kossuth Lajos is. Hallgassuk őt. Hivatásunk elől menni azon munkában, melynek feladata a Duna mentében kifejteni és megszilárdítani a szabadságnak és a népek békés együtt élhetésének erőteljes alakzatát. Amely nemzetnek nincs hivatása, az elpusztul menthetetlenül. De jaj, azon nemzeteknek is, amelyre nagy hivatást ruházott a gondviselés, de amely vagy felfogni nem képes ezen hivatást, vagy annak megfelelni, az erkölcsi erőt nélkülözi. A magyar nemzet emelkedjék fel hivatásának magasztos öntudatára.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: mai napon a Mátrajbé Szentkuti nemzeti szentjében kovászkodunk, nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. A tehetjük gyújtsuk a motoraiban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Egy fillérért ugye két verebet adnak, és nem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Jézus a holnapi evangéliumban háromszor is mondja, felszólítja a tanítványait, ne féljetek. Erre bíztat újból és újból, hiszen tudja, hogy sok mindentől félünk a világban, az életünkben. Szeretnénk biztonságban tudni magunkat, a szeretteinket. De Jézus a bizalomra hív meg. Nem ígér háborítatlan nyugalmat, nem ígéri, hogy elkerülnek a nehézségek minket ezen a világon. Az evangéliumban a verebeket hozza példának, mennyivel többet érünk mi náluk, de nem mondja azt, hogy a verebek nem hullanak a földre. Azt mondja, hogy mindez nem történik az Atya tudta nélkül. Az Atya a verebeket is számon tartja, tud róluk, akkor mennyivel inkább így van ez velük. És ez a mi reményünk, hogy az Atya nem feledkezik meg rólunk. Az ő kezéből senki és semmi nem ragadhat ki minket. Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék otthonainkban.

0: aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és felhív minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszat.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a szétkezést. Bocsássunk meg és kérünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívben egymásról.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneink jutottak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársakat kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzük meg oltalmazó szeretet áldásait, papjaink és szerzeteseik, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat a föláldozó párát. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás urai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy erőt tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a teremtett világokat. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunkat, oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járközben értünk Szent Fiatnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, hagyottas meg felettünk sarcad fényét. Hagyd nekünk megújulást, emelj fel minket, ahadd, hogy örömmel állásunk a testvéreiden, mert a Te utalsz az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a Te lelkeddel.
0: Nyugodalmas jó éjszakát, és egykor a boldog vívórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Mátra Verebé Szentkúton jövő vasárnap, június 28-án Szent László búcsút tartunk, ami a lovasok és fogatosok zarándoklata. Ebből az alkalomból tisztelettel kihelyezünk Szent László király csont erekéjét is. Imádságunkat a Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Egyhelyről közvetítettük.

0: A kurzió missziós lelkülete. Horváth Nelli beszélgetését hallják György Zsuzsa kurzió résztvevővel és Juhas Ferenc Verbita atyával. A júniusi témánk a misszió. A misszió szó hallatán sokan talán arra gondolnak, hogy valaki egy távoli országban vagy ismeretlen vidéken végez lelkiszolgálatot. Pedig nem kell ilyen messzire mennünk, a misszió sokszor egy Istennel való találkozással kezdődik, amely után az ember másként van jelen a saját életében, a családjában, a munkahelyén, vagy éppen a közösségeiben. Mai vendégeim György Zsuzsa, kurziista és Juhas Ferenc Verbita atya. Velük a kurzióról beszélgetek, amely sokak életében jelentett már meghatározó lelki fordulópontot. Szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves Feri atya, avass be minket abba, hogy mi is valójában a kurzió, és miért volt szükség arra, hogy létrejöjjön.
1: A kurzió igazából egy világi hívek által létrehozott mozgalom, amit Spanyolországba hoztak létre 1947-ben. Igazából a katonák kezdték ezt el, azért, hogy a nemzet megújuljon egy polgárháború után. És látták, hogy ez működik, tehát, hogy először férfiaknak tartottak csak, tehát látták a megtérést, látták, hogy a nemzetük kezd megújulni a kurzió által, és tehát Majorka szigetén, és aztán ez elterjedt szépen először a spanyol nyelvezetű országokba. És a fontossága a kurziónak valóban a megtérés elsősorban, utána pedig az, hogy mindenki, ahogy mondtad, hogy mindenki legyen misszionárius a saját környezetébe, saját családjába, legyen apostol, megmutatja a kurzió azt, hogy ebbe a harmadik évezredbe hogyan lehetünk keresztények, milyen módon tudjuk megélni a kereszténységünket.
0: Valójában mit keres egy ember a kurzión, világi emberként vagy papként? Hogyan gondoljátok ezt?
2: Én világi emberként nyilatkozom. Én úgy gondolom ezt, hogy tehát a Jóistentől kapunk egy meghívást valamire. Tehát én, mikor eljöttem erre a kurzióra, akkor a barátnőm által érkeztem ide, tehát tőle kaptam a meghívást, nem tudtam, hogy mi lesz, nem tudtam, hogy mit fogok kapni, de volt egy olyan bennem, hogy bíztam abban, hogy mutat egy olyan utat, amin már rég szeretnék járni. Tehát tanúságot szeretnék tenni a hitemről, arról, hogy gyerekként milyen alapot tesz le bennünk, és hogy ezt felnőttként hogy tudjuk megélni. Tehát a családban, a környezetünkben, és erre kaptam választ, és biztos vagyok benne, hogy így érdemes, és ezért érdemes. Tehát ez egy lelki utazás.
0: Igen, és valóban, Zsuzsa, te egy hatalmas utat is tettél meg a kurzióért Erdélyből. Milyen fenntartásaid voltak, vagy hogyan lehet azokon a gátakon átugrani, hogy egy másik országból elmegyek egy lelki felüdülésre?
2: Tehát ez valójában egy lelki felüdülés, és ezt úgy gondoltam, hogy ez a Tihanyi apátságban volt megszervezve, ez a kurzió, és tudtam, hogy annak van a helynek egy misztériuma. És hiszek én abban, hogy ahová meghívást kapok, ott dolgom van. És ahol dolgom van, ott biztos vagyok benne, ahova el kell mennem, akkor az nekem már nem távolság. Tehát a Jóisten hívására, mert én így szoktam megélni általában ezeket a pillanatokat, Jóisten hívására kell indulni. Tehát én indulni szoktam mindig, és hiszem, hogy ha a szívemben, a lelkemben egy vágyot beleültet, akkor oda az útam is vezet. Tehát van egy olyan út, egy érdekes, sokszor nehéz, de érdemes oda elindulni.
0: Tehát mondhatjuk, hogy Isten hívására válaszolni kell. Feri atya, Verbita atyaként nektek a misszió nagyon fontos. Hogyan alakul ki ez nálatok, hogy ki kerül a kurzióba?
1: Én még nem voltam pap, amikor a kurzióba kerültem 1997-ben. Akkor én még laikus testér voltam, mert ugye én nekem nem volt érettségim, és először testvérnek indultam, és az örökfogadalmaim előtt Kőszegen töltöttem egy hónapot, tudva azt, hogy Magyarországra fogom kérni majd a kinevezésemet, és akkor az akkori néhai provinciális Hirt Vilmos atya mondta, hogy Ferenc testvér, jó lenne, ha itt maradnál még egy hétvégére, mert férfi ifjúsági kurzió lesz Kőszegen a rendházban. És nem mondta meg, hogy mi a kurzió, csak azt mondta, hogy meg fogod látni, ha itt maradsz, akkor nem bánod meg. És valóban nem bántam meg, és amikor a kurziót elvégeztem, az egész világot szerettem volna elküldeni kurzióra, az az élmény, amit ott átéltem, az hatalmas volt, annak ellenére, hogy már szerzetes testvér voltam akkor. Amikor Gál Jenő atya, Hirt Vilmos atya, Benli Lajos atya visszajöttek Paraguayból és a Fülöp-szigetekről, akkor ők ezzel kezdték a 90-es évek elején azonnal, mert látták, hogy Magyarországon megújulásra van szükség 40 év kommunizmus után, és ezt megújulásnak szánták, tehát a verbitáknak abba az időbe ez az egyik legfőbb prioritásuk volt, hogy a kurzió mozgalomba apostolkodjanak, egyik legnagyobb missziónak tartották ezt az újraevangelizációs, mondjuk így missziót, tehát küldetést, és nagyon sok kurziót tartottak az atyák Kőszegen, igyekeztek más egyházmegyékbe is terjeszteni, és ez valóban hozott egyfajta megújulást a magyar társadalomba. Jenő atyát idézve, ő mindig azt mondta a kurzió végén, hogy ezt azért tesszük, hogy Magyarország legyen újra Mária országa. És ez volt a mi küldetésünk és elsődleges feladatunk legalább 20 évig, tehát a kurzióba. Természetesen még most is tartunk, mi verbiták kurziót, csak talán már nem annyira nagy intenzitással, de már mind a maguk a verbiták, nem olyan sokan vagyunk már benne a kurzióba, ugye idős atyáink már elköltöztek ebből a világból, viszont szinte azt lehet mondani, hogy minden egyházmegyében már vannak papok, és hadd mondjam, hogy még püspökök is, akik kurziót végeztek és kurziót tartanak.
0: A kurzió egy nagyon különös világ, sőt, bőven kiszámíthatatlan pillanatok vannak benne, nem tudhatod, hogy mi lesz másnap a következő órában. Zsuzsa, te hogy tudtál ezzel megbarátkozni?
2: Vettem alapot, vettem a kihívást, tehát ez teljesen tetszett nekem. Tetszett, hogy mindig más lesz, és nem tudok felkészülni rá, és nem tudom látni, hogy mi fog következni, de bíztam benne, hogy a jó Istennel ez nekem menni fog. Mi érdekes, tehát Erdélyből származom, és nekünk teljesen más a... Mi ebben növünk bele, tehát ez a mi életünk, tehát mi gyerekként teljesen úgy növünk fel, hogy tehát azt a nevelést kapjuk, hogy a jó Isten útján kell élni. Nekünk teljesen természetes, hogy ami a jó Istennel kapcsolatos, teljesen jó nekünk, és az jó kell legyen, tehát az soha nem lehet más, kényelmetlen. Abban mi megpróbálunk teljesen otthon lenni. Úgyhogy itt minden a jó Istenről szólt, és könnyen tudtam venni az akadályokat. Elfáradtam, ez így igaz, de nagyon töltötte a lelkem. Ahogy befejeződött a kurzió, úgy éreztem, hogy most elindulok, és megváltom a világot. A jó Isten megváltotta a világot, nem én leszek az, aki megfogja, de nagyon tetre kész voltam, és úgy éreztem, hogy közösségbe hazaviszem, akkor más lesz az a közösség. Mindig mosolyogva, örömmel, szeretettel, tehát ezt így lehet élni. És nekem nagyon sokat adott, tehát én határozottan azt mondom, hogy érdemes elmenni, érdemes ezt elvégezni, mert teljesen másképp látod az életet. Más szemlélettel, más kép, más emberek azok, akikkel találkozol, akik ugyanarra gondolnak, mint te, akiknek ugyanaz a fontos, mint neked abban a pillanatban, és ezekkel az emberekkel utólag tartani a kapcsolatot, és érezni a szeretetüket, tehát ez hatalmas. Ezt minden keresztény embernek el kell végezni.
0: Azt tudni kell, hogy itt a férfiak és a nők külön végzik el a lelki gyakorlatot. Mi ennek a lelki pásztori oka?
1: Ennek az a lelki pásztori oka, hogy a egyes előadások után, azt hiszem ezzel nem árulok el titkot, hogy kis csoportokba tömörülünk, és ott megbeszéljük az adott előadást, hogy az mit adott nekünk, és ott azért az előadásokban vannak ugye tanúságtételek, ami nagyon megérinti a jelenlévőket, a résztvevőket. Ugye nagyon fontos, hogy a kurzióba legyen tanítás, de ugyanakkor legyen az alátámasztva tanúságtételekkel is. És a tanúságtételek a legtöbb embert megrendítik. Ugye a legszebb prédikáció is, a leghatásosabb prédikáció az mindig a tanúságtétel, mikor az ember a saját életéből elmond valamit, amit átélt. És ilyenkor az emberek, főleg a kis csoportba utána megnyílnak. Amikor koedukált a kurzió, ha van olyan, akkor nem tud egy nő úgy megnyílni egy férfi előtt, vagy egy férfi egy nő előtt olyan mély lelki dolgokról, mint a nő előtt, vagy a férfi előtt. És ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kurzióba, hogy erről őszintén tudjanak beszélgetni. És úgy gondolom, tehát, hogy ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a kurzió az nem koedukált, mert máskülönben nem tud megnyílni, nem tud teljesen őszinte lenni a társa előtt, és nem tudja kimondani azt, nem tudja megosztani azt, ami benne van, belül van, mert ez természetes, hogy egy férfi másképp viselkedik egy nő előtt, és egy nő másképp egy férfi előtt, tehát úgy próbálja magát tartani, tehát nem meri úgy kimondani a belső dolgait, megosztani. Ez az egyik lelkipasztorációs célja annak, hogy a kurziók nem koedukált.
0: Zsuzsa, te mint edzett kurzista, te hogyan élted meg ezeket a csoportos lelki munkálatokat? Neked mennyire volt egyszerű megosztani azt, ami benned zajlott?
2: Nekem teljesen egyszerű volt, tehát nekem nagyon jött, hogy kimondjam magamból a gondolataimat, a megélt érzelmeimet. Tehát én nagyon szeretek beszélni róla, mert én úgy érzem ezt az egészet, hogy tisztul a lelkem. Tehát ha meg tudom osztani, el tudom mondani a tapasztalataimat, akkor én úgy gondolom, hogy ha ebből csak egy mondat, vagy egy szó marad meg a másik emberben, akkor már ez érdemes volt. És teljesen beszippantott ez az érzés, hogy mertem, sőt, örömmel osztottam meg minden megélt dolgomat, tehát tanúságot tudtam tenni, és Feri atyának ezt úgy gondolom én is, hogy egy nő előtt másképp tud megnyílni, és ez egy szép dolog, hogyha meg tudjuk, tehát tudunk egymásra figyelni, meg tudjuk egymást érteni, és tudunk segíteni egymáson egy-egy tapasztalattal, megélt pillanattal. És szándékunkban áll amúgy ezt a kurziót Erdélyben elvinni, augusztus végén Csíksomjóra. Augusztus 27-28-29-én szeretnénk, mert Erdélyben a nők számára még nem volt kurzió. Tehát annyira megragadott minket, hogy azt szeretnénk, hogy Erdélyben is legyen ilyen képzés, hogy tudják az erdélyi hölgyek is megélni ezt a pillanatot.
0: Mennyire vannak itt hatással egymásra az emberek? Tehát igen, csoportosan, de a lelki folyamatnak mégis belül kell elindulnia. Hogy mégis tudnak-e annyira töltekezni egymásból, hogy utána kapocsként szolgáljanak egymásnak a továbbiakban, az életben.
2: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. Igen, én most a saját tapasztalatomról beszélek, hogy vannak hölgyek, lányok, fiatalabbak, idősebbek, akikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, akikkel elég belsőséges kapcsolatot ápolunk, akik, ha Erdélybe jönnek, meglátogatnak, akiktől meg tudjuk kérdezni akár minden nap, vagy egy héten egyszer is, hogy vannak, hogy élték meg ezt, és mindig valami újjal tudnak szolgálni, tehát mindig valami újat tudnak mondani, tehát mindig olyat, amire pont nem számítok, tehát mindig újat. Gondoltam, hogy én ezt, ahogy én megéltem, abba az egyszerűségbe, tehát ennél extrábbat nem tudnak nekem mondani, de nagyon tudnak mondani. És nagyon szép, és nagyon érdekes ez a minden ember tanúságtételeből én nagyon sokat, tehát nagyon sokat merítkezek a mindennapi nehézségek leküzdésében.
1: Kialakul egy kapcsolat, egy testvéri kapcsolat, amikor ugye Jézus mondja az evangéliumban, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, testvéreit, rokonait, földjét, házát, százszor annyit kap vissza. És ez a kurzióba, ezt tapasztaljuk, hogy azokkal a testvéreinkkel, akikkel együtt elvégezzük a kurziót, hogy azok tényleg mind a testvéreim lennének. Tehát, hogy mindent meg tudok velük úgy osztani, tudok velük beszélgetni a belső dolgaimról, és igaz, hogy mi ott a kurzióba csak 3 napra hagyjuk el az otthonunkat, 3 napra hagyunk hátul mindent Jézusért, és ahogy az egyik előadásban van, hogy Jézus nem állít ki váltót fedezet nélkül, tehát, hogy mi is megkapjuk a 3 nap után azt a sok kegyelmet, amit Jézus megígért az apostoloknak.
0: A mai világban pedig valóban nagyon nehéz egymásra vagy a hitünkre rátalálni, mert minden az online térben zajlik, és a kurzió az pedig egy történelmi helyszínen. Át lehetne esetleg vinni a modern világba, vagy mindenképpen meg kell hagyni, hogy ez ott csendesedjen el Tihanyban?
1: Én úgy gondolom, hogy akár Tihanyba, Budatéténybe, vagy bármelyik lelki gyakorlatos házba, vagy majd, ha Jóisten megsegít bennünket, akkor Csíksomjón is. Tehát nagyon fontos, hogy ez személyes kapcsolat legyen. Tehát ezt nem is tudom elképzelni, hogy kurziót online megtartani. Tehát 10 fő alatt nem is szoktuk megtartani legtöbb esetben, mert nagyon fontos a közösség, a közösségi élmény. Ugye, tehát persze volt már olyan is, hogy 7-8 embernek megtartottuk, mert utolsó pillanatban voltak lemondások, viszont nagyon fontos az is, tehát, hogy a közösségi élmény is meglegyen, és ezt online nem lehet elérni, tehát fontos a kapcsolat. Meg ugye kérdezte Nelly, hogy mi a pap szerepe a kurzióba, mert ugye mivel ez egy ugye világi híveknek a mozgalma, de hát a papnak ott a papnak is ott a hely, és a papnak a szerepe a kurzióba az, hogy kiszolgáltatja a szentségeket. Vannak ugye papi előadásokat, amit ugye jó, ha elmondhatná világ is, de bizonyos előadásokat jobb, hogyha a beszédeket jobb, ha pap mond, vannak úgymond papi beszédek. Meg tehát, hogy egyik az, hogy ne menjen, esetleg ne menjen félre valamilyen technológiai tévedésbe, ugye ne essünk. És hát ugye a kurzió, ez találkozás az Istennel, találkozás önmagammal, találkozás a környezettel és találkozás a világgal. És ezt csak ott lehet átélni közösségbe együtt, ezt nem lehet online téren elérni, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ott közösség legyen is erre, és ugye erre megfelelő legyen a ház, a találkozás, és hát nagyon fontos, hogy a kurzió legyen kápolna, legyen oltári szentség, mert a kurzió központja az mindig a kápolna, és minden napnak a csúcsa az Eucharisztia, a Szent Mise. És hát a pap viszont ott van, mivel ugye találkozás van önmagammal, ugye van itt az lelkiismeretvizsgálat, találkozás a Jóistennel, és hát ott szeretnék az emberek ugye egymás között megbeszélni, de ugyanakkor tehát a résztvevők szeretnének legtöbb esetben gyónni, vagy ha nem tud, vagy nem gyónni, lelki beszélgetés, bizonyos problémákat megbeszélni, kimondani, vannak nagyon sokan, akikre ugye ott van rá időt, mert ha valaki fél órát szeretne beszélni az életéről, akkor arra az illetőre fél órát szánunk rá. És ez csak személyesen lehet, és főleg a gyónást, ugye hát online gyónást nincs, és nem is lesz soha, csak hogyha ott személyesen találkozunk.
0: Megnyugtató bőven, hogy a kurziót nem lehet modernizálni. Feri atya, neked volt olyan történet, vagy emléked a kurzióval kapcsolatban, ami nagyon különösen hatott rád, és mai napig hordozott?
1: Sok ilyen van, mert sok kurzión voltam, de ami nekem a legmeghatóbb volt, amikor én beléptem a rendbe, az első hónapokban elég nehezen fogadta el az egyik nővérem, aztán egy idő után elment a kurzióra, és a kurzió után kaptam tőle egy levelet. Én akkor még nem voltam pap, és azt írta a levélbe, meg is őriztem ezt a levelet, meg tudom érteni, hogy valaki lehet az Istenbe is szerelmes. Ez volt az egyik, a másik olyan dolog pedig, amikor azt láttam, sok esetben, hogy házasságok menekültek meg, tehát ahol már rossz volt a kapcsolat, majdnem, hogy vállófélbe voltak, és rendeződött a házasságok a kurzió után, meg tudtak egymásnak bocsátani. Tehát ezek nagyon nagy dolgok. Tehát a kurzió már sok házasságot megmentett, és úgy gondolom, hogy sok bűnre fátyolt borított, Itt gondolok az abortuszra. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok nő, nagyon sok anya is lett a kurzió által, akik mertek vállalni újra és újra gyermeket. És ezek mind csodák.
0: Ez valóban egy gyönyörű, megható pillanat. Zsuzsán, neked volt-e olyan pillanatod a kurzión, amit mai napig erősen dédelgesz magadban kincsként?
2: Igen, volt nekem is. Tehát a tanúságtételek voltak azok. Nagyon meghatott és nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, hogy vannak fiatal lányok, akik mernek beszélni a nehézségeikről, a megélt rossz pillanataikról, az életüknek a félrecsúszásairól, mernek beszélni, sőt, megmernek nyílni teljesen, tehát nem csak a lelki atya előtt, hanem a kisebb testvéreik előtt is, kurzisták előtt, akik mernek beszélni tabuk nélkül a problémáikról, a megélt nehézségeikről. Tehát ez engem nagyon meghatott, mert hogy idősebbként mersz beszélni róla, azt már úgy, azt mondom, hogy igen, tehát felnőttél ahhoz, hogy merjél kimondani magadból rossz dolgokat, hogy tisztuljon a lelked. De fiatalként, tehát nagyon fel kell nőni, hogy ezt ki tud magadból beszélni, és hogy meg tudjál nyílni a társaid előtt. Tehát nekem ez volt a legmélyebb, hogy láttam a fiatalokat, hogy mennyire akarnak a Jóisten útján, és mennyire akarnak tisztán élni, és mindent kibeszélni magukból, és mindenre megoldást találni, és a társaiktól egy jó szót, egy elismerést, egy bíztató szót, egy bíztató ölelést kapni. Tehát ez nagyon-nagyon meghatott engem. Tehát az a sok nevetés, azok a sok könnyek, nagyon a lelkemig hatoltak, tehát nagyon szép volt ezt így látni, hogy létezik ilyen ebben a nehéz, bonyolult világban.
0: Hogyan fordult ez át a mindennapi életedben? Mit viszel tovább a kurzióból?
2: Én azt viszem tovább, hogy érdemes, tehát lelkisnek lenni, nehéz, de így érdemes, és hogy biztatni tudjam az embereket arra, hogy merjenek beszélni a problémáikról. Forduljanak a Jóisten felé, tehát ne csak kérjenek, hanem legyenek hálásak. A legfontosabb talán az, hogy úgy érdemes élni, hogy minden nap hálás tudjál lenni azért a napért, azért a lehetőségért, azért a levegőért, akár azért a pohár vízért, vagy bármiért is hálás tudjál lenni, hogy úgy éljed az életedet, hogy hidd azt, hogy a Jóisten akaratából ez olyan szép és érdemes. Ne azzal foglalkozzál, hogy ki mit mond, hogy az emberek hogy néznek rád, hanem egy tiszta szeretetben próbálj meg adni, próbáld meg az embereket arra sarkalni és arra biztatni, hogy együttérzően, kedvességgel, szeretetben érdemes élni. Tehát ez a három nap, ez nagyon sok szeretetet, tehát szeretet bomba, és nagyon nagy dózisba kapod azt, amit a Jóisten általánosan ad neked, és nem veszed észre. Tehát ott oda tudsz figyelni magadra, oda tudsz figyelni a társaidra, és meg tudod élni azt a tiszta, önzetlen szeretetet. Ott, ahol nem ismer senki senkit, és mégis mindenki tisztelettel van mindenki iránt. Tehát ez az, amit úgy igazán magammal tudok vinni, hogy ezt így érdemes. Tehát érdemes csoportokat összehozni, érdemes az embereknek beszélni a hitünkről, érdemes tanúságot tenni, és érdemes ezt így élni. A Jóistennel kézen fogva.
0: Zsuzsa, szinte ebben minden benne volt, hogy miért is kellene részt venni a kurzión. Ugyanakkor még kíváncsi lennék arra, hogy mégis kell ehhez egy olyan lelki alkat, ami nyitod, vagy át lehet törni a pajzsot. Mit gondolsz, Feri atya?
1: Nem szoktunk válogatás nélkül embereket küldeni a kurzióra, mert vannak bizonyos helyzetek, bizonyos akadályok, amiket megakadályozzák. Persze a kurzió mindig így elmondjuk, hogy hát nektek valakik eljöttetek, akik itt vagytok, de van, amikor valaki nagyon ellenáll. Ami ott a kurzión után nem olyan nagy baj, mert azt tehát ugye Jóisten valamikor úgy betöri ezt a fásultságot, vagy ezt a keménységet, ezt a nehéz, vagy erős páncél. A célembereink a kurzióba azok, akik tenni fognak a kurzió után. Ugye, mert az, hogy elvégzem a kurziót, és tehát jól éreztem magam, föllelkesültem, ez rendben van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kurzió után legyen közösség. Ha már valaki egy közösségből jött, az oda mehet vissza. Nem muszáj, hogy most egy új közösséget alapítson, egy új közösségbe bemenjen, hiszen ugye a legtöbbüknek családja van, tehát nem mehet a család rovására a csoport összejövetelek. Viszont tehát azok a célemberek, akik tenni fognak a kurzió után. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg apostol legyen, ez a cél. És hogyha valaki elküld valakit kurzióra, akkor kell, hogy felelősséget vállaljon érte, hogy fog neki segíteni, hogy találjon csoportot. Tehát, hogy mert egyszer az a lelkesedés az néhány hét után elmúlik, ami természetes, de viszont nem szabad hagyni, hogy a kurzió után teljesen kialudjon. Tehát kell valami mindig, ami azt a parázsról, azt a hamut lefújja és újraéleszti azt a tüzet, hogy tudjon mindig föllángolni, hogy ne engedjük kialudni. És éppen ezért tehát fontos, hogy olyan embereket küldjünk a kurzióra, akik ezt a tüzet tovább tudják vinni. Mindig van lemorzsolódás, annélkül nincs úgy gondolom egyetlen egy mozgalomba se, tehát, de akiket így kiszemelünk magunknak, akiért imádkozunk, hogy menjen el a kurzióra, azért nagyon fontos, hogy lássuk meg benne azt, akkor is, hogyha ő nem annyira vallásos, mert nem a buzgó, nagyon vallásos emberek a célpontjaink. Ugye szoktuk mondani a kurzióba, hogy ne csak az akváriumba halászunk, ahol már ugye, aki már tényleg megvallja a hitét, meg, tehát nagyon vallásos mindig ott van a templomba. Ha eljön, és nyitott szívvel ott van, az az ember is sokat kap. Ilyenek is kellenek, mert aztán majd ezek fognak elküldeni olyanokat, akik nem annyira vallásosak, de látják bennük a fantáziát, hogy na, hogyha ezt az embert én elküldöm kurzióra, ebbe annyi ambíció, ez annyi embert meg tudna győzni. Például egy polgármestert, egy olyan embert, aki sok embert meg tud szólítani, akire hallgatnak, aki úgymond ilyen tudhatni a másikra, tehát mondjuk azt, hogy fölnéznek rá becsületes, de annyira nem vallásos, vagy annyira nem érzi annak szükségességét, hogy ő apostol legyen a saját környezetébe, pedig a temperamentumával, talentumaival azt tudna lenni, tehát ezek a célembereink. Persze a kurzió nyitott, és hogyha már valaki eljön, ott már azért van egy nyitottság. Tehát ugye a legnehezebb az, amikor valakit évekig próbálunk úgymond becsalogatni, elküldeni, és nem akar megnyílni. De amikor valaki megnyílik, nyitott arra, hogy eljön a kurzióra, ott aztán a Jóisten kegyelme már működik.
0: Ez is lehet egyfajta missziunk, hogy kit vezényeljünk a kurzióra, és papként ez nem egy mindennapi feladat, úgy gondolom a kurzióban részt venni. Na de én arra is kíváncsi lennék, hogy ezentúl például Zsuzsa, neked mi a missziód a mindennapjaidban?
2: Tehát az én misszióm a mindennapjaimban talán úgy igazán sosem fogalmazódott meg bennem, hogy ez valójában egy misszió, ahogy én élem az életemet. Tehát nem gondolkoztam el ezen, de ha belegondolok, akkor úgy gondolom, hogy gyermekként, tehát egy olyan nevelést kaptam, amit bátran és büszkén viszek tovább. Tehát ami formálta az életemet, formálta a hétköznapjaimat, és egy olyan talentumot a Jóistentől, amit kitartóan tudok végezni. Tehát hatással tudok lenni az emberekre. Lássák a mosolyt, a jó kedvet az arcomon, és megkérdezik, hogy ez akkor miért van. Ez azért van, mert én hiszem, hogy semmi nem történik az életünkben hiába. Tehát minden okkal történik, és minden úgy fog történni, és minden úgy lesz, hogy a javunkat szolgálja majd. Nagyon sokat kell dolgozzál magadon, elsősorban magadon, hogy ezt megértsed. Nagyon sokat kell megtapasztaljál, és figyelmes legyél a dolgok és a történésekre, hogy ezt tud leszűrni belőle, tehát ezt tud megérezni, és ezt tud megélni. És tehát bármikor bárki kérdéssel fordul felém, hogy mi ennek a mosolynak a, tehát ez miért van, tehát mi ennek az oka, akkor mindig azt mondom, és mindig merem állítani, hogy a Jóisten műve bennem, hogy mosolyogni tudok, hogy pozitívan tudom látni a dolgokat, és elég sokszor a nehézségeket is. Tehát vannak botlások, vannak emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, de azért úgy nagy átlagban merem mondani, hogy megpróbálom meglátni mindenben a jót. És ezt próbálom az embereknek mindig átadni. Vannak kisebb közösségeink, amiben ugyan ezt csináljuk, tehát mindig tanúságot teszünk arról, hogy ezt így is lehet. A nehézségeket át tudjuk formálni a mindennapi jóra. Tehát, hogy ezt most azért adta a Jóisten nekünk, mert ebből tanulunk. Tehát, ha akkor pont nem jó, de meg tudjuk magyarázni magunknak, és akkor ez így lesz. Kérem mindig a Jóisten gondviselését, és kérem azt, hogy mutassa nekem azt az utat, amin tovább kell lépnem, mert én lépni fogok, én meg fogok csinálni mindent. Van nekem egy olyan talentumom, hogy én mindent is megpróbálok, és minden úton is elindulok. És mindig arra kérem a Jóistent, hogy mutassa azt az utat nekem. És eddig még merem mondani, hogy sohasem csalódtam benned. És én ezt próbálom az embereknek átadni. Én úgy érzem, hogy ezzel kaptam többet a Jóistentől, ez ami az enyém. És erről, hogyha tudok beszélni, és ezt át tudom adni, és olyan közösségekben, ahol ismernek, ott meg aztán, ott, tehát persze gondolom, vannak olyan helyek is, ahol ezt néznek, és nem feltétlen hiszik, de megpróbáltam mindig megtalálni azt a közösséget, ahol megértették, vagy voltam annyira hiteles, hogy meglátták és elhitték, hogy tényleg ezt így is lehet, hogy tényleg, hogyha hiszel, és így éled, akkor tényleg a javadra fordul. És mindig meglátod ebből a jót. Én úgy gondolom, ez az én misszióm, hogy kisebb, nagyobb, fiatalabb közösségekben is elmondjam azt, amit én tapasztaltam, amit én megéltem, és ahogy én élek. És csak arról beszéljek. Vagy sokszor az is van, hogy tehát a gyerekeink, van két gyerekünk, és úgy próbáljuk, tehát eddig nem fogalmazódott meg bennem, hogy valójában ez egy akár missziós tevékenység is lehet, hogy úgy élünk, hogy példát tudjanak venni a mindennapi életünkből, hogy ők is így éljenek, és tehát ezt a közösség például látja, hogy mi hogy élünk, és akkor a gyerekek mit tanulnak tőlünk, hogy ez ugyanazt a példát követik. És tehát nem fogalmazódott meg, tehát ez tény, hogy nem fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt tudatosan csináljam. De most, ahogy eljártam a kurzióra, és elvégeztem ezt a kurziós képzést, akkor tudatosult úgy igazán bennem, hogy végül is ez egy missziós munka, hogy bárhová is elmegyek, és bárhol is vagyok a világban. Tehát, hogyha őszintén, tabuk nélkül tudok beszélni a megélt dolgaimról, az Isten kapcsolatomról, akkor sok embert tudok ezzel motiválni.
3: Peri atya, neked mi a misszió fogalmad?
1: Hasonló, mint Zsuzsának. Igen, tehát én papként, ugye, meg misszionáriusként természetesen, tehát megvannak a tartománynak ugye a céljai, megvan az irány, az újraevangelizációs irány, és hát természetesen ebbe beletartozik a kurzió is. Ez is egy missziós, nagy missziós területe a papi életemnek, és szintén tehát a tanúságtétel. Nagyon fontos, hogy az életünkkel tegyünk tanúságtételt, mert az emberek sokkal érzékenyebbek, sokkal kíváncsiabbak arra, hogy mit teszünk, mint arra, hogy mit mondunk. És tényleg kapcsolódva kicsit Zsuzsához, tehát nagyon örülök, hogy ezt megemlítettem,

0: magyar egyház van, hanem mi hozzátartozunk az egész világ, mindenki, aki meg van keresztelve, ehhez a nagy családhoz tartozunk, világon minden keresztényhez. Tehát, hogy, hogy máshol is vannak katolikusok, máshol is vannak keresztények. Tehát ugye, hogy kurzióban szoktunk beszélni arról is, tehát, hogy a Krisztus misztikus teste, tehát különböző népek, egy egységet alkotunk, és hogy rajtunk kívül is élnek keresztények a világban. Ez is egy fontos missziós küldetés számunkra, a verbitáknak, és ugyanakkor még az is, hogy újra evangelizációt indítsunk itt Európába. Ugye Európa, hát beleértve Magyarországot is, kezdi elveszíteni a kereszténységnek az erősségét, tehát azt látjuk a hivatásokban, hogy mennyire csökken Európába a papi és a szerzetes hivatások száma, és nekünk ezért tenni kell, hogy legyenek újra papi szerzetes hivatások Magyarországon, Európába. Magyarország, Európa a missziós terület lett. Megfordult a kocka, Európa küldő kontinens volt 60-70 évvel ezelőtt, és most befogadó kontinens lettünk a missziót illetőleg, hogy már hozzánk jönnek misszionáriusok. Például nálunk mi verbiták, 28-an vagyunk a rendtartományban, és ebből csak 6-an vagyunk magyar ajkúak. Van még egy lengyel atya, aki európai, a többi az tengeren túlról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Gánából, Kongóból, Brazíliából, Vietnámból vannak. És egyrészt ez egy nagy tanúságtétel, hogy mi világegyház vagyunk, és hogy más-más kultúrából, más-más országból jönnek hozzánk hirdetni Isten igényét. Ez azt is mutatja, hogy a világegyház mennyire fontos, azt is mutatja, hogy az Isten nem hagy el bennünket, Isten nem hagyja pásztor nélkül anyáját, mert jönnek, megtanulnak magyarul, és hirdetik Isten igényét, hirdetik az evangéliumot itt Magyarországon, mint misszionáriusok, de ugyanakkor nekünk ez egy figyelmeztetés, egy jelnek is kell lenni, hogy Európa ébredj. Magyarország, magyar nemzet ébredj, mert sokszor veregetjük a vállunkat, hogy 1000 éves keresztények vagyunk, 1000 éves kereszténység Szent István király óta is. Amit viszont most látunk, az már nem tükrözi azt, és amikor egy rendtársam mielőtt megkapja Magyarországra missziós kinevezését, ugye megnézi az interneten, hol van Magyarország, milyen nehéz ez a nyelv, nézi a keresztényeknek a 100%-át Magyarországon, ugye hát még el is gondolkodik, hát miért kell oda mennem misszióba, amikor mondjuk Indonéziában csak 2% keresztény az országnak. És amikor idejön, akkor megkapja az úgynevezett első ilyen kultúrsokkot, mikor azt látja, hogy alig vannak fiatalok a templomban vasárnap a szentmisén. És itt tehát Európában újra evangelizációra van szükség. Ezt már Szent II. János Pál pápa is mondta. És hát nekünk a kurzió, ez egy kimondottan újra evangelizációs, apostoli, missziós küldetés.
1: Én nagyon kívánom, hogy az újra evangelizáció létrejöjjön hazánkban is, a világ minden pontján, és hogy megtaláljuk azt a szívből jövő missziót, amiben a Jóisten végig tud minket segíteni az életünkben, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és megosztottátok velünk a lelkületeteket és a magvas gondolataitokat.
0: Mi is köszönjük, és hát köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást és a bizalmat abban, hogy elmondhattam és rávilágíthattam arra, hogy így is lehet. És a fiataloknak üzenném, hogy ezt próbálják meg, mert érdemes.
1: A kurzió missziós lelkülete. Horváth Nelli beszélgetését hallották György Zsuzsa kurzió résztvevővel és Juhos Ferenc verbitaltyával.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Simánóborról rovértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco szaléziak német rendtartománya szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenstein szalézi papról és Simano Bororo őslakos vezetőről a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
0: Mária Rádió.
6: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
7: Következik a Szentek nyomában. Köszönti a hallgatókat a szerkesztő Werner Eszter nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia. Június 13-án van páduai Szent Antal emléknapja. Mai összeállításunkban róla, az egyház egyik legnépszerűbb szentjéről beszélgetünk, miközben azt keressük, hogyan is tudunk ma a 21. században kapcsolódni egy 800 évvel ezelőtt élt egyháztanítóhoz.
8: Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban egy mélyen vallásos nemesi család gyermekeként. Fernando névre keresztelték. 15 évesen előbb ágostonos kanonok rendi kolostorba lépett, majd 1220 nyarán megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. 1222-ben pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett. Minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva hallgatták a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait. Elöljárói Észak-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Hatalmas tömeget nyert meg beszédeivel és vitáival. Rendtársai azt kérték, hogy képezze ki őket is erre a munkára. Szent Ferenc kérésére Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára. 1227-ben ismét visszatért Észak-Itáliába, különösen az 1231-ben Padovában tartott bőti beszéd sorozata jelentett páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek. Nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke megváltozott. A sok munka azonban teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án, 36 éves korában meghalt. A sírjánál történt számos ime meghallgatás, gyógyulás és csoda következtében 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. 12. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította páduai Szent Antalt. Ő a szegények és a tévejgők, az utasok, a szobrászok, a gyümölcskereskedők, az agyagmunkások és a porcelánkészítők patrónusa. Tengeri vihar, hajótörés, háborús inség, betegség esetén fohászkodnak hozzá, segít az elveszett tárgyak megtalálásában.

0: Ocsovai Grácián, ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélget.
1: Ha lehet egy szentre azt mondani, hogy népszerű, még 800 év után is, akkor talán ő biztosan illethető ezzel a jelzővel, hiszen szinte minden templomban van szobor, és aki talán nem is kapcsolódik annyira szorosan az egyházhoz, ő is tudja, hogy Szent Antal segít.
2: Úgy is hívják, hogy a csodatevő szent. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan azért, mert Istenhez, mivel nagyon közel van az anyához, és ezt tudta képviselni az emberek között. Azt tudjuk Szent Antalról, hogy először ő nem ferencesnek indult, hanem ágostorrendi szerzetes volt, és mikor találkozott Szent Ferenccel, meg a marokkói vértanúkat hazahozták, ez annyira megérintette őt, hogy valakik az életüket adják Krisztusért, tehát a vérük ontásával kötődnek Krisztushoz. Ugye tőlünk a Jóisten egyelőjét nem kíván, csak egyszerű hitet meg bizalmat, és ebben a szentek példát adnak. Tehát ez a fajta dolog elindította őt, és találkozott Szent Ferenccel, és akkor tulajdonképpen ő így lett ferences. És ő az első, mint ilyen teológiai tanár is, és Szent Ferenc meg is bízta őt, hogy a testvérek képzésében vegyen részt. És ugyanakkor felhívta a figyelmét Szent Antalnak, hogy a nagy tanulás, tudomány végzésében ki ne oltsák az imádság lelkét. Ez egy nagyon híres mondata Szent Ferencnek, hogy ez volt egy jó tanács a Szent Antal felé, hogy a tudomány előrehaladtával és a tanulás előrehaladtával az imádság lelkét ki ne oltsuk, tehát mint hogy arra mindig legyen figyelem. Ez neki is mondta meg, ez nekünk is egy üzenet, hogy ugyanaz, hogy olyan sok híreket hallunk, meg tudunk, és ettől nem lesz nyugodtabb a lelkünk, de ha imádkozunk, az imádságnak lesz egy ilyen ajándéka, hogy megnyugszik a lelkünk, közelebb érezzük a Jóistent, a Szuzanyát, a szenteket. Tehát valójában Szent Antal ilyen értelme nagy példa, mert nagyon közel volt, nagyon nyitott volt a Jóisten felé, és általában a szenteket onnan ismerjük fel, hogy mivel ábrázolják. Hát úgy ott van karjában a kis Jézus. Egyrészt, mert ilyen gyermek lelke volt. Ugyanakkor azt hallja a hagyomány, hogy imádság közben meg is jelent neki a kis Jézus. Van egy-két szent, akit így ábrázolnak, azokhoz meg különösképpen közel kell lennünk. Ilyen ugye Szűzanya, Szent József, Szent Antal, Szent Kristóf. Ők azok a szentek, tehát ez a közelség, vagy nyerek közel voltak Jézushoz. És ilyen tiszta, egyszerű volt a lelkük, ezért nem probléma senkinek imádkozni. És akkor Szent Antalhoz ábrázolják, hogy Lilion maradt tiszta élete miatt, nagyon tiszta lelke volt, ezért tudjuk kérni a közbenjárását, mert akinek tiszta lelke, azoknak mindig erősebb az imája, itt a Földön is. Ugye gyerekek imája, gyerekekkel való imádság, vagy az idősek, beteg emberek. Tehát ha velük imádkozunk, akkor nekik nagyon erős a imájuk. Szentírás van a kezében, tehát ő nagy tudója volt a szentírásnak. A vizsgázók is, amikor vizsgák előtt vannak, Szent Antal szobornál kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Van ez a Szent Antal persely, az kifejezetten egy ilyen lehetőség is, hogy valamit kér, és akkor egy felajánlást tesz Szent Antalnak, hogy a Szent Antal persze a szegények perseje, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy, akkor ott van a Szent Antal kenyere, itt is a jó cselekedetekről, hogy a szegényeknek a támogatással. Amikor valaki így jót tesz, akkor csendesen, úgy, mint annak idén Szent Miklós is, hogy észrevétlenül tette a jót. És aki megtapasztalja, úgy az dicsőíteni fogja az Isten. Tehát nem a személy itt a fontos, hanem hogy úgy csendben tenni a jót, hogy Isten nevében, hogy az az illető hálát ad, akitől kapta. Ugyanakkor meg előbb-utóbb mindenki megtapasztalja jelenesedve Szent Antal segítségét, mert ő igazi ember is volt. Tehát az emberek között élt, látta a problémákat, nagyon sok szép ima kötődik hozzá. Van például a 13 mi atyánk, vagy van ez a szép Szent Antal ének, hogy csodákat látni váltok, jöjjetek Szent Antalhoz, és valójában ott felsorolja, hogy mennyi mindenben tud segíteni, akkor fekélynyomot, vétket, halált, sátánt elűz gyógyuláshoz, akkor az ifjúak visszanyerik az egészséget, ha veszély van, akkor segít. Szóval ez az ének ezt kifejezi, ahogy miben kérhetjük a segítségét, meg amúgy is, amikor például egy litániát imádkozunk, amit ott felsorolnak, az mind igaz rá. Tehát a litániának ugye ez is egy érdekes, szép jelzője, hogy olyan, mint a rózsafűző, hogy ismételjük. nem azért, mert nem hallja meg a jó Isten vagy az adott szent, hanem mert hogy elmélyítjük magunkban azt az igazságot, ami miatt reménnyel tudjuk kérni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretek, tisztelik, mert halázattal kérik a segítségét, megtapasztalják. Tehát nagyon nagy bizalommal lehetünk Szent Antal felé.
1: Láttuk-e párhuzamot ferences testvérek, a mai ferencesek feladata, szolgálata a mai ember felé, és Szent Ferenc, illetve páduai Szent Antal eredeti tanúságtevő szolgálata között?
2: Szent Ferenc alapjában ugye ő az első, tehát annak idején ugye Szent Antal, és mindig is próbáljuk követni Szent Ferencet, tehát valójában sok templomban keddi napokon megemlékeznek Szent Antalról, vagy vannak a kilencedek. Ugye minden szentnek van egy napja, és kedd ugye a Szent Antal napja, tehát nagyon sok templomban van egy imádság. Annak idején 1987. június 13-án szenteltek Esztergomba, tehát ugye a 13-a szűzanyának a napja, és Szent Antal napján szenteltek, aztán voltam először vidéken, és utána tulajdonképpen, mikor már ferences lettem, akkor Pasarétre kerültem, és a Pasarét templom titulusa Szent Antal. Tehát ilyen egy érdekes találkozás volt, hogy nekem ilyen személyesebb is volt. Minden templomnak van egy titulusa, arra tesszük a hangsúlyt, Jézus meg a szűzanya után, meg Szent Ferenc, ez a fő vonal. A Szent Antal gondolom az egyénileg inkább, az ilyen csendes, személyes tapasztalat lehet. Biztos, hogy mindenki tiszteli. Én most a hívek oldaláról közelítettem meg, hogy milyen sok ember, milyen nagy bizalommal van Szent Antal felé. És jogosan, mert meg is tapasztalják a segítséget. Mert amikor az ember egy bajban van, akkor ugye mindenben kapaszkodunk, még a fűszálba is, hát nem kell fűszál, mert vannak személyek, akikben ugyanígy kapaszkodhatunk. És azt megtapasztalja tényleg mindenki, hogy Szent Antal segít.
0: Ocsovai Grácián ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélgetett. Páduai Szent Antal ünnepe ma is sokakat hív imádságra, bizalomra és Krisztus követésére. A következő percekben Bárány Bélával, a Budapest zuglói Páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Anett beszélget.
3: A Bosnyák téri templom védőszentje Páduai Szent Antal. Mit jelent a közösség számára ez a különleges kapcsolat a védőszenttel?
4: 1931. június közepén kaptunk Padovából a szent testéből egy csontszilánkot erekjeképpen. Ezzel az erekével adunk Szent Antal ünnepén, minden szentmise végén áldást. Ő számunkra nem csak templomunk patrónája, hanem a közösség építőjének segítője is, egyben útmutató a krisztusi élet útján. Mert a szentek nem azért vannak, hogy a mi ügyes-bos dolgainkat kiszolgálják, amit elrontottunk ők helyrehozzák, hanem sokkal inkább azért, hogy megmutassák, merre felé kell elindulnunk, hogy Isten akaratát felismerjük, megtegyük, és ezáltal Isten országát építsük.
3: Milyen lelki, illetve közösségi programokkal készül a templom közössége erre a nagy ünnepre?
4: Most szombaton és vasárnap szentmisék lesznek a liliumok és a gyermekek megáldásával, valamint a Szent Antal csont erekével való áldással. Ezt az ünnepséget kitoljuk egészen szeptemberre, mert közben a templomunk augusztus 18-án lesz 80 esztendős. Szeptemberben három egymást követő szombaton egész napos ünnepség sorozat lesz itt templomunkban, 5-én, 12-én és 19-én meghívott vendégekkel, amelyikben sok minden lesz, kerekasztal beszélgetéstől kezdve, nyitott templomok éjszakája, a templom bemutatása, filmvetítés, Szent Antal életéről, és még egyéb más dolgok is.
3: Gondolom, találkozott már Béla atya olyan hívekkel, akik nap mint nap kérik Szent Antal segítségét, közbenjárását.
4: Ide naponta nagyon sok ember betévedt, hiszen a templomunk ritka templomok közé tartozik, amelyek reggel 7-től este 7-ig nyitva van. Ennek következtében, aki itt átmegy ezen a téren, a Bosnyák téren, általában beszokott térni a templomba, mert csend, béke és átimádkozott falak várják. De legfőképpen a pátrónushoz Szent Antal szobrához mennek, és ott egy kicsit elidőzve előadják a kérésüket, aztán mennek tovább útjukra, lelkükben békével és örömmel.
3: Mit jelent az ön személyes papi életében páduai Szent Antal alakja?
4: Benne van az életemben az öt legfontosabb szent között mindenképpen, de egyébként 1989-től foglalkoztam vele behatóbban, amikor is ide kerültem a bosnyáktéri templomba káplánként, és azóta itt vagyok. Annyi minden volt már itt. Leginkább a közösségépítés csodáiban tapasztaltam meg a közbenjárását. Aztán, amikor ilyen nagy volumenű dolgok voltak, mint a toronyharangok felépítése, az egy óriási beruházás volt, és itt mindig megmutatkozott a segítsége. Ezek kisebb csodák voltak szerintem. Aztán nem kevésbé fontos itt a hívek egységét megjelenítő sok-sok találkozás, meg hát a városába, Padovába való zarándoklataink. Fontos az, hogy közbenjárását továbbra is érezzük, tapasztaljuk, de főképpen azért, hogy megmutatkozzék az a fajta kapcsolat köztünk, hogy amit ő elkezdett Isten országáért tenni, azt az ő nevéről elnevezett templomok vigyék tovább.
0: Bárány Bélával, a Budapest zuglói páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban minden egyes osztálynak saját védőszentet választanak. Ezzel is segítve a közösség építést és a tanulók lelki életének formálódását. Erről a szokásról kérdezte Skublicsné Kerényi Csillát, az iskola egykori tanárát, Poskai Nóra.
1: Az egyik osztályodat Szent Antalról nevezted el. Miért?
2: Kicsit helyesbítenék abban, amit mondtál, ez az egyetlen osztályom az életemben. Úgyhogy valahányszor, amikor szóval róluk, mindig el is érzékenyülök, mert hát ők nekem olyan, mint még plusz 34 gyerek. Tudtam, hogy mire érettségiznek, én pont nyugdíjba megyek, tehát ők lesznek az egyetlen. A mi életünket nekem gyerekkoromtól kezdve át még átszette Szent Ferenc egyénisége, meg személye, hite, élete, és hát őt szerettem volna választani védőszentnek, de az előttem járó osztály lefoglalta védőszentjének, a Viszi Szent Ferencet. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát ki a következő, aki egyrészt nagy tisztelettel viseltetett Szent Ferenc irányában, másrészt pedig nekem is közel áll a szívemhez, és teljesen egyértelmű volt Páduai Szent Antal. Ugyanis mi a pasaréti Páduai Szent Antal plébániához tartozunk, oda járunk családostul. Én a róla elnevezett kórusban énekeltem már 50 éve, és így aztán teljesen egyértelmű volt, hogy Szent Antalt fogom választani.
1: Hogyan fogadták ezt a gyerekek, és hogyan próbáltad velük megismertetni Szent Antal életét?
2: Már a nyári bemutatkozó levélben, illetve mikor megkértem őket, hogy írjanak nekem bemutatkozó levelet, akkor kértem őket, hogy nyáron gyűjtsenek képeket, fényképeket Szent Antal ábrázolásokról különböző templomokban. Ugye ez nem nehéz feladat, mert a világ szinte összes templomában található Páduai Szent Antal szobor. És azt is kértem tőlük, hogy írjanak kis szövegeket az évnyitóra Páduai Szent Antalról, és ezeket a kis írományokat aztán a képekkel együtt kitettük a fali újságra. Nekünk nagyon színes osztálytermünk volt mindig, rögtön minden aktualitást kitettünk, így aztán az ötödik C feliratot ilyen kis Szent Antal képekből állítottam össze, úgyhogy az fogadta őket, és utána ők az ő írásaikat is kitűzték.
1: Melyik volt a legkülönlegesebb kép, amit hoztak a világnak valami távoli tájáról esetleg?
2: Nem is távoli, hanem van egy nagyon érdekes Szent Antal ábrázolása a Palkasréti temetővel szembeni kápolnában, az érdemes mindenkinek megnézni, egy modern ábrázolás is. Előtt a többitől, de ugyanakkor egyértelmű, hogy Szent Antalról van szó, mert az attribútumok látszanak rajta. Ugye Szent Antal attribútumai közé tartozik a Biblia, mert ugye Biblia forgató írás tudó ember volt. Aztán az ártatlanságot szimbolizáló liliom és a kis Jézus, aki nagyon közel állt a szívéhez, szerintem meg is jelent neki. Nekem az volt a legkülönlegesebb. És akkor a gyerekekkel írtunk, velük együtt ötödikben megírtuk a tanítás utáni imát, ugye összevágtam az ő kis írományaikból, és hát állati hosszú lett, de a vége az úgy szól, hogy köszönjük Szent Antal, hogy segítettél a tanulásban, és ne felejtsd el, hogy van egy osztályod, aki a segítségedet kéri. És aztán mesélik a kollégák, akik az utolsó órákat tartották, hogy nem is volt hosszú az a hálaim a tanítás után. Mert kiderült, hogy a gyerekek csak ezt ismételgették, hogy köszönjük Szent Antal, hogy együtt. És akkor ez volt így 8 éven keresztül az utolsó mondat a suliban nekik, hogy ne felejtsd el, hogy van egy osztályod.
1: És azután a végén az osztályodat elvitted Páduába. Ez hogyan történt?
2: Igen, ugye ez 12. osztály szeptemberében szokott lenni az ilyen utolsó nagy osztálykirándulások, és hát akkor elmentünk Páduába is. Hát megígértem nekik rögtön 10 évesen, hogy majd el fogunk menni.
1: És ott Páduában aztán meglátogatátok azt a gyönyörű székesegyházat, és ott bizony. A szarkofágját Páduai Szent Antalnak, az meghatott
2: titeket? Igen, az nagyon engem különösen, de szerintem mindenkit, mert ugye 8 év, hát 7 év már át mögöttünk, és próbáltam ugye Szent Antal felé, meg a hit felé terelgetni őket, nem nagyon erőszakosan. De ez az egész lelkület ott nagyon megérintette őket, mert azt láttam, így én mentem elől, ugye el lehet vonulni a sír mögött, és akkor úgy ott meg lehet állni, rátenni a kezünket a sír márvány részére, és akkor ott el lehet egy kicsit időzni. Hogy így visszanézek, azt láttam, hogy éppen a fiúk adnak hálát, és becsukott szemmel ott imádkoztak, és a lányok már túl voltak rajta, és mutattam nekik, hát ott szem nem maradt szárazon tényleg. Az, hogy hát igen, hogy tulajdonképpen hívővé, igazán hívővé, Szent Antal tisztelővé vált az osztály, az valószínű.
1: Téged mi fog meg leginkább Szent Antal személyében, Szent Antal életében? Van-e olyan mozzanat, ami különösen is fontos a számodra?
2: Nekem az volt megdöbbentő, hogy olyan messziről, ugye akkor az egy nagy távolság volt Portugália, ugye Lisszabon felől közelíteni Assisi felé, hogy eltökélt szándéka volt egy időben, hogy eljut Szent Ferenchez. De akkor belekerült egy nagy viharba, és azt sem tántorította el, és ment, és a végén eljutott Szent Ferenchez, és hát őt kérte meg ugye Ferenc, hogy tanítsa a testvéreket, hiszen tanult és biblia ismerő ember volt. És ez a kitartás és a tanulás az, ami megfogott, és gondoltam, hogy ez is át kell, hogy jöjjön a gyerekek felé. Hát aztán ugye a legendák, amik így köré szövődtek, hogy segít a lehetetlen helyzetekben, vagy az elveszett dolgokat megtalálni. Mi ezt meg is fogalmaztuk kétféle módon is, a csodáit és a vele kapcsolatos legendákat. 5-ben csináltunk egy ilyen közös festést, hogy az udvarra kitettünk egy állati nagy vásznat, egy ilyen 2x1,5 méteres vásznat, és akkor mindenki kapott festégeket, és lehetett ráfesteni. És akkor rákerült a halak csodája, ugye amikor az emberek nem hallgatták meg a prédikációt, jó, akkor a tenger felé fordult, és akkor a halak kikukucskáltak a vízből, és akkor prédikált nekik. Na ez volt rajta a festményen többek között. Aztán, mikor 6-ban heraldikát tanultak Töriből, akkor elkészítették az osztálynak a címerét, ami ugye a Ciszter címerbe belefogalmazott Szent Antal osztály címer lett, és akkor még oda fölírtuk az osztálynak a jelszavát, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, ami azóta is nagyon fontos, hogy imádkozunk egymásért, meg van miért.
0: Az elmúlt percekben Skublicsné Kerényi Csillával, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium egykori tanárával, Poskai Nóra beszélgetett.

0: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspökkel Berta Kata beszélget.
1: Püspök úr, a szentekre általában úgy tekintünk, mint olyan személyekre, akik valamilyen hősies módon élték az életüket, és tőlünk távol, nehezen követhető életmódot. A védőszentjeinkre sem nagyon gondolunk úgy, mint akikkel személyes kapcsolatba léphetnénk. Püspök atya hogyan tapasztalta meg Páduai Szent Antalt a saját életébe, a személyes életében?
2: Családomban én vagyok a harmadik generáció, amely hordozza, viseli Szent Antal nevét, és amely Szent Antalra, mint égi pártfogójára, védőszentjére tekint. Gyerekkoromban az első találkozás Szent Antallal nyilván az volt, hogy a templomban láttam az ő kedves és szép szobrát. Feltűnt, hogy a kis Jézust tartja a karjaiba, a másik kezével kenyeret nyújt. Nem értettem a gesztust, kinek nyújtja a kenyeret. Szüleim megmagyarázták, és lassan megértettem, hogy az Isten szeretetének ajándékaként kapta azt a kegyelmet, hogy látomásban, belső élményben a gyermek Jézust karjaiba tarthatta, és a szegények felé a szeretetet nem csak hirdette, nem gyakorolta. Ez közel volt hozzánk, gyerekekhez, mert az én szüleim is ezt a gesztust gyakorolták. Mi is szegények voltunk, de voltak nálunk is szegényebbek, és azokon próbáltak segíteni, és ebbe a munkába belevontak bennünket is. Szent Antalnak ez a gesztusa így egészen konkrét értelmet nyert az életemben. Később megismertem kamaszként Szent Antalnak az életét, aki az ágostonos rendi szerzetből, amelynek a pápa is tagja, Leó pápa, a ferences rendbe lépett át. Az indította őt erre a változásra, hogy látta a marokkói ferences vértanúknak a erekjeit hazahozni, földi maradványait hazavinni, és ez úgy megragadta az ő fiatal lelkét, hogy ő is a vértanúság után áhítozott, és azt kérte, hogy hadd menjen ő is Marokkóba. El is indult volna, de egy betegség megakadályozta őt ebben, aztán vihar is jött közbe, mint annyiszor máskor, és az életútja másfelé ment. Az biztos, hogy imponáló volt nekem, mint kamasznak, az a élet, amelyet az Istenért oda akart adni, egészen az egyházban. És ez a gesztus, ez megragadta az én gyerek lelkemet, az én kamasz lelkemet, érlelődött ekkor már nyilván bennem is a papi hivatásnak a érzése, segített ebben Páduai Szent Antal. Aztán később már a teológián imponált az ő hatalmas tudása, az a megértés, amellyel Isten és ember felé tudott fordulni, és megértette az Isten kinyilatkoztatott titkait, szeretetének nagyságát, és megértette azt, hogy hogyan kell ezt az emberek felé továbbadni, és az embereknek elmondani. Mint pap láttam Szent Antalban azt a példaképet, aki csodálatos tehetséggel tudott prédikálni. Egészen kivételes adottsága volt ehhez, és ez az Isten ajándéka volt. Tudtam, hogy kell imádkozni, kell kérni Istentől az ajándékot, hogy aminek üzenetét rám bízta, azt képes legyek továbbadni, azt valamiféle módon próbáljam meg másokkal is megértetni. Isten igéjét hirdetni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és mindenféle módon, mindenféle lehetőségben. Érdekes volt élete vége is, amikor 35 év volt az ő élete, de az utolsó éveiben visszahúzódott a világtól, már nem akart tanítani, már nem nagyon vállalt prédikációkat, lelki gyakorlatokat, visszahúzódott a világtól. Most, amikor én nekem is ez a életszakasz következik, amikor visszahúzódok lassan a világi feladatoktól, vagy a világban betöltött feladatoktól, ismét azt látom, hogy az én védőszentem elkísér ezen az úton, az ő élet példájával tanít engem ebben az utolsó szakaszban is az életben.
0: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspökkel Berta Kata beszélgetett.
3: Szelíd és kegyes Jézus, aki dicsőséges hitvallódat páduai Szent Antalt a csodák ragyogó fényével sugároztat körül, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemei által meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

0: Elhangzott a Szentek nyomában. Az összeállítást készítette Hámori Kinga, Berta Kata, Balázs Zsanett és Poskai Nóra. Közreműködött Nagy György András, valamint Fülöp Tamás. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Werner Eszter nevében is búcsúzik a műsorvezető Tóth Zsófia.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsora hangzott el.

0: katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a legutóbbi adásunkban tett kitérő után, amikor Oswald von Nellbreuningról, a modern katolikus társadalom tudomány nagyöregéről emlékeztünk meg, most térjünk vissza a 930-as évek végéhez a társadalmi tanítást kibontakoztató pápai megnyilatkozásokhoz. Ha mai adásunknak külön címet akarnánk adni, azt is mondhatnánk, hogy ezúttal egy elmaradt körlevélről lesz szó, hiszen a 11. Pius Péter székében 39-től követő 12. Pius pápa, bár élénk figyelemmel kísérte a politika, a társadalom, a gazdaság világának alakulását, és számos alkalommal sokféle formában nyilatkozott közéleti kérdésekről, de a Rerum Novarumhoz, vagy a Quadragesimum Annóhoz hasonló, a társadalmi tanítás egész rendszerét tárgyaló megnyilatkozást nem adott közre. Ahogy azt már korábban mondtuk, 11. Pius pápaságának a nagy gazdasági világválságot és a Quadragesimum Annó kezdetű körlevelének megjelenését követően az európai diktatúrák, a bolsevizmus, a fasizmus, a nemzeti szocializmus veszedelmével kellett szembenéznie, amelyek eszméi és gyakorlata nem pusztán a keresztény hitre és eszményekre, de az európai kultúra és értékvilág egészére is baljós árnyat vetettek. Ilyen körülmények között természetes, hogy az egyház tanításában is a hatalom, az állam, a nemzetközi rend kérdései kerültek előtérbe, háttérbe szorítva a tőke és munka, a gazdasági és szociális rend formálásának kérdéseit. Maga 11. Pius egy közelgő világméretű háború kirobbanásának árnyékában, élete utolsó esztendejében egy Hitler diktatórikus uralmának agresszivitását, a keresztény értékekkel való szembefordulását, egyént és civil társadalmat a hatalom és a hamis ideológia eszközeivel bedarálni igyekvő agresszivitását és durva rasszizmusát elítélő körrevél megfogalmazását fontolgatta, ám ez a dokumentum a Szent Atya 39 márciusi halálával puszta terv, szándék maradt. A vészterhes történelmi helyzet árnyéka kezdettől nyomasztóan nehezedett utódára az új pápára, 12. Piusra is. Eugenio Pacellinek szentszéki diplomataként, németországi nunciusként, bíboros államtitkárként, trónra lépés előtt már bőségesen adódott alkalma tapasztalatokat szerezni a nemzetközi konfliktusok, az állami önkény, a gazdasági légvárépítés és a szociális demagógia világában. Így válhatott szilárd meggyőződésévé, hogy a világ bajainak fő forrása az Isten által megszabott természet törvény útjáról való letérésben, a hatalom az erőszak imádatában és hamis emberi törvényeknek, ideológiáknak a gazdaság és a társadalom egész világára rátelepedő jogtipró közhatalomnak a bálványozásában van. Trónra lépése különösen vészterhes történelmi pillanatban a II. Világháború előestéjén történt. Uralkodása első éveiben ez szabta meg főpásztori működésének irányát, és ez tükröződött abban is, hogy egyházfőként Izaiás próféta szavait választotta, opus justitiae pax, a béke az igazság gyümölcse jelmondatául. Amikor a pápa első summi pontificatus kezdetű körlevele 39. októberében megjelent, már tartott a II. Világháború, amelynek első felvonásaként a német és szovjet csapatok kétirányú csapásai alatt, amelyeknek Anglia és Franciaország tétlen szemlélője volt, néhány hét alatt elbukott Lengyelország, és világossá vált az is, hogy az egyház legfontosabb küldetése ott és akkor nem a munkásság nyomorának enyhítésére, vagy az állam szerepének józan megfontolására buzdítás és figyelmeztetés, hanem a béke, az emberi élet és méltóság védelmezése. Ez az óra, amelyben eljut hozzátok körlevelünk, tisztelendő testvérek, nem egy tekintetben valóban a sötétség órája, amelyben az erőszak és békétlenség szelleme mérhetetlen fájdalmat zúrít a világra. Egyes népek már belezuhantak a háború gyilkos zuhatagába, pedig még csak a szenvedések kezdetén állnak, és már is ezer és ezer családban a halál és az árvaság, a gyász és a nyomor lett keserű vendég, mondja a Szent Atya Summi Pontifikátus bevezetőjében. Ebben a programadó körlevélben 12. Pius az államnak, mint a társadalmi rend és béke, az igazságosság, a méltányosság és a szabadság biztosítására hivatott intézmények a csődjét teszi diagnózisa kiinduló pontjává, és ennek az okára keres magyarázatot, amikor így fogalmaz. Általánosan ismert tény, hogy az államot sújtó bajok első és legmélyebb forrása az erkölcsi megbízhatóság általános szabályainak kerek megtagadása és elvetése, mind az egyes emberek magánéletében, mind magában az államéletben, a népek és nemzetek között fennálló kapcsolatok rendszerében. A természettörvényt nyilvánvalóan a megvetés és feledés fedi be. A gondolatmenet folytatása szerint az az államhatalom, amely 13. Leó szerint még a magánönzés csillapításának és a méltányosságon alapuló társadalmi békének, a tőkés és a munkás közötti megbékélés és méltányos egyensúly megteremtésének lett volna az eszköze, azóta olyan senki alá nem vetett jogokat bitorol, amelyek egyedül a teremtőt illetik meg, hogy a rend, a béke és az igazságosság céljairól megfeledkezve saját önös érdekeit szolgálja. Ebből az államnak az egyénnel és a társadalommal szembeni túlhatalmából adódik azután az az elképzelés, amely csak nem korlátlan hatalmat tulajdonít az államnak, nem csak a nemzetek belső életére és gyarapodásuk növekvő szabályozására nézve válik veszelmes tévedéséhez, hanem a népek kölcsönös viszonyainak is kárt okozva, mivel gyengíti azt az egységet, amellyel az összes államok egymással össze kell tartozniuk. A népek jogait elejüktől és szilárdságukról megfosztja, utat készít a mások jogai megsértéséhez, nagyon nehézzé téve a békés, nyugodt együttélést. Az utóbbi időben tehát annak a három szereplős társadalmi és gazdasági rendnek a válsága és torzulása figyelhető meg, amelyet a rerum novarum óta tőke és munka egymásra utalt, bár sok vonatkozásban ellenérdekelt szféráiként és a felek közötti harmóniát megteremteni rendelt államhatalom irányító és ellenőrző szerepvállalásaként írt le a társadalmi tanítás. E tekintetben 12. Pius igen világosan fogalmaz. Az állam azt a nagyon nemes feladatot teljesíti, hogy a nemzet életében az egyesek magánkezdeményezéseit és tetteit ellenőrizze, helyes mértéküket megállapítsa, és azokat előmozdítsa, és mindenki közös javára az odaillő módon irányítsa. Ez pedig nem valakinek az önkénye, és nem csak a társadalom evilági boldogulása, mint elsődleges szempont határozza meg, hanem inkább az ember természetes tökéletesedése, amelyet hozzám érten elő kell segíteni. A legfőbb teremtő az államot, mint eszközt és védelmet erre a célra rendelte. A Summi Pontificatus gondolatmenete szerint a társadalom és a világrendjét felforgató új konfliktus fő oka éppen az állam szerepének a keresztény eszményekkel és természetjogi normákkal ellentétes átrendeződése. 13. Leó a szabad versenyes kapitalizmusnak a haszon szempontja által vezérelt világában az állam gyengeségét, irányító szerepének erőtlenségét rótta felhíba gyanánt. 11. Pius a Quadragesimo annó lapjain már világosan kimondta, hogy a gazdaság, mint a liberalizmus elvei szerint önszabályozó rendszer nem képes biztosítani a szociális igazságosság megvalósulását, ám óva intett attól, hogy a gazdasági élet szereplőinek jogosítványait egy fölébük terpeszkedő erős állam vonja teljes egészében magához. 12. Pius 39-ben ehhez már csak azt tehette hozzá, hogy az előre látott baj bekövetkezett. A totális állam magát korlátlan hatalommal és jogokkal felruházva úgy teremtett gazdasági rendet és szociális békét, hogy kényszeregyességet diktált a tőke és a munka világának konfliktusában, azok ellentétes érdekeit azonban ezen az úton államérdekké emelve a társadalom orvoslásra váró belső konfliktusaiból, azokat a nagyvilág színparára terelve nemzetek közötti világméretű ellentét és viszályá formálta.

0: háborúval minden elveszett. 41 májusában volt a Rerum Novarum kiadásának 50. évfordulója, alkalom arra, hogy a Szent Atya körlevélben emlékezzen 13. Leó enciklikájára, és új szempontokkal gazdagítsa a társadalmi tanítás építményét. Ám 41 májusában még javában tartott az angliai légicsata, folyt a tenger alatt járó háború, a vert Franciaország javarésze német megszállás alatt állt, éppen véget ért a harmadik birodalom balkáni hadjárata, és a német hadosztályok gyors ütemben csoportosultak át, támadásra készülve a Szovjetunió nyugati határainak vonalára. Ebben a vészterhes pillanatban 12. Pius úgy ítélte meg, hogy a háború, a vele járó gazdasági konjunktúra, a hadgazdaság virágzása, a társadalmi és gazdasági gondok átmeneti szőnyeg alá söprése és a nacionalista indulatok felkorbácsolása idején nem a gazdasági rend és a szociális kérdés, hanem a béke ügye az, amiről nyomatékosan szólnia kell. Így a Rerum Novarumról a pápa csak röviden emlékezett meg 41 pünkösdjén tartott rádióbeszédében, a következő háborús esztendőkben pedig rendszeressé vált a világ nyilvánosságához eljutó karácsonyi rádióbeszédeit választotta közéleti megnyilatkozásai a béke, a társadalom és a világ dolgait érintő véleménye kinyilvánításának formájává. 39 karácsonyán a nemzetközi jogról és az államok közötti kapcsolatoknak normált szabó erkölcsi elvekről, pontosan azok sérelméről beszélt, beszédének hátterét Lengyelország német csapatok által néhány hónappal korábban hadüzenet nélküli hódító szándékú leruhanása adta. Gondolatmenetének alapja itt is a természetjogi elvek figyelmen kívül hagyásának kárhoztatása volt, amelynek okai között nagy nyomatékkal szólt a liberalizmusnak és a gátlástalan vadkapitalizmusnak az egész emberiséget igazságtalanságba, versengésbe, ellenségeskedésbe taszító mohóságáról. Második háborús karácsonyi beszédének középpontjában már nem a világégés okainak fürkészése, hanem az egyház béke szolgálatának gyakorlati lépései álltak. Különösen a civil lakosság szenvedéseivel, a hadifoglyok sorsával foglalkozott. Ebben az időben már ismét működött, hasonlóan az első világháború idejéhez, a Szentszék hadifogoly kereső tájékoztató szolgálata. Segítette ezt a munkát, hogy a Vatikán nemzetközi jogi értelemben a szigorú semlegesség mellett kötelezte el magát, a szemben álló felekkel fennálló diplomáciai kapcsolatai viszont lehetőséget adtak a széleskörű jó szolgálati tevékenység folytatására, sőt, a pápa reményei szerint a hadviselő felek közötti békeközvetítésre is. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Madarasi István kiállítás nyílt Budapesten. Szombattól látható a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerűen.

0: Szerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbált Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Június 17-én a budapesti Semmelweis szalonban tartották Madarasi István Kossuth Díjas nemzetközi hírű ötvös és szobrászművész legújabb A lélek által című kiállításának megnyitóját. A megnyitó néhány mű kivételével az elmúlt 2 hónapban készült alkotások láthatók. Hitből és élményből táplálkozó műveiben harmonikus, természetes egységben jelenik meg a föld és az ég, az ember és teremtője, közölte a Magyar Kurír. Művei nem csupán tárgyak, hanem csendes vallomások a teremtésről, a hitről és az ember méltóságáról, lelket alkotva, lelket megálmodva, lelket égetve a tárgyakra. A művész így fogalmazza meg ars poétikáját. Csak akkor válik a kép képé, a szobor szoborrá, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerül beléjük olvasztanom. Madarasi István a Lélek által című tárlata szeptember 15-éig látogatható Budapesten a Semmelweis szalonban. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festő legenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét mutatja be. A vendégek megismerhetik a képzőművész nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy méretű reprodukción megjelenik a legendás Guernica című festménye. Robert Capa fotói pedig izgalmas egyéniségét hozzák közelebb az érdeklődőkhöz. A tárlat második egységében azoknak a magyar művészeknek munkái láthatók, akik valamilyen módon hatással bírtak Picasso-ra, vagy személyes kapcsolatban is álltak vele. Így szerepelnek a tárlaton számos kiváló hazai alkotók, például Abba Novák Vilmos, Czóbel Béla, Csontvári Koszka Tivadar, Tihanyi Lajos vagy Márfi Ödön művei is. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
4: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Keckó Pállal fogunk beszélgetni, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének új püspöke, akit 2026. február 28-án állítottak szolgálatba.
6: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
5: És egy rövid imával, hogyha kezdhetnénk.
6: Imádkozzunk. Szerető mennyi atyán, köszönjük, hogy minden helyzetben eléd borulhatunk, és kérhetjük a te megsegítő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondot van ránk, kísérsz bennünket életünk minden percében. Ezen a mai alkalmon is így vágyunk a te jelenlétedre. Küld el lelkedet, az veszesse gondolatainkat, azt egy áldottá ezt a mostani találkozást, beszélgetést. Ámen.
5: Amen. Kedves püspök úr, hitről, életről, szentírásról szeretnénk beszélgetni, az ön életéről, megtérésről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással önre. Kérem, meséljen nekünk.
6: Röviden bemutatkoznék, illetve hát a családi hátteremről mondanék néhány szót. Egy kis Nógrád vármegyei településről származik a családunk, Ősagárról. Ez egy szintiszta evangélikus falu, alig 300 lakóval. Most egy kicsit már változtak az arányok, de tényleg amikor megszülettem, hát akkor ez teljesen állt, és egy nagyon elkötelezett templomba járó családnak vagyok a sarja. A szüleim nekem és a nővéremnek is ezt a példát és ezt az utat azért megmutatták, hogy vasárnap teljes természetességgel voltunk ott ebben a közösségben. Nem sokkal később Vácra költöztünk, de ott is a helyi gyülekezetbe betagozódtunk, és teljesen természetes része volt az életünknek. Ez a hitünknek a gyakorlása, az imádság, de egyáltalán az, hogy ott vagyunk egy keresztény közösségben, ahol a feladatokat vállalunk. Ez a nagyon jó alap, nyilvánból a szempontból nagyon fontos volt, hogy amikor már középiskolás lettem, és egy kicsit már kerestem a helyemet ebben a világban, egy ottani nagyon jó ifjúsági közösség ebben a helyzetben megtalált, mondjuk így, vagy az Úristen megtalált rajtuk keresztül, mert megvoltak ezek az alapok, amiért nagyon hálás vagyok, de igazából igazán személyessé ebben a körben vált az Isten kapcsolatom. Értettem meg, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, és ennek a körnek a szeretete, egymás felé fordulása, a közös imádságok, igeolvasások, éneklések, szolgálatok tényleg ilyen magával ragadó módon szippantottak be, és aztán ennek lett az a, mondjuk így a következménye, hogy én nagyon hamar éreztem azt, hogy nekem van egy küldetésem, hogy ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, amit én ott megkaphattam, másokkal is megosszam. És hát ez indított el a lelkészi pályára, ez az élmény igazából. Azt gondolom, hogy ez minden hívő embernek az élménye, de vannak nyilván olyanok, akik élethivatásul is kapják ezt, és így indultam a lelkészi szolgálatba.
5: Azt olvastam, hogy önnek kiemelten is fontos a gyülekezet, a testvéri szeretet.
6: Ez így van. Ez bizonyosan abból is adódik, hogy amikor az ember úgy keresi önmagát, az életének az értelmét, és aztán rátalál egy igazán szeretetteljes befogadó közösségre, és ezen keresztül rátalál a mindenható Istenre, az egy tényleg egy hatalmas életfordulat ennek a befogadása, megértése és az ezzel való élés. És az a közösség, ahol majd 20 évig szolgáltam, ez a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is, valahogy Isten így terelgetett engem, illetve a feleségemet, családomat, hiszen azért róluk is szólok. Feleségemmel az egyetemen találkoztunk, nyilván az Evangélikus Egyházban női lelkészi szolgálat is van, és ez valahogy egy nagyon jó a házasság, de munkakapcsolat is, vagy szolgálati kapcsolat lett, 3 gyermekünk született, és alapvetően ez a Budaegyvidéki gyülekezet egy ilyen nagyon családias közeg, abból a szempontból, hogy, hogy mindenki mindenkit ismer. Ennek hangsúlya van, hogy valamilyen hétközi csoportba, gyülekezeti csendes hétvégére mindenki elmenjen, betagozódjon, és amikor elmegy egy vasárnapi istentiszteletre, az egy teljesen tipikus helyzet, hogy fél óra, háromnegyed óra múlva még ott állnak a templomkertben a hívek, beszélgetnek, a gyerekek ott futkosnak, de ismerjük egymást, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon fontos körülménye minden keresztény közösségnek, hogy egy ilyen családias, személyes hely legyen.
5: Igen, mert oda a gyerekek is be tudnak kapcsolódni például.
6: Valóban, és hát nyilván egy kicsit a mi helyzetünkből is fiatal családosként azért adta magát, hogy ezzel a korosztályon nagyon hamar sikerült egy jó kapcsolatot kiépíteni, illetve sikerült hitoktatáson így úgy amúgy ott a környezetünkben újabb és újabb családokat meghívni, és azért az nagyon jó érzés, amikor valaki azt mondja erről a közösségről, hogy nagyon megnyugtató látni a korfát, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden generáció képviselteti magát, hogy ez milyen jó. Így egy keresztény közösség például ebben is egy hatalmas élmény, hogy az idősekkel milyen jókat tudunk beszélgetni, és az idősek is élvezik, megfiatalodnak a fiatalabbaknak a jelenlététől, gondolataitól, és ez úgy teljes természetességgel tud megvalósulni, nagy öröm. Jó közösségnek van vonzereje, és hogyha ezt fel tudja mutatni egy keresztény közösség is, azt a pluszt, ami egy olyan töbletünk, ami a mindenható Istennel való kapcsolatunkból fakad, ennek az öröméből, biztonságából, akkor az egészen bizonyosan hat, és ez mások számára is vonzóvá tud lenni. Minden felekezetnek megvannak azok a bizonyos értelemben elkészített anyagai, ami a hívők kegyességében, vagy a mindennapi életében ilyen jó kis támpontot jelentenek, és nekünk van egy bibliaolvasó útmutatónk, ami egy ilyen biztos forrása a napjaimnak. Minden napra van egy ó és egy új szövetség ige, illetve még egy-egy ige szakasz, egy reggeli, meg egy esti kijelölve. De amit nagyon értékesnek tartok, ez már egy sok éves kezdeményezése a felekezetünknek, hogy minden egyes naphoz valamelyikünk, lelkész kollégák, és ez mindig előre készül el ez az anyag, egy áhítatott ige magyarázatot készítünk. Ez tényleg egy nagyon rövid, egy ilyen 2-3 perc alatt elolvasható anyag, és ez egy nagyon fontos alaphangja a napjaimnak. Alapvetően arra nagyon törekszem, hogy ez legyen az első hang, ami úgy mindent meghatározni az egyházi ügyek, vagy a hírek, vagy a politika, vagy egyáltalán bármi más, hanem valahogy szükségünk van arra, hogy az élő Isten így megszólítson bennünket, és ő állítson pályára bennünket a napnak az elején. Ehhez egy imádság is kapcsolódik, szóval, hogy az Isten igéje az egy csodálatos dolog. Volt egy professzorom az egyetemen, ószövetségi professzor, aki minden évben végigolvasta a Bibliát, és minden évben vett egy új Bibliát, és mindig aláhúzta azokat a részeket, amelyek számára újak. És még 70-80 évesen is mindig talált olyan részt, amit vagy megértett, vagy valami újat mondott, és ez tényleg egy olyan gazdagság, és egy olyan kifogyhatatlan, éltető forrás kell szerintem, és nagyon csodáltam őt, én magam nem vagyok ennyire fegyelmezett és szisztematikus, mint ő volt, de valahogy az ő példája azért úgy aláhúzta ezt a gondolatot, hogy ugyanaz az ige, ezt ige hirdetőként mondom, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt egészen más gondolatokat hoz elő, és másképp hoz egy aktuális üzenetet számomra. Először az ember mindig magának prédikál, kicsit magunkon szűrjük át, és aztán osztjuk, vagy adjuk tovább ezt a gyülekezet felé, és ez tényleg annak a veszélye, hogy ezt az ember megunna, és ez tényleg még a legismertebb jézusi példázatokból, és mindig van valami olyan kis részlet, amit még úgy az ember nem figyelt meg, hogy amivel még mélyebben érzi az üzenetét, úgyhogy ez nagy élmény.
5: Igen, és az ige él. Abszolút. Én most 3 embert ismertem meg nemrég, mind a 3-an úgy tértek meg, hogy a Szentírást olvasták. Nem hívőként, csak mint irodalmi művet.
6: Megdöbbentő. Illetve hát igen, ez a tapasztalat, hogy ez nagyon jó amúgy ez a magyar kifejezésünk, mert úgy benne van az a dinamika, hogy ez nem egyszerűen csak egy Isten szava, vagy tényleg az igében ez a dinamizmus valahogy nekem, a cselekvés, történés, létezés, hogy ez valóban így dolgozik az emberben, és hát a hívő emberként is ez egy olyan nagy öröm, amikor úgy erre újra rácsodálkozunk, hogy ennek valóban van ereje is, és hát ezt jó újra és újra megerősítésként megélni a saját életünkben, de látni mások életében is.
5: Kamasz, illetve nagy kamasz gyermekei vannak. Uh-huh. Sikerül együtt imádkozni velük? Mert azért ez egy nagy kihívás általában.
6: Igen, valóban az, és
5: ha szabad ilyet kérdezni.
6: Teljesen. Két egyetemista gyermekem van, 21, illetve 19 évesek, illetve 16 éves a lányunk. Nyilván ez lelki, a lelkész család életében azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy őket hogyan vezessük be egy ilyen szituációba, a gyülekezeti életbe, de egyáltalán az Isten kapcsolatba. És hát nagyon hálás vagyok a mindenhatónak, valahogy ők olyan szépen belesimultak ebbe. Olyan természetesnek vették, hogy nekünk ez a hivatásunk, hogy mi ott élünk a gyülekezetben, és hogy ők ennyi ember körül forognak, és hát nagy örömünk az, hogy alapvetően ők ebbe a közösségbe betagozottak. Tehát ők már nem egyszerűen azért, mert elvárják, vagy hát a lelkész családnak azért jó példával kell előjárni, hanem látjuk azt, hogy ők valóban tudatos, elkötelezett hívő emberek. Nyilván ezért imádkoztunk, meg próbáltunk mindent megtenni, de azért az emberben van egy nagy hála is az iránt, hogy valahogy ők olyan impulzusokat tudtak kapni, valahogy úgy élték meg, mert ezt az egészet, hogy ez nem fordult az ellenkezőjére. Azért ilyen történeteket is néha hall az ember, amikor mondjuk egy lelkésznek valahogy egy közösséggel nem jól siker, vagy a viszonya nem jól alakul, hogy ez hogyan terhelődik le egy család életére, hogyan terhelődik rá akár Isten kapcsolatra is ez
5: vagy
6: a nehézség.
5: Vagy akár túl sok is tud lenni a gyerekek.
6: Vagy az, hogy a szüleiből mennyit kap, és hogy igen, vagy hogy, és mondjuk ebben tényleg ez is egy nagyon fontos, én a mai szülők számára is ezt a szívére helyezném, hogy mi ebben próbáltunk nagyon ilyen mértékletesek lenni, tehát hogy egyfelől magától értetődő része volt, hogy egy vasárnap, vagy egy gyülekezeti alkalmon ott vagyunk, de voltak olyan, és ez nagyon tudatosan azért így megfogalmaztuk, hogy szabad hiányozni, volt két gyermekem is komolyabban sportol, hogy ezt is elfogadtuk, és nem erőltettük túl ezt a dolgot, hanem vagy lehetett nagyon fáradt valaki, és most, hogyha egyszer nem jön el egy vasárnap istentiszteletre, nem dől össze a világ. Úgy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és szerintem ez a fajta, hogy is mondjam, óvatosság, vagy bölcsesség, ez egy mai hívő keresztény család életében is fontos, hogy ez egy szeretetteljes terelgetés legyen, és ne egy ilyen ráerőszakolása valaminek, mert az Istentől ez teljesen távol van, hogy akár magát ránk erőszakolná, vagy hogy ezt ilyen túlzottan vehemesen tegyük. Kell ebben szerintem egy rend is, tehát, hogy, és tényleg azt is fontosnak éreztük, az, hogy ez mi magunk is így nőttük föl, én is és a feleségem is, hogy ott vagyunk a templomban, tehát ez a kiindulási pont, de azért vannak helyzetek, amikor el szabad térni, és legyenek erre a gyerekek is felszabadítva, vagy érezzék azt, hogy ez nem egy kötelező valami, hanem ez egy személyes kérdés.
5: Timothy Radcliffe, angol domonkos atya, akit püspökké szántálták, írt egy könyvet, és van benne egy ilyen rész is, hogy édesanyja ébrezgeti a fiát, egy kisfiam, kelj föl, á, mama, nem akarok, de kelj föl, kisfiam, vasárnap van, menni kell a misére. Jaj, mama, muszáj, de hát kisfiam, hát te vagy a püspök, menned kell.
6: Hát igen.
5: Nem tudom, hogy ez gyakorlatban az életben mit jelent, hogy hogyan is készül az Isten tiszteletekre, milyen szerepe van ebben a csöndnek?
6: Az egészen bizonyosan azért egy nagy kihívás minden pap vagy lelkész életében, hogy azért úgy kell kiállni egy közösség elé, hogy ő neki ebben egy lelkesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak helyesen, Isten eszközei vagyunk, de hogy ne legyünk akadályai annak, hogy az ő szava, üzenete eljusson az emberekhez. És valóban ehhez van egy bizonyos értelemben egy ilyen elvárás is, és ez azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy amikor valaki elmegy egy vasárnap egy templomba, ott szeretne kapni. És a másik oldalon lelkészként, babként azért ez egy hatalmas nyomás is a vállunkon, hogy ehhez megtaláljuk azt az utat, hogy jó eszközök lehessünk az Isten kezében. És amikor az ember úgy megérkezik, és azért vannak ilyen élményeim is egy nagy ünnephez, hogy már mi is elfáradunk, hát a nagy hét nagyon sok plusz feladatot jelent, vagy advent karácsony előtt, és amikor eljön az ünnep, azért nagyon sokszor van az emberben az, hogy már nem csak a gyülekezet tagjaink, mert ez például az évvége az mindenkinek egy nagyon, de de lelkészként, papként is már úgy elérkezünk az erők végéhez, és hát akkor kéne a legerősebben és legnagyobb tűzzel megszólalni. Azért ebben van kihívás, úgyhogy ezzel a történethez tudok csatlakozni, ha őszinte akarok lenni, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy hát most nagyon nehéz.
5: Hát ez munka is.
6: Ez munka feladat, is, ez szellemi igen. munka is, nyilván felkészülni.
5: Egy de fizikailag, és hát akár beteg az ember, akár mi, hát igen, a lelkész
6: igen,
5: megy.
6: Igen, menni kell, tehát az nagyon nehéz, vagy tényleg ameddig tudunk még beszélni, meg olyan állapotban vagyunk. De évek alatt azért az ember számára kialakul mondjuk egy istentiszteletre való készülés, vagy egy igényhirdetésre való készülésnek a rendje. És nekem azért az lett a kicsit a munkamódszerem, hogy a hét folyamán azért számos alkalmat ehhez adjak. Tehát, hogy nyilván van egy olyan rész, amikor az ember végigolvas szentírási részeket, istentiszteleti rendet, liturgiát, és utána hagy időt arra, hogy ez az egész úgy átszűrődjön rajta, hogy azért azok a súlypontok, aktuális üzenetek előjöjjenek, és erre mindig jó, ha hagyunk időt. És ez tényleg azt gondolom, hogy ebben egy séta is, vagy akár egy utazás, amikor van egy fél órám arra, hogy egy kicsit úgy végig gondoljam azt, hogy mi mindenre készülünk, mit olvastam, újra elővegyem azt az igét, és ez valóban egy ilyen imádságos csend, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy úgy valahogy ezek a súlypontok, gondolatok előjöjjenek benne. És általában én azt éreztem, hogy ha ezt mondjuk a hét elején meg tudom tenni, és azért mivel ez úgy jól bevált, és többször foglalkozom inkább kicsit vele, és mire mondjuk szombaton eljutok oda, hogy most már megírom, mert leszoktam szó szerint írni az igehirdetéseimet, addigra azért már úgy megvannak a főbb irányok, és maga tényleg a megszövegezés az már tényleg azért rutin feladat ebben az értelemben. Az érdekes mindig az, szerintem igehirdetőként, és szerintem ezzel a pap testvérek is így vannak, hogy az ember úgy szólaljon meg, hogy az értsük jól, hogy a mi számunkra is érdekes legyen, vagy hogy az az újszerűség, amire mi rácsodálkozunk, az átragadjon a híveinkre is, hogy hú, találtam valami olyan részletet, ami ideig, erről korábban is szót ejtettünk, amit ideig nem figyeltem fel, hogy legyen egy olyan aspektus, vagy egy olyan alapgondolat, vagy példa, nem tudom, ami úgy minket is lelkesít, mert az akkor szerintem áthat a híveinkre is.
5: Milyen igét hozott nekünk?
6: Lehet azt az igét hoznám először ide, ami a házasságkötésünknek egy ilyen nagyon fontos alaphangja volt, amire a feleségemmel együtt találtunk rá. Már akkor éppen végzősök voltunk az egyetemen, és azért az Isten igéjével foglalkozva ennek úgy általában is azt gondolom, hogy hangsúlya van, de hát számunkra különösen is. És azért ez egy nagy elhatározás, azért amikor két ember elindul, és nyilván egy fölhálás azért, hogy Isten egymás felé vezette őket, de azért kell a megerősítés, és így találtunk rá Ézsaiás 43-ban erre a szakaszra, hogy vízen kell, szállt én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Úgy megérintenek ennek az igének azért a szavai. Most is egy kicsit úgy az ember hangja belecsuklik ebbe, hogy azért Isten milyen, hogy mondjam, erővel, meg milyen nagy vigasztalással, meg bátorítással van ott az életünkben. És úgy pillanatra visszajött az érzés, amikor erre az igére rátaláltunk, és ami aztán rákerült a meghívónkra is, mi nem a szerelemmel kapcsolatos szép mottókat kerestünk, hanem ezt az igét raktuk, vagy éreztük ott, és hát ennek a bizonyságával, meg reménységével elindulni, azért az egy nagy ajándék, és azóta is, és olyan hálával tekintek vissza erre. Jézus mondja abban az imádságban, amelyet a tanítványainak adott, és nekünk is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igazából ebben mennyi pozitív töltet van, mert hogy ez nagyon sokszor ilyen lemondásként beszélünk róla, és hogy igazából tényleg ez egy ilyen személyes megtapasztalás, hogy az ember belegondol, hogy itt az Isten jó akaratáért imádkozom. Azért, hogy a napomban azt hajtsam még, amit ő velem kapcsolatban megálmodott. És hogy ez egyáltalán nem a lemondásról szól, hanem éppen az, hogy az ő álma, az ő terve velem kapcsolatban menjen végbe, és nyilván, hogyha még ezt kinyitjuk egészen az üdvösség összefüggésére, hogy itt azt mondjuk, hogy a mennyben és a földön, hát az Isten azért adta az ő fiát, és meg itt a földön is, az Isten akarata
5: de
6: az nem az, hogy...
5: csak az jöhet a földre is,
6: igen,
5: ami ott...
6: Igen. Sokat gondolkoztam ezen az ima részleten, hogy ez pontosan mit is jelent, és nagyon sokáig ennek számomra inkább egy ilyen negatív töltete volt, hogy amikor valami másként alakul az életemben, mint ahogyan szeretném, amikor valamire nagyon vágyok, de az nem adatik meg, abba bele tudjak nyugodni, vagy el tudjam fogadni az Istennek az akaratát, vagy azt az utat, amit ő velem kapcsolatban elgondol. De aztán végig gondolva ennek az imádságnak ezt a másik felét, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, rádöbbentem arra, hogy ebben mennyi pozitív töltet van, akár egy napnak az elején is, amikor elmondjuk, hiszen azt kérjük a Jézustól tanult imádságnak ezen részén, hogy Isten jóságos akarata menjen végbe a mi életünkön. Azért imádkozom, hogy tudjak jó házastárs lenni, szeretettel tudjak fordulni az emberek felé. Azt kérem tőle, hogy amit velem kapcsolatban megálmodott, annak lehessek a megvalósítója. És nagyon érdekes, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, ezt a gondolatot, akkor ebben ott látjuk az üdvösségünket, és hogy amint a mennyben, hogy az Istennek van egy terve, és van egy jóságos akarata, ő erre készített el bennünket, és húsvét után, Jézus feltámadása után ez különösen is hangsúlyos. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó szívvel mondunk erre, igent, és áment. És egy kicsit ez a személyes vonala, hogy bennem is ez hogyan formálódott. Tehát voltam az El Camino, nekem ez egy hatalmas élmény. Tehát, hogy sok minden...
5: Egyedül ment az El Camino-ra?
6: Először vagy? Igen, 40 éves korommal, igen. Aztán most már az egyik fiammal már voltam pár napra, úgy gondoltam, hogy kicsit érezze meg az egésznek a légkörét. És aztán most a másodikkal készülök. Tavaly mentünk volna, de sportol, focizik, és elszakadt a keresztszallagja egy meccsen, úgyhogy egy évre nem lehetett ilyenben részt vennie. Most már túl van a rehabilitáció. Most az a reménységünk, hogy júliusban újra egy hétre elmehetünk, és kicsit együtt lehetünk ezen a szent úton.
5: Nagy hatása lehetett önre, amikor egyedül ment, hogy most vissza akar térni?
6: Igen, valaki mondta ezt, hogy ez egy ilyen beimádkozott út. Tényleg úgy a hívő emberként azért egy templomba belépve úgy érzi ennek az erejét, hogy azért itt hány és hány Krisztus követő ember ment végig a maga kérdéseivel, küzdelmeivel, a hitét megharcolva. Hát már a bibliai alapja is megvannak az arándoklatnak, az arándok zsoltárokban, hogy úgy mentek a jeruzsálemi templomba a zsidó atyafiak, hogy énekeltek, imádkoztak, és valahogy ez a kettő készítették a lelküket az ünnepre, és valahogy ez egy ilyen nagyon jól bevált recept, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy csoda, ez nem kell utazni Spanyolországig. Nyilván, akkor 40 éves voltam, azért éreztem, hogy valami megújulásra lenne szükség. Nem mesélem el minden részletét, azért ezt előkészíteni, hogyan tud az ember egy fiatal családosként elszakadni a családjától egy hónapra, stb. De olyan szépen elrendeződött minden tényleg, és ezek ilyen jelek voltak, hogy nekem oda kell mennem. Sokkal könnyebben elrendeződött minden, mint sem én azt számítottam. És aztán, amikor ott voltam, nyilván a feleségem egy ilyen szép ajándékkal meglepett, hogy minden napra egy kedves baráttól valami jó kis útravalót iratott, és minden nap úgy kezdődött, hogy az igeolvasás mellett azért egy ilyen baráti, testvéri szó még ott valamit a lelkemre helyezett, úgyhogy már ez önmagában is szerintem el tudjuk képzelni, hogy milyen sokat ad. De az ottani találkozások is igazából, tehát hogy nagyon sokat formálta úgy általában az emberről való képe, mert nagyon pozitívan ez az út. Tehát, hogy
5: pedig annyi... nem csak hívő emberek mennek el erre az útra,
6: ez így
5: ugye?
6: Van, de egyre inkább ezt azért, mikor ott az ember egy szállásadóval beszélget, vagy azért gondolatot cserélünk, hogy igen, van ennek egy ilyen vonala, hogy ez régebben sokkal inkább spirituális, a hídgyakorlat szempontjából hangsúlyos út volt, és lett ennek most egyfajta ilyen divatja, vagy azért nagyon sok ember életében, kereső emberek életében is úgy ennek, hogy elvégzi a munkáját a mindenható. Volt is egy ilyen élményem, tényleg egy ilyen háttérből érkező fiatal gyógyszerész, 20 éves leányzó mesélte egy történetet. Leonban egy egyházi szálláshelyen voltunk, ahol ott a szerzetesek szerveztek egy kis tea délutánt, hogy kicsit beszámoljunk, hogy mit éltünk meg az úton egyáltalán. És ezen a beszélgetésen nagyon érdekes volt a benyomás, mert egy ilyen tipikus mai fiatalt képzeljünk el, meg annyit tetoválás, és tehát abszolút nem az a látszódott, hogy ő azért egy más környezetből jön. És amikor kérdezte őt a szerzetes testvér, akkor egy kicsit olyan kitérő választ adott az úttal kapcsolatos élményeiről, hogy hát milyen kedves ez a spanyol környezet, az emberek, mennyi macskával találkozik. És ez a szerzetes testvér egy kicsit úgy rápirított, hogy hát jó, de azért egy ilyen hosszú úton bizonyosan voltak azért ennél mélyebb lelki élményei is. És akkor egy kicsit így elfátyolosodott ennek a leányzónak a szeme, és elkezdte mesélni azt, hogy ő itt az úton megértette, vagy megérezte, és nem tudja megmondani, hogy Isten valóság is létezik. És a történet egyszerűen annyi volt, hogy volt egy nap, amikor nagyon-nagyon elkészült az erejével, nagyon fáradt volt, ment, és egyszer csak úgy érezte, hogy talán így meg kell állnia, talán legugolt, leült, és úgy érezte, minden ereje elfogyott, és meg nem tudja mondani, hogy honnan, de abban a pillanatban 2-3 zarándokot termett mellette, és ilyen nagyon nagy szeretettel ott is tápolgatták őt, itatták, segítették őt, és akkor azt mondta, hogy ő ebben a pillanatban ilyen minden kétséget kizáróan meg tudta, érezte, hogy Isten létezik, és nem tudja megmagyarázni, és egészen más háttérből jön, és nem tudja megmondani, hogy ez miért változott meg a szívében, de ő ezzel a bizonyossággal van itt jelen. És hát egészen megható, vagy megdöbbentő volt ez a történet, és ez mutatja éppen azt, amiről beszélgetünk, hogy sokan oda mennek, mert hallottak róla, mert most ennek van egyfajta ilyen divatja, vagy ez egy híres út, gyönyörű környezet, tényleg meg tudom erősíteni, vagy azért ezek egyszerűen már a természeti közeg, hogy az ember annyi szépet lát, meg ott van kint az ég alatt, a gyönyörű utakon, hegyen, völgyön, fennsíkok van, vonul, Pireneusok, hát olyan csodái a természetnek ezek, amik önmagukban is így az embert megérintik, de hogy tényleg azért történnek ilyenek is ezen az úton, és hát ez tényleg nagyon felemelő.
5: Azért elég csöndes maradt az út annak dacára, hogy járnak olyanok is rajta, akik nem Isten keresők?
6: Ez nagyon jó ebben az útban, hogy ezt lehet így úgymond szabályozni, tehát hogy van egy ilyen odafigyelés egymásra. Ez például a szálláshelyeken is megvan, 10 órakor lámpaoltás és szilencium, és vannak ilyen kimondatlan szabályok az úton, amit azért mindenki tiszteletben tart. Tehát az is, aki azért jön, hogy egy jó túrázom, vagy mint amilyen sportot lát benne, és szerintem ebből a szempontból is azért van egy ilyen, hogy egyfelől ilyen nagyon közösség ez egész, megdöbben az ember, hogy kicsit úgy vagyunk, mint egy iskolai közösségben, ahol úgy látásból ismerjük egymást, hogy ott simán meg lehet szólítani egymást, vagy hogyha velem is történt valami, elszakadt a cipőfűzöm, akkor egyből odalépnek, hogy segíthetnek-e. Az ember rádöbben arra, hogy ez egy ilyen nagy közösség, az úton lévünk nagy közössége. De hogy ebben lehet külön is vonulni, és nekem is voltak olyan napjaim, amikor teljesen egyedül mentem, aztán vannak olyan pillanatok, amikor valaki úgy mellénk szegődik, amikor talán már vágyunk is arra, hogy egy kicsit beszélgessünk, és hát az meg tényleg egy különleges tapasztalat az útnak, hogy az ember egy-egy este, amikor leül, általában olyan helyeket kerestem, egyedül voltam, ahol mondjuk valamilyen vacsoraférével is szolgáltak, és hát leülünk egy asztal köré, és minden földrészről van ott egy résztvevő. Tehát Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, nyilván európaiak, spanyol, francia, olasz, koreaiak, japánok. És hát ez egy nagyon különleges asztalközösség, és azért előkerül, és itt, hogy ki miért van itt. És azért még olyan esetekben is, mikor elmesélte például egy cseh hölgy, hogy ő azért van ott, mert az édesapjának nagy vágya volt, hogy eljöjjön erre az útra, és aztán megbetegedett és elhunyt, és ő megfogadta, hogy az édesapja helyett. Szóval, hogy azért olyan történetek vannak, vagy valaki tényleg a munkája, vagy egy családi, vagy párkapcsolati krízis, vagy egyáltalán keresi a helyét ebben a világban, szóval, hogy még abban a olyan összefüggésben is, hogy nem feltétlenül hívő emberekkel beszélgetett valaki, de hogy van azért egy minősége az ottani jelenlétnek. Tehát akik oda mennek, azért olyan emberek szerintem, akikben talán van egy nagyon mélység úgy általában az élet és annak a kérdései felé, és megkockáztatom azt is, hogy talán a hit vagy az Isten dolgai felé is, még hogyha ezt ők még talán nem is tudják.
5: Két kérdésem lenne, hogy esetleg hozott-e szentírás részt ezzel az úttal kapcsolatban, a másik pedig, hogy sikerült megújulnia, milyen hatással volt önre az El Camino?
6: A 25. Zsoltárban van egy ilyen mondat, hogy utaidat, Uram, ismertesd velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ennek az útnak egy hatalmas ajándéka az, hogy az embernek mennyi ideje van imádkozni. Eltelhet úgy egy nap, hogy egy pár beszéd zajlik köztem és a mindenható között, és nyilván voltak azért olyan életesemények mögöttem, amit valahogy oda kellett vinni. Éppen a pályám kezdetén, amikor elkezdtem a Budai Egyvidéki Gyülekezetben a lelkészi szolgálatomat, akkor voltak nagyon kicsik a gyerekeink, vagy a két fiúm már akkor megvolt, és ilyen nagyon váratlan elhunyt az édesapám. Tényleg egyik napra a másikra rosszul lett, kórházba került, és gyakorlatilag órák alatt még aznap elment. És azért ez egy, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon nehéz része azért így a személyes életemnek, mert az se könnyű, mikor van az embernek ideje elbúcsúzni, meg felkészül, vagy amikor úgy érződik az, hogy itt egy ilyesmi történik, de amikor így egyik pillanatról a másikra valakit elveszítünk, azért az egy nagy küzdelem, és tényleg egy életemnek egy olyan időszakában történt ez, amikor nagyon-nagyon sok mindenre kellett figyelni, és hát nagyon sok feladat vagy nagy kihívás volt egy nagyon aktív, nagyon erős közösséget pásztorolni, vezetni, annak a lelki életén munkálkodni. Friss házasok voltunk, szülők voltunk, még kisgyerekekkel, azért ennek is megvan a nagyon sok szépsége, de a kihívása is. És nagyon érdekes, hogy 10 év telt el ahhoz képest, és például ezen az úton ez a gyász, vagy annak valahogy a lezárulása ott tudott megtörténni.
5: Ez nagyon szép hozadék.
6: Mert is érzékenyülök, pedig hát ez már 8 éve volt, de hát alapvetően tényleg amire nem jutott idő, vagy így elszaladt mellettünk az élet, és hát tényleg egy ilyen világot élünk, ahol így sokszor hiányzik az a ritmus, meg azok a helyzetek, amikor egy picit megálljunk. Ebből a szempontból ez egy hatalmas ajándék volt, amire már nagy szükségem volt, és ahol valahogy úgy magamban a mindenhatóval le tudtam zárni. Tényleg a szónak abban az értelmében, hogy volt hely a sírásnak is, és a gyásztak is, meg a feloldásnak is.
5: Mint a Prédikátorok könyvében.
6: Igen, mindennek rendelt ideje. Úgy látszik, hát az én életemben is, hogy ez el kellett, hogy jöjjön, és nagyon hálás vagyok, és tényleg egy olyan élmény. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ismerősöm van, és ez is egy motiváció volt, aki járt az úton, az El Caminón. És hogy ezt is, és annyiféleképpen lehet megélni, mert van olyan kollégám a kihívásokról, a fizikai igénybevételről, hogy azért itt mi minden vár az emberre. Nekem pedig egy akkora lelki élmény, vagy olyan erőt adott a sok-sok lelki élmény az utolnéterre, és valahogy olyan jó érzés volt egyszerűen még a fizikai kihívásait is megélni, hogy én ilyen szárnyalva érkeztem haza. Tehát nem vagyunk egyformák, megvannak az ezzel kapcsolatos feladataink is, vagy kinek mire van szüksége, vagy kinek mi az útja ezen belül is, hogy akár ezt megküzdje, és ennek az eredményeivel térjen haza, vagy mondom, az én esetemben sokkal inkább ez a lelkesedés az, ami még azóta is megvan, és hát az, hogy most idén is egy hétre elmegyek a középső fiammal, reménység szerint azért erről szól, hogy egy kicsit szeretném őnek is megmutatni, hogy egyáltalán kicsit megérezze ennek az atmoszféráját. Eljön majd az idő, amikor lehet, hogy ő is úgy érzi, hogy egy kicsit el kell vonulnia, és azért ennek szép hagyományai vannak a kereszténységben, amikor arra van szükségünk, hogy egyedül legyünk.
5: Meg azt hiszem, nagyon sok mindent hátrahagyunk. Hát csomagot is alig tud vinni az ember, és az elég. Kiderül a végén, hogy
6: igen,
5: elég.
6: Igen.
5: Ugye?
6: Hát ez egy hatalmas élmény, hogy milyen kevés dolog elég a boldog élethez, vagy a mindennapokhoz. Tényleg hátizsákban 7-8 kilót lehet, azt mondják, hogy a hozzáértők, és ez tényleg így van, hogy körülbelül a testsúlyunk 10%-át tudjuk jó eséllyel, vagy úgy hosszú távon hordani, hogy abból nem lesz problémánk. Az elején nagyobb hátizsákkal indultam, az egyharmadát haza kellett küldenem postán, vagy csomagban, mert fölösleges dolgokat is betettem, és hát így megmutatja, ez ugye nagyon sok mindenre fölhívja valóban a figyelmünket, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldogok legyünk, és hogy tényleg az Isten kapcsolat az, és annak a megélése az egy ilyen helyzetben tényleg úgy minden abban az irányba mutat, minden abban segít, hogy az ember a hitét elmélyítse. Nyilván ehhez kell a tudatosság is, vagy hogy az ember igenis erre fölkészül, hogy megvan a maga kis rendje abban, hogy hogyan gondoskodik, most itt az igeolvasás imádságnak a dolgairól beszélek, de tényleg volt olyan napom, amit így szinte egy végigimádkoztam, és végigbeszélgettünk inkább, ugye ezt mondanám, ami sok olyan dolog előkerült, amire talán elszaladunk mellette, és a jelenlétet szokták mondani, ami egy nagyon fontos része az életünknek, hogy annyiszor foglalkozunk a múlttal, minden hibájával, meg hogy a jövő miatt aggódunk, és nem tudom, és nagyon kevésszer tudjuk megélni mindazt, ami éppen ott és akkor történik velünk, és erre is megtanít ez az út bennünket, hogy egy idő után magunk mögött hagyjuk, és ezért is jó talán ilyen messzire elutazni, tehát bizonyosan ez is bennem, ahogy úgy érzi az ember minden egyes rezdülésből, hogy most messze vagyok. Az is egy szenzációs körülmény, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy hol fogok aludni, vagy nem kell így megtervezni, mert annyi szálláshely van, főleg egyedül, hogy az ember rájön arra, hogy ha 20 kilométert megyek 20-at, ha most ki akarom próbálni, mennyi, milyen érzés, 40 kilométer, 40. Egy embernek biztos még lesz helye itt-ottamon. Tényleg egy idő után eljut az ember, hogy megérkezik a jelenbe, elkezd annak örülni, ami van, és felfedezi azt a csoda minden dolgot, ami ott van körülötte, és amikor a mezetán mentem, az egy 700 méter magas fennsík, ott például az ég volt, hogy annak a szépsége, és elkezdtem fotózni a felhőket. De nagyon érdekes, olyan szabadságérzete van az embernek, hát Petőfi azért ezt megértettem, szerintem ott értettem meg igazán, amikor ő arról beszél, hogy mind jön neki az Alföld, és hogy itt is tényleg, hogy egyszerűen egy olyan perspektívája van az embernek, és aztán nagyon sok ilyen fotót készítettem, csináltam egy ilyen kis fotóösszeletes nyilván az útról, és annak van egy ilyen része, ami az egek dicsőségéről szól, és hogy hát mennyiszer néz fel az ember a nagyvárosban az égre, hogy milyen csodálatos formája van ennek a felhőnek, vagy hogy süti át egy napsugár, vagy milyen szép az a fa, egy nagy pusztaságnak közepén ott van egy szál fa, és így az ember így megáll, és gyönyörködik benne. Hát erre mikor van időnk?
5: Szóval hozott lelki megújulást ez az út.
6: Igen. Tehát, hogy sok mindenre megtanít, és hát kellenek ezek a pauzák, azt gondolom, amikor az ember tényleg úgy letesz maga mögött, hagy dolgokat, és utána újra fölveszi azokat, és már egy kicsit ebben azért új a munícióval felszerelkezve teszi ezt meg.
5: Láttam, hogy a Szél Rózsa ifjúsági találkozó egyik szervezője ön.
6: Így van. Van egy szűk, egy tízes kör, a Szél Rózsa tízek, amiben én hát most már 5 éve meghívást kaptam, akkor már esperesként, egy kicsit ilyen szeniorként mondjuk így, aki azért az egyházi beágyázottságánál fogva tudja tanácsolni a nálamnál fiatalabb szervezőknek a munkáját. Ez egy 2 évenként megszervezésre kerülő nagy ifjúsági rendezvény, vagy legalábbis ennek indul, de hát nagyon érdekes, hogy hát akik 30 éve fiatalként voltak ott, ezek már sokszor szülőként, vagy akár nagyszülőként is ott vannak, tehát kinőtte magát egy olyan keresztény nagy találkozóvá, ahol a több generáció is már összetalálkozik. Hát a szívügyem nyilván az ifjúság, meg annak a témája, gyermekeim miatt is, meg ott a gyülekezetünkben is ez egy jól működő terület volt. Én azt gondolom, hogy ez küldetésünk minden keresztény közösségnek, hogy továbbadja azt a lelki örökséget, amit megkapott, megélt. Ez nem egy könnyű feladat. Nagyon küzdelmes és kihívásokkal teli, de az bizonyos, hogy ebben eltökéltnek kell lennünk, és tovább kell adnunk, hiszen ez bizonyosan ránk bizatott. A fiataljaknak is nagyon nagy szüksége van arra a lelki táplálékra.
5: Ez egy többnapos program, ugye?
6: Így van, ez egy 4 napos fesztivál, ahol nagyon kiemelt szerepet kapnak nyilván a lelki alkalmak, áhítatók, bibliatanulmányok, különböző sátrak, ahol akár bizonságtételek, tanúságtételek hangoznak el, de nagyon sok kulturális vonatkozás van, nagyon sok sport, tehát a különböző ifjúsági gyülekezeti csoportok röplabdában, fociban, így úgy amúgy egy bajnokságban ez alatt az idő alatt összemérhetik az erejüket. Este van mindig egy-egy nagy koncert, ebben van keresztény, de van egy-két világi nagyobb zenekar is. Az is ma szerintem egy küldetésünk, hogy a kultúrát, szórakozásnak a módját, formáit megmutassuk a fiataloknak, hogy ez igenis elfér akár egy jó koncert, mindenféle befolyásoltságtól, mondom ezt ilyen mentesen, és az is egy jó tapasztalat nekik, hogy nagyon jól tudjuk érezni anélkül is magunkat, hogy akár alkoholt fogyasztanánk, vagy más dolgokhoz nyúlnánk. Egyszerűen a keresztény közösségnek van egy olyan lendület ereje. És hát ilyen 1500-2000 résztvevővel ott vagyunk, és ez mind most Sopronban lesz idén júliusban, július 8-12, oda készülünk, igen.
5: Mit jelent önnek az, hogy püspöki szolgálatba állították, és talán kapcsolódik ehhez is az, hogy tervez egy rövidebb El Caminót, hogy egy kicsit átgondolni az életét?
6: A szolgálatba állítás azért ez, teljesen az elején vagyok, és azért ennek a kihívásai, meg a feladat nagysága, vagy szolgálat nagysága még nagyon ott van előttem, és hát mondhatom ezt, hogy kicsit úgy remegnek még a térdeim ebben, mert nagyon sok olyan része van, amit még idáig azért ilyen mélységében nem ismertem ennek a szolgálatnak. Az evangélikus egyházban ez egy imádságos, de mégis demokratikus útja az egyház vezető választásnak is, ahogy a közösségeink is alapvetően megkapják a jogot arra, hogy magunknak lelkész vezetőt, lelkészt válasszanak. Nyilván bemutatkozó szolgálatok után kifejezik az akaratukat egy gyülekezeti választóközgyűlés nyomán. Ugye a püspöki szolgálat is ilyen, ahol az adott egyházkerülethez tartozó gyülekezetnek a peresbitériumai szavaztak. Ez egy hosszú folyamat volt, pódiumbeszélgetésekkel, program bemutatással, stúdióbeszélgetéssel, ami alapján a gyülekezetek ezt végig gondolták. És hát tényleg az egész folyamat alatt ott volt bennem is, meg hát nyilván a társaimban a dilemma, hogy vajon kit választanak a gyülekezetek, de azért hívő emberként, hogy mégis az Úristen kit bíz meg ezzel a nagy feladattal. És hát ebből a szempontból stimmel, hogy ez is egy nagy út, és maga a Camino is azért megtanítja az embert arra, hogy nem a célba érkezés a fontos, hanem annak a végig gondolása, végélés, amiben benne vagyunk, és itt a nagy feladatok közepette is, és az embernek nekem különösen is szükségem van türelemre, hogy kivárjam, megvárjam a megfelelő pillanatot, úgy haladjak előre, imádságos szívvel és lélekkel. Minden napnak megvan a maga baja, ahogy Jézus mondja, de keresétek először Isten országát. Minden nagy szolgálatban, ez lelkészként se sincs másképp, vagy én esperes is voltam, tehát ilyen közép vezetői, mondjuk így szinten is voltam az egyházban, ebből a szempontból nincs különbség, most még tényleg az újszerűségét látom nagyon sok feladatnak, és azért ebben próbálok valahogy úgy eligazodni, meg püspöktársak segítségét kérni, meg tényleg mindent jól csinálni.
5: Sok áldást, kegyelmet kívánok a püspöki szolgálatához, és köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Nagyon szépen köszönöm én is.
4: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
7: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Kutatóintézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Flekken Csárda. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakás Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor az ember elmereng a múlton, akkor számos hely idéződik fel az emlékezetében, ahol megfordult, dolgozott, vagy csak átutazott. Így vagyok ezzel én is. Ha Balatonföldvárra járok, és ez egyre gyakoribb, hiszen félig meddig már ott élek a feleségemmel, elautózunk vagy elsétálunk a keleti strand felé. Ifjúkorom egyik emlékezetében ma is eleven élő helyszíne. 1974-ben, 1975-ben és 1976-ban ott zöldségeskedtem a Kőrös-hegyi Jobb Élet mezőgazdasági termélő szövetkezet zöldség-gyümölcsboltjában, ami a kabinsor végén egy néhány négyzetméteres üzletet jelentett. Ma már más a strand. Szebb, mások az üzletek, és így tovább. Eltűnt a lepkebisztró, a kabinsorok és a zöldséges üzlet is. Egyre kevesebben leszünk, akik még emlékezhetünk rá. Így jártam a Kőrös-hegyen volt Flekken Csárdával is. 1979-ben és 1980-ban ott sátítottam le a pincér szakma csinyát-binyát, amelyet illendő lenne szakszerűen felszolgálónak is mondani. Egyetemi hallgató voltam és nyári munkát kerestem. Korábban voltam csapos a Starnbergi tónál egy rövid ideig a Németországi Szövetségi Köztársaságban 1977-ben, de oda már nem mehettem, hiszen kihasználtam a 3 évente kérhető nyugati utazás lehetőségét. Így kerültem a már sajnos nem élő Pintér Csaba keze alá. Azonnal a mély vízbe. Az első napon úgy délután 3:30 körül léptem be a Flekken Csárdába, és 5-kor már nyitott is az üzlet. A jobb kezemre pakoltam, ami nem szakszerű, de azt tűnt akkor biztosabbnak. Így maradt ez után évekig, mivel 1979-től kezdődően egy év kihagyással 1992-ig pincérkedtem nyaranta. Elég gyorsan főpincéré léptem elő, az MTI külföldi adások szerkesztőségében dolgozó sajnos már elhunyt barátom a fekete mosogatóságig vitte. Nem sok olyan vendéglő akadt az 1980-as években, ahol 2 bölcsész diplomás állt a vendégek rendelkezésére, az egyik ráadásul a doktori címmel is büszkélkedhetett. 1981-től már a parti később Pintér vendéglő volt a nyári munkák helyszíne. Ma már az sincs meg, hogy eltűnt a Flekken Csárda is. A napokban arra autózva láttam, hogy az évek óta üresen állt épületnek már se híre, se honva. Egykoron kedvelt Balaton közeli csárda, hasonlóan a Kukorica, a Piroska és a Becsali csárdához. Az utóbbi 3 még működik, és sok vendéget fogad. Az idő előre haladtával a Flekken csárdáról, az ott muzsikáló cigányzenekarokról, a hétfői napokon megjelenő ibusz csoportokról majd csak mesélhetek utódaimnak, de arra kérem majd őket, ne jelöljék meg a helyet a mai divatos táblával, miszerint itt állt az az épület, amelyben egykoron Szakás Sándor pincérként dolgozott. Igaz, magam nem érdemelnék emléktáblát, és nem is tartok rá igényt, de az emlékezetemben minden ilyen hely addig él, amíg én is élek, mert idézi az ifjúságom, egy különös kort, amelyet csak azok értenek még igazán, akik át és megéltek. Az elbontott, eltüntetett épületek helyén pedig felesleges arra emlékeztetni, hogy itt állt egykoron az az épület, amelyben X vagy Y született, alkotott, élt, elhunyt, miközben plázát, többemeletes lakóépületet vagy idrólházat látunk a helyén.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: 75 éves születésnapját ülte a Szentendrei Ferences Gimnázium. 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. A 60 éves Berta Tibor tábori püspököt köszöntötték. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 10.

7-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartáson koncelebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. Berta Tibor, tábori püspök dandártábornokot, 60. születésnapja, pappá szentelésének 35. valamint püspöki szolgálatának 5. évfordulója alkalmából a katonák és civilek köszöntötték. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferenc gimnáziumban, a mai Szent Antal esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett, bár ferences szerzetes sosem szeretett volna lenni. Teológiai tanulmányait elvégezve Marcaliban, majd Kaposváron volt káplán, itt kereste meg dr. Ladocsi Gáspár, nyugállományú vezérőrnagy, emeritus esztergom budapesti segédpüspök, majd tábori püspök, azzal, hogy vállalja el, hogy titkára legyen a tábori püspökségen. 1994-ben kezdték el ezt a közös munkát a rendszerváltozás közelségében. A katonai lelkipásztorkodás egyetemes igény, hiszen a harcolók mellett mindig szükség volt valakire, aki a lelkükért felelt, zárta vallomását Berta Tibor püspök. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádió.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendiek kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágostorrend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy minden vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
4: Aderire a Cristo, pietra angolare.
3: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
4: La figura di Sant'Agostino
3: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa,
4: Carissimi, come pietre vive.
3: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében. Ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelki pásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál. Tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
4: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
3: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népét tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
4: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
3: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
4: I cittadini sono sempre concittadini,
3: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
4: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
3: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, Istennek nagy kegyelme az, amikor az emberi értelem, amelyet ő megvilágosít, rádöbben arra, hogy mi a bajunk az Istennel. Amikor rádöbbenünk, hogy egyetlen igazi és nagyon súlyos kérdés létezik. Milyen ez az Isten? Az ember elszakad tőle, és ha egy szeretett lénytől elszakadunk, akkor már nem ismerjük, akkor félre ismerjük. Hát ez a gyökere. Ez a gyökere. Mert itt a római levélben egy nagyon furcsa dolgot hallunk. Azt mondja, hogy Szent Pál, hogy Isten megment minket a haragjától. Pontosabban, Isten maga ment meg minket az ellenünk irányuló haragjától. Nagyon bele kell gondolni. Ugyanakkor az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézusnak, ne felejtsük el, hogy a személye Isten, az Isten fiának megesett a szíve, látva ezt az Istentől elszakadt emberiséget, ezt a kimerült tömeget. Megesett rajtuk a szíve. Egy kis kitérőt kell tennem. Még egy helyen van ez az evangéliumokban, Szent Lukácsnál. Amikor a tékozló fiú atya meglátja hazafelé jövő fiát, mert mindig várja, tehát nem eresztette el, mert nem is láncolta magához. Isten és az emberrel van itt szó. Akkor megesik rajta a szíve. Megdöbbentő. De még megdöbbentőbb, hogy milyen szöveg összefüggésben mondja el ezt Jézus. A farizeusok szemére vetik, hogy mit keresett állandóan a bűnösök között. Jézus nem hagyja jóvá a bűnt. De mit eszel velük? Miért hirdeted meg nekik, hogy megbocsátattak a bűnei? Hát előbb járjon a zsinagógába, előbb adja be az egyházi adót, előbb szedje magát rendbe. Mondd is erre egyszer egy példát, hogy azért bocsánat, nem illik a betegnek meggyógyulni, amíg a doktor bácsihoz ér. A megigazulás. És ő az orvos. De ez a kontextus. És ez a példabeszéd akkor él, mert úgy elérzelmesítjük. Még hála Istennek tankönyvekbe is bekerült, mint hát az irodalomnak a leggyönyörűbb alkotása, de ki van lugozva akkor, hogy ezt az összefüggést nem látjuk, miért mész te a bűnösökhez? És hogy ezt megmagyarázza, elkezd az Istenről beszélni. De nem úgy, hogy az Isten küldött, mint egy prófétát megszentett, hanem én bennem az Isten megy a bűnösök felé. Megdöbbentő. És megesik rajta a szíve az embereken, Istennek a szíve. Hát akkor most tulajdonképpen mi van? Isten néha haragszik, néha pedig irgalmas? Nem. Isten nem tud haragudni. És nem tud úgy irgalmasnak lenni, hogy azt mi váltjuk ki belőle. Szent János első levelébe olvassuk, az első fejezet 5-től 20-ig. Az üzenet, amelyet tőle hallottunk, látjátok, az üzenet. És amit nektek hirdettünk, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Mi mindig belekeverünk Istenbe egy kis sötétséget. Te vagy az oka annak, hogy ez még ez engem ért. Nagyon nagy misztérium. És mit jelent ez a sötétség? Szent János gondolatkörébe, ez a gyűlölet, a harag, a rossz indulat. Tehát úgy is lehetne, most még egyszer olvasni ezt az idézetet, az üzenet, tehát az evangélium, az örömhír, amelyet tőle hallottunk Jézustól, és amelyet hirdetünk ez. Isten maga a jóság, és nincs benne semmi gonoszság. Ezt vigyük haza. Nem az a kérdés, hogy van-e Isten, rá lehet jönni, hanem hogy milyen. Mert ha néha haragszik, oda csap, máskor pedig olyan jó, hogy irgalmas, mert mi szóltunk neki, hogy légy irgalmas. Akkor ebben az Istenben kettősség van, ez nem Isten. Ez nem Isten. Erre mondja Szent John Henry Newman, hogy Isten annyira abszolút jó, hogy ebbe kapaszkodok meg, és most minden másút keresem az okát annak, hogy miért van ilyen zavar az emberben. Értitek? Nem kell hozzá ilyen predikáció sem az egyszerű lelkeknek, akik nem mondják azt, hogy Isten megvert, hanem Istenem, segíts meg, légy velem. De a legnagyobbak is tudnak tévedni. Tehát végső soron nem tud haragudni sem, illetve haragot tartani sem, mert aki haragot tart, aki az tulajdonképpen a másik pusztulását akar, és Isten egyszer a pusztulásomat akarja, begurul rám, utána pedig hát könyörgök neki, vagy Jézus könyörög neki, na hát akkor megbocsátok. Ez borzalom, ez borzalom. Istenben nincsen semmi változás. Minden évben találkozok egy fiatal emberrel, aki mindig előáll, de gondolkodó, keresztény, de mindig előáll azzal a dualizmus, a kettősség, hogy atya, van a jó és a rossz, és azok harcolnak bennünk. Ez az ős dualizmus, az ős kettőség Iránból jön, mint egy csernobili atomrobbanás még mindig sugárzik. Iszonyatosan. Tehát két Isten van. Marcion a második században ugyanezt terjesztette Rómába, addig, amíg ki nem rúgták az egyházból, hogy két Isten van. Jézusé a jó Isten, az Ószövetség meg a haragvó Isten. Hát az Ószövetség sem a haragvó Isten, hanem az Isten haragját magukba előidéző bűnös emberiség képtelen fölfogni. 2000 év kellett, hogy előkészítse ezt a kinyilatkoztatást, hogy magadat vered, magadat ütöd. Mondok egy hasonlatot. Szibériában vagyunk, és 50 fokos hideg van, és van egy hatalmas nagy tűz. És ott melegszek. Hát ha most elmegyek a tűztől, és kezdek fázni, akkor a tűz haragszik rám. Még jobban elmegyek, és megfagyok. Akkor megvert a tűz. De nem is vethetem bele magamat. Ahhoz, bár bennem is ott van a tűz, van hőmérsékletünk. Jézus viszont megadja, hogy belevethetjük magunk. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a föld, de az a Szent Lélek fölfogja bennünk nagyítani a képességet, hogy a Szent Háromság életében részt vegyünk. És az Ószövetségben több olyan hely van, de hadd utaljak Ozeásra, meg a Jób történetére. Ozeás azt mondja, Ozeásnál az Úr, hogy gyermek volt még Izrael, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam a fiamat. De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőle. A báloknak áldoztak. Minek? A szexistennek, a zabáló istennek, a drogos istennek. Azoknak áldoztak és tönkrementek. Én tettem őket tönkre. Mert elszakadva az Istentől, attól a végtelen kapcsolattól megmarad ez a végtelen kapcsolat, és rávetődik az anyagiakra, és azokat isteníti. Bálványoknak gyújtottak jó illatot. pedig én tanítottam meg járni Efraimot. A karomon hordoztam, mégsem ismertek el, ismerték el, hogy a gondjukat viselem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Itt azt mondja Isten, hogy mondjátok, hogy megverlek benneteket. Jó. De én nem ember vagyok, hanem Isten. Magatokat büntetitek. Persze, Isten az oka a büntetésnek is, de hogyan? Ártatlan oka és transzcendens oka. Mi pedig gonoszul vagyunk oka a saját sorsunknak, és e világi okságban működik. Azért van kárhozat, lehet. Biztos az esélye. Tehát vigyázzunk, ez nem riogatás. Hogyha ezt nem fontoljuk meg, hogy Jézus ettől mentett meg, nem attól, hogy egy kicsit jobb legyen az életünk, mert amúgy is jó, hát a vasárnapi ünnepek, meg ez a kis szeretett tanítás, hát úgy lefröccsent egy kis cukros mázzal, és akkor ez a kereszténység. Nem. A végtelen elveszettségből, a kárhozatból mentett meg. Miért? Mert a személynek teremtett engem, nem tudott mást adni, mint önmagát. Nem tud mást. A végtelen szeretetet. Ha én ettől elszakadok, akkor ő az oka, hogy nincs értelme semminek. Transzcendens és ártatlan oka. A szeretet van mögötte. Nagyon mély titkok. És ott van Jób is. Egyébként ez egy költemény, kétszintes színpad van. Fönt szétnyílik a függöny, ott van Isten, az Isten fiak közül, az angyalok veszik körül, és oda csúszik az bukott angyal is a sátán. Na, láttad-e Jóbot? Azt a tolókocsis szegény férfit, fiatal például. Csodálatos tehetség. És oda van most már kötve a tolókocsihoz. És a pesti ferenceseknél görgette a kocsit, és egy gyönyörű kisfiú volt az ölébe. Hát mondom ezt, hát ez az én fiam. Én olyan boldog vagyok. Láttad-e Jóbot? Na, mindent megadtál neki. 7 fia van, 3 lánya, minden, mennyi szamara, mindene. Millió villája, Dubajba meg, nem tudom hol nyar, mindent megadtál neki, de érint csak meg a bőrét, érint csak meg a halála, meg fog téged átkozni. Nyugodtan tedd, hogy bízik bennünk. Ezek a szent izraeliták. Itt tartunk, mi katolikusok. És jönnek a barátai, és a fennálló teológia alapján kinozgatják. Először ott szépen csöndben vannak, maradtak, fogták volna be a szájukat. De kinyitják, hogy te bűnös vagy, mert megvert. Na most itt nem arról van szó, hogy Jobbnak nincs semmi bűne, soha nem füllentett sem, nem erről van szó, hanem nem bírja elfogadni ezt. Hogy Isten ő egyszer kidobja a szemétdombra a feleségem, megátkozza, és mondja neki, hogy átkozz meg az Istent, az dögölj meg. Ez lehetetlen. És végül ez egy óriási mű a Jób könyve. Azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és föltámadok az utolsó napon, és saját szemembe fogom látni a szememmel az én megváltómat. Ez a héber szó, a megváltó, az goél. És ez azt jelenti, hogy aki engem megkínzott, összevert félholtra, azon bosszút kell állnia annak, aki a legközelebbi rokonom. És erre azt mondja, hogy Isten, te vagy a legközelebbi rokonom, te teremtettél. Föllebbez az Isten ellen az Istentől, az Istenhez. Mindazt, amit eddig tudtam, Istenre, az nincs, te e fölött vagy. Te neked kell bosszút állni ezen az Istenen, amit mi teremtettünk magunknak, hogy néha büntet, néha meg jót tesz. És egy távoli zsidó ettől az időtől távol él, Martin Buber írja azt, hogy mi az Isten félelem a legnagyobb ajándék. Az nem az, hogy rettegek, hanem hogy kormányba veszem, hogy egészen más. Azt mondja, tehát amikor egy csapás éri az embert, ez az Isten félelem, például kimutatják, menthetetlenül rákos a fiatal lányod fiat el fogod veszíteni. Akkor ezt mond, ez nem az Isten akarata. Csönd. Ez az Isten akarata. De másképp. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Jézus nem akart meghalni. Nem volt beteg lelki, hogy akarom, hogy kínozzam. De ha ezzel a módon lehet hozzá szelidíteni a tőled őrültül elszakadt és téged gyűlölő emberiséget, aki most engem ki akar írtani, tehát a végleg neked megy, atyám, akkor én azt mondom, árasz ki azt a szeretetet, amit öröktől fogva a Szent Háromságos Istenben tapasztaltam, bocsáss meg nekik. És minden bűn rögtön meg van bocsátva. Csak el kell fogadni. Krisztus istenségét és megváltó halálát. Kedves testvéreim, még egy záradék, hogy azért ezt megközelítheti a pusztán emberi elme is. Meg. Mert akkor azt jelenteni, hogy a keresztény csak egy olyan ajándék, aminek nincs valami készülődése az emberben. Herakleitos, efezoszi Herakleitos, Krisztus előtti századokban élt, azt mondja, senki sem léphet ugyanabba a folyóba kétszer, mert ő is megváltozott a másik pillanatban, meg a folyó is. Tehát minden mozog. Az egész világ mindenség. Mindig más. Herakleitos nem ismerte azt, amit a kereszténység felismert, a krisztológiai zsinaton Níciába, hogy az ember személy. Na most, csak az ember tudja azt, hogy nem léphetek kétszer a folyóba. Tehát akkor az emberi személy fölötte áll a változásoknak. Csak az ember képességei romlottak meg. A személyi méltósága nem. A személyünkben van egy ártatlanság, egy tisztaság, az, hogy Istenre van rendelve, ő teremtett minket, ő akarta, hogy én legyek. Azért ez egy megdöbbentő dolog. És amikor elszakadtunk, akkor a képességeink megzavarodtak. Most már nem az a szabadság, hogy csak szerethetek, mert Isten nem úgy szabad, mint mi, Isten nem tud jót meg rosszat tenni, hanem csak jót tud. Ezzel nincs korlátozva, mert a szabadság az nem az, hogy tehetek jót is, meg rosszat is, mint a kamaszoknak, és még mi is ezt úgy megerősítjük, hogy ne. Isten részesített az ő szabadságából. A szabadság pedig mi? A szerető képesség legalapvetőbb feltétele. Mert a kutya, a macska, meg a mikrofon nem tud szeretni, mert nem szabad. És kiszakítottuk Istenből a képességeinket, ezért most már jónak tartjuk a bűnt is, és az értelmünk nem lát tisztán. De ebbe a változó világba egyedül az ember tudja azt, hogy változik. Tehát van bennünk valami változhatatlan. Mi az? Az Istenre való képességünk. Szent Ágoston mondatával zárom. Magadnak teremtettél minket, Isten. és nyugtalan a mi szívünk, ez a nyugtalanság. Jaj, mit kell még tennem ma, milyen feladataim van, mi lesz ezzel, mi lesz az országunk, mi lesz az, ezen nyugtalankodhatunk. De van egy olyan nyugalom, amit Jézus hozott. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Hogy Isten csak irgalmas, csak szeret. Csak mi éljük meg azt, hogy büntet, meg ostoroz. De bárcsak, az se rossz. De ez ne elvigyen tőle, hanem inkább hozzá. És egészen addig még valaki a názáreti Jézushoz jut, aki ki árasztja Isten belső életét. Amikor az atyáról beszél, ezt mindenki zsidó elfogadta volna, és minden pogány kezdett volna zarándokolni Jeruzsálembe, akkor kimarad a kereszthalál. De ezt a bűnös ember nem tudja megtenni. Ezért kivégezték. És most a haldoklásával és megváltó halálával, amelyet értünk, imádkozott közbe, nyilatkoztatta ki az atyát, és végbe vitte ugyanakkor a megváltásunkat. Hát ez az egyetlen örömhír. Amen.
0: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas is.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó szakemberek csoportját. 75 éves születésnapját ünnepelte a Szentendrei Ferences Gimnázium. Rudolf Lunkenstein Simano Bororo vértanukra emlékezik a német szalézi rendtartomány. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő hírolvasó Kontra Zsuzsát hallják. Június 17-én szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. Latin Amerika több országából érkeztek az audenciára a résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet, azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és leginkább a kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért, egyben hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér legyen, az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az alapítása óta eltelt 10 évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin Amerika szerte. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi, zenei műsorral és flashmobbal ünnepelte.

0: ünnepelték június 17-én szerdán, tájékoztatott a Ferences rend. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A szertartásonkon celebrált Berhidai Pius, ferences tartományfőnök, valamint több ferences testvér és vendégpap. Ez a világ szeretetből van, akkor lesz valaki boldog, ha megtanul szeretni, ha az életét ajándékká teszi, odaadja, magyarázta a szónok. Az ünnepség a középiskola Szent Ferenc udvarán folytatódott flashmobbal, a 75-ös szám megformálásával és a forma drón felvételének elkészítésével. Az esemény az ünnepi torta elfogyasztásával zárult. Don Bosco Szaléziak, német rendtartománya, szentmisékkel, oktatási kezdeményezésekkel, kreatív tevékenységekkel és nemzetközi találkozóval emlékezett meg Rudolf Lunkenbein szalézi papról és Shimano Bororo őslakos vezetőről, a braziliai Meriruban történt meggyilkolásuk 50. évfordulója alkalmából. Tájékoztatott a szalézi.hu honlap. A két férfi együtt állt ki a Bororo nép jogaiért, amiért 1976-ban agyonlőtték őket. A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. A németországi megemlékezés után egy német küldöttség Meriruba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanúpap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezésen. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja a bíboros atya gyógyulásáért, beteg Balázsért, Piroskáért és Ágnesért, valamint Téglás város lelki ébredéséért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
8: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadva. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
3: Amen.
8: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Minden.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kisnébert Arita vagyok. Gyermekkorom óta megkaptam a hitet és a vezetést. A nagymamám hordott mindig templomba, és gyermekkoromtól kezdve természetes volt a templomba járás, természetes volt a hittanóra, a szentségek felvétele, és nagyon-nagyon szerettem már gyermekként a rózsafüzért is. Megnyugtatott az a monotonitás, ami van, akik számára emiatt unalmas. Engem gyerekkorom óta megnyugtatott, egy biztonságos közeget adott, és ez egy másfél éve visszatért intenzíven az életembe. Viszont ez a gyermekkori hitben nevelés nem volt számomra még belső, mint ahogy egy gyermek számára nem kimondottan lehet belső a hit. Én azt gondolom, hogy az élet egy pontján el kell jutni arra még annak is, aki hitben nőtt fel, hogy belsővé személyessé válik a kapcsolata az Úrral. Ebben a nagy lépés számomra a házasságkötésem után kezdődött 2011-ben. Már előtte is együtt éltem a férjemmel, amire így utólag már nem vagyok büszke, és ha újra kezdhetném, máshogy csinálnám. Jártam templomba, de pontosan tudtam, hogy nem helyes ez az életmód, viszont a házasságkötés megteremtette a törvényes kereteit ennek a kapcsolatnak. Utána kezdtem el keresni úgymond a személyes hitemet. Ebben segítségemre volt az akkori közösség. Biatorbágyon, a torbágyi részen akkor szerveztek egy alfa kurzust, amin részt vettem, és ezzel kezdődött el a személyes hitem fejlődése. Első körben inkább egyfajta keresés volt. Ott több közösségben is és szolgálatokban is részt vettem, és nagyon sokáig azt kerestem, hogy ugyan katolikus hitben nevelkedtem föl, de ez az a vallás, amire én úgy szeretném feltenni az életemet úgy igazán. Egyszer egy hittantáborban segítkeztem, és ott a hitoktató hölgy adta meg erre azt a választ, ami a mai napig válasz számomra. És ebben meg is nyugodtam tulajdonképpen azóta is. Alapvetően a válasz az volt, hogy a kinyilatkoztatás miatt a kereszténység az igazi, mert egyik másik vallás sem mondja azt, hogy az ő üzenete, a szent könyve, a vallás főszemélyisége Jézus az Istentől közvetlenül származik. Megnyugodtam. Viszont abban az időszakban, mivel sok közösségbe jártam, mélyítettem a hitemet bibliaórákkal, lelki gyakorlatokra jártam, szolgáltam, én úgy éreztem, hogy egy jó keresztény vagyok, meg voltam elégedve. Megveregettem a saját vállamat, hogy igen, én aztán úgy mindent megteszek. Most már később tudom, hogy ez egy erősen megkísértett állapot volt, mert ahogy később elkezdtem szentek könyveit olvasni, azon lepődtem meg, hogy a szentek soha nem érezték magukat elég jónak, elég méltónak. Ők már olyan szinten látták Istent és a szeretetét és az ő tökéletességét, hogy saját magukban csak a koszt látták azok az emberek is, akikre mi példaként tekintünk, hogy mennyire hasonlítanak már az Úrhoz. És akkor ez így elkezdett mocorogni bennem, hogy ez így valahogy nem jó. És akkor kaptam egy meghívást a Kúzióra. Ez 2013-ban volt, amikor már 2 éve házasok voltunk, és úgy szerettünk volna a gyermeket. A Kúzió mindenkinek más élményt ad, mindenki azt viszi haza, amire szüksége van. Ez számomra ott az ima erejének a megtapasztalása volt, ami nagyon-nagyon erős volt. Onnan úgy jöttem haza, hogy ja, hát én az, hogy akarok gyereket, az egy dolog, de hogy az életnek a forrása Isten. Tehát nekem imádkoznom kell a gyermekért, és akkor majd lesz. Pár hét múlva kiderült, hogy a Kúzió már ott volt az első gyermekünk, úgyhogy ez annyira döbbenetes volt, és ekkor kezdődött el tulajdonképpen az életemben, hogy elkezdtem imádkozni, mert addig úgy megszokásból tettem a dolgokat, amiket gondoltam, hogy egy jó keresztény tesz, de gyakorlatilag az Isten nélkül. Ebbe a hibába azt gondolom elég sokan beleesünk újra és újra is. Egy darabig így folyt tovább. Azért, amikor gyermekeim lettek, akkor egy kicsit a közösségből kimaradtam. Aztán elköltöztünk Biatorbergre, és a következő helyre, ahova költöztünk, ahol jelenleg is élünk, Dunaharasztin, egy darabig nem is kerestem a közösséget, eljártam templomba, de a gyermekekkel foglalkoztam, tehát azt gondoltam, hogy nem nagyon van időm. Végül a Covid után csatlakoztam ott a helyi katolikus énekkarhoz, és ezzel tulajdonképpen megkezdődött az utazás, hogy becsatlakoztam a Dunaharaszti közösségbe. Ott az énekkarban Nagyon sok jó embert ismertem meg, és szintén elkezdtem szolgálni magát a zenekart, viszont megint belecsúsztam abba a hibába, hogy a szolgálatot önmagáért gondoltam. Tehát számomra nagyon fontos volt az, hogy a szolgálatért engem elismernek, hogy én ettől jobb embernek érzem magam, és hogy visszajelzést kapok azért, amit teszek. És emellett volt egy családos közösség, ahol szintén szolgáltam, és jól esett az elismerés, jól esett az emberek a szeretete, hogy a kis önértékelésemet úgy megsimogatták néha, de valahogy elkezdett újra mozgolódni bennem, hogy ez valahogy nincs rendjén. Nem a szolgálattal volt baj, inkább azzal a lelkülettel, ahogy ezeket a szolgálatokat csináltam. Végül az Úr iránymutatására ott kellett hagynom bizonyos közösségeket, és bizonyos emberektől távolabb kerülni, ami nagyon nehéz volt, mert ezzel gyakorlatilag szakítottam azzal, hogy ezt a fajta elismerést megkapom, amire úgy szükségem lett volna. De megtettem ezt a lépést, és nem bántam meg, mert azáltal, hogy ezt az áldozatot meghoztam, az Úr százszorosan fizette meg más emberek személyében, akikkel viszont tényleg azt érzem a mai napig, hogy az Úrhoz vezetjük egymást, és a közös munkánkkal igyekszünk más embereket is az Úrhoz vezetni. És végül, ami a mai lelkiségemet meghatározza, az elmúlt két szeretetlen fesztivál volt. A két évvel ezelőttinek a béke volt a témája. Ott hallottam először úgy igazán a szeretetlen lelki napról és erről az egész lelkiségről, ami itt nálunk történt, egy nagyon szép üzenetek halmaza. Megvettem magát a lelki naplót és elolvastam. Ennek volt olyan hatása rám, hogy nagyon szerettem volna azt a lelkületet megélni, hogy Erzsébet asszony élt. Ez alatt azt értem, elkezdtem vágyni a szüntelen imára, hogy ne csak reggel, este vagy bármikor, amikor imádkozom, akkor imádkozom, hanem minden lélegzetvételem, minden lépésem, a munkám, minden imádság lehessen. Ez a vágy megszületett, hát valamilyen szinten igyekszem megvalósítani, de hát természetesen ebben folyamatosan úton vagyunk. A következő szeretetlen fesztiválon pedig a rózsafüzér volt a téma. Ott nagyon-nagyon megérint

sorozat egy bizonyos szándékra, és ez napi 3 rózsafüzért jelent, ami kimondva és belegondolva iszonyú soknak tűnik. Aztán, amikor az ember elkezdi és tartja magát azért a szándékért, hogy én ezt igenis minden áldott nap el fogom mondani, annyira hozzá lehet szokni, hogy én ezt a szokást a napi 2-3 rózsafüzért azóta is megtartottam, és most már szinte hiányzik, ha mondjuk valami miatt kevesebbet tudok elmondani, de annyira nagy szükségem van rá, hogy nem tudnék már nélküle lenni. És tulajdonképpen a rózsafüzér sorozatom kapcsán ismertem meg olyan embereket, akik nagyon-nagyon inspirálóan hatottak a tovább lépésben. Többek között Simon Dávid atya, akinek végtelenül hálás vagyok, hogy ő úgymond berántott ebbe a rózsafüzér imádságos körbe. A másik atya, aki ilyen nagy hatással volt rám, ő Magsó Péter atya, ugyanis amikor vele beszélgettünk, azt mondta, hogy magából egy dolog hiányzik, fel kéne ajánlani az életét a szűzanyának. Nem is hallottam még előtte erről, és akkor mondott egy könyvet, Grignon Szent Lajos Máriával Jézushoz, vagy valami ilyesmi. Megszereztem azt a könyvet, elvégeztem a 33 napos felkészülést magamban, és idén február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszonykor megtettem ezt az életfelajánlást otthon a Dunaharaszti templomunkban, a saját plébánosunk előtt a szűzanyának. Ez egy remek lépés volt, azóta már tudom, ugyanis számos gyümölcs fakadt ebből is. Akkor így hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel, hogy ezáltal, hogy a szűzanyának ajánlok mindent, mindenem az övé, az ima szándékaim, testi-lelki javaim, minden, és nem tudtam mit kezdeni vele. Viszont a háttérben a szűzanya már szervezkedett, mint később kiderült, és még azon a héten, amikor megtettem ezt az életfelajánlást, eszembe jutott, hogy Dávid atya még régen említette, hogy mennek Medjugorjéba áprilisban. És még ezen a héten, február elején írtam neki, hogy van-e még hely. Mondta, hogy nincs, de majd intéz valamit, és néhány óra múlva írt, hogy mehetek velük. Így elindultunk. Ott én egy valódi csodát éltem át. Voltak már előzményei annak, hogy amikor az Úr jeleket küld, akkor azt gyakran megértem. Érzem az útmutatását, tettem már olyan dolgot, amit biztos nem tettem volna meg, hanem ő kér, mert annyira biztos voltam, hogy ő kér, és utólag a gyümölcseiből kiderült, hogy tényleg ő kérte. És Medjugorjéba én a szűzanyát kerestem, pont azért, mert nem tudtam mit kezdeni ez az életfelajánlással, és biztos voltam benne, hogy ott majd történik valami, és nem őt találtam meg. Még az út elején mondta Dávid atya, hogy Medjugorjéba a szűzanya hívja az embereket. Utólag már biztos vagyok benne, hogy ő hívott engem, ő intézte nekem ezeket a körülményeket, viszont én Jézust találtam meg. Olyan döbbenetes élmény által, ami azóta is volt már részem benne, de a feltámadt Krisztus szobornál, aki járt már Medjugorjéba, ismeri ezt a helyet, amelynek a térdéből folyik. Utólag könyvnek neveztem, mert én ott olyan szeretetet éltem át, hogy én egy néhány nap után, miután órákat töltöttem többször a Jézus szobornál, és szemléltem az embereket, ahogy mennek hozzá a gondjaikkal. Volt, aki kíváncsisággal ment, volt, aki fényképezőgéppel, de érezhető volt, hogy ki az, aki megy oda hozzá, és teszi le a lábaihoz a gondjait, és éreztem azt az irgalmas szeretetet, ahogy ő átöleli ezeket az embereket. Így fogalmazódott meg bennem, hogy abból a szoborból az irgalmas szeretet könnyei folynak, legalábbis számomra. Később, amikor hazajöttem, az volt a nagy kérdés, hogy ez egy csodálatos élmény volt. Tényleg én úgy érzem, hogy az Isten megmutatta magát nekem, de hogy tudok ebben megmaradni? Mert hamar elkopik az élmény. És úgy szép lassan kialakult, ahogy én ott az Isten irgalmát tapasztaltam meg, szinte természetesen adta magát, hogy akkor az irgalmasság rózsafüzérét kezdem el mondani, illetve vállaltam egy böjtöt is, ez most már egy kissé kopott a böjt, az irgalmasság rózsafüzérének elmondása nem kopott. Nehéz volt a szívem, hogy ott kell őt hagynom, úgymond azt a szobrot, nyilván nem bálványimádás, de ahhoz kötődik számomra. Ez a nagyon szép, ahol megnyílt a mennyország kapuja egy kicsit. És még aznap reggel volt egy szentmise, mielőtt hazaindultunk. Szentmise előtt meglátogattam még utoljára Jézus szobrot, és számomra egy csoda volt, hogy nem volt ott senki. Állandóan kígyózó sorok álltak, és akkor reggel 6:30 körül senki, és az annyira

0: szép, és annyira szinte intim volt ez a találkozás vele, hogy volt egy pár perc, hogy nem a tekintetek keresztüzében vele lenni. És azért van jelentősége az utolsó szentmisének, mert ott értettem meg, hogy haza kell menjek, a Krisztus szobor is itt marad, ahol ezek az élmények értek, viszont Krisztus velem jön, és ott van az Eukarisztiában is. Ezért mondtam ezt a hosszú történetet, hogy azóta számomra az Eukarisztia csoda, mindig egy csoda, csak megértettem, és olyan szerelembe estem az Eukarisztia iránt, amit mindenkinek szívből kívánok, hogy bármilyen úton ne tapasztalja meg. Előttem évek óta minden héten járok szentségimádásra, előkészítette ezt az élményt. Most itt tartok, hogy ez a nagy szerelem az Eukarisztia iránt, ez fantasztikus. Ez az összes élmény abban mérhető le a legteljesebben, hogy egy kicsit elkezdtek kisimulni ugye a hétköznapi problémáim is. Úton vagyunk folyamatosan. Velem nem az a csoda történt, hogy egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozott volna valami, de önmagában attól még csodaként élem meg, hogy az addigi problémáim nem múltak el, viszont egészen más, hogy tudom megélni a mindennapi nehézségeket. Példát mondok, hogy elég erősen szorongó típus vagyok. Ugyan el tud kapni most is a szorongás tényleg nagyon-nagyon mélyen, de néhány óra alatt ki tudom imádkozni magam belőle. Tehát egy olyan kapaszkodót adott, hogy megéreztem az Isten szeretetét, hogy nagyon már nem tud semmi sem földre dönteni, és elkezdtek gyógyulni a kapcsolataim is. Sajnos van egy régi konfliktus a családban édesapámmal, és pont az elmúlt napokban egy imádság közben jött a felismerés, hogy bocsánatot kellene kérnem tőle. Alapvetően nem érzem azt, hogy megbántottam volna, de ez nem számít, hanem most már a béke irányában a megoldás számít, és hogyha ez a megoldás, akkor bízom benne, hogy ez szépen kiforja magát, és meg fogom tudni tenni. Mióta a szűzanya mellett élek nagyon-nagyon szorosan, és naponta járulok szent áldozáshoz, olyan szép lassan érzem, hogy bennem változnak a dolgok, és ezzel előbb-utóbb bízom benne, hogy látszani fog a környezetemben is, mások számára is. A férjem alapvetően nem hívő, nincs is megkeresztelve, annak idején püspöki engedéllyel köthettük meg a házasságot, mert nekem meg rendkívül fontos volt a szentségi házasság. A gyermekeim katolikusnak vannak keresztelve, és járnak is a helyi közösségbe, hittanórára, meg a korosztályuknak megfelelő helyi csoportokba. Épp most volt nálunk egy hónapig egy vándorszűzanyaszobor, úgyhogy ezúttal látható alakban is jelen volt az életünkben a szűzanya. Nagyon érdekes, egy hónapon vagyunk túl, a gyerekek először idegenkedtek egy kicsit tőle, egy méretes, körülbelül egy méteres róza misztika szobor volt nálunk, épp abban a hónapban volt az ünnepe is, amikor nálunk volt. Tovább kellett költöztetnem, mert más is nagyon várta, viszont döbbenetes volt számomra, hogy másnap délelőtt kaptam egy másik szűzanya szobrot, úgyhogy a következő hónapban élmény volt, hogy a szűzanya épp most ment el egyik formában, és egy másik formában, meg egy spontán ötlet hatására kaptam egyet, hogy akkor most őt vigyem haza. Említette a Magsó Péter atyát, engem ő azóta bevont ebbe a Skype-os rózsafüzérbe, és nem tudok szabadulni, és nem is szeretnék szabadulni, nagyon-nagyon szeretem minden este, és a lányaim már pontosan tudják, hogy este 9, akkor anya megy, és mondja a rózsafüzét. Néha odaülnek mellé, máskor már azért olyankor nekik takarodó van, de azt gondolom, hogy ez sokkal többet ér, mint egy prédikáció, hogy mondok nekik a szűzanyáról sok szép és jó dolgot, esetleg felét meghallják, felét nem. Az, amikor reggel lejönnek, és azt látják, hogy ott ülök a szűzanya szobor előtt kávéval a kezemben, mert ott van, és nem tudok úgy ott lenni, hogy nem ülök le a lábaihoz. Ezek olyan csendes tanúságtételek, hogy ezeket ők valahol elraktározzák, és a megfelelő időben ezek elő fognak jönni számukra. Szent Terézi képpel tudok élni. Jézus számomra szerelem. Az oltári szentség előtt térdelni, őt magammal fogadni, felfoghatatlan misztérium, közben annyira nagy szükségünk van rá, és számomra az ő legtisztább és végtelen szeretetének a kifejeződése, hogy igen, itt volt a földi élete, de nem tudott belenyugodni, hogy ő itt hagyjon minket, és itt maradt ebben a formában velünk. És ez egy olyan hála, hogy ő gondolt ránk, és olyan mértékű volt a szeretete, hogy nem akart és nem tudott tőlünk elszakadni, és itt volt az eukarisztiában. Most ez az új megtapasztalás, hogy felfedeztem az eukarisztia csodáját. Az atya számunkra a legmegfoghatatlanabb, mivel Jézus által juthatunk el hozzá, tehát őt nem látta senki, csak Jézus, tehát amit ő elmondott róla, azt tudjuk. Őt én magam is egy kicsit így nehezebben tudom megfogni. A Szentlélek viszont tulajdonképpen ezek az érzékek, amiket úgy enged látni, akár a saját érzékeink által, akár mások által. Ő a köztünk élő szeretet, talán így tudom megfogalmazni. Vannak olyan emberek, akikkel néha annyira érzem az összhangot, tehát pusztán azt, hogy egy nyelvet beszélünk, anélkül, hogy tulajdonképpen ismernénk egymást. Múltkor is mentem egy atyához egy anyagot készíteni, és az első pillanattól kezdve olyan szeretet és tisztelet volt közöttünk, pedig egyáltalán nem ismertük egymást, hogy számomra a Szentlélek szereteteljes közösség az emberek között, és ennek bármelyik megnyilvánulási formája. Az a legnagyobb megpróbáltatás az életemben, amiből imádság által tudtam kikapaszkodni. A COVID idején csúcsosodott ki, azért már egy viszonylag hosszú házasságban élek, aminek hát szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb megfárad. És ez történt az életünkben, és kicsúcsosodott a COVID alatti összezártságban. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Olyan mértékű volt benne a feszültség, a hiány, ami egy elhidegült házasságban benne van, hogy azt mondtam, hogy nem bírom tovább, és feltett szándékomat, hogy elválok. Ezzel a szándékkal én beszaladtam az akkori káplánunkhoz. Utólag mondta is, hogy hát úgy érezte, hogy szinte mint egy engedélyt kérek tőle, vagy mint egy egyházi jóváhagyás, hogy ez lehet, pedig nem lehet. Szentségi házasság nem. És a legjobb lépés volt, hogy én hozzá beszaladtam, mert akkor ő elkezdett segíteni személyes meghallgatással és imádsággal. Neki volt szinte utasítása felém, hogy minden nap egy tized rózsafüzét, akkor még ott tartottam, minden nap egy tized rózsafüzét erre a szándékra mondjak el. Nagybőjt volt, és azt mondta, hogy nagybőjt végéig, meg ha tehetem, akkor heti egy szentségimádás. Az az egy tized rózsafüzér minden nap, az így szép lassan, hát évekről beszélünk, tehát nagyon-nagyon-nagyon kemény évek, amíg küzdöttem azért, hogy nekem maradnom kell, nincs más lehetőségem. Az meg az atyának a háttérimája és a meghallgatása úgy szép lassan tulajdonképpen engem változtatott meg. A kapcsolatot még nem, de amit úgy éreztem akkor, hogy nem bírom tovább, én nem tudok így élni, kiderült, hogy de tudok. És így egyben maradt a család. Ennek az atyának a segítsége, és az a minimális, mostanihoz képest minimális imádság egy olyan kapaszkoló és egy olyan erő volt bennem, ami tulajdonképpen az volt az a pont, amikor tudtam, hogy meg lesz, hogy igen, ezt meg fogom tudni csinálni, hogy maradok, hogy azt mondtam, hogy ha az Istennek az az akarata, hogy a férjemmel éljek, és ő engem ide helyezett, akkor én nem tehetek mást. Akár nehéz, akár nem nehéz, és onnantól kezdve az Isten akarata számomra nagyon lényegessé vált. Lényegesebbé, mint a saját akaratom, ez a mai napig így van. Tehát szép lassan lebontotta rólam azokat a világiasságokat, hogy az én boldogságom a fontos, ami miatt tovább akartam állni. Aztán azóta már olyanokat is, hogy ez a ki mit gondol. Nyilván meg tud sebezni valaki, ha rosszat gondol, de az, hogy én mit teszek, amit helyesnek tartok, azt nem befolyásolja. Tehát, hogy szép lassan lebontotta ezeket a világiasságokat, hogy az ő akaratát keressem, akár szolgálatban, akár a mindennapi életben is, az ebben a történetben gyökerezett. És minden más, a rózsafűzér, az eukarisztia, ugye ez mindezt szolgálja. Sokan mondják azt a katolikusokról, hogy nagyon szigorú, nagyon szertartásos, nagyon sok a szabály. Számomra biztonságot nyújtanak, ez valószínűleg onnan ered, hogy egész gyermekkoromtól én templomba jártam, láttam a rózsafüzét, meg ahogy a nagymamám állandóan a mai napig 95 éves, a mai napig többször imádkozza naponta a rózsafüzért. Ez egy olyan biztonságos közeg, hogy én nem tudnék már máshogy élni. Szívből kívánom mindenkinek, hogy induljon el ezen az úton. Számomra az eukarisztia és a rózsafüzér praktikusan azt tudnám mondani, hogy a legegyszerűbb, hogy kezdjünk el rózsafüzért imádkozni. A szűzanya minden áldott jelenésnél elmondja, és nem véletlenül mondja el, tehát, hogy csak hallgatni kell rá. Nekem is kivirult a lelkem, és olyan utakon vezet, amin sosem gondoltam, hogy rá fogok lépni. Amit a hallgatóknak nagyon szívesen elmondanék, az, hogy kezdjék el. Biztos, hogy nem fognak rövid időn belül megérezni valamit, de ott a mélyben megkezdődik a változás. Tehát ez hosszú folyamat, kitartást igényel, de akár egy tizedet, akár egy teljes rózsafüzért is meg fogják tapasztalni azt, hogy a szűzanya milyen csodálatosan működik, és hogy a szűzanya elvezet Jézushoz, és mindig ő felé mutatja az utat.
1: Kedves hallgatók, Kisné Bertalita tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai témánk, hogyan élünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Nehéz gazdasági helyzetben van a világ, Európa, az EU, és benne Magyarország. Ma nem gazdaságtudományi előadást szeretnék tartani, hanem közös gondolkodásra hívni kedves minnyájukat az említett témában. Hogyan élhetünk szépen? Ez minnyájunkat érint, s messze túlmutat a gazdasági elemzésen, közös gondolkodásra és cselekvésre hív minnyájunkat. Minden ember szép és boldog életre vágyik, mindannyiunkat boldogságra hív a Jóisten. Mit tehetünk közös utunkon? Az első kiinduló pontunk a világ gazdasági újrafelosztásáért folytatott küzdelem. Ezt már máskor is érintettük, de a gondolatmenethez ma is szükséges. Három centrum van ma a világban gazdaságilag, az USA, Kína, Oroszország. Ezek a legnagyobb központok és egymással rivalizálnak, és a világgazdasági szerep újraelosztásáért küzdenek. Európa súlyos hanyatlásban van. A világkereskedelmi részarányokat is tekintve ezeket már korábban felsoroltam. A globalizmus számos pusztító jelenséget hozott a világba, és megközelítésnek sem jó, majd mindjárt kifejtem. Ennek helyébe a keresztény egyetemességet, keresztény univerzalizmus összekötő eszméjét szeretnénk állítani. A mai világban ki jár jól? Hát a sok háborúk finanszírozásával és a hadiszállításokkal. Elsősorban ugye a fegyvergyártók és kereskedők, másodszor ugye a bankok, a pénzügyi szektor egy része, jó része, és harmadszor a média sajnos annak a romboló hatásai nagyon érintik és sújtják az embereket, hiszen a tájékozódásban ma a média befolyás igen nagy. Mivel kell foglalkoznunk, mit kell fejlesztenünk? Hát ugye a korábbiakban már végigvettük a gazdasági fejlődés fő területeit, majd ezt ezután is megvizsgáljuk, és ha összefoglalóan szeretnénk a fejlődésről és sorsunkról beszélni, akkor melyek a legfontosabbak? Kérném szépen, ez önöknek már ismerős lesz, ugye az egészségügy, az oktatásnevelés, a tudomány, technika, innováció összefüggései, az infrastruktúra, ugye ezen belül kiemelten a közlekedés, hírközlés, kommunikáció, és végül ugye a környezet gazdaságtan. Na most egy keresztény ökoszociális piacgazdaság sok mindenre választ tud adni. Egyébként ugye, hát mit szeretnénk az életünkben? Magunknak, gyermekeinknek, idős testvéreinknek. Hát egy jól működő egészségügyre van szükség, hogy az emberek jó egészségügyi ellátást kapjanak, egészséges nemzedék nőjön fel, és emberi méltó kezelést, bánásmódot és ellátást kapjon mindenki. Tehát az első, hogy egészséges emberek akarunk lenni, és kell, hogy erre törekedjünk. És a társadalomnak is ez a kiemelt feladata. Másodszor ugye a gyermekeinket, a jövendő nemzedéket okosnak, sőt okosságon túl bölcsességre, jó magatartásra szeretnénk bírni, hogy tartalmas életük legyen, és jól boldoguljanak a világban. A szó szép értelmében. Harmadszor ugye a tudomány és a technika csodálatos vívmányokat hozott a világba, évszázadonként egyre többet, a legutóbbi 100-150 évben pedig különösen felgyorsult a technológiai fejlődés és annak a bevezetése, az innováció. Ezek szintén az emberek javát kell, hogy szolgálják, hát milyen jó a technika, a komputeren mennyi mindennek utána tudunk nézni, az okos telefonokon egyre több információ van, de nagyon-nagyon kell vigyáznunk, hogy hogy a technika ne romboló eszköz legyen, hanem az életet építő, gazdagító, egyént, családot, nemzetet jó információval, hiteles információval ellátó terület legyen, és az innováció az pedig lehetővé tegye, hogy a termelékenység kibontakozását elsősorban a munkát végző ember javára kéne elosztani. Hát ugye a bérhányad a szociális piacgazdaság kiépítésének jó korszakában a II. Világháborútól 1973-ig a bruttó nemzeti termék értékéhez viszonyítva a bérhányad 50%-ról 60% fölé emelkedett, majd a 73-as olajválság, a többi olajválság és pénzügyi válságok után pedig újra 50% alá csökkent. Na most nagyon fontos lenne, hogy a kapitalizmus profit maximalizálása helyett egy laborizmus, azaz az élő munkát megbecsülő és megfizető bérrendszer és nemzeti jövedelem elosztás legyen. A legszociálisabb piacgazdaság az, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, a családban, az iskolában, a munkahelyén, és életének méltó befizetései után pedig egy értékálló, stabil, szilárd nyugdíjrendszerre van szükség. A kisgyermek gyakran mondja, hogy amikor az édesanyja elköszön, hogy el kell menni munkába, kenyeret kell keresni. És egy 3 éves kisgyerek mondta, nem kell kenyér, maradj itthon. Ezt talán mindennél jobban mondja a gyermek lélekben, és az emberi lélekben ott lévő vágyat a személyes kapcsolatok iránt a családban. Olyan szép az, ha mesélnek a gyermeknek, és az olvasott mesét tovább is szőni saját gondolatokkal, hogy pozitívabb, még pozitívabb tartalom legyen. És akkor a gyermekek lelkifejlődése egyben egy jövendő, boldog gazdaság, na most nem GDP-ben számolva, de annak is ennek az alapja lehet. Na most kérném szépen, ugye az állam és a feladatai egyre nőnek. Ebből következik, hogy ugye a sokat emlegetett washingtoni konszenzus, az valójában New York-i, Wall Street-i bankok és multik és az őket kiszolgáló szervezeteknek a diktátuma. 3 pontba foglalták szokás összefoglalni, ugye liberalizmus, dereguláció és privatizáció. Na most kérném szépen, a liberalizmus éppen korunk bonyolult viszonyai között nem áll fenn, ugyanúgy, mint ahogy rögtön kifejteném, hogy a szabad piacgazdaság is a jelenkorban ebben a formájában illúzió. Tehát a liberalizmus több negatívumot hozott, emberileg is, gazdaságilag is, mint pozitívumot. Ez számos adatsoron át bizonyítható. A második a dereguláció. Hát éppen, hogy látjuk, hogy egy űrrakéta fellövéséhez, űrhajó fellövéséhez is mennyi előkészület, szabályozás, mérés, egyéb dolgok kellenek, ugyanígy a gazdaságban is, tehát a dereguláció az egy bizonyos túlszabályozás indokolt racionalizása, az indokolt lehet, de általános dereguláció semmiképpen, sőt ellenkezőleg az állam, a közfeladatot ellátó szervek szabályozó szerepe és jelentősége egyre növekszik. A harmadik tényező a privatizáció, hát kérem szépen megvan, ami privatizáltan, profitorientáltan jól működtethető, de nagyon sok minden nem, és egy általános privatizáció az valójában a rendszerváltás után és az EU belépések után is Kelet-Közép-Európában különösen nagyon sok kárt okozott. Arról nem is beszélve, ugye, hogy miért van az, hogyha egy ország a gázművét eladja egy másik ország ugyancsak állami gázművének, akkor a külföldi állami tulajdon miért működne jobban, mint a magyar. Ráadásul fix profitot garantáltak, hát egy piaci rendszerben önmagának mond ellen, ha a köz a megtermelhető nyereséget eleve garantálja. Na most kérném szépen, ugye ahhoz is hozzá kell szólni, hogy a szabad piacgazdaság, úgynevezett idézelben szabad piacgazdaság, csak akkor működhetne, ha a keresletkínálat tartós lényegi egyensúlyban lenne. De ugye ez éppen, hogy a monopóliumok, oligopóliumok erőfölénye, hol kínálati erőfölény, hol pedig a keresleti oldalon egyoldalú erőfölény és diktálás jelenik meg. Hát a kínálati oldalon ugye a vevő kiszolgáltatott az olajárnak, az energiaárnak, az oligopol szolgáltatások árainak, a keresleti oldalon pedig a kistermelők hordozzák az időjárásnak a nehézségeiből fakadó bizonytalanságok a nagy részét, a betakarítás nagy részét, a termési költségek növekedését, míg a felvásárlók, ugye nagyon gyakran tőkerős felvásárlók nyomott árakat tudnak elérni, és a nyers termékeket irreálisan alacsony áron vásárolják fel. Ugyanakkor az egész mezőgazdaságban keletkező jövedelmeknek a 80%-a a nagy feldolgozó cégekre és a kereskedelemre esik. Hát azt hiszem, hogy ezek beszédes tények. Na most, ha tovább megyünk, ugye a sokat emlegetett 5 Maastrichti kritérium, ugye a Maastrichti szerződés a pénzügyi stabilitásra vonatkozott. Hát ezt jelenleg gyakorlatilag egyetlen egy ország se tudja betartani, az Európai Unióban Luxemburgot és néhány mini államot kivéve. Ugye arról van szó, hogy az infláció a 3 legalacsonyabb ország átlagát legfeljebb 1,5%-kal haladhatná meg. Tehát ha nő a stabilitás, akkor növekednie kell a pénzügyi stabilitásnak a többi országban is. Ez ma nem történik meg, sőt a Közép-Európánál, Magyarországnál nagyobb inflációt találunk a nyugat-európai országok többségében és Dél-Európában mindenütt. A költségvetési hiány, államháztartási hiány, ugye nagyon sokat emlegetik, ez legfeljebb az éves bruttó hazai termék 3%-a lehetne, ehelyett a legtöbb országban, nyugat-európai országban is messze 5% fölött van. Ha hiány van, éves hiány, ugye akkor ez összeadódik, sőt kumulálódik, ugye, ebből következne a harmadik kritérium, ugye az adósságállomány. Az adósságállományra vonatkozóan azt írnák elő, hogy soha nem lehetne több, és ne legyen több az összes adósságállomány, állami közületi adósságállomány, mint az éves bruttó hazai termék 60%-a. Ehelyett a felhalmozott adósság Ausztriában 87% volt, Németországban átlépte a 100%-ot, Magyarország állami adósságállománya 73-ról 78%-ra nőtt, de ki gondolta volna még néhány évvel ezelőtt, hogy Ausztria, Németország nagyobb adóssággal fog küzdeni, mint Magyarország. Olaszország adata 150% fölött van, Görögországé pedig 180% körül. És az ötödik utolsó kritérium, hogy az euróövezethez való csatlakozás, az euró bevezetés előtt 2 évvel rögzíteni kell az adott nemzeti valuta árfolyamát, és ezen nem lehet változtatni többé, fölértékelni se szabad, de leértékelni sem. Hát ezek a kritériumok, amelyeket nem igazán tartanak be. Na most kérem szépen, a világgazdaság növekedése és egyensúlyának összehangolása nehéz, mert véges földi erőforrásaink vannak. Meg kell különböztetnünk ugye a megújuló és a meg nem újuló erőforrásokat. Gondoljunk arra, a meg nem újuló erőforrások több 100 millió éven át keletkeztek, és az emberiség 2-300 éven belül elfogyasztja azokat, amelyből már a nagyobbik rész el is telt. Mindez fölveti, és a jövőre vonatkozóan mindenki számára fontos, ugye, egyéni életünkben, társadalom életében, nemzet és a világgazdaságban is, a reál és a pénzügyi szféra viszonya és válsága. Hát a reál szféra ugye azt jelenteni a jó reál fejlődés, hogy értékesebb áruk, termelékenyebb előállításban, jobb elosztásban, az emberek javára termelékenyebben lesznek előállítva. Hát nagyon jól tudjuk és látjuk a mai világgazdaságban, hogy a reál szféra nagyon gyakran nem csak hogy lemarad, de pusztul a pénzügyi szféra pénzügyi buborékával, luftballonjával szemben. Hát ugye a reál szférában a legfontosabb károk, ugye, ez is összefügg a pénzügyekkel, az adóelkerülés és az adóparadicsomokba való kimenekítése a pénzeknek. Hát ez kérem szépen nagyon-nagyon sok országot sújt, a legnagyobb mértékben Kelet- és Közép-Európát, benne Magyarországot is. Az adóelkerülés nyomán keletkező veszteséget mindnyájan a társadalom mi fizetjük meg. tehát azért itt a nemzetközi szabályozásban és ellenőrzésben és megakadályozásban nagyon sok potenciál rejlene. Annál is inkább, mert az Európai Unión belül is van két ország, amely adóparadicsomnak számít, Luxemburg és Ciprus. Na most a pénzügyi szférában pedig ugye a jövedelmezőségnek arányosnak kellene lennie a valódi termelékenységgel, tehát nagyon rossz az, ha a pénzügyi szférában spekulációval elérhető jövedelmek nagyobbak, mint a reál szférában kemény munkával elérhető jövedelmek. Ezt is állandóan újra és újra fel kell vetni, és ez irányba lépéseket kellene tenni, mégpedig az iránt, hogy a megtakarítónak megérje megtakarítani, és a kisembernek a megtakarítása méltó kamatot kapjon, hát nagyon gyakran nem kap semmit, nemhogy reál kamatot, de nominálisan is nullához közeli kamatot, és ha hitelt veszünk fel, akkor pedig az infláció többszörösét kell kifizetni évente, ugye a teljes hiteldíjmutató az a törlesztés és az egyéb illetékeket jelenti. Na most, ha az infláció fráta háromszorosánál is több, de nagyon gyakran ugye 25-30%-os hitelkamatokat is kínálnak reklámokban a tévében, hát akkor ezeket lehetőleg kerülni kell. És a felelősségteljes gazdálkodás az azt jelenti, hogy a hajtsátok uralmatok alá a földet, ezt helyesen értelmezzük, nem a kirablás szerint, hanem úgy, hogy az Istentől kapott ajándékkal, természeti kincsekkel, a teremtő teremtményeivel jól bánunk és jól gazdálkodunk, és az emberek egymáshoz való viszonya pedig olyan legyen, hogy egy konstruktív társadalom jöhessen létre. Tehát az atomizálódás éppen a kapitalizmus idején, immár 150 éve, de felgyorsuló ütemben, ugye a gőzgép elterjedésétől különösen, sok-sok negatívummal járt. Az idő különleges érték. Jól felhasználva, meglévő, sőt gyakran kevesebb anyagi fogyasztással boldogabbak lehetünk. Na most, hát az idő felhasználása, ugye valójában jó felhasználása valójában azt is jelenti, sőt jelentenie kell, hogy a lelki, erkölcsi, szellemi dimenzió megerősödik a gazdaságban. A felemelkedés kulcsa a lelki, erkölcsi, szellemi megújulás, és az országok versenye a jövőben ezen múlik, ezeken dől el. Vagyis az anyagi, pénzügyi gyarapodás az nem önmagában megalapozója a lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedésnek, hanem fordítva, csak ezek révén, lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedés révén stabilizálható egy becsületes anyagi, pénzügyi gazdaság. Arany János ugye a költészetben olyan szépen fogalmazza meg, legnagyobb cél pedig itt a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Hát a Mária Rádió nagy hallgatói családja, erre igyekezzünk, megvalósíthassuk életünkben, családunk boldogságában, szabadidőn jó felhasználásában. Kérem szépen, több mint 100 éve, ugye 1917-ben írta Oswald Spengler a Nyugat alkonya című művét. És ugye ennek egyik alapgondolata végigvonul a műven, hogy a kultúra az jelenti, annak a fejlődése, kiteljesedése jelenti a felemelkedést tartósan. Egy ország és egy kultúra, ha felemelkedik, akkor jobb életet biztosíthat az embereknek. És ezzel nem szembeállítja, de mégis összehasonlítja, összeveti a civilizációt, amikor ugye a technológia, technika eredményeképpen gombokat nyomogatnak az emberek, de ha rosszul választanak, mint például a média, akkor az időt elpazarolják, és a civilizáció valójában kultúra nélkül inkább romboló erővé válik, tehát amikor a kulturális felemelkedés az évszázadok során átadja helyét a kultúra hanyatlásának és a civilizáció hanyatlásának, akkor az egyben az adott társadalmak hanyatló korszakát is jelenti. Hát ezt mutatta ki, és mint egy 200 éves távlatra vonatkozóan nagyon sok következtetés vont le Spengler a Nyugat alkonyában. Tanulságos, de egyben elgondolkodtató, de egyben szomorú olvasmány is. De hát éppen a szomorúságok legyőzésén, a felemelkedés megteremtésén és az egyénleg jó, becsületes, tisztességes és értékes munkám van a hangsúly. Na most hát ugye ezzel szemben áll a háború és az erőszak, amin mindenki veszít, és ugye az a lényege most már egyre inkább, hogy ki tud több kárt okozni a másiknak. Na most hát ez közgazdaságilag értelmezve egy elborzasztó jelenség, de a mindennapi életünkben is, hiszen ha egy ország 5%-nál tartósan többet költ a fegyverekre, az az elmúlt évszázadokban mindig háborút és előszakot jelentett. Tehát aki tud több kárt okozni helyett, ki tud több gazdaságilag értelmes, kölcsönös együttműködésed alapuló összefonódást teremteni, ahol mindenki win-win nyerő szituációban van, vagy lehet. Úgyhogy a gazdaság egy bázis, nem öncél, hanem egy bázis egy jó élethez. Ez a mi életünkben is, ha jól gazdálkodunk, hogyha a gyermekeink arcán megjelenő öröm, az unokáknak a felemelkedése, gyarapodása, ez mind-mind akkor jele annak, hogy jól vagy rosszabbul működik. A gazdaság nem a GDP-nek és a kimutatott alapmutatóknak az összessége, hanem annál sokkal több, hogy milyen életminőséget tesz lehetővé, mint egy alap az emberi, családi, társadalmi kibontakozás számára. Egyetlen megjegyzés még a háborúk kérdéséhez, hogy a nemzetközi adatok szerint a támadó fegyverek leállítása több mint 500 millió ember teljes megélhetését, élelmezését, lakhatását, alapszükségleteit biztosítaná. Tehát, ha védelmi kiadásokat folytatnák az emberek, de a világban megszűnne a támadó fegyverek előállítása, akkor több mint 500 millió ember megélhetését biztosíthatnánk. Kérném szépen, Goethe azt mondta, olyan szépen mondja, hogy minden nap olvassunk el egy szép verset, nézzünk meg egy szép képet, és hallgassunk meg egy jó és értékes zenét. Hát kérném szépen, magam is és sok kollégámmal is igyekszünk együtt gyakorolni, mármint kiki otthon. Egy nagyon fárasztó nap után, egy lehangoló nap vagy frusztráció közepette, lapozzuk fel Mécs Lászlót, Reményik Sándor, Dzsida Jenőt és annyi más jó költészetet. Egy szép képet, hát ugye a napjainkban, az albumokban, illusztrációban megkeresni szintén nagyon jó, vagy este begépelve az internetre egy jó múzeum, Louvre, Prado, Vatikán nevét kirándulást tehetünk fotelunkból is a szép képtárokban. És a jó és értékes zene pedig leginkább felhangolja az embert, mert mindenki saját lelkével rezonál rá. De csak értékes zenét hallgassunk, ne romboló zenét. A Gregoriántól Bach, Händel, Mozart, Beethoven, magyar zeneszerzőink közül ugye Liszt, Erkel, Kodály, és magam is nagyon gyakran a Kecskés Együttes gyönyörű, értékes, felemelő felvételei adnak megnyugvást és örömet az embernek, hálás feltöltődéssel hallgatom mindig. Önöknek is javasolom. Több anyagi fogyasztásra gyakran nincs mód, de ha szépre koncentrálunk, mindig lehet szebben élni. Adi Endre egy szép versében írta, ugye, szépség, igazság, jóság, ó, jaj, be kelletek, hiszek Krisztusban, Krisztust várom, beteg vagyok, beteg. Hát ezt ne kelljen hozzátenni, de a Mária Rádió nagy családja, mindnyájan imádkozunk egymásért. Kérném szépen Európa keresztény gyökereiről és azok pozitív hatásairól a múltkor már beszéltem, majd azt remélem, hogy Magyarország és Európa keresztény jövőjéről is beszélhetek egy későbbi adásban. Most annyit szeretnék emlékezetünkbe idézni, hogy a német-francia kibékülés és partnerség mérföldköve volt Adenauer és de Gaulle-Reimsi találkozója a Reimsi székesegyházban, Szentmise keretében. Az Európa himnusz Beethoven 9. szimfóniájának örömódája hangjait tartalmazza, testvérlészen minden ember igaz vágyával. Az Európa zászlóról most annyit szeretnék csak összefoglalni, hogy tervezője korábban második világháborús koncentrációs táborból tért haza. Amikor felkérték az európai zászló megtervezésére, akkor egy belga városban a szűzanya szobránál feltekintett a kék égre. A zászló közepén a 12 csillag, a szűzanya feje feletti 12 csillagot tartalmazza, a kék ég pedig a szűzanya édesanyai palástját, hogy a csillagkoszorús boldogasszony édesanyai szeretete vigyázzon Európára. Így tekintsük a zászlóra, és mondjuk el másoknak is a tartalmát. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, kövessük a bencés útmutatást. Szent Ferenc jubileumi évében pedig immár 800 éve iránytünk és célunk, pax et bonum, béke és jóság. Mindnyájan életünkben ötszörös szeretetet valósítsunk meg, Isten szeretet, ember szeretet, család szeretet, haza szeretet és hivatás szeretet. Június Jézus szíve hónapja. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod földünkre, magyar hazánkba és mindnyájunk szívébe, szűzanyánk szeplőtelem, édesanyai szíve által úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 21. Az egyház az oltári szentség által nő. A Szentlélek lehelete alatt a jeruzsálemi pünkösd óta növekszik az egyház. Megvan benne a karizmák sokfélesége, a szolgálatok és a munkálatok sokfélesége is, de ugyanaz a lélek, ugyanaz az Úr, és Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. Minden emberben, minden emberi közösségben, minden országban, minden nyelvben és nemzetben, minden nemzedékben az egyház újra megfogalmazik és újból növekedésnek indul. Úgy nő akár egy test, mert miként a test sok része egyesít magában, sok szervet és sejtet egyesít, ugyanígy az egyház sok embert egyesít az egy Krisztusban. A sokféleség az egységben nyilvánul meg, a Szentlélek működésén keresztül, és az egység sokféleséget tartalmaz. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. A lelki egység alapján született az egyház, s mutatkozik meg minden nap örök újként. Ő a test és vér szentsége. A kereszt és a feltámadás nagy emlékműve, az új és örök szövetség jele, melyet maga Krisztus adott az apostolok kezébe, s fektetett le, mint működésük alapját. A Szentlélek hatalma által az egyház úgy épül fel, mint egy test, a test szentsége által. A Szentlélek hatalma által az egyház úgy épül fel, mint az új szövetség népe, az új és örökké tartó szövetség által. Ennek a szentségnek kimeríthetetlen az életet adó erőforrása a Szentlélekben. Belőle él az egyház, a Szentlélekben, Urának egész életével, mert Jézus a mi Urunk.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Egy órás szentségimádásra hívtak Krisztus Király főünnepéjének előestéjén, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői. Céljuk, hogy 17 és 18 óra között 20 000 imádkozzanak egyszerre. Ehhez az imádsághoz a Mária Rádió is kapcsolódik. A következő órában szentségimádást közvetítünk a rádió kápolnájából.